0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A 4. albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre saját a stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult, a kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
0: Trend Night.
1: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: óta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
0: A Balkán fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Rényi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Jaj a heli, jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

vissza, befűtve ajók is szobában, engem egy angyal lát. Kavicsa dobálom az ablakon, ha nem engedsz be, abba belehalok. Érzem, ez a szerelem már. Jaj a helé, jaj a helé, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem, hogy hevesen vett.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv, és a közönségüket is magával ragadó pozitív energiát

0: férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
0: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos haza

0: mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően aláfagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Tánc.
1: Külföldi és hazai néptánc együttesek találkoznak a 31. Duna Karneválon június 12. és 19. között Budapesten. Látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. Az eseményen többek között karneváli felvonulással, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal, 8. Folk Kid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivállal és a Margit-szigeti szabadtéri színpadon gálával várják az érdeklődőket. A Duna Karnevál programjaiban kiemelt szerepe van a határon túli magyarság, a hazánkban élő nemzetiségek, a dunamenti népek kultúrájának és a táncház módszer népszerűsítésének. A Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A program sorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagy színpadon látványos gála műsorokkal mutatkoznak be a meghívott magyar és külföldi együttesek, melyek szabadtéri koncertekkel, táncházakkal és gála műsorokkal több napon át várják a közönséget. A magyar-szerb kulturális évadhoz kapcsolódva fellépnek hazánkban élő szerb nemzetiségi táncegyüttesek és zenekarok, valamint vajdasági magyar táncegyüttesek is. A nyilvános 15. Lánchíd nemzetközi néptánc versenyt az Erzsébet-ligeti színházban tartják, ahol a külföldi és hazai néptánc produkciókat nemzetközi zsűri értékeli. A Kobuci kertben nemzetközi táncházat tartanak élőzenével és tánctanítással. Mindezek mellett Budapest belvárosában flashmobokkal, valamint karneváli felvonulással találkozhatnak az érdeklődők, melyen megközelítőleg 1000 táncos és zenész, valamint fúvós zenekarok, népzenekarok, hazai és nemzetközi táncegyüttesek, gyermek és ifjúsági tánccsoportok, hagyományőrző nemzetiségi tánc és zenei csoportok köszöntik a fesztivált, olvasható a közleményben. Az esemény záró nagyszabású gálaműsor június 19-én lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
0: Fesztivál.
1: A barátság lesz a központi témája az idei Sopronfestnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2. és 4. között rendeznek meg a Lővérekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja a látogatókat. Lóbenvej Norbert, a fesztivál egyik alapítója, a 4. alkalommal megrendezendő programsorozatról azt mondta, hogy ezúttal is városi összefogásként valósul meg az esemény. Fülöp Zoltán, az esemény másik alapítója azt hangsúlyozta, hogy az eseményekhez városszerte ezúttal is éttermek, üzletek, szállodák, kulturális intézmények és a Soproni Egyetem is csatlakozott. Fellép többek közt a The Prodigy, Azaria, a Halott Pénz, Jude Law Betonhoffi, a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Kispál és a Borz, Meringer Marci, Sisi, Kóli, valamint a Kruder and Dorfmeister páros. A felvezető napok nyitó napján Füzi Gábor bárzongorista és Demjén Ferenc ad koncertet. A Liszt központban pedig 5 képzőművész, Berecki Kata, Bukta Imre, Dr. Máriás, Labrose Dániel és Osgyányi Sára barátság ihlette műveit mutatják be. Az első alkalommal megvalósuló SAT, minden kép egy történet elnevezésű kiállítás részeként művészek és civil emberek mobiltelefonnal készült fotóit lehet megtekinteni. A Telekom privát séták programban ismert soproniak mutatják be a város utcáit, tereit. Idegenvezetőként mutatkozik be mások mellett Paul Mihály, a Lord zenekar énekese. Török Zoltán volt kosárlabda menedzser, és Söveggyártó Áron soproni születésű színművész. A várkerületen a Sopronfest Jazz napokon ingyen koncertekkel várják a látogatókat. Fellép mások mellett a Helga Jazz Trio, a Pocket Pick, az Árpi Show Quintet, a soproni All Stars Quintet és a koreai Doltánk zenekar.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A Balaton, amit még a római Galérius császár vett kezelésbe. A rómaiak által Lacus Pelsónak nevezett tavunk több, mint 15 ezer esztendős. Ugyanakkor az írásos dokumentumok alapján világosan látszik, hogy a rómaiak idején kezdett felvirágozni. Az első légiók Krisztus előtt 12-ben érkeztek a mai Dunántúl területére, akik a tartományt később Pannóniának nevezték el. A középkori keltű tihanyi alapítólevélben 1055-ben is emlegetik a Balatont, de írásos emlékek maradtak ránk már az ókorból is, amikor a rómaiak Lacus Pelsóként, azaz sekélytóként hívják a magyar tengert. A 15 ezer éves múltra visszatekintő tó környéke mindenkorban lakott volt, és igen népszerű. Hévizen a 4. században élt római császár Theodosius tiszteletére állítottak szobrot, Badacsonyban pedig az egyik legszebb utcácskát római útnak nevezik. Mindez nem véletlen. Ahogyan a nagy háború idején, úgy cirka 2000 évvel korábban is gyógyító erővel ruházták fel a Balatont és a környék forrásait. Császárok és rokonaik gyógyultak itt. Pannonia Valéria néven vált ismerti a római birodalom provinciája, amely a mai Magyarország és Horvátország területén helyezkedett el. A tartomány a nevét Galerius Maximianus római császár felesége után kapta. Fővárosa Sofiane, azaz Pécs volt, 296 körül. Valéria, miután férje hosszantartó betegség után elhunyt, az elbeszélések szerint Tihany területén telepedett le. Az ő beteg édesanyja is járt itt, és miután megfürdött a füredi források vízében, állítólag meggyógyult. Valéria hálából templomot építetett, ám ennek a templomnak ma már nincs nyoma Tihanyban. Egy másik, idevágó mendemonda pedig így szól. A 4. században élt Theodosius császár fiatalon gyermekbénulásban szenvedett. Dajkája addig imádkozott érte, míg Szűz Mária forrást fakasztott neki. Ez a mai Hévíz területén volt. Mikor a kicsi Theodosius megfürdött a vízben, meggyógyult. Bár erre sincs semmilyen bizonyíték, Hévízen minden esetre szobrot állítottak neki és a dajkának is.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 19-e van. Jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok. A Trend FM friss híreit hallják. Számos kérdésről tárgyalt a tegnapi ülésén a kormány. Megkezdődik a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját, az egyik ilyen dokumentumcsomag az Igazságügyi Minisztériumban van. Ezt ma nyilvánosságra fogják hozni a kegyelmi kérvénnyel együtt, majd Magyar Péter 8:30-tól sajtótájékoztatót tart. A Dunafer ügyét soron kívül tárgyalta a kormány. Jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre. A szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik. Az Igazságügyi Minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtást szabályozó törvénymódosítást. A cél a non-profit működés, szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a TISZA frakciónak. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban is módosításokat tervez a kabinet, valamint a közjegyzői rendszert várhatóan átalakítják. A kormány sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző kabinet meghamisította az idei költségvetést. Az autópálya koncesszió második tétele és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon. Ez 286 milliárd forintot jelent. A Fidesz tagadja a kormány ezen állításait. A miniszterelnök elmondta, hogy megszűnik a vármegye rendszer és átalakítják a kormányhivatalok működését is. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán hangsúlyozta, a magyar-lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak. Az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Többen meghaltak egy kaliforniai mecsetnél történt támadásban. Két támadó tüzet nyitott San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A támadásban három ember vesztette életét. A hatóságok elmondták, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt, feltehetően öngyilkosságot követtek el. A három halálos áldozat egyike egy biztonsági őr volt. A hatóságok szerint a biztonsági őr fellépése életeket mentett, és neki köszönhető, hogy a támadást nem vált tragikusabbá. Elhalasztja az újabb katonai támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére döntött így. Az elnök a közösségi oldalán kijelentette, az Iránnal zajló komoly tárgyalások miatt tesz eleget a három arab állam vezetőjével érkezett kérésnek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.034 forintra erősödött, az OTP 1,1%-kal 41.080 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.546 forintra nőtt, a Richter 1,1%-kal 12.450 forintra esett. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,5%-os pluszban zárt, a párizsi CAC-on 4,1%-kal erősödött. Milánó 9,1%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8,1%-os pluszban zárt. És vegyesen zárták a New York-i tőzsde főbb mutatói a tegnapi kereskedést. A Dow Jones 3,1%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig 0,5%-kal csökkent. Ázsiában még tart a kereskedés, a térség irányadó mutatója a japán Nikkei 3%-os mínuszban, Hongkong 3%-os pluszban, Kína egy nagyon enyhe 2%-os pluszban, India majd 0,5%-ot emelkedik, Szingapúr pedig 6%-kal megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot kell adni, egy amerikai dollárért pedig 309 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 394 forintot.

0: Jelentés.
1: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett. Eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb fél hétkor várjuk Önöket. Németh László indítja a reggeli monitort. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. május 19-e van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Kezdődik a Reggeli Monitor. Az Ivók, a Milánok, az Aldvinok, az Emiliánok és a Káldorok ünneplik nevük napját a Vulkánokkal és a Miltonokkal együtt. Isten éltesse valamennyi vulkánt, illetve mindenkit, aki ma ünnepli a születésnapját. Németh László vagyok, a következő 4 órában én mondom el önöknek az aktuális információkat, méghozzá a hírszerkesztővel, Kovács Gergővel. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Erős napunk lesz ma.
2: Hát mindenképpen erős napunk lesz, mert hogy lesz Magyar Péternek sajtótájékoztatója, illetve rengeteg izgalmas témánk lesz itt a rádióban is, illetve hát napsütés és az időjárás.
1: Úgyhogy. Mai anyagaink mennyi a száma? 11, ha jól emlékszem, vagy valahogy így?
2: Hát igen, ilyen 10-11 körül van, úgyhogy igen. Bőségzavara.
1: Kecső Ricsi barátunk elég komolyan dolgozott itt az este folyamán, ezúton is köszönet neki, reméljük, hogy még csak most fordul át a másik oldalára, illetve hát lassan, hamarosan indul, mert riporter lesz, de nem is ez az érdekes, hanem hogy hát tényleg összeszedett a tegnap esti kormány sajtótájékoztatóból rengeteg érdekes információk. Ezekről is beszélünk. Na és mi van az időjárással? Majd süt a nap?
2: Hát süt a nap, ma még egy ilyen kicsit ilyen enyhébben, hogyha lehet így fogalmazni, egy ilyen 20-21 fok lesz ma a maximum, úgyhogy ez még nem az az igazi nyári. Viszont a hét második felében majd ez szépen-szépen kúszik fölfelé, és hétvégére már ilyen 28-30 fokok is lehetnek, ami hát nyaralni, kirándulni vágyóknak jó, a szájhelyzet szempontjából lehet, hogy nem annyira jó, bár most az elmúlt napokban, hetekben azért esett valamennyi eső, de hát nem túl sok, úgyhogy ma viszont nem kell esőre számítani, hanem napsütéses időnk lesz.
1: Na, ez egész kellemes. Én azért olyan vagyok most, mint egy kicsit a nemzetközi piac a magyar fizetőeszközzel, meg a gazdasággal, hogy megelőlegezem a bizalmat. Elraktam a bakancsomat, és remélem, hogy nem is lesz rá szükség őszig. Úgyhogy bízunk a legjobbakban, a legfrissebb információk következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is napirendre került a kormányülésen, erről a kormányszóvívők számoltak be.
2: A tájékoztatás szerint legalább 3 vármegyében több száz helyszínen jelenhetett meg osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. Az ügy várhatóan Magyar Péter közelgő ausztriai tárgyalásán is szóba kerülhet. A részletekről Köböl Anitát hallják.
3: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi aszbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására. Kivizsgáljuk a teljes forgalmazási és felelősségi láncot. Várható a Magyar Péter miniszterelnök az osztrák látogatásán felveti az osztrák félnek az egyeztetés szükségességét.
1: Két titkosított dossziéja is van a kegyelmi ügynek, ebből az egyiket délelőtt nyilvánosságra hozza a Tisza kormány.
2: A miniszterelnök bejelentette, hogy az áttekintett aktákat a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányülést követő sajtótájékoztató Magyar Péter részleteket is közölt az ügyről.
4: Ami már most elmondható azonban az az, hogy anno, amikor a kegyelmet a köztársasági elnök a pedofil segítő tanárnak megadta, akkor ez úgy zajlott, hogy az igazságügyi minisztérium, az igazságügyi miniszter, az akkor igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel köztársasági elnökhöz, több mint 40 kegyelmi kérvényt terjesztett föl, abból 3-ban javasolt az igazságügyi minisztérium kegyelem megadását, a Bicskei ügy az nem volt ezek között. Az igazságügyi miniszter nemleges terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
1: Magyar Péter a közösségi oldalán tette közzé, hogy 8:30 kezdődik ez a bizonyos tájékoztató, természetesen be fogunk számolni a legfrissebb eseményekről, részletekről. Addig is még mindig hírek itthonról, holnap évfélig kell leadniuk a magánszemélyeknek az adóbevallásukat.
2: A NAV kommunikációs főosztályvezetője Linz Mayer Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelmen túli bevételeket is fel kell tüntetni, ilyen például egy kiadott lakás bérleti díja. De azt is hangsúlyozta, hogy senki ne feledkezzen meg az adója 1+1%-áról, amit civil szervezeteknek és egyházoknak ajánlhat fel.
5: Éljen mindenki a lehetőséggel, és válasszon valamilyen civil szervezetet, illetve a másik 1%, ami a vallási közösségeknek, egyházaknak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak megy. És itt nagyon fontos, én mondhatom azt, hogy ez egy ökölszabály, törvény meghatározza, hogy május 20-a éjfélig kell beérkeznie az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatnak. Tehát aki ezt a határidőt lekési, hiába szeretné felajánlani az adójának az 1%-át, nem lesz érvényes.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárt tegnap.
2: A részvénypiac forgalma több mint 22 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.034 forintra erősödött, az OTP 1%-kal 41.080 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.546 forintra nőtt, a Richter 1,1%-kal 12.450 forintra esett.
1: Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE 1,3%, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött, Milánó 9%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8%-os pluszban zárt.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 3%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-kal csökkent.
1: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 56 fillért kérnek, egy amerikai dollár 309 forintba és 67 fillérbe kerül, egy svájci frankért 394 forintot és 26 fillért kell fizetni. Ázsiában vegyesnek tűnik a kép, mindjárt megnézzük, hogy most aktuálisan mi a helyzet. A térségben irányadó tokiói Nikkei 0,7%-kal csökken. Érdekesség, hogy a többiek növekednek, a hongkongi Hang Seng 0,4%, a Shanghai Composite 0,1%-kal, az indiai Sensex 0,3%, a szingapúri tőzsde 0,7%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Az első negyedév végén a GDP 77,9%-a volt az államadósság mértéke. Összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki. Ezt jelentette a Nemzeti Bank. Bár ebben az adat az évközben mindig változik, azért ez sok éves átlag feletti arány. Ebben látszik, hogy választási év az idei, így értékelt a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor szerint az egyik megoldás a költségvetés kiadási oldalának újragondolása, amivel lehet majd ezen finomítani. Emszücs Péter kérdezte őt a részletekről.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Mintegy 78%-ra nőtt az államadósság mértéke, és még csak május közepét írjuk. Nagy baj ez?
3: Tehát első negyedéves adatról van szó. A negyedik negyedév végén 74,6% volt a mutató, ez nőtt 77,9%-ra. Tehát a növekedést azt nagyon egyszerűen két okra vezethetjük vissza. Egyrészt van egy szezonális hatás, tehát az első negyedévben mindig növekedés szokott lenni, ugye általában a év végén a kormányzat leapasztja egy kicsit a tartalékokat, majd az első negyedévben visszapótolja, illetve hát ugye a másik ok nem meglepő módon a választási költekezés. Ugye, hogyha megnézzük, akkor az első negyedévben egy elég magas finanszírozási igényt, ugye ez még nem pont a hiány sikerült összehozni. A szezonálisan kiigazított adatok szerint ez 8,4% volt, hogyha pedig a nyers adatokat nézem, akkor ez 10,9%. Ugye ebben is vannak olyan hatások, amelyek kizárólag a választás évhez kötődnek, de hát vannak olyan jók is, amelyek azért rendszeresen most már megjelennek az első negyed évben, míg a többiben nem. Ilyen ugye például a 13. havi nyugdíj, amit azért évente szerencsére csak egyszer kell kifizetni.
2: Mit lehet ezzel kezdeni, vagy kell-e egyáltalán most azonnal beavatkozni, hanem inkább várni, mert ugye, hogy megy az év előre, ahogy te is mondod, vannak ebben azért ingadozások.
3: Nyilván át kell tekinteni az új kormányzatnak a költségvetés helyzetét, és hát azért az látszik, hogy a kiadási oldalon vannak olyan tényezők, amiket visszább lehet vágni, tehát inkább a kiadásokkal kell talán valamit kezdeni. Aztán hát ugye meg kell nézni, hogy mi az, ami hiányban idén racionálisan elérhető. Hát ugye nem biztos, hogy ez a költségvetési törvényben szereplő 3,9% lesz. Ugye itt korábban elhangzott egy ilyen 6,8%-os szám, hogyha nem történik semmi, akkor ekkora lehet idén a hiány. Ez nem is általában a valóságtól, tehát így nagyjából egy ilyen 5-7% közötti hiányval számolhatunk az idei évre.
2: Ugye ezt bejelentette a pénzügyminiszter Kálmán András, hogy minden jel szerint pótköltségvetés lesz, tehát az egészen biztosan, hogy hozzányúlnak nyilván a kiadásokhoz is, meg bizonyos ugye kötelezettségvállalásokat lehet, hogy visszavonnak, azzal is lehet gondolom javítani az egyenleget.
3: Kérdés, hogy ez milyen időtávra vonatkozik, most ami 2030-ig vonatkozik, hát ugye abban nem minden érinti az idei költségvetést, ugye az idei költségvetés megint egy kicsit túlkorán készült el, amiből az is következik, hogy nem tartalmaz minden intézkedést, tehát már hát eddig is mondhatnánk, hogy egy ilyen toldozott-foldozott valami, de hát sokszor még ez a toldozás-foldozás is elmaradt, tehát ebből következően azért az átláthatósággal lehetnek problémák, ugye, hogyha kíváncsiak vagyunk arra, hogy alakul az idei hiány, akkor nem biztos, hogy először a költségvetést nézzük meg.
2: Úgymond rossz hírek mellett van valami jó hír is azért az államháztartás helyzetével kapcsolatban?
3: Hát az államháztartás helyzetével kapcsolatban ma kevésbé jött ki jó hír. Ugye itt, ami még kijött, az a háztartásoknak az első negyedéves finanszírozási képessége, hát ők erőteljes pluszban vannak, viszont ez a GDP 12,7%-át tette ki az első negyedévben. Hát ami viszont kevésbé jó hír, hogy itt a készpénz és a betéteket emelik ki, mint kiemelkedően növekvő megtakarítási formát, de azért az állampapíroknál és a befektetési jegyeknél is van növekedés, tehát a háztartások azért nem költöttek el mindent.
2: Hát ugye az állampapíroknál azért korábban volt nagyon nagy hype, most az, hogy ez ilyen mértékben nem növekszik, azon azért nem csodálkozunk annyira, gondolom én.
3: Most inkább az a kérdés, ezzel a plusz pénzzel mit kezdtek a háztartások, és ebből látszik az, hogy részben vásároltak állampapírt, de nagyobb részben megtartották. Ugye ez azt is jelenti, hogy azért ebből lesz még a második negyedévben várható költekezés.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a Reggeli Monitort. Holnap éjfélig kell leadniuk a magánszemélyeknek az adóbevallásukat. Ez gyakorlatilag az érintettek 99%-a már megtette, pontosabban megtette helyettük a NAV elektronikus formában. Tavaly mindössze 20 ezer adózó adta föl postán a dokumentumot, ezt mondta az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője. Nitzmeier Szilvia ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelmen túli bevételeket is fel kell tüntetni, ilyen például egy kiadott lakásbérleti díja. Arról is beszélt, senki ne feledkezzen meg az adója 1+1%-áról, amit civil szervezeteknek és egyházaknak ajánlhat fel. Emszücs Péter kérdezte őt a részletekről.
2: Ha 20 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor azt mondom, hogy teljesen komolyan vehendő az, hogy az utolsó napokban, akár este 10-kor is fel lehet adni a postán az adóbevallást, viszont az elmúlt években igen komoly fejlődésen ment át ez a rendszer, és ugye a NAV elektronikusan kiküldi az állampolgároknak. Hány százalékuk él ezzel? Hány százalék miatt kell nyitva tartani a postáknak hosszabbítva?
4: Azért a postai beküldés, a papíros bevallás az már sokkal ritkább. Ha a tavalyi adatokat nézzük, akkor az a papíros csomag, amire még szerintem jó néhányan emlékezhetnek, ugye 2017 előttről beszélünk, ez a papíros csomag, ez még most is létezik, ugye amiben ott van összefűzve a kitöltési útmutató, plusz benne van maga a bevallás, és ez az, amit számológéppel kiszámolva, tollal lehet kitölteni, és nagyon fontos, hogy alá is kell írni. Tavaly ebből a postai csomagból mindössze 20 ezer darab érkezett. Ezt mondjuk, ha összehasonlítom azzal, hogy a NAV-nak a online rendszerén keresztül, az úgynevezett ESZ-en keresztül, ott pedig több és 2 millióan küldték vissza a tervezetüket, illetve fogadták el a NAV által kiajánlott bevallási tervezetet.
2: Ha jól értem, akkor most nem lesz az az elmebajos roham, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt volt, mert akkor tényleg éjszaka is álltak emberek sorba, hogy beadják időben az adóbevallást, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy a többség az elvégezte, nyugodtan hátradől a NAV megszámolgasson, amit szeretne még, és nem kell már rohannia.
4: Ami miatt azért mégiscsak érdemes tenni valamit annak, aki eddig még nem tette, hogy május 20-án, azt most már mindenki tudja, hogy a magánszemélyeknek, akinek a NAV kiajánlotta a bevallását, gyakorlatilag, ha valaki semmit nem csinál, akkor is automatikusan érvényes lesz a NAV által kiajánlott bevallási tervezet. Tehát már nincsen május 21-től rettegés, hogy na a NAV majd mulasztási bírságot szab ki, vagy azért, mert késedelmesen nyújtottunk bevallást, késedelmi pótlékot kell fizetni automatikusan, de valamit azért tenni kell. Egyrészt a tervezetet, amit a NAV kiajánlott, érdemes megnézni. Azért érdemes megnézni, mert lehet, hogy nincsen benne valamilyen adókedvezmény, ami jár nekünk. Például a családi kedvezmény, vagy a bizonyos betegségek után járó személyi kedvezmény. Ezt, aki nem nyilatkozott tavaly a munkáltatójának, hogy a fizetésében érvényesítse a kedvezményt, neki május 20-áig kell kiegészíteni a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, és ezt érdemes megtenni, mert a NAV a beérkezéstől számított 30 napon belül utalja a visszajáró pénzt. Ami miatt még mindenképp érdemes átnézni a tervezetet, az pedig az, hogy nem minden jövedelem szerepel benne, hiszen a NAV-nak nem mindenről van automatikusan adata. Ilyen például, amiről nincs adata, az a lakáskiadásból származó jövedelem, vagy a lakás eladásából származó jövedelem. Ez a két leggyakoribb, tehát én most a nagy számokat sorolom. Itt pedig azért érdemes kiegészíteni a tervezetet és május 20-áig beküldeni, mert május 20-a után már a revizorok fogják ellenőrizni, hogy ezek az adatok szerepelnek-e benne vagy nem. Az ingatlan nyilvántartás az nyilvános, tehát hogy nem csak a revizorok, hanem gyakorlatilag bárki hozzáférhet, így nem annyira nehéz azt leellenőrizni, hogy történt-e lakáseladás, és abból szerezhetette valamilyen jövedelmet a magánszemély.
2: Hát, hogy általában egy adózó azért arra szokott emlékezni, hogyha elszaladt a lakás alóla. Tehát nem vagyunk abban a helyzetben, igen, hogy sok száz, ja Istenem, tényleg most jut eszembe.
4: Tényleg tavaly is eladtam. Igen.
2: Szóval ezzel még azért azt gondolom,
4: hogy... Én most felhívtam a figyelmet arra, hogy ennek szerepelnie kell a bevallásban.
2: Mi a helyzet azokkal a dolgokkal, az ingóságokkal egy év alatt mennyit értékesítettek anélkül, hogy adóznom kellene, most teszem azt, nem tudom, bútort, biciklit, meg tévét, meg hifit adtam el. Ennek van valamilyen értékhatára, ami fölött már ezt be kell jelentenem?
4: Itt is van egy értékhatár, ami azért viszonylag magas, főleg ezek általában használt ruhák, használt tévé, mert az más helyzet, hogyha valaki például tévéket, vagy pendrive-okat, vagy bármit hoz be rendszeresen, és úgy értékesíti, ugye az már kereskedelmi tevékenységnek számít adó szempontjából. De hogyha valaki ezeket a saját gyerek használt ruháját, használt játékot ad el és értékesít, ott 600 ezer forint ez a bevétel, tehát ugye 600 ezer forintig mentes az adó alól, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell adót fizetni, és még a bevallásban sem kell feltüntetni. Van még egy 200 ezer forintos jövedelmi sáv, hogyha ugye ott már a bevétel, mint a költség, ott ha 200 ezer forintos jövedelem keletkezett belőle, ott sem kell megfizetni az adót. Úgyhogy ezt érdemes összeadni, kiszámolni. Az egyszerű szabály, ez a 600 ezer forint azért a magánszemélyek többsége ez alatt marad, és nekik itt semmilyen dolguk nincsen.
2: 1+1%-ról is rendelkezni kell. Itt egyébként a NAV ezt ajánl, vagy azt szabadon hagyja, és azt mondja, hogy az adózó polgár dönti el, hogy akkor melyik egyháznak és melyik civil szervezetnek?
4: Ez itt a magánszemély választása. Amit a NAV tud csinálni, hogy nagyon erősen felhívja a figyelmet arra, hogy éljen mindenki a lehetőséggel, és válasszon valamilyen civil szervezetet, illetve a másik 1%, ami ugye a vallási közösségeknek, egyházaknak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak megy. És itt nagyon fontos, én mondhatom azt, hogy ez egy ökölszabály, törvény meghatározza, hogy május 20-a éjfélig kell beérkeznie az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatnak. Tehát aki ezt a határidőt lekési, hiába szeretné felajánlani az adójának az 1%-át, nem lesz érvényes. Tehát itt a május 20-ára a lehető legjobban kell odafigyelni. A másik fontos szabály, ami miatt érvénytelen lehet az 1%-os felajánlás, az pedig azokra érvényes, akiknek van fizetendő adó a személyi jövedelemadó bevallásunkban, például bevallja a lakáseladásból származó jövedelmet, de elfelejti megfizetni. Ha ezt nem fizeti meg május 20-áig, akkor is érvénytelen lesz a bevallás. Ha nem tudja megfizetni az adót, erre is van megoldás. Ugyanis 12 havi pótlékmentes részletet lehet kérni magában a bevallásban. És nagyon egyszerű, ennél egyszerűbb nem is lehetne, mert csak a kiválasztott hónap számát kell beírni, tehát ha valaki mondjuk 6 hónap alatt meg tudja fizetni, akkor nem 12-t ír oda, hanem 6-ot. És aztán csak arra kell figyelni, hogy minden hónapban megérkezzen a részlet. És ebben az esetben is érvényes lesz az 1%-os nyilatkozat.
5: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál. Lassú a haladása a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától Újpesten a Homoktövés utcában a Külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, illetve Pest-Erzsébeten az Eperjes utca, Veselény utca kereszteződésében félpályás korlátozásra kell készülni, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. A 9. kerületben a Viola utcát zárták le az Üllői út és a Tűzoltó utca közötti szakaszon, itt gázvezetéket javítanak. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 7 óra van, 2026. május 19-e. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Ma van Magyarországon a férfinap. Azért ez egy nagyon nagy dolog. A Nemzetközi Férfinapot egyébként november 19-én tartják, a magyart pedig ma, úgyhogy kedves férfitársaim, hát Isten éltessen minket, nagyon sokáig természetesen a nőkkel együtt. Meg az Ivókat, meg a Milánokat, nekik meg a névnapjuk van, azokat is, akik a születésnapjukat ünneplik. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok. Hírek következnek a Reggeli Monitorban.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Az Orbán kormány több tételt sem szerepeltetett megfelelően az idei költségvetésben.
7: Vitézi Dávid beszámolójára hivatkozva a kormányülést követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy például a Budapest-Belgrád vasút projekthez kapcsolódó 87,2 milliárd forintos tétel sem szerepelt a büdzsében. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
8: A kormány megtárgyalta az autópálya koncessziós rendszer helyzetét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszámolt arról, hogy a közlekedési minisztérium gazdasági területe több tétel esetén megállapította, hogy a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. Együttesen ezek a tételek a volt építési és közlekedési minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Tehát ennél a minisztériumnál ennyi eltüntetett költségvetés hiány van, amikről jelezte a tárca, hogy szerepelniük kellene a költségvetésben.
6: A kormányülést követő sajtótájékoztatón beszámoltak Magyar Péter eheti programjáról is.
7: A miniszterelnök többek között Lengyelországba és Ausztriába utazik a héten. A részletes programot Szondi Vanda kormányszóvivő ismertette.
9: Erre az útra menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba. Itt találkozik a krakkói érsekkel és megkezdi a hivatalos programot. Krakkóból vonattal érkezik a delegáció Varsóba, ott tárgyal a lengyel kormánnyal, Donald Tusk miniszterelnökkel, Karol Navrotsky lengyel elnökkel, a varsói polgármesterrel, civil szervezetekkel. Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel elutazik Danzgba, megkoszorúzza a hajógyári munkások emlékművét, és találkozik Lech Walesa volt lengyel elnökkel, a Szolidaritás volt elnökével. Csütörtök reggel a delegáció továbbutazik Ausztriába, tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen osztrák elnökkel.
6: Az első negyedév végén a GDP 77,9%-a volt az államadósság mértéke, összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki, erről jelentett a Magyar Nemzeti Bank.
7: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza Regős Gábor szerint a szokásos évelei emelkedést megfejelte a választás évekre jellemző költekezés, de ezen túl is vannak olyan tételek, amik megdobták a hiányt.
10: Egyrészt van egy szezonális hatás, tehát az első negyedévben mindig növekedés szokott lenni, ugye általában a év végén a kormányzat leakaszt egy kicsit a tartalékokat, majd az első negyedévben visszapótolja, illetve lehet, hogy a másik ok nem meglepő módon a választási költekezés. Ugye, hogyha megnézzük, akkor az első negyedévben egy elég magas finanszírozási igényt, ugye ez még nem pont a hiány sikerült összehozni. A szezonális kisan kiigazított adatok szerint ez 8,4% volt, hogyha pedig a nyers adatokat nézem, akkor ez 10,9%. Ugye ebben is vannak olyan hatások, amelyek kizárólag a választásnévhez kötődnek, de hát vannak olyan jók is, amelyek azért rendszeresen most már megjelennek az első negyedévben.
6: A jövőben megszűnik a vármegye elnevezés, erről beszélt tegnap a miniszterelnök.
7: Szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, hogy a főispánok politikai kinevezettek, a Tisza kormányban valódi közszolgák lesznek, mondta Magyar Péter. Középtávon pedig az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, több hatáskör elkerül a kormányhivataloktól és a szakszervekhez kerül át.
6: Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter.
7: Orbán Anita a közösségi oldalán hangsúlyozta, a magyar-lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak. Az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárt tegnap.
7: A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt. A vezető részvények ára vegyesen

0: Londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 4,1%-kal erősödött. Milánó 9,1%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8,1%-os pluszban zárt.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 3,1%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig 0,5%-kal csökkent.
1: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 360 forintba és 77 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 310 forintot és 4 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 52 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 85 forint 4 fillér, a cseh korona 14 forint 84 fillér, egy angol fontért 415 forintot és 62 fillért kell fizetni jelenleg a bankközi deviza piacon. Ázsiában vegyes a kép, még mindig a térségben irányadó tokiói Nikkei 4,1%-kal csökken, a többieknél emelkedés látszik, a hongkongi Hang Seng és az indiai Sensex 4,1%, a Shanghai Composite 1,1%, Szingapur 7,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,5%-kal csökkent, $106.99-re, a Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként, $109.89. Minimálisan 0,4%-kal csökkent az arany jegyzési ára, unciánként $4,546.80-be kerül a sárga nemesfém. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban 1 megawatt órányi energiahordozóért 49 eurót és 83 eurócentet kérnek. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az iráni háború és a hormuzi szoros lezárása miatt gyors ütemben csökkennek a globális olajkészletek, amelyek a jelenlegi felhasználás mellett már csak néhány hétre elegendőek.
0: Erre figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezérigazgatója Párizsban a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén. A stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális kínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Az északi féltekén induló tavaszi vetési és nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a készletek csökkenését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgép üzemanyag és a benzin iránti kereslet. Az Egyesült Államok és Izrael-Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte a piacot, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a helyzetet. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készlet felszabadításáról döntött. Összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot.
1: Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank.
0: Ezt a jegybankelnök mondta a lámfalusi konferencián a Reuters tudósítása szerint. Varga Mihály hangsúlyozta, a közös európai fizetőeszköz bevezetése Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában az eurózónához történő csatlakozás nem lehet cél. Magyar Péter miniszterelnök a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Varga Mihályt nem szeretné felszólítani a lemondásra, és amennyiben nem akadályozza majd a kormány munkáját a jegybank, akkor ezen az álláspontján nem is tervez változtatni. Kármán András pénzügyminiszter korábban a bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy legkésőbb 2030-ig szeretnék teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
2: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Nézzük néhány keresztárfolyamot, az euró svájci frank 0,9144, az euró amerikai dollár 1,1638, az euró angol font pedig 0,8684.
2: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül, napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Aki esetleg a szabadban tervezne fürdőzni, az vagy vigyen magával jacuzzit, vagy nagyon öltözzön fel, mert hogy az a helyzet, hogy a hazai folyó és állóvizek még kevésbé alkalmasak a fürdőzésre, 16 és 18 fok között változik a hőmérséklet. A folyókban a Balaton 12 fokos, a Velencei tó és a Fertő tó pedig 13 fok. Hát mit mondja a kevésbé hívogató értékek? Viszont vannak már pozitív jelek, a földközi tenger 21 fokos a törökországi Antáliánál, aztán a vörös tenger Izraelnél 21, Egyiptomnál pedig 24 fokos.
2: Sporthírek a 94.2.
1: A listavezető Arsenal 1-0-ra legyőzte a már kiesett Burnley-t, az angol

0: labdarúgó bajnokság 37. fordulójában, ezzel 5 pontra növelte az előnyét a tabella élén, és nagy lépést tett a bajnoki cím megnyerése felé. Az észak-londoni együttes egy fejes góllal nyerte meg a mérkőzést. Akár már ma bajnokok lehetnek, ez viszont a Manchester Citynek pontokat kell veszítenie. A magyar válogatott Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth vendégeként. A házigazda svájci válogatott 5-0-ás második harmadot követően 6-1-re legyőzte a német csapatot a jégkorong világbajnokság harmadik fordulójában a magyar érdekeltségű Zürichi csoportban. A magyarokhoz és a britekhez hasonlóan pont nélkül álló németek az első játék részben még jól játszottak, aztán emberelőnybe kerültek, ekkor viszont a hazaiak kontrából betaláltak, és egy pillanat alatt megváltozott a meccs hangulata. A svájciak 8 lövésből 5 gólt szereztek, könyörtelenül kihasználtak minden megingást és hibát. A záró felvonásban 1-1 találat esett.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egyrészről a digitális euró bevezetéséről többször beszéltünk, másrészről az euróhoz kötött stablecoin kialakításáról és felzárkózásáról, ugye a dollárhoz kötött stablecoinokhoz, erről is sokat beszélgettünk. Most ezt a kettőt hozzuk össze, mert Európában vita van arról, hogy melyik az elsődleges, mik az érvek, ellenérvek. Jelenleg a Francia Nemzeti Bank alelnöke beszélt arról, és szembe ment az LKB-val, tehát bőven húzódik feszültség ezzel a témával kapcsolatban. Na most egyrészről már dolgozik az LKB és az Európai Unió a CBDC, a digitális jegybankpénz kialakításán. Ez az egyik oldala a dolognak. A francia jegybank alelnöke viszont a stablecoint helyezni előtérbe a magánszektor bevonásával. Itt húzódik az alapvető feszültség?
2: Igen, tehát itt igaziból a jegybankpénzzel az a probléma, hogy az leghamarabb 2029-ben indulhat el, de nem biztos, hogy 29-ben el fog indulni. Az euró alapú stablecoinokat meg kis túlzással azonnal be lehet vetni, már van is a piacon több ilyen megoldás is, és mindeközben az amerikai dollárhoz kötött stablecoinok pedig egyre nagyobb teret hódítanak. Denis Bautát, a Francia Nemzeti Bank elnökének álláspontja szerint fel kell venni a versenyt, hiszen az USD alapú stablecoinok hegemóniája az nem tesz jót az európai gazdaságnak, tehát az Európai Unió gazdaságának nem tesz jót, hogy hegemón szerepe álltak be a USD alapú stablecoinok, és hogy szorgalmazni kéne az euró alapúak használatát. Az LKB viszont túl óvatos.
1: Na most miért nem működhet a kettő együtt? Tehát miért nem csinálhatná meg az LKB a saját digitális jegybankpénzét, és miért ne indulhatná el egy stablecoin a magánszektor felől?
2: Elindulhat, viszont a túl nagy óvatosság az LKB részéről az azzal van indokolva, hogy ugye egy ilyen stablecoin az egy hagyományos pénzrendszeren kívüli magánpénz jellegű pénz, ami a bankszektort használatát ki tudja iktatni, tehát nincs rákényszerítve a gazdaság akkor, hogy használja a hagyományos bankszektort, és ennek szabályzói kockázatai is vannak, és kockázatot jelent a bankszektorra is. És ezt szeretné ügyesen és jól kezelni az LKB, és még nem látják pontosan, hogy hogy kell ügyesen és jól kezelni, ezért lassítják a folyamatot.
1: Na de te is mondtad, hogy jelenleg ugye a dollárhoz kötött stablecoinok vannak sokkal jobban elterjedve, az Egyesült Államokban működik, nem lehet ez egy minta, nem lehet kiinduló pont, hogy van, ahol már megcsinálták?
2: Ez egy minta, de igaziból itt most én behoznék egy másik témát, amiről nem szólnak ezek a viták, hogy vajon az európai gazdaságnak van-e akkora súlya, hogy globálisan el tudjon terjedni az európai stablecoinok használata, és lehet incentívákat beépíteni a gazdaságba, hogy az Európai Unión belül a magánszektor kezdje el használni az euró alapú stablecoinokat, de vajon ez működhet-e úgy, hogy a globális gazdaságban nem biztos, hogy el fogják fogadni, és a gazdaság Európai Unión kívüli szereplői viszont ragaszkodni fognak az USD alapú stablecoinokhoz. Vajon ezt hogy lehet megoldani? Nekem erre nincs válaszom, csak kétségeim vannak, hogy az euró alapú stablecoinok igazán el tudnak-e terjedni.
1: Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy erre mi a válasza a pártolóknak?
2: Én nem találtam jó választ, ugye ők egész egyszerűen szorgalmazni akarják olyan szolgáltatásokkal, olyan megoldásokkal, amik tényleg biztonságosan, gyorsan végbe tudnak menni, nagyon olcsón, és az informatikai rendszerek könnyen tudják kezelni őket.
1: Na most hát a vita megvan, de azért tegyük már itt tisztába a fogalmakat, tehát egyrészről digitális jegybankpénz, CBDC, másrészről stablecoin. Mire jó az egyik, mire jó a másik?
2: Technológiai szempontból nem mennék bele túl mélyen, mert természetesen nem pontosan ugyanaz, de egy nagyon hasonló megoldásról van szó. De az európai jegybankpénz mögött az Európai Központi Bank áll. és ők szabályozzák, ott működik, és van saját monetáris politikája. A euróalapú stablecoin pedig egy magáncég által kibocsájtott token, ami mögött euró fedezet van, ez a fedezet európai pénzpiaci eszközökből és euróból állhat. Azt lehet mondani, hogy ha tisztességesen jól működteti egy magáncég, akkor az biztonságos, hiszen megvan a kellő fedezet mögötte. Viszont a szabályai nyilván le vannak írva, tehát szabályzott eszközről van szó, de nem pontosan ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Ezáltal a felügyelet kezéből, hogyha kicsúsznak a dolgok, akkor előfordulhatnak problémák, amire ugye föl is szokták hozni a 23-as Silicon Valley Bank esetét, ahol mikor a Silicon Valley Bank nehéz helyzetbe került, akkor az USDC árfolyama az elmozdult, tehát leesett az egy dollár alá, és hogy az ilyet nagyon nehéz megakadályozni.
1: Tehát akkor az se lenne garancia, hogy összefognak az európai nagybankok, mint ahogy látjuk is a kezdeményezést, az se lenne teljes garancia arra, hogy stabilan tudjon működni.
2: Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy banki összefogás által ez már majdnem tökéletes garancia. Tökéletes garancia nem létezik az LKB működésére sem, mint ahogy semmelyik pénzrendszer működésére sem. Azért azt lehet latolgatni, hogy mennyi az esélye, hogyha összefog a 10-20 legnagyobb európai bank, hogy ott olyan csőd hullám keletkezik, hogy nem tudnak jót állni. Azért, ami mögött ott van a valós eszköz, ezt én nem tudom megítélni, nekem elég garanciát jelentene az én személyemnek, hogyha ezek a nagy bankok ott vannak, de hát ezt a piacnak kell eldöntenie. Ezek olyan kérdések, amiken éveket el lehet rágódni.
1: De milyen érdekes, hogy végül is a kriptodevizág, a kriptovilág azért jött létre, ezt sokszor megbeszéltük, hogy a hagyományos pénzügyi világ mellett egy alternatívát nyújtson, és most meg arról beszélgetünk, hogy végül is mégiscsak a hagyományos bankokban kell megbízni, hogy egy euróhoz kötött stablecoin elinduljon egyáltalán és elterjedjen.
2: Összemosódnak ezek a határok, de azért teljesen más helyzetről van szó, hogyha nagyvállalatok egymás között használják, úgy, hogy a hagyományos pénzrendszert bevonjuk a működésekbe, és közben ugye technológiai szempontból modernebb megoldásokra van szó, amiért kiállt a piac, mert a hagyományos pénzrendszer nagyon elavult, nagyon nehéz egy-egy új technológiai megoldást behozni. Meg lehet kérdezni az illetékeseket, hogy milyen problémákkal küszködnek, amikor be kell vezetni mondjuk egy T+1 vagy egy T+0-ás átutalási rendszert. Tehát ezt sokkal egyszerűbb megoldani, és a gazdasági szereplőknek, a cégeknek, a vállalatoknak, a kereskedelemnek pedig szüksége van ezekre a megoldásokra.
1: Mennyire lehet visszás az, vagy volt erre már példa egyébként a nagyvilágban, akár az Egyesült Államokban, hogy ha el is indul akár egy CBDC, akár egy stablecoin, valamilyen szinten ösztönözni az elterjedését, szabályokat hozni erre, valahogy bevezetni a társadalomba, hogy használják az emberek. Vagy ugye az Egyesült Államokban magától terjedt?
2: Az Egyesült Államokban előbb egyébként elkezdett elterjedni, utána pedig egy olyan szabályzás jött létre egyébként, most a napokba tették rá az utolsó pontot, tehát elfogadták ezt a törvényt, ami jól körülírja, és egyébként ösztönzi is a gazdasági szereplőket a használatára. Ott egy olyan kialakítás van, hogy az amerikai államnak érdeke, hogy használják, hiszen ott amerikai állampapírt kell betenni fedezetnek. Ezáltal az alacsony kamatozású állampapírokra is megnőtt a kereslet. Ennek nyertesei vannak, tehát ugye az amerikai állam ezáltal nyertesévé válik. A gazdasági szereplők nyertesévé válnak, és kimutatható, tehát látható méretű összegek azok, amik ezért amerikai dollárba vándorolnak vissza, úgyhogy az amerikai dollár hegemon szerepe az ugyan csökken, de a stablecoinok bevezetésével ez a csökkenés, ez mérséklődött.
1: Hát ez is volt a céljuk egyébként kimondottan.
2: Igen, és azt lehet mondani, hogy eddig azt látjuk, hogy nagyon ügyesen csinálták.
1: Mennyire lehet ilyen értelemben egy lapon emlegetni a dollárt, illetve az eurót?
2: Nem tudok a saját szubjektív nézőpontomtól elrugaszkodni, tehát én azt látom, hogy nem szereplő az amerikai dollárhoz képest és az amerikai gazdasághoz képest az Európai Unió gazdasága és az euró, én nehezen tudom elképzelni, hogy globális használatra lehetne ösztönözni, de szerencsére nálam vannak okosabb emberek ott, és biztos ki fogják találni, legalábbis ebben reménykedhetünk. És annak szurkolok, hogy ne legyen igazam.
1: Szóval euróhoz kötött stablecoin vagy CBDC, vagy egyik, vagy másik, vagy mindkettő, ezt majd a jövő eldönti. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ha visszahallgathatják minden adásunkat YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Nemzetközi terjeszkedés kis költségvetéssel? Igen, lehetséges! Csatlakozzon a Cégkassa Podcast hallgatóihoz, és tudja meg, hogyan értek el hazai cégek sikereket a globális piacon. Cégkassa Podcast ma a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Flotta döntések változó időkben.
8: Cégautó beszerzés 2026-ban.
7: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
8: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
7: Szakértői beszélgetés Kövesdán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
9: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, illetve a Szerémi úton a Rákóczi hídnál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton a Megyeri útnál. A reggel 8 órától nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Ormánhegyi út csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. A 11. kerületben a Neszmélyi utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár, a Gazdagréti tér felé nem érinti a Neszmélyi út megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
11: 1954-ben, ezen a napon május 19-én született Melbourne ajándéka Phil Rudd a teljes nevén. Philip Hugh Norman Whitcomb. Nem tudom kiejteni, Radzevekúj, vagy valami ilyesmi, azt hiszem, hogy ez valami holland eredetű név. Na, szóval ő az AC/DC tagja volt 1973 és 83 között, ő volt a dobos. Hát azért a nagy idők kezdetén ő már ott volt a hangszer mögött. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, reméljük, hogy még velünk marad. Egyébként az AC/DC hangzásának ő adta meg az egyik alapját. Mi pedig megadjuk a nap alapját, mert hogy jönnek a hírek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Többen meghaltak egy kaliforniai mecsetnél történt támadásban.
12: Két ember nyitott tüzet San Diego-ban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A hatóságok elmondták, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. Az eseménynek három halálos áldozata is volt, egyikük egy biztonsági őr volt. A hatóságok szerint az ő fellépése életeket mentett, és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. A két támadó holttestét is megtalálták, nem messze a helyszíntől, feltehetően öngyilkosságot követtek el.
11: A jövőben megszűnik a vármegye elnevezés idehaza, erről beszélt tegnap a miniszterelnök.
12: Szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, hogy a főispánok politikai kinevezettek, a Tisza kormányban valódi közszolgák lesznek, mondta Magyar Péter. Középtávon pedig az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, több hatáskör elkerül a kormányhivataloktól és a szakszervekhez kerül át.
11: Külön egyeztetést tartott a budapesti BL döntőről Pósfai Gábor és Vitézi Dávid.
12: A belügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a megbeszélésen a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit tekintették át. Szerinte mostantól a finom hangolás és a tényleges lebonyolítás időszaka következik.
11: Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter.
12: Orbán Anita a közösségi oldalán hangsúlyozta, a magyar-lengyel kapcsolatok új időszak előtt állnak, az új korszak új megközelítést kíván, a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni.
11: Két titkosított dossziéja is van a kegyelmi ügynek. Ebből az egyiket délelőtt, pontosabban egy óra múlva elkezdi nyilvánosságra hozni a Tisza kormány.
12: A miniszterelnök bejelentette, hogy az áttekintett aktákat a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik majd közzé. A kormányölést követő sajtótájékoztató Magyar Péter részleteket is közölt az ügyről.
13: Ami már most elmondható azonban az az, hogy annó, amikor a kegyelmet a köztársasági elnök a pedofil segítő tanárnak megadta, akkor ez úgy zajlott, hogy az igazságügyi minisztérium, az igazságügyi miniszter, az akkor igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel köztársasági elnökhöz, több mint 40 kegyelmi kérvényt terjesztett föl, abból háromban javasolt az igazságügyi minisztérium kegyelem megadását. tagadását, a Bicskei ügy az nem volt ezek között. Az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
11: Magyar Péter miniszterelnök tegnap tette közzé közösségi oldalán, hogy ma 8:30-tól ismertetik az igazságügyi minisztériumban felelt akta, kegyelmügyi akta részleteit. Természetesen beszámolunk majd erről az eseményről. Addig is adózás, holnap éjfélig kell leadniuk a magánszemélyeknek az adóbevallásukat.
12: A NAV kommunikációs főosztályvezetője Linz Mayer Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelmen túli bevételeket is fel kell tüntetni, ilyen például egy kiadott lakásbérleti díja. De azt is hangsúlyozta, hogy senki ne feledkezzen meg az adója 1+1%-áról, amit civil szervezeteknek és egyházaknak ajánlhat fel.
14: Éljen mindenki a lehetőséggel, és válasszon valamilyen civil szervezetet, illetve a másik 1%, ami ugye a vallási közösségeknek, egyházaknak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak megy, és itt nagyon fontos, én mondhatom azt, hogy ez egy ökölszabály, törvény meghatározza, hogy május 20-a éjfélig kell beérkeznie az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatnak. Tehát aki ezt a határidőt lekési, hiába szeretné felajánlani az adójának az 1%-át, nem lesz érvényes.
0: Tőzsde hírek.
11: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárt tegnap.
12: A részvénypiac forgalma több mint 22 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.034 forintra erősödött, az OTP enyhe 1%-kal 41.080 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.546 forintra nőtt, a Richter pedig 1,1%-kal 12.450 forintra esett.
11: Túlnyomó rész pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
12: A londoni FTSE 1,3%, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 4,1%-kal erősödött. Milánó 9,1%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8,1%-os pluszban zárt.
11: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
12: A Dow Jones 3,1%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal lett kevesebb, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 0,5%-kal csökkent.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
11: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 361 forintba és 8 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 310 forintot és 25 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 86 fillért kérnek.
0: Időjárás jelentés.
12: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
11: Aki esetleg síelni szeretne, az Magyarországon már biztos nem talál nyitva tartó sípályát, viszont Ausztriában Kaprun, Möltál, illetve Hintertux területeken is ilyen 20 és 220 centi közötti hórétegek várják a téli sportok szerelmeseit. Európában a magasabban fekvő helyeken, például az Alpokban, illetve Olaszországban a Stelvio Gletscher környékén is vannak hasonló helyek. Szóval, aki valami hidegre vágyik, annak iránya hegyek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: U, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: A vonalban pedig itt van velünk Sági Stella, immunológus, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete. Kezeit csókolom, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: A következő percekben a hantavírusról beszélgetünk. Nyilván ön, mint szakember, önt kérdezem. Mit kell tudnunk elsősorban erről a kórokozóról? Hogyan találkozhatunk vele mi emberek?
2: A hantavírus az lényegében rákcsálók által terjesztett vírus, amely a világszerte előfordulhat. Lényegében kettő nagy ismert csoportja van. Vannak az úgynevezett óvilági hantavírusok, ezek Európában és Ázsiában jelentőek, illetve az újvilági hantavírusok, amelyek az amerikai kontinensen fordulhatnak elő. Az európai típusok, ugye hát ami Magyarországot is érintheti, azok elsősorban veseszindrómával járó betegséget okozhatnak, míg az amerikai kontinenset érintő típusok pedig inkább légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő. A terjedése, amit ugye kérdezett, ott a legtöbb hantavírus az nem terjed emberről emberre, szerencsére jelenleg. A fertőzés általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével, vagy pedig nyálával szennyezett porbelégzésével alakulhat ki. Itt ugye kivételt jelenthetnek az andokvírusok, amelyek ritkán szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhetnek. Ilyen szoros kontaktusok például akár közös háztartásban lévő emberek közötti kontaktus, betegápolás, akár esetleg tartós zárt térben való együttlét esetén. A jelenleg ismertek szerint az andokvírus az nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, tehát nem viselkedik ilyen COVID-szerű pandémiás vírusként, és nincsen bizonyított jelentős tünetmentes terjedése jelenleg.
1: Ez egyébként akkor egy ilyen normál Magyarországon is előfordulható, vagy előforduló, nem tudom mi a jószág megnevezése, pontosan egy ilyen házi egér, vagy szürke egér, ő is képes egy ilyen vírusnak a terjesztésére?
2: Igen, Magyarországon is előfordulnak a hantavírusok. Ezek ugye főként ilyen rákcsálók, ahogy mondta is, azok terjedhetik. Magyarországon jelenleg nincsen okpánikra. A hazánkban előforduló hantavírus fertőzések azok nagyon ritkák. Ilyen 2015-24 között láttam meg utoljára a statisztikát, ott évente 2-16 esetet regisztráltak. Ezek főként ugye bár mivel rákcsálók, patkányok, akár ilyesmik által hordozhatók, ezért igen, az ők esetében ők terjeszthetik, ezek ilyen rákcsáló eredetű betegség.
1: Ugye most azért kapott kicsit nagyobb publicitást ez a kórokozó, már mint a hantavírus, mert hogy egy óceánjáró, egy ilyen nagy kiránduló, vagy szállodahajón így helyes, észlelték. Ezeken a járműveken akkor ezek szerint előfordulnak ilyen egerek, vagy patkányok, vagy rákcsálók, amelyek terjesztik ezt a kórokozót?
2: Itt eredetileg arról van szó, hogy ugye, ahogy ön is említette, ez egy óceánjáró hajó. Itt több megálló is van egy ilyen kirándulás során. Itt ugye összekapcsoltak az óceánjárón, itt több megbetegedést is összekapcsoltak az Andes hantavírussal, amely képes emberről emberre terjedni. Itt az történt a legfrissebb értesüléseim szerint, hogy az egyik ilyen megállónál az egyik házas pár az leszállt, és ők léptek kontaktusba egy ilyen fertőzött, ezt a vírust hordozó rákcsálóval. és akkor ők vitték fel lényegében a hajóra ezt a vírus. Tehát, hogy egy adott, ha jól emlékszem, egy dél-amerikai, valamilyen dél-amerikai helyszínen, a pontos országot nem tudom megnevezni, ott leszálltak és felvitték a vírust az óceánjáróra, és ott úgy került. Tehát önmagában az óceánjáró nem tipikus helyszíne magának a hantavírus fertőzésnek, hanem ez a rágcsálóval léptek kontaktusba, és úgy került fel a fedélzetre ez a vírus is.
1: Tehát akkor nem arról van szó, hogy a hajón valamilyen higiéniás viszonyok, illetve ezek hiánya, ami eredményezte a fertőzést?
2: Nem. A legfrissebb értesülések szerint itt az történt, hogy ha jól tudom, egy személytelepre mentek el, és ott léptek kontaktusba egy ilyen rágcsálóval.
1: Mit tudunk tenni mi itt egyszerű halandók, mondjuk Magyarországon? Van-e valami módszer a megelőzésre, illetve van-e értelme a megelőzésnek?
2: A fő megelőzés az a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. Fontos, hogy a rágcsálókat távoltartsuk az otthonunktól, közvetlen környezetünkből. Az élelmiszereinket jól zárhatóan zártan tároljuk, réseken nyílásokat ehhez zárjuk, rágcsálómentesítés, a fontos még továbbá a zárt helyeknek a szellőztetése, illetve nagyon kell figyelni arra, hogy a rágcsáló ürülékkel szennyezett pornak a felkavarását kerüljük. Itt például arra gondolok, hogy rágcsáló üléket nem szabad szárazon söpörni vagy porszívózni, mert ez növelheti a vírussal teri részecskék belégzésének a kockázatát. Ilyen esetben először érdemes nedves fertőtlenítőszerrel átmenni az adott területen. A leghitettebbek talán az ilyen erdészek, akik ilyen ürülékkel akár a vadonba is találkozhatnak. Ezeket meg kell előzni, vigyázni ezekre a dolgokra, viszont a pánik keltésre ez nem ad okot. Természetesen figyelni kell, betartani azokat az utasításokat, amiket a WHO javasol, de egyelőre nincsen pánikra ok. Ez a Covid-tól eléggé eltért, természetesen itt a média figyelem az mindenkit megragadott. Még nagyon él mindenkiben a Covid emlék, és amikor egy hajó, egy kontaktkutatás, vagy akár a karantén szó előkerül, akkor automatikusan erős érzelmi reakciókat vált ki az emberekből. Azonban tudományos szempontból ez jelenleg nem ugyanaz a kategória, mint a Covid-nál volt.
1: Hogyha már megtörtént a fertőzés, akkor kicsit beszéljünk a tünetekről, illetve arról, hogy egyébként ez kezelhető valahogyan?
2: Jelenleg nincsen vakcina rá. Itt jelenleg nincs is, ezt szeretném kiemelni, hogy a nemzetközi hantavírus eseményekben jelenleg nincsen ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármely személlyel. Tehát közvetlen hazai járványügyi fenyegetés az nincsen jelenleg Magyarországon. Emlegetünk még továbbá, ezt is szeretném megemlíteni, hogy egy 40 körüli halálozási arány jár ez a kifejezett andok vírus. Ez elsősorban az amerikai kontinensen fordul elő. Magyarországon előforduló hantavírusos jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő betegségek zajlanak le. Nincsen védőoltás jelenleg, ahogyan mondtam. Jelenleg nem áll rendelkezésre széles körben alkalmazott nemzetközileg elfogadott hantavírus elleni vakcina. Ahogy említettem, a megelőzéseket, azokat minden féleképpen kell figyelni. Ha valaki rágcsálóval vagy rágcsálóürülékkel szennyezett környezetben tartózkodott, és ezt követően láz, erős levertség, izomfájdalom, fejfájás, hányinger, hasi panaszok, vagy egyéb szokatlan tünet jelentkezik, akkor érdemes házi orvoshoz fordulni, és jelezni az esetleges rágcsáló expozíciót. Tehát ez eléggé általános tünetek, ahogyan említettem, lázerős, sebertség, izomfájdalom, fejfájás, hányinger. Akkor érdemes azért orvoshoz fordulni, hogyha tudjuk, hogy olyan területen voltunk, ahol potenciálisan rágcsálókkal léphettünk kontaktusba, vagy rágcsáló üdülékkel, vagy vizelettel.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Önök Sáng és Stella immunológust, a Magyar Tudományéve tudományos nagykövetét hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és további szép napot kívánunk, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
0: Ó, Ió, Cio, Áció, Innováció! Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen Ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélmény parkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
7: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
8: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
11: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.

0: A főváros már lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, az Üllői úton szakaszonként a Városközpont felé, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatorna javítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, a Kossuth Lajos tér felé nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 9. kerületben lezárt a Viola utcát az Üllői út és a Tűzolt utca közötti szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 8 óra múlt 1 perccel, önök a Trend FM adását hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1952. május 19-én született Mennyhárt János, akinek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Máté Péter díjas magyar gitáros, dalszerző, aki több együttesben is játszott, például a Korálban, aztán utána a V-motorokban, ahol az együttes alapító tagja és gitárosa volt, aztán pedig Vikidál Gyulával és Homonyik Sándorral, valamint hát közre működik szinte az összes Damien szóló lemezen, illetve koncerten. Reméljük, hogy még nagyon sokáig velünk marad. Egy kiváló gitárjátékos, úgyhogy Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig őt. A hírek következnek itt a Trend FM-en, az FM 94.2-n, a hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok. Szép reggelt mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, erről posztolt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Tar Zoltán azt írta, hogy Rucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Az ügyben belső vizsgálatot is indítanak.
2: A katonai életpálya méltó lezárásának rendszerét dolgozza ki a Honvédelmi Minisztérium.
3: A tárcavezető szerint erősebb jogi védelmet kell biztosítani a magyar katonáknak. A tervek szerint az új szabályozás 2027. január 1-től léphet hatályba. Ruszin Szendi Romulust hallják.
4: Az a célom, hogy a magyar katonát valódi erős honvédelmi törvény védje, mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből. És ezen változtatni fogunk. A következő hónapokban közösen kidolgozzuk az életpálya méltó lezárásának rendszerét is. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Az a célom, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessük meg az új évet.
2: Hosszú távon nem fenntartható a jelenlegi védett üzemanyag elrendszer, mivel a piaci árakhoz képest már most nagy különbség látható literenként.
3: A holtankoljak.hu ügyvezetője arra figyelmeztet, hogy ha a világpiaci olajárak tartósan magasak maradnak, vagy újabb ellátási problémák jelentkeznek, akkor elkerülhetetlenné válhat a védett árak kivezetése. Bújdos Esztert hallják.
5: A központilag történő beavatkozása az ilyen piaci folyamatokban az mindenképpen káros, és mindig ára van. Nem lesz ez másképp most sem itt a védett áras rendszerben, mert 10-e óta élnek ezek a védett árak Magyarországon. És hogyha összevetjük az éppen aktuális piaci árakat a benzin és a gázolaj esetében, akkor azért azt látjuk, hogy egy durván 80 forintos különbség van a benzin esetében, és a gázolaj esetében pedig egy szintén 80 forintos különbséget tapasztalhatunk, tehát nagyjából 700 forint környékén tankolnánk 700 forint alatt átlagosan a magyar kutakon, ami azt gondolom, hogy szakmán belül azért régóta hangoztatott info arról, hogy minél előbb ki kéne vezetni, mert annál többe kerül majd nyilván az államnak, aztán utána nekünk fogyasztóknak.
2: A nyári szezonban erősödhet a belföldi turizmus, mivel a dráguló repülőjegyek és a külföldi utak bizonytalanságai miatt többen választhatnak hazai úti célt.
3: A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint ugyanakkor a foglalásoknál egyelőre még nem látszik egyértelműen a növekedés, mivel az emberek továbbra is csak néhány héttel az utazás előtt döntenek. Somlyai Zoltánt hallják.
6: A repülős utak és a repülőjegyárak áremelkedése az meg fog jelenni a piacon. A másik irány viszont, ami ebből a szempontból kedvező, az, hogy a forint jelenlegi erősödése miatt ez valahogy azért a kettőt úgy tűnik, hogy mintha kibalanszírozná. Az az utazó közönség, aki még eddig nem döntött arról, hogy milyen útvételt választana, és adott esetben mondjuk a repülős utak helyett belföldi utazásban fog megjelenni, ezt még a számok tükrében úgy nagyon nem látjuk. Ez lehet annak a következménye, hogy azért tudjuk, hogy a foglalási ablakok azok nagyon le vannak rövid időre, tehát nagyon csak az aktuális dátum előtt maximum 4 héttel foglalnak az emberek. Én úgy gondolom, hogy ez még

0: klasszikus Andersen, mindenhol, főleg a fürdővárosokban és fürdődesztinációkban teltházas időszakot hoznak. Most is ezt látjuk jelen pillanatban, hogy ezen a hétvégén is ezzel lehet kalkulálni.
1: A jövőben megszűnik a vármegye elnevezés, erről beszélt tegnap a miniszterelnök.
2: Szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, hogy a főispánok politikai kinevezettek, a Tisza kormányban pedig valódi közszolgák lesznek, mondta Magyar Péter. Középtávon pedig az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, több hatáskör elkerül a kormányhivataloktól és a szakszervekhez kerül át.
1: Fél óra múlva kezdődik a kegyelmi üggyel kapcsolatos sajtótájékoztató, természetesen be fogunk számolni a részletekről, amint lehet tudni valamit. Külön egyeztetést tartott a budapesti BL döntőről Posfai Gábor és Vitézi Dávid.
2: A belügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a megbeszélésen a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit tekintették át. Szerinte mostantól a finom hangolás és a tényleges lebonyolítás időszaka következik.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárt.
2: A részvénypiac forgalma több mint 22 milliárd forint volt. A vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.034 forintra erősödött, az OTP 1%-kal 41.080 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.546 forintra nőtt, a Richter pedig 1,1%-kal 12.450 forintra esett.
1: Túlnyomó rész pluszban zártak a vezető nyugat-európai bőrzék.
2: A londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 4,1%-kal erősödött. Milánó 1%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8,1%-os pluszban zárt.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 3,1%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató pedig enyhe 1,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-kal csökkent.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol általában vegyes a kép, most is az. A térségben irányadó tokiói Nikkei 6%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 1%, a Shanghai Composite 3%-kal emelkedik, az indiai Sensex 2%, a szingapúri börze 8%-kal áll a pozitív tartományban, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként minimálisan 0,5%-kal csökkent, 108 dollár 12 centre, a Brent jegyzési ára 1,7%-os mínuszban, 110 dollár 17 centen áll. Egy uncia aranyért 3%-os csökkenés mellett 4545 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon.
3: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 360 forintba és 98 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 310 forintot és 13 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 64 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 85 forint 9 fillér, a cseh korona 14 forint 87 fillér, az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 415 forintba és 59 fillérbe kerül. Elpusztult Madagaszkár legnagyobb és legidősebb majomkenyérfája.
2: A több mint 1200 éves szentként tisztelt óriásfa már 2018-ban súlyosan megroppant, amikor törzsének egy része összedőlt. A majom kenyérfák ugyanakkor nem zuhannak össze azonnal, hanem lassú bomlásnak indulnak. A természetvédelmi és kulturális szimbólum pusztulását az öregedés és a klímaváltozás együttesen okozta. A botanikusok szerint az elmúlt évtizedben Afrika és Madagaszkár legidősebb fái közül többel is hasonló történt.
3: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
1: A listavezető Arsenal 1-0-ra legyőzte a már kiesett Burnley-t az angol labdarúgó bajnokság 37. fordulójában, ezzel 5 pontra növelte előnyét a tabella élén, és nagy lépést tett a bajnoki cím megnyerése felé. Az észak-londoni együttes egy fejes góllal nyerte meg a mérkőzést, akár már ma bajnokok lehetnek, ehhez viszont

0: A Manchester Citynek pontokat kell veszítenie. A magyar válogatott Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth vendégeként. Az Arsenal május 30-án a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája döntőt játszik majd a címvédő Paris Saint-Germainnel. A házigazda svájci válogatott 5-0-ás második harmadot követően 6-1-re győzte le a német csapatot a jégkorong világbajnokság harmadik fordulójában a magyar érdekeltségű Zürichi csoportban. A magyarokhoz és britekhez hasonlóan pont nélkül álló németek az első játékrészben még jól játszottak, emberelőnybe kerültek, ám ekkor a 10.000 néző által támogatott hazaiak kontrából betaláltak, és innentől egy pillanat alatt megváltozott a meccs. A svájciak 8 lövésből 5 gólt szereztek és kihasználtak minden hibát. A záró felvonásban 1-1 találat esett. Láb közép csont törés miatt műteni kell, és így lemarad a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságról Fermín López, a spanyol bajnok FC Barcelona EB győztes középpályása. A katalán klub azt közölte, hogy a 23 éves játékos vasárnap a Real Betis ellen 3-1-re megnyert hazai bajnoki meccsen sérült meg. A sajtó szerint 4-8 hetet kényszerül kihagyni a játékos, így nem lehet ott a VB-n.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hajszál pontosan 4:09 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén, és a vendégem pedig ebben a fél órában a stúdióban személyesen Moskovics Péter kárrendezési vezető, az Unika biztosítótól. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Köszönjük szépen, hogy elfáradt hozzánk, és amiért kértük, hogy jöjjön, ezek a bizonyos viharkárok, amiről fogunk beszélgetni egy kicsit. Elsőként egy kicsit távolabbról induljunk el onnan, hogy az időjárás, tehát egyre inkább ugye azt látjuk, hogy megszűnik a viharoknak a szezonalitása, és hát több esetben is, illetve az év több részében fordulhatnak elő olyan szélsőséges időjárási körülmények, amelyek viszonylag komolyabb pusztítással járnak. Itt nyilván most ingatlanokról és egyéb értéktárgyakról beszélünk. Viszont most jön a nyár, miért érdemes erről most beszélni?
2: Valóban azt látjuk, hogy klasszikus értelemben vett viharszezon egyre kevésbé kiszámítható. Régebben könnyebben tudtuk azt mondani, hogy a legnagyobb kockázatot a nyári hónapok jelentik, de ma már bármelyik évszakban érkezhet egy hirtelen, intenzív időjárási esemény, úgy, mint viharos szél, felhőszakadás, villámcsapás, vagy akár jégeső. Ennek ellenére így a nyár közelettével mégis fontos beszélni a felkészülésről. Egyrészt azért, mert még mindig a nyári hónapokban van a legnagyobb esély ezeknek az időjárási helyzeteknek, másrészt pedig azért, mert ilyenkor több vagyontárgyunkat tartunk kint a szabadban, grillezők, napernyők, kerti bútorok, trambuljunk, csak hogy a klasszikusokat idézzem, és ezek önmagukban is tudnak sérülni egy-egy vihar esetében, de további károkat tudnak okozni, hogyha a viharos szél felkapja őket, felborítja. Azért is fontos beszélni egyébként még a felkészülésről, mert a károk egy része elkerülhető, vagy a mértékük csökkenthető. Ehhez nem nagy beruházásokra gondolok, inkább ilyen apró bóvintézkedésekről, például az ereszt csatornának a kitisztításáról, a tetőnek a ellenőrzéséről, veszélyes vágaknak a levágásáról. Ezek nagyon fontos feladatok lehetnek így a viharszezon előtt. Egy jól karbantartott ingatlan a viharnak is sokkal jobban ellenáll. A biztosítás egy nagyon jó védelmi eszköz, de mi azt szoktuk mondani, hogy a legjobb kár az, ami be sem következik. Ha pedig mégis megtörténik a baj, akkor egy megfelelő szerződés, egy napra kész szerződés, az sokat tud segíteni.
1: Én soha nem láttam még olyat, mint Montenegróban az egyik teraszon, ahol ez Kotor városában volt, hogy a műanyag kerti bútorokat, ami hát kint volt a háznak a teraszán, tudom, első emelet magasan, tengerre néző kilátással, és ilyen hegymászó kötelekkel voltak lekötve ezek a műanyag bútorok. Na most nyilván ez az egy más jelenség, meg kicsit arrébb is van, de akár érdemes így az elmúlt évek szél összetételét nézve akár ilyenre is felkészülni? Tehát, hogy valahogy rögzíteni, összepakolni, ha már tudjuk, hogy mondjuk rosszabbra fordul az idő?
2: Mindenképpen, tehát ezeket a szabadban tárolt vagyontárgyakat vagy el kell pakolni, vagy valamilyen módon rögzíteni szükséges. A tapasztalatunk alapján egyébként nagyon jelentős rend képviselnek ezek a viharkárok a vagyonbiztosításoknak a körében. Elmondható az, hogy nagyjából minden harmadik kárbejelentésünk, vagyonkárbejelentésünk az viharral kapcsolatos, de volt olyan extrém év is 2023-ban, lehet, hogy éppen pont ez volt Kotorban is, talán emlékeznek rá a nézők is, augusztusban elég pusztító vihar volt, itt az öszt vagyonbiztosításnak a felét a viharkárok adták.
1: Mennyiben kötődnek ezek a viharkárok az ingatlanokhoz?
2: Egyértelműen az ingatlanokhoz kötődnek, igen.
1: A viharok ugye nem csak az ingatlanokban, hanem a gépjárművekben is nagyon komoly károkat okozhatnak. Itt ugye gondolhatunk jégverésre, leszakadó ágakra, kidőlő fákra. Mik a tapasztalatok ezekkel kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni? Ha mondjuk már az ingatlanon túl vagyunk, és akkor az autóra kicsit kitérünk.
2: A gépjármű károk tekintetében, viharkárokkal kapcsolatban talán a legismertebb valóban a jégverés, és ez a leglátványosabb is. Itt egy-egy erősebb, intenzívebb jégeső akár pár perc alatt komoly sérüléseket tud okozni a gépjárműben. több száz kisebb, nagyobb horpadást okozhat a tetőn, a motorháztetőn, akár a szélvédő is sérülhet, és ezeknek javítása nagyon-nagyon költséges. Emellett gyakoriak még a viharos szél által okozott autókárok is. Faág rászakad az autóra, kidől a fa, szél által felkapott tárgyak csapódnak neki a gépjárműnek, cserepek, reklámtáblák. Ilyenkor az autósoknak érdemes a megelőzésre figyelnie, hogyha ilyen viharjelzést kapnak, akkor fontos arra figyelni, hogy ne álljunk, ha van rá lehetőségünk, ne álljunk fa alá, ne álljunk építési terület mellé, ha van lehetőségünk, álljunk le garázsba, mély garázsba, vagy valami fedett beálló alá. Nagyon fontos még a jégeső, főleg, hogyha éppen az autóban ülünk, és akkor érkezik meg a jégeső, a biztonsága legfontosabb, tehát ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, ne álljunk veszélyes manőverrel félre. Nagyon kellemetlen tud lenni a gépjármű kár, de az emberi biztonsága a legfontosabb. Illetve nagyon fontos a biztosítás szempontból is ellenőrizni, hogy milyen fedezettel rendelkezünk. Ugye a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás az alapvetően a másoknak okozott károkban segít. Az autónk saját viharkáraiban pedig jellemzően a kaszkóbiztosítás nyújt fedezetet.
1: Elmondta azt, hogy egyre inkább növekvő tendencia tapasztalható a viharkár bejelentéseknél. Várhatóan ez a tendencia akkor nem fog megfordulni, ugye? Tehát önök is arra számítanak, hogy ez igazából fokozódni fog itt a következő időszakban.
2: Igen, nagyon fontos, hogy amikor viharkárokról beszélünk, akkor ne csak a darabszámokat nézzük, ne évről évre hasonlítsuk egymáshoz. Unikális tapasztalatok alapján az látszódik, hogyha több évre visszamenőleg nézzük meg a viharkárokat, akkor talán a viharok száma kevesebb, viszont amikor az bekövetkezik, az sokkal intenzívebb, erősebb, pusztítóbb. Tehát nem elsősorban azt számít, hogy mennyi a viharos napok száma egy évben, hanem sokkal inkább, hogy mennyire intenzív, illetve mekkora területet fednek le ezek a károk.
1: A különböző típusú károk között különlegesnek tekinthető a viharkár? Tehát arra gondolok, hogy egy komplexebb szakmai munkát igényel, komolyabb felkészülést a kollégák részéről?
2: Abszolút, több szempontból is különlegesek a viharkárok. Talán az egyik legfontosabb sajátossága, hogy általában tömegesen jelentkeznek. Tehát amíg egy csőtöréskár vagy egy üvegkár egy-egy ügyfelet érint, addig egy intenzív vihar több száz vagy akár több ezer ügyfelünket is érintheti nagyon-nagyon rövid idő alatt. A másik sajátossága pedig, hogy többfajta kárt okozhat egy-egy vihar. Tehát sérülhet a tető, a beázás történhet, villámcsapás okozta károk, tehát egyszerre többfajta kár okkal kell megbirkózni. Ez nyilván kárszakmai szempontból egy-egy sokkal összetettebb feladat. Illetve a viharkárok esetében egyre nagyobb szerepe van a digitális megoldásoknak. Egy fotó, egy videó, egy digitális dokumentum által már könnyen megtehető a kárbejelentés. Egyszerű károkban már nem is történik szemle, kicsit bonyolultabb a kár, akkor kollégáink lehet, hogy videós szemlét alkalmaznak az ügyfelek bevonásával, de a legbonyolultabb, legösszetettebb vagy vitás esetekben még továbbra is helyszíni szemlére van szükség. Egyébként mi az Unika biztosítónál néhány hónappal ezelőtt bemutattuk Nikát, a piac első AI alapú digitális asszisztensét, aki a kárbejelentéstől egészen a kár lezárásáig azt szoktam mondani, hogy fogja az ügyfelek kezét, és végig segíti őket a kárbejelentésen, a különböző részfolyamatokon, csak úgy, mintha egy személyes ügyfélszolgálaton egy kollégánk tenni ezt meg.
1: Van neki avatárja is egyébként, Nikának?
2: Igen, van neki avatárja.
1: Na, meg fogom nézni Nikát mindenképpen, és hát mindenkit erre biztatok. Ami viszont még bennem maradt kérdésként, hogy nyilván egy káreseményt valamilyen szinten meg tudunk előzni, fel tudunk rá készülni. Mire érdemes az ügyfeleknek odafigyelni, mondjuk akár a szerződéskötés során, vagy az előkészítés során?
2: Én azt gondolom, hogy a megelőzésnél érdemes két részre bontani a feladatokat. Vannak hosszú távú teendők, és vannak azonnali lépések. Hosszú távú teendő például a rendszeres karbantartás, tető, cseré, bádogozás, kébétek az ellenőrzése, fák, növényeknek a megvizsgálás, akár szakértő bevonásával, Ha vannak értékesebb elektronikai eszközénk, akkor a túlfeszültségvédelemről érdemes gondoskodni. Ha pedig kapunk egy viharjelzést, akkor azonnali lépésként elpakolni vagy rögzíteni a kerti bútorokat, ugye, mert az előbb is beszéltünk. Ha autóval vagyunk, akkor próbáljunk ne fa alá, ne építés terület mellé parkolni. Biztosítási oldalról pedig érdemes időről időre megvizsgálni akár egy üzletkötő segítségével a szerződéseinket, hiszen az ingatlan értéke, vagyontárgyaink, műszaki berendezéseink évről évre változhatnak, és ez nagyon fontos, hogy megfelelő értéken legyenek biztosítva, kerüljük el az alul biztosítottságot. Ha pedig mégis megtörtént a kár, akkor legfontosabb a biztonság, az, hogy megelőzzük a további károkat, célszerű fotókat készíteni a kárról, megtartani a károsodott vagyontárgyakat, és egy gyors bejelentést tenni. Talán a legfontosabb üzenet az az, hogy a viharkárok sok esetben nem elkerülhetők, de nagy mértékben csökkenthető a valószínűsége, illetve a mértéke.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Moskovics Péter kárrendezési vezetőt hallották az Unika biztosítótól. Köszönjük szépen, hogy itt
2: köszönöm
1: volt
2: szépen.
1: Velünk. Viszontlátásra!
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Disco. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: Flotta döntések változó időkben.
7: Cégautó beszerzés 2026-ban.
6: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
7: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
6: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, illetve Újpesten a Vécsey-Károly utcában a Nádor utcánál sávlezárásra készüljenek. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton, az Egér úton, a Balatoni úttól és a Szél-Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, illetve a Váci úton a Megyeri út előtti szakaszon. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől. Nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban karbantartás miatt, várhatóan ma délig a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
9: 9:03 önök a Trend FM-et hallják, az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Május 19-e van, 1536-ban ezen a napon végezték ki Boleyn Anna angol királynét a londoni Towerben, aki 8. Henriknek volt a felesége, 1 a 6 közül, és ha jól emlékszem, akkor 2-t is lefejeztetett, az egyik volt Boleyn Anna, egyébként ezt a történetet is feldolgozza a másik Boleyn lány című utánozhatatlan, eleddig utánozhatatlan filmalkotás, amiben Natalie Portman játsza Annát, a testvérét pedig Máriát, Scarlett Johansson. Szóval érdemes, illetve Johansson angolosan mindenképpen érdemes megnézni, mert egy csodálatos alkotás. A szereplők is nagyon jók, és hát a történet pedig igazából megrázó. A hírek kevésbé megrázóak lesznek, ezt megígérhetem. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok, kezdünk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, erről posztolt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
10: Tar Zoltán szerint Rucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Az ügyben belső vizsgálatot is indítanak.
9: A jövőben megszűnik a vármegye elnevezés, erről beszélt tegnap a miniszterelnök.
10: Szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, hogy a főispánok politikai kinevezettek, a Tisza kormányban valódi közszolgák lesznek, mondta Magyar Péter. Középtávon pedig az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, több hatáskör elkerül a kormányhivataloktól és a szakszervekhez kerül át.
9: Két titkosított dossziéja is van a kegyelmi ügynek, ebből az egyiket perceken belül nyilvánosságra hozza a Tisza kormány, legalábbis ezt ígérték.
10: A miniszterelnök bejelentette, hogy az áttekintett aktákat a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányülést követő sajtótájékoztató Magyar Péter részleteket is közölt az ügyről.
11: Ami már most elmondható azonban az az, hogy anno, amikor a kegyelmet a köztársasági elnök a pedofil segítő tanárnak megadta, akkor ez úgy zajlott, hogy az igazságügyi minisztérium, az igazságügyi miniszter, az akkor igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel köztársasági elnökhöz, több mint 40 kegyelmi kérvényt terjesztett föl, abból 3-ban javasolt az igazságügyi minisztérium kegyelem megadását, a Bicske ügy az nem volt ezek között. Az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
9: Itt annyit tudunk egyelőre, hogy bejelentették, hogy már elérhető Magyarország kormányának honlapján az összes a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó dokumentum. Ezekről természetesen részletesen is beszámolunk majd, amennyiben lesz miről. Az első negyedév végén a GDP 77,9%-a volt az államadósság mértéke, összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki, erről jelentett a Magyar Nemzeti Bank.
10: A Gránit alapkezelő vezető közgazdász a Regős Gábor szerint a szokásos évelei emelkedést megfejelte a választási évekre jellemző költekezés, de ezen túl is vannak olyan tételek, amik megdobták a hiányt.
12: Egyrészt van egy szezonális hatás, tehát az első negyed évben mindig növekedés szokott lenni, ugye általában a év végén a kormányzat leakasztja egy kicsit a tartalékokat, majd az első negyed évben visszapótolja, illetve lehet, hogy a másik ok nem meglepő módon a választási költekezés. Ugye, hogyha megnézzük, akkor az első negyed évben egy elég magas finanszírozási igényt, ugye ez még nem pont a hiány sikerült összehozni. A szezonális kívülisan kiigazított adatok szerint ez 8,4% volt, hogyha pedig ha ilyen adatokat nézem, akkor ez 10,9%. Ugye ebben is vannak olyan hatások, amelyek kizárólag a választásnévhez kötődnek, de hát vannak olyan jók is, amelyek azért rendszeresen most már megjelennek az első negyedévben.
9: Holnap éjfélig kell leadniuk a magánszemélyeknek az adóbevallásukat.
10: A NAV kommunikációs főosztályvezetője Linzmeier Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelmen túli bevételeket is fel kell tüntetni, ilyen például egy kiadott lakás bérleti díja. De azt is hangsúlyozta, hogy senki ne feledkezzen meg az adója 1+1%-áról, amit civil szervezeteknek és egyházaknak ajánlhat fel.
13: Éljen mindenki a lehetőséggel, és válasszon valamilyen civil szervezetet, illetve a másik 1%, ami ugye a vallási közösségeknek, egyházaknak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak megy. És itt nagyon fontos, én mondhatom azt, hogy ez egy ökölszabály, törvény meghatározza, hogy május 20-a éjfélig kell beérkeznie az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatnak. Tehát aki ezt a határidőt lekési, hiába szeretné felajánlani az adójának az 1%-át, nem lesz érvényes.
9: Jelenleg annyit lehet tudni biztosan, hogy Görög Márta igazságügy miniszter a tegnapi kormányülésen ismertette azokat az adatokat, amelyeket ismertethetett. Ezzel kezdte tájékoztatóját a miniszterelnök. Magyar Péter azt is jelezte, hogy sok lesz a kitakarás a szövegben, de a jelenlegi szabályozás ennyit enged meg. És azt is elmondta a kormányfő, hogy azért tudtak kivételt tenni a titoktartás ügyekben az egyébként védett dokumentumoknál, mert az elkövető K. Endre könyvet írt, és ezzel maga oldotta fel a titkosítást.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödéssel 132.046 ponton zárt tegnap.
10: A részvénypiac forgalma több mint 22 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.034 forintra erősödött, az OTP egy enyhe 1%-kal 41.080 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.546 forintra nőtt, a Richter pedig 1,1%-kal 12.450 forintra esett.
9: Túlnyomó rész pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék.
10: A londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött, Milánó 1%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX pedig 8%-os pluszban zárt.
9: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
10: A Dow Jones 3%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig 0,5%-kal csökkent.
9: Nézzük, hogy mi történik a bankközi devizapiacon. Egy euró jelenleg 360 forintba és 17 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 309 forintot és 36 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 79 fillért kell fizetni. Ázsiában továbbra is vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,5%-os mínuszban zárta a kereskedést, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal erősödik, ahogy az indiai Sensex is, a Shanghai Composite 6%, a szingapúri börze 9%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
10: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Hosszú távon nem fenntartható a jelenlegi üzemanyag árrendszer, mivel a piaci árakhoz képest már most 70-80 forintos a különbség literenként. A stratégiai készletek jelenleg nagyjából 70 napra elegendőek, az uniós elvárás 90 napos tartalékot ír elő. A holtankoljak.hu ügyvezetője arra figyelmeztet, hogy ha a világpiaci olajárak tartósan magasan maradnak, vagy újabb ellátási problémák jelentkeznek, akkor elkerülhetetlenné válhat a védett árak kivezetése. Bújdos Eszter szerint a rendszer jelenleg döcögve működik, egyre több kúton korlátozzák a tankolható mennyiséget, és időszakosan készlethiány is előfordul. Kecső Rihárd interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Mi lesz ezzel a későbbiekben, már csak abban a szempontból, hogyha kivezetik, akkor mennyire fognak változni ezek a trendek, és kell-e idézőlesen visszafizetnünk ezt? Mi a helyzet most jelenleg az üzemanyagárak tekintetében ezzel?
3: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy semmi sincs ingyen, és ezt már azért megtapasztalhattuk a 2022-es árszakkal idején is, hogy a kivezetést követően a piacinál jóval magasabb üzemanyagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon, hiszen abban a 13 hónapban, amíg az üzemanyag szakmának úgymond el kellett viselni ezt a akkori ársapkás rendszert, nyilván voltak visszapótlandó költségei is. Tehát azt gondolom, hogy a központilag történő beavatkozásra az ilyen piaci folyamatokban az mindenképpen káros, és mindig ára van. Nem lesz ez másképp most sem itt a védett áras rendszerben, mert 10-e óta élnek ezek a védett árak Magyarországon, a benzin esetében ez 595 forint, a gázolaj esetében pedig 615 forint, és hogyha összevetjük az éppen aktuális piaci árakat a benzin és a gázolaj esetében, akkor azért azt látjuk, hogy egy durván 80 forintos különbség van a benzin esetében, és a gázolaj esetében pedig egy 70-80 forintos különbséget tapasztalhatunk, tehát nagyjából 700 forint környékén tankolnánk, 700 forint alatt átlagosan a magyar kutakon, hogyha nem lenne védett ár, ami azt gondolom, hogy szakmán belül azért régóta hangoztatott info arról, hogy ezt minél előbb ki kéne vezetni, mert annál többbe kerül majd nyilván az államnak, aztán utána nekünk, fogyasztóknak.
2: A mostani piaci árak esetében a keddi nap folyamán a benzinnél bruttó 8, a gázolajnál pedig bruttó 4 forintos emelés várható, ugye még a hétfői napon a benzin 684, a gázolaj pedig 698 forintba kerül literenként. Kell-e már abban gondolkozni, hogyha mondjuk kivezetésre kerül ez az ársapka, akkor valahol ezen az áron kell majd idézőjelesen ízlegetnünk az üzemanyagokat?
3: Azon fog múlni minden, hogy a kivezetéskor milyen fordonkénti jegyzésárakat tapasztalhatunk a nemzetközi piacon. Sajnos ez most elég magas a Brent olajár tekintetében. Látjuk, hogy itt a hormuzi szoros lezárása kapcsán kialakult és eszkalálódott helyzet az elég ingadozó, de magas szinten ingadozó olajárakat hoz. Ez azt jelenti, hogy március eleje óta, ott az első összecsapások kirobbanása óta az olajára a 95 és 115-120 közötti árszint között mocorog, és hát azt látjuk, hogy nem igazán van megoldás a helyzet orvoslására, vagy lezárására, tehát én azt gondolom, hogy az utolsó negyed évig, vagy erre az évre nagyjából sajnos be kell, hogy rendezkedjünk majd az ilyen 100 dollár körüli olajárakra, és hogyha ez így van, és mondjuk szerencsés esetben a forint is tudja magát ilyen erős szinten tartani magát a dollárral szemben, akkor igen, akkor elképzelhető, hogy nagyjából ez a 80 forintos áreltérés, vagy 80 forinttal magasabb piaci árak lennének reálisak itthon Magyarországon, de azt gondolom, hogy a kormány kezében továbbra is rengeteg eszköz lenne arra, hogy mondjuk ez ne egy 80 forintos áremelkedést jelentsen, hanem csak mondjuk egy 30 vagy akár 40 forintosat is, hiszen bőven van adó tartam az üzemanyag árában, hiszen közel inkább nagyjából a felét az államnak fizetjük be, mind kiskereskedelmi különadó formájában, vagy áfa, illetve jövedéki adó formájában, és itt azért lenne mozgástere a kormánynak arra, hogy ezeket az adónemeket átgondolja, és akár racionalizálja is annak érdekében, hogy mondjuk a piaci árak visszavezetése az ne legyen a lakosság felé annyira fájdalmas, mint amennyire mondjuk fájdalmas lenne a 80-90 forintos emelés. De én azt gondolom, hogy eljuthatunk arra a pontra, hogy nem az árakról kell beszélnünk, hanem arról, hogy van-e egyáltalán üzemanyag, és azzal, hogy most a kormány a stratégiai készleteket úgymond pufferként használja, és ebből tartja fent a védett árakat a benzin és a gázolaj esetében, az is költséget jelent, azért ez havi szinten azt kell látni, hogy nagyjából egy ilyen 40-50 milliárd forintos költséget jelent, éppen attól függően, hogy az olajjegyzés ára hol van, hiszen ezeket a készleteket vissza kell pótolni, és ezt nyilván megint csak mi fogjuk majd tankolók megfizetni. Csak úgymond elosztva kicsit hosszabb távon és kisebb mértékben, mintha már most piaci áron tankolnánk.
2: Ha már stratégiai készletek, hogy állunk itthon üzemanyag terén? Stratégiai üzemanyag mennyire biztosított, mennyire van feltöltve a készlet?
3: Az uniós elvárás az az, hogy 90 napos stratégiai készlet álljon rendelkezésre. Ez jelenleg ilyen 70 napos készletet mutatnak most éppen a stratégiai készlet mennyiségek. Tudni kell azt, hogy ebben nem csak késztermék, hanem alapanyag is van, tehát a benzin és a gázolaj mellett nyersolaj is van benne. Az egy jó hír mindenképpen, hogy ennek a visszapótlása és az alapanyagellátás az a barátsági olajvezetéken már biztosított, de azt tudni kell, hogy a magyar lakosság és felhasználás igényeit nem tudja kizárólag csak a MOL ellátni üzemanyaggal. Tehát mindig egy ilyen nagyjából 30%-os részarányban Magyarország importra szorul üzemanyagba. Addig, ameddig a védett árak vannak jelenleg érvényben, addig egész biztos, hogy import Magyarországra nem fog érkezni. Jelenleg nyilván a rendszer az valahogy elzötyöget, hogy úgy mondjam, tehát komolyabb, pánikszerű, úgymond tankolási szokásokat, illetve több száz kúton előforduló mondjuk termékhiányt nem nagyon tapasztalhatunk, de azt igen, hogy egyre több benzinkúton korlátozzák a kiadható üzemanyag mennyiségét, időszakosan elfogy mondjuk egy-egy kúton a benzin vagy a gázolaj, tehát ez is mutatja azt, hogy a rendszer nem egészségesen működik, és igazából a piaci szereplőknek nincsen semmi érdeke abban, hogy ezt a védett áras rendszert fenntartsák, ugyan a jogszabály előírja nekik a kiskereskedőknek, hogy 35 forintos ár, és az az, ami biztosításra kerül a részükre a stratégiai készletből, de hát ez éppen még talán arra se elég, hogy a költségeiket 100%-ban fedezzék. Tehát ebbe gondoljon bele mindenki, hogy ezeknek a vállalkozásoknak úgy kell elmennie dolgozni minden nap a munkahelyére, hogy azért ő nem kap fizetést, sőt, akár még veszteséget is generál. Tehát is semmiképpen sem egészséges, sem a kiskereskedők, sem a nagykereskedők számára. Tehát el lehet még ezt kicsit döcögtetni, ezt a rendszert még a következő hónapokban, de egész biztos, hogy hosszú távon ez nem kifizetődő stratégia.
2: Mi történik abban az esetben, hogyha a világpiaci árak tovább emelkednek, vagy komolyabb nemzetközi ellátási gond alakulna ki?
3: Hát abban az esetben még inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerülne Magyarország, hiszen a stratégiai készletek pont az ilyen helyzetekre állnak rendelkezésre, vagy vannak fenntartva, hogyha tényleg olyan komoly nemzetközi ellátási probléma adódik, akkor ebből a stratégiai készletből tudja az ország ellátni az igényeit. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ott lenne az a pont, ahol az ellátás biztonság érdekében azonnal meg kéne szüntetni a védett árakat, és nem arról beszélgetni, hogy miért nem 4,80 megint az üzemanyag, ahogy nagyon sok esetben ezt lehet hallani. Meg kell nézni, hogy akkor, amikor 4,80 volt, milyen árfolyam és milyen olajárak voltak, meg kell nézni, hogy most milyen nemzetközi körülmények vannak. Tehát ez egy irreális elvárás lenne, hogy akár a 4,80-at elérjük, hiszen a környezet és a körülmények azok változnak. De bízunk benne, hogy az új döntéshozók itt az új kormányban is látják itt a piaci folyamatokat, és elindulhat majd egy olyan szakmai alapon történő egyeztetés, ahol nem csak a nagy multi hálózatok érdekei kerülnek figyelembevételre, hanem tényleg azok a kis és középvállalkozások is, akik az üzemanyaghálózat jelentős részét ellátják és biztosítják itthon. Gondolok arra, hogy a vidéki benzinkutak és a vidéki ellátása sosem teljes egészében a nagy színes töltők részéről került ellátásra, hanem tényleg azok által a kis családi vállalkozások által, akik most igen nehéz helyzet. Nem vannak ebben a védett áras rendszerben.
2: Reálisan meddig tartható fent ez a védett áras rendszer? Mikor jöhet el az a pont, amikor muszáj ezt megváltoztatni?
3: A körülményeken biztos, hogy sok minden múlik, tehát az egy ilyen nagyon pozitív és egy szerencsés szenárió lenne, ha mondjuk az olajára az be tudna menni mondjuk a 90 dollár alá, és akkor szinte tényleg kisebb adómérséklésekkel, hiszen arról volt szó, mint terv, hogy a kiskereskedelmi különadó kivezetésre kerül, ha ez így lenne, akkor az mondjuk a benzinárak tekintetében 15-20 forintos literenkénti árcsökkenést jelentene, hiszen nagyjából ekkora az az adóteher, ami sújtja a kisker különadó miatt a benzin és a gázolaj árát. többet. Nyilván nálunk van a legmagasabb áfatartalom még mindig a régióban az üzemanyagokon, és hát a jövedéki adóban is azért van bőven mozgástér olyan szempontból, hogy a most fizetett jövedéki adó még a 425 forintos euró árfolyamhoz lett kalkulálva, hát meg kell nézni, hogy jelenleg hol van a forint árfolyama az euróval szemben, hiszen ez jóval alacsonyabb. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ezeket mérlegelve még ezt a rendszert, illetve a most felszabadított stratégiai készletekkel nagyjából egy másfél hónapig még ezt a rendszert lehet működtetni, tehát mondjuk június végéig, de azt gondolom, hogy ott mindenképpen kellene egyet mérlegelni, és nem azzal játszani, hogy toljuk tovább ezt a rendszert, hanem végre visszatérni a piaci folyamatokhoz, de hát ez majd nyilván a kormányzat döntése lesz.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Pestre a Budai híd főutásán lezárásra készüljenek. Tart a baleseti helyszínen és a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, illetve a Pesti úton a Csabai útnál. Továbbra is lassú a haladás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól és a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás az Üllői úton befelé szakaszonként, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve a Kerepesi úton a Fogarasi út előtti szakaszon, de lassú az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban és a Zsigmond tér vonalától délre, a Műegyetem rakparton a Szabadsághíd felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre és az Erzsébet hídtól északra. A 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. május 19-e van. Kedd reggel 9 óra, önök a Trend FM-et hallják, az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Ma van a Fair Play világnapja, egyébként ezt iskolákban is ünneplik, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, és reméljük, hogy nagyon-nagyon szép hagyomány is lesz majd belőle. A Magyar Fair Play Bizottság elnöke Kamuti Jenő jelentette be ezt egyébként, és a Nemzetközi Szövetség tiszteletbeli elnöke, aki hát egy nagyon nagy múltú sportvezető, bízom benne, hogy ez a hagyomány, ez minél inkább elterjed a magyar iskolákban és a magyar közösségekben is. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok, a legfrissebb információk következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, erről posztolt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
7: Tar Zoltán szerint Rucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Az ügyben belső vizsgálatot is indítanak.
1: Közben elindult a kegyelmi üggyel kapcsolatos, illetve annak részleteivel kapcsolatos sajtótájékoztató. Magyar Péter miniszterelnök egyrészt arról tájékoztatott mindenkit, hogy a kormány honlapján közzétették a kegyelmi ügy náluk lévő dossziéját. Egyelőre 6 irat látható, egy előterjesztés, az államtitkári javaslat, illetve a miniszter, akkori igazságügyi miniszter javaslata a köztársasági elnöknek, valamint az ellenjegyzett határozat, illetve kegyelmi döntés, egy feljegyzés, illetve még egy feljegyzés, hogy a miniszteri feljegyzéstől eltérően mégiscsak kegyelemben részesült az érintett. Egyébként a miniszterelnök Magyar Péter felszólította a sajtótájékoztató közben Súlyog Tamás hivatalban lévő államfőt, hogy hozza nyilvánosságra az elnöki hivatalban lévő dokumentumokat K. Endre ügyéről. Ebből kiderülhet, hogy Novák Katalin miért bírálta felül Varga Judit ajánlásait, valamint az aláírás hitelességét is felveti a kormányfő, hogy valóban Varga Judit miniszter aláírása szerepelhet-e a dokumentumokon, illetve arról is beszélt, hogy rendkívül sietősen került sor az egész eljárásra. Az ő állítása szerint a szolgálati út részleges vagy teljes megkerülésével. Természetesen a részletekről beszámolunk majd későbbi összefoglalóinkban. Addig is hírek itthonról. Az Orbán kormány több tételt sem szerepeltetett megfelelően az idei költségvetésben.
7: Vitézi Dávid beszámolójára hivatkozva a kormányülést követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy például a Budapest-Belgrád vasút projekthez kapcsolódó 87,2 milliárd forintos tétel sem szerepelt a büdzsében. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
8: A kormány megtárgyalta az autópálya koncessziós rendszer helyzetét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszámolt arról, hogy a közlekedési minisztérium gazdasági területe több tétel esetén megállapította, hogy a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. Együttesen ezek a tételek a volt építési és közlekedési minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Tehát ennél a minisztériumnál ennyi eltüntetett költségvetés hiány van, amikről jelezte a tárca, hogy szerepelniük kellene a költségvetésben.
1: A kormányülést követő sajtótájékoztatón beszámoltak Magyar Péter miniszterelnök eheti programjáról is.
7: A miniszterelnök többek között Lengyelországba és Ausztriába utazik a héten. A részletes programot Szondi Vanda kormányszóvivő ismertette.
9: Erre az útra menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba. Itt találkozik a krakkói érsekkel és megkezdi a hivatalos programot. Krakkóból vonattal érkezik a delegáció Varsóba, ott tárgyal a lengyel kormánnyal, Donald Tusk miniszterelnökkel, Karol Navrotsky lengyel elnökkel, a varsói polgármesterrel, civil szervezetekkel. Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel elutazik Danzigba, megkoszorúzza a hajógyári munkások emlékművét, és találkozik Lech Walesa volt lengyel elnökkel, a Szolidaritás volt elnökével. Csütörtök reggel a delegáció továbbutazik Ausztriába, tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen osztrák elnökkel.
1: Holnap éjfélig kell leadniuk a magánszemélyeknek az adóbevallásukat.
7: A NAV kommunikációs főosztályvezetője Linc Mayer Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelmen túli bevételeket is fel kell tüntetni, ilyen például egy kiadott lakás bérleti díja. De azt is hangsúlyozta, hogy senki ne feledkezzen meg az adója 1+1%-áról, amit civil szervezeteknek és egyházaknak ajánlhat fel.
10: Éljen mindenki a lehetőséggel, és válasszon valamilyen civil szervezetet, illetve a másik 1%, ami ugye a vallási közösségeknek, egyházaknak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak megy. És itt nagyon fontos, én mondhatom azt, hogy ez egy ökölszabály, törvény meghatározza, hogy május 20-a éjfélig kell beérkeznie az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatnak. Tehát aki ezt a határidőt lekési, hiába szeretné felajánlani az adójának az 1%-át, nem lesz érvényes.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 132.317 ponton áll. A részvénypiac forgalma 6 perccel nyitás után közelíti a 600 millió forintot. 4.034 forinton stagnál a MOL. Az OTP 4%-kal erősödött 41.250 forintra, 2%-kal jött feljebb a Richter, 12.480 forintnál jár, a Magyar Telekom 1%-kal

0: 94 forint és 13 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 93 fillér, a cseh koronáé 14 forint 83 fillér. Egy angol font 414 forintba és 86 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,3%-kal erősödik, Párizsban a CAC40 0,1%-kal csökken, a milánói börze 0,5%-kal jött feljebb, a madridi IBEX 0,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,2%-kal drágult, 108,88 $, a Brent jegyzési ára 1,5%-os mínuszban, 110,44 $ hordonként. Egy uncia aranyért 0,2%-os csökkenés mellett 4551 $.20 kérnek a világpiacon. Többen meghaltak egy kaliforniai mecsetnél történt támadásban.
1: Két ember nyitott tüzet San Diego-ban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A hatóságok elmondták, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. Az eseménynek három halálos áldozata is volt, egyikük egy biztonsági őr. A hatóságok szerint az ő fellépése életeket mentett, és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá. A két támadó holttestét is megtalálták nem messze a helyszíntől, feltehetően öngyilkosságot követtek el.
0: Elhalasztja az újabb katonai támadást Irán ellen az amerikai elnök.
1: Donald Trump és Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére döntött így. Az elnök a közösségi oldalán kijelentette, az Iránnal zajló komoly tárgyalások miatt tesz eleget a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek.
0: Szankcióval sújtja a kubai kormány több tagját, valamint intézményeit az Egyesült Államok.
1: Büntetés alá került a belügyminisztérium, valamint az az alá tartozó rendőrség és a kubai hírszerzés is. A szervezetek mellett 11 kormányzati vezető is szankció alá került, köztük a hadsereg több vezetője, a hírszerzés irányítója, valamint az igazságügyi miniszter, a kubai nemzetgyűlés elnöke, az energia és bányaügyi miniszter és a kommunikációs miniszter. Az érintett intézmények és magánszemélyek minden Egyesült Államokban őrzött vagyonát befagyasztják és megtiltják minden amerikai állampolgárnak, hogy üzleteljen velük.
0: Elpusztulhat Madagaszkár legnagyobb és legidősebb majomkenyérfája.
1: A több mint 1200 éves szentként tisztelt óriásfa már 2018-ban súlyosan megroppant, amikor törzsének egy része összedőlt. Mára pedig az egyik főágát is elvesztette, amely a közelgő pusztulás egyik jele. A majomkenyérfák ugyanakkor nem zuhannak össze azonnal, hanem lassan darabokra hullanak, mielőtt visszatérnének a földbe. 2-3 éven belül ebből a példányból sem marad semmi. A természetvédelmi és kulturális szimbólum pusztulását az öregedés és a klímaváltozás együttesen okozza. A botanikusok szerint az elmúlt évtizedben Afrika és Madagaszkár legidősebb fái közül több is hasonló sorsa jutott. A madagaszkári ikonikus fa nevének különleges jelentése van, mégpedig a fa, ahol az ember nem hallja a dalt egyik oldalról a másikra.
2: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül, napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
2: Sporthírek a 94.2.
0: A listavezető Arsenal 1-0-ral legyőzte a már kiesett Burnley-t az angol labdarúgó bajnokság 37. fordulójában, és ezzel 5 pontra növelte előnyét a tabella élén, és nagy lépést tett a bajnoki cím megnyerése felé. Az Arsenal május 30-án a budapesti Puskás Arénában bajnokok ligája döntőt játszik a címvédő Paris Saint-Germain-nel. Lábközépcsonttörés miatt műteni kell, és így lemarad a június 11-én rajtoló labdarúgó bajnokságról Fermín López, a spanyol bajnok FC Barcelona EB győztes középpályása. A katalán klub közölte, hogy a 23 éves futballista vasárnap a Real Betis ellen egyébként 3-1-re megnyert hazai bajnoki meccsen sérült meg.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 9:10 van, a vonalban pedig itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Illetve hát most már a reggel helyett lassan olyat is köszönhetünk, hogy szép napot, mert a reggel már azt hiszem, hogy elmúlt. 4,5 éves csúcsra ugrott a magyar államadósság. Mit tudunk a részletekről?
2: Hát ugye ez amúgy nem meglepő, tehát ugye elég nagy volt a hiány itt az év első felében, ugye ilyen történelmi rekordokat döntögettünk. Ugye az idei tervnek a 80%-a teljesült, és már korábban ugye elmondta az új kormány, hogy itt 6,8%-ra is emelkedhet a költségvetési hiány az idei évben, ugye ami 5%-on vagy 5%-ra lett emelve már korábban is a GDP arányában a hiány. Tehát ilyen szempontból nem meglepő, hogy ilyen 74,6%-os értékről majdnem 78%-ra emelkedett. Ugye az a kérdés, hogy ez hogyan lesz csökkentve. Ugye Kálmán András pénzügyminiszter már beszélt arról, hogy most vizsgálják a költségvetést, és június végéig tisztába kerülnek vele, és aztán nyár végére egy pótköltségvetést fognak benyújtani. És hát ami még érdekesség volt, hogy találtak olyan tételeket a közlekedési minisztériumban, hogy amik olyan kötelezettségvállalások voltak 269 milliárd forint értékben, ami a költségvetésben nem volt meg a fedezetek, ugye ez egy elég érdekes szituáció. Úgyhogy látszik, hogy nem egy egyszerű sétagalopp áll a jelenlegi vezetés előtt. Minden esetre Magyar Péter azt mondta, hogy megszorításokra nem kell készülni, mert hogy szerinte a túlköltekezés levágása már csökkentheti esetleg a hiányt. Tehát majd meglátjuk. Ugye ez általában elég optimistának tűnik, de ugyanakkor ugye tényleg azért azt látjuk, hogy itt azért elég sok helyen szórták a pénzt. Itt ugye az elmúlt napokban fényderült jó pár olyan kiadásra, ami meglepte az embereket, és igazán jól mindenkit, mert hogy titokban tartott szerződések voltak, úgyhogy. Hát majd meglátjuk, hogy ezt tényleg sikerül-e végrehajtani. Általában különben a piac szkeptikus szokott lenni ilyenekkel kapcsolatban, most különben nagyon optimista, tehát veszik a magyar eszközöket továbbra is alapvetően.
1: Igen, erre szerettem volna igazából rákérdezni, hogy ugye már az euróforint árfolyamon is látszik, hogy azért van némi nemű piaci bizalom, illetve hogyha a költségvetést idáig terhelő extra tényezők mondjuk lekerülnek, és megvalósul egy takarékos, vagy a korábbiaknál takarékosabb állam, akkor akár lehet arra is esély, hogy ez a költségvetés valamilyen szinten egyensúlyba kerüljön?
2: Hát ez a cél. Tehát, hogy és ahogy Kálmán Andrást ismerem, meg is fogja valósítani. Tehát ő olyan ember, aki állja a szavát. Úgyhogy én csak arról beszélek, hogy ez azért nem lesz egy sétavalok. Tehát, komoly lépéseket kell tenni. Amúgy különben hozzáteszem, hogy itt az elmúlt években azért az elsődleges gyenleget azért sikerült a Fidesznek, hogy mondjam, az elsődleges hiányt sikerült jelentősen csökkentenie. Tehát nagy része a hiánynak már ugye az államadósság finanszírozásából jön, és ilyen szempontból amúgy nem jó az, hogy ugye emelkedik az államadósság, mert hogy magas a finanszírozási költség. De amúgy meg a finanszírozási költség az pont a nagy kereslet miatt az elmúlt időszakban csökkent, és már jó pár, tehát hogyha a mostani kibocsátásokat nézzük, akkor akkor itt azért már jelentősebb megtakarítások megjelennek, de ez hosszú ideig tart, még átárazódik az államadósságnak a költsége, tehát az nem egyik napra a másikra, hanem évek alatt, hát kávé két év alatt történik meg a nagy része. Tehát hogy maga, ugye ez is segíteni fog, hogy a hiánynak a nagy része, mint említettem, tehát egy ilyen 4-5% pont a GDP arányában azért alapvetően abból jön, hogy nagyon magas a magyar államadósságnak a finanszírozási költsége, és ez különben csökken, hát ugye csökkentették is például a lakossági állampapírok kamata, az a jövő héttől csökkenni fog a nagy keresletre való tekintettel, úgyhogy az is leköveti azokat a változásokat, amik itt az elmúlt hetekben a piacon történtek.
1: Közben ugye egy viszonylag friss hír, hogy Donald Trump lefújta a szövetségeseire hivatkozva Irán megtámadását, mert hogy ugye ezt ő azzal indokolta, hogy hát egyelőre nem lesz katonai akció, mert hogy ezekkel a szövetségeseivel, öbölmenti arab országok vezetőivel ő nagyon jóban van, és hát közben valamennyire haladnak előre ezek a béketárgyalások. Továbbra is elég komoly érdeke, vagy egyre komolyabb érdeke fűződik, ugye, ahhoz Trumpnak, hogy itt azért viszonylag záros határidőn belül legyen megegyezés.
2: Hát annál is inkább, mert hogy az üzemanyag ár most már $5 fölött van gallamonként az Egyesült Államokban. Ugye ez korábban a háború előtt ilyen $3-3.5 között volt gallamonként. Tehát itt egy nagyon komoly, több mint 50%-os emelkedés van. Ez rombolja amúgy Trump renoméját vagy népszerűségét, ami tényleg a béka feneke alatt van jelen pillanatban. Tehát elég nagy lett más már az elnöknek az elutasítottsága. Hangsúlyozom, hogy magára az amerikai gazdaságra összességében persze negatívan hat, de nem annyira vészesett, tehát nem annyira, mint az Európai Unió esetében, ahol különben már a fő közgazdásza az uniónak azt mondta tegnap egy G7-es tárgyaláson, hogy a hét hátralévő részében megjelenő új előrejelzésben az inflációt meg fogják emelni az eurózónára vonatkozóan, az inflációs kilátásokat és a növekedési, GDP növekedési kilátások pedig csökkenni fognak, tehát közelebb fog kerülni Európa a stagflációhoz. Tehát azért Amerikában nem erről van szó, tehát igen, emelkedik az infláció, de a GDP is azért nagyon erőteljesen növekedik, amire persze a mesterséges intelligencia is szerepet játszik, de a lényeg, hogy a népszerűtlensége Trumpnak nagyon nagy, emiatt az üzemanyagár jelentős emelkedés miatt, és hát Amerikában ugye mindenki autóval jár, tehát mindenki érzékeli a politikájának a hatását. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szokásos fenyegetés volt részéről, tehát lehetett arra számítani, hogy visszavonulót fog fújni, és hát most ugye arrébb rakta 2-3 nappal. Amúgy különben maguk az irániak is beijedtek, tehát ugye azonnal elkezdték kommunikálni, hogy ők hajlandók a megállapodásra, de még továbbra is azért nehéz látni az alagútnak a végét, hogy itt az urándúsítás kapcsán mi lesz az a közös álláspont, amit végül majd el tud mind a két fél fogadni, és ezzel véget érhet a háború. Én azt gondolom, hogy itt azért még nem holnap fog ez bekövetkezni. És hát nyilván az öbölmenti olajországok ugye szóltak valószínűleg, hogy nem kellene, mert újra bombázni Iránt, amúgy különben az is egy sok kérdést vett föl emberjogi szempontból, mert már nem nagyon vannak olyan célpontok, amiket jó értési ember bombázna. Tehát visszatérve láttuk, hogy olyan támadások, olyan eszközök ugye, ellen volt támadás Irán részéről az elmúlt napokban, ugye például egy különböző üzemek ellen, amik azért elég kellemesenek lehetnek mindenki számára. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy Irán is, meg Trump is igazából el akarja kerülni a további eszkalációt, és próbálnak megegyezni, de még távol vannak az álláspontok ahhoz, hogy megállapodjanak.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Miró Józsefet hallották, az Erste vezető elemzőjét. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: Május 19-e van, 9:30 a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 2018-ban Harry brit királyi herceg 8 évvel ezelőtt. Ezen a napon vette feleségül Meghan Markle amerikai színésznőt a Windsori kastély Szent György kápolnájában 600 meghívott jelenlétében. Az az érdekessége ennek az eseménynek, hogy hát ugye eltelt 8 év azért a páros szempontjából, ez egy meglehetősen, hogy is mondják, ez turbulens időszak volt a királyi család szempontjából is. Kíváncsi vagyok azért, hogy a következő években hogy alakul az ő sorsuk, hogy végleg kiírják-e magukat a dinasztiából, vagy van valamilyen szinten visszaút. Mi viszont addig is jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n a hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el.
8: Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján közölte, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
9: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elé tesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
7: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján, Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi. Súlyog Tamás államfőt pedig a teljes dosszié közzétételére szólította fel. Az Orbán kormány több tételt nem szerepeltetett megfelelően az idei költségvetésben.
8: Vitézi Dávid beszámolójára hivatkozva a kormányülést követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy például a Budapest-Belgrád vasút projekthez kapcsolódó 87,2 milliárd forintos tétel sem szerepelt a büdzsében. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
10: A kormány megtárgyalta az autópálya koncessziós rendszer helyzetét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszámolt arról, hogy a közlekedési minisztérium gazdasági területe több tétel esetén megállapította, hogy a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. Együttesen ezek a tételek a volt építési és közlekedési minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Tehát ennél a minisztériumnál ennyi eltüntetett költségvetés hiány van, amikről jelezte a tárca, hogy szerepelniük kellene a költségvetésben.
7: A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is napirendre került a kormányülésen, erről a kormányszóvivők számoltak be.
8: A tájékoztatás szerint legalább három vármegyében több száz helyszínen jelenhetett meg osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. Az ügy várhatóan Magyar Péter közelgő ausztriai tárgyalásain is szóba kerülhet, a részletekről Köböl Anitát hallják.
11: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására. Kivizsgáljuk a teljes forgalmazási és felelősségi láncot. Várható a Magyar Péter miniszterelnök az osztrák látogatásán felveti az osztrák félnek az egyeztetés szükségességét.
7: A katonai életpálya méltó lezárásának rendszerét dolgozza ki a Honvédelmi Minisztérium.
8: A tárcavezető szerint erősebb jogi védelmet kell biztosítani a magyar katonáknak. A tervek szerint az új szabályozás 2027. január 1-től léphet hatályba. Ruszin Szendi Romulust hallják.
12: Az a célom, hogy a magyar katonát valódi erős honvédelmi törvény védje, mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszertől. És ezen változtatni fogunk. A következő hónapokban közösen kidolgozzuk az életpálya méltó lezárásának rendszerét is. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Az a célom, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessük meg az új évet.
0: Tőzsde hírek.
7: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 131.964 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,5%-kal csökkent 4.016 forintra. Az OTP 1%-kal erősödik, 41.120 forintnál jár. A Richter 1%-os mínuszban 12.440 forinton. A Magyar Telekom 7%-kal erősödött 2.564 forintra. A nyugat-európai börzéken egyelőre úgy tűnik, hogy a hangulat optimista. A londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,7%-kal erősödik, a párizsi CAC 0,4%-kal áll a pozitív tartományban. Milánó 1%, Madrid 0,2%-kal emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
8: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül, napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Németh László vagyok, jó napot kívánok. A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek Magyarországon. Az idei első negyedében több mint 300 milliárd forintnyi új hitelt vettek fel az ügyfelek. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ebben szerepe van a növekvő reálbéreknek, és annak is, hogy egyre többen érzik vállalhatónak a rövidebb futamidejű hiteleket. Újdonság, hogy már kisebb, akár 1 millió forintos személyi kölcsönöknél is megjelentek a 10% alatti kamatok, bár a banki ajánlatok között továbbra is jelentős különbségek vannak. A hitelkamatok elsősorban az ügyfél jövedelmétől és a hitelkockázattól függenek. Ugyanakkor az összegre, ugyanarra az összegre akár 9-20%-os ajánlatok is elérhetők. Tóth Leventét Kecső Rihárd kérdezte a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: A személyi kölcsönöknél általában a magasabb hitelösszegeknél érhetőek el a legjobb kamatok, azonban vannak olyan személyi kölcsönök is, ahol már 1 millió forintért csak 10% alatti kamatot kell fizetni. Miért lett egyébként ennyire népszerű önmagában a személyi kölcsön Magyarországon az elmúlt időszakban?
3: Azt látható, hogy olyan időszakokban is, amikor más hiteltípusok visszaestek, a személyi kölcsön megtartotta az erejét. Ennek voltak évek, amikor az lehetett az oka, hogy ezzel igyekeztek áthidalni az igénylők az esetleges pénzügyi problémáikat. Most pedig egyértelműen az látszik az elmúlt években, hogy ahogy a reálbérek is nőttek, bátrabban vesznek fel az emberek hitelt, tehát nem okvetlen a kényszer szüli ezt a bővülést, hanem az is, hogy a jövedelmük alapján ezt jobban vállalhatónak tartják. Természetesen az is hozzátartozik, hogy a személyi kölcsönből jellemzően valamilyen szolgáltatást, hogy árut vásárolnak, tehát hogyha annak növekszik az ára, akkor a személyi kölcsönök összegének is növekedni kell, hiszen azt az autót, azt az esküvőt, vagy azt a bútort, azt lényegesen drágában tudja megvásárolni valaki, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Tehát a nagy inflációs évek is belejátszottak abba, hogy növekedett az átlag hitelnek az összege a személyi kölcsönnél, ráadásul jelentősen. Most már bőven 3 millió fölött van egy átlagos személyhitelnek a költsége, de darabszámban is nagy a bővülés, tehát nem egyszerűen a termékek drágulása húzta magával a személyi kölcsönök bővülését, hanem több ember is igénybe veszi ezt, több ember megengedheti magának, vagy több ember gondolja azt, hogy ez belefér az ő jövedelmébe. Itt ráadásul jellemzően rövidebb futamidőkről van szó. Tehát nem évtizedekre köteleződik el valaki, hanem esetleg csak 1-2 évre, vagy mindenképpen néhány évre, és az aktuális anyagi helyzetében azt látja, hogy ezek a törlesztő részletek belefér. Csak aminél most újdonságot láthatunk, az az, hogy már olyan összegekre is nagyon kedvező kamatokat találni a piacon, amelyekre van bank, amelyik nem szeret hitelezni, vagy ha hitelezik, akkor nagyon jelentős kamattal. Tehát 1-2 éve bizony még a 10% körüli, vagy 10% alatti kamatok, azok a lakáshiteleknél is megvoltak, most pedig már azt érzékelhetjük, hogy a 10% körüli, vagy akár egy számjegyű hitelkamatok a személyi kölcsönöknél is megjelentek, csak többnyire a magasabb összegeknél, a kiemelt adósoknál, a nagy összegű jövedelmeknél adják ezt meg, mert ott kisebb a kockázat. Az alacsony hiteleknél, tehát 1 millió forint, vagy akár néhány 100 000 forintos hiteleknél ez eddig nem volt jellemző. Most viszont már itt is megjelentek azok az ajánlatok, amelyek akár egy számjegyűek, vagy a 10% körüliek.
2: Az idei év első negyedévében emelkedett egy kicsivel az egyszerződésre jutó átlagos hitelösszeg. Összességében meg egyébként több mint 300 milliárd forintnyi új személyi kölcsönt vettek fel az emberek. Mi lehet ennek az emelkedésnek az oka egyáltalán? Mi lesz ezzel az összegnek a visszafizetésével? Mert ugye azért egy hitelnél nem csak az, hogy felveszük, hát nyilván vissza is kell fizetni.
3: Az elmúlt nagy inflációs években az átlaghitel növekedés magyarázható volt, vagy részben mindenképpen magyarázható volt a nagy inflációval, tehát a hitelek szaladtak az áremelkedések után. Most viszont olyan időszakban következett be ez a további viszonylag jelentős átlagitel növekedés, amikor ezt az infláció semmiképpen nem magyarázza. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy bátrabban és nagyobb összeget hajlandóak felvenni az emberek. Ebben természetesen benne van az is, hogy jövedelmek is emelkednek, tehát amikor egy bank hitelez, akkor nyilvánvalóan először megnézi azt, hogy az a részlet, az belefér-e a fizetésbe, és ahogy a reálbérek emelkedtek, méghozzá jelentősen emelkedtek, legalábbis átlagosan, úgy a bankok is bátrabban tudnak hitelezni, hiszen azt látják, hogy ezekbe a bérekbe jobban beleférnek a törlesztő részletek. Tehát itt a lakosságnak a bátrabb hitelfelvétele mellett az is benne van, hogy a bankok is bátrabban tudnak hitelezni a lényegesen magasabb jövedelmekre.
2: Mitől függ leginkább, hogy valaki milyen kamattal kaphat személyi kölcsönt?
3: Alapvetően az, hogy egy személyi kölcsönnek mekkora a kamata, az attól függ, hogy mennyire tartja kockázatosnak az ügyfelet a bank. Tehát minél kevésbé kockázatos az ügyfél, tehát például látja azt, hogy folyamatosan magas jövedelme van, bőven belefér a jövedelmébe a törlesztő részlet, olyan minősítésű az ügyfél, jellemzően ők azok, akik alacsonyabb kamattal kapják meg a személyi kölcsönöket. Ezért is egy új jelenség az, hogy már olyan ügyfélkör is, amelynél ez nincs meg, vagy amely eleve olyan összegű személyi kölcsönt vesz föl, amikor egy bank azért feltételezheti, hogy anyagi problémái is lehetnek, tehát nem annyira biztos az ő anyagi helyzete. Ott is már hajlandó egy alacsony kamatot adni, hiszen nyilvánvaló, hogy aki mondjuk 500 000 forint személyi kölcsönt vesz föl, vagy 1 millió forint személyi kölcsönt vesz föl, annak nem lehetnek akkor a pénzügyi tartalékai, nem valószínű, hogy kiemelkedő a jövedelme, de már itt is elérni alacsonyabb kamatokat. Azt hozzá kell tenni, borzasztóan nagy különbségek vannak a kamatokban. Tehát ha most megnézzük azt, hogy 1 millió forint személyi kölcsönt egy 500 ezeres nettó jövedelemre milyen kamaton adnak a bankok, akkor ugyanúgy találunk 9%-os ajánlatot, mint 20%-os ajánlatot. Tehát ezért is érdemes ezeknél nagyon körbenézni, hogy hol vesz fel ilyen hitelt valaki, hiszen amíg a lakáskölcsönökben 1-2% vagy sokszor 1-2 tized a különbség, itt akár a duplája is lehet az egyik a másiknak. Az más kérdés, hogy milyen rövid a futamidő, tehát jellemzően néhány évről beszélünk, a nagyon nagy kamatkülönbségek sem okoznak óriási különbséget, ezzel arányos különbséget a törlesztő részletekbe. Tehát itt egy mondjuk 1 millió forintos hitelnél a 9%-os kamat 41-2000 forintos részletet eredményez két évre, még egy 20%-os kamatnál is 50 ezer forint körül van, tehát más a hatása, mint egy lakáshitelnél, ahol akár 1-2% különbség is a nagyon hosszú futamidő miatt sokkal jelentősebb különbséget tud okozni a fizetésben.
2: Milyen különbségek vannak a banki ajánlatok között, mondjuk egy ilyen 1 millió forintos hitelnél?
3: Általában a banki ajánlatok most ilyen hitelnél valahol 10% körül indulnak, THM-ben inkább 11 vagy 12%, és ez megy el akár 20% fölötti THM-ig is. Tehát látszik azt, hogy vannak olyan bankok, amelyeknél nem okvetlen cél, hogy ilyen hiteleket nyújtsanak nagy mennyiségbe. Tehát nyilvánvaló, hogyha kimondottan magasra húzza a kamatot, az azért azt is jelzi, hogy nem ez az ügyfélkör, vagy nem ez a hitel összeg, amit igazándiból hitelezni akar, és látszik is, hogy például ahol ennyire magas a kamat, ott ahogy megy föl a hitelösszeg, tehát egy kimondottan nagy hitelösszegnél, egy jó jövedelemmel már ennél sokkal jobb kamatot is meg lehet kapni. És személyi kölcsönöknél már 10-15 millió forintig is el lehet menni. Tehát ez is az elmúlt éveknek a következménye, hogy az inflációt követve följebb húzták a személyi kölcsönöknek a maximumát a bankok. Tehát minden további nélkül találni már 10 millió forintot, vagy akár e fölött is jóval hitelező bankot. Tehát bizony ez az összeg már olyan, ami lakáshitelnek is néhány évvel ezelőtt egy átlagosnak, vagy akár jelentősnek is ható volt. De egy bank természetesen egy ilyen összegű hitelen sokkal nagyobbat keres, ennek a futamideje is hosszabb. Tehát vannak olyan bankok, amelyek igazándiból ezekre az összegekre hajtanak, a nagyobb összegekre, akár 10 milliós összegekre is, és ott sokkal kedvező kamatot adnak, és vannak bankok, amelyek lehajolnak a 1 milliós személyi kölcsönökért is, és akár ott is hajlandóak jó kamatot adni, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan ezenük nem keresnek annyit egy hitelen, mint hogyha ugyan ennyi adminisztrációval egy 10-szer ekkora hitelt nyújtanának.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Manapság magától értetődő a répa színe, de korántsem volt mindig ennyire egyértelmű. A ma ismert sárgarépa elődje már több mint 50 millió éve van jelen a Földön. Azonban a nemesítésének körülményei homályosak. Nagyjából 5000 éve jelent meg az iráni fennsíkon, majd Perzsia területén. De ekkor a gyökérszíne még lila és fehér volt, narancssárga ábrázolással először egy 6. századi kódexben tűnt fel. A háziasított répák között a domináns szín azonban mégsem ez, hanem a citromsárga volt. A zöldség ma ismert formája a 16. századi holland földműveseknek köszönhető. Ők ugyanis ezt a színt preferálták és addig ültettek narancssárga répákat, amíg azok végül széles körben elterjedtek. Bár Hollandia nemzeti színe valóban a narancs, az azonban, hogy azért nemesítették narancssárgára a répát, hogy ezzel tisztelegjenek első Vilmos urániai herceg előtt, csupán csak mítosz.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Nemzetközi terjeszkedés kis költségvetéssel? Igen, lehetséges. Csatlakozzon a Cégkassa Podcast hallgatóihoz, és tudja meg, hogyan értek el hazai cégek sikereket a globális piacon. Cégkassa Podcast ma a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, miért szállítok vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Pesti úton a Csabai útnál befelé sávlezárásra készüljenek. Továbbra is lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre, illetve az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton a Barostértől, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, az Üllői úton a Nagykörút előtt, de telítettek a sávok a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Szél Kálmán tér környékén is. A 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, csatorna javítása miatt, a Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca, Bajcsi Zsilinszky út megállót. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz a Gazdagréti tér felé terelt útvonalon jár, a Neszmély út megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: Oroszlán Szonya, magyar színésznő, ma született május 19-én, nem mondom meg, melyik évben tessenek utána nézni, épp hogy elmúlt 18 éves. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és reméljük, hogy még sokáig láthatjuk majd színpadon, illetve filmekben, meg akár mindenhol. Az édesapja, Oroszlán Gábor, az Atlasz együttes egykori basszusgitárosa, az édesanyja pedig Gazdag Beáta ügyvéd, a színésznő menedzsere, és ami a színészi, illetve színésznői pályán kívül érdekes, hogy 2024-ben is folyamatosan forgatott, illetve elindította abban az évben saját lóterapeuta praxisát, mert hogy elvégzett egy állatorvosi asszisztenst képzést, és megismerkedett egy olyan módszerrel, amelynek most már a gyakorlati alkalmazója Magyarországon. Úgyhogy akinek, illetve a lovának problémája van, annak biztos tud segíteni a művésznő. akinek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Innen a Trend FM stúdiójából még a nap is kisütött, legalábbis itt a Váci úton mindenképpen bontogatja sugarait. A hírszerkesztő Kovács Gergő, a műsorvezető Németh László, a műsor a Reggeli Monitor, és most a hírek következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el.
6: Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyminiszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
7: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
5: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi. Súlyog Tamás államfőt pedig a teljes dosszié közzétételére szólította fel. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is napirendre került a kormányülésen tegnap, erről a kormányszóvivők számoltak be.
6: A tájékoztatás szerint legalább 3 vármegyében több száz helyszínen jelenhetett meg osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. Az ügy várhatóan Magyar Péter közelgő ausztriai tárgyalásain is szóba kerülhet. A részletekről Köbben Anitát hallják.
8: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására. Kivizsgáljuk a teljes forgalmazási és felelősségi láncot. Várhatóan Magyar Péter miniszterelnök az osztrák látogatásán felveti az osztrák félnek az egyeztetés szükségességét.
5: A kormányülést követő sajtótájékoztatón beszámoltak Magyar Péter heti programjáról is.
6: A miniszterelnök többek között Lengyelországba és Ausztriába utazik a héten. A részletes programot Szondi Vanda kormányszóvivő ismertette.
9: Erre az útra menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakkóba. Itt találkozik a krakói érsekkel és megkezdi a hivatalos programot. Krakkóból vonattal érkezik a delegáció Varsóba, ott tárgyal a lengyel kormánnyal, Donald Tusk miniszterelnökkel, Karol Navrocki lengyel elnökkel, a varsói polgármesterrel, civil szervezetekkel. Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel elutazik Danzgba, megkoszorúzza a hajógyári munkások emlékművét, és találkozik Lech Walesa volt lengyel elnökkel, a Szolidaritás volt elnökével. Csütörtök reggel a delegáció tovább utazik Ausztriába, tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander van der Bellen osztrák elnökkel.
5: Holnap éjfélig kell leadniuk a magánszemélyeknek az adóbevallásukat.
6: A NAV kommunikációs főosztályvezetője Linzmeier Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelmen túli bevételeket is fel kell tüntetni, ilyen például egy kiadott lakásbérleti díja. De azt is hangsúlyozta,

0: május 20-a éjfélig kell beérkeznie az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatnak. Tehát aki ezt a határidőt lekészi, hiába szeretné felajánlani az adójának az 1%-át, nem lesz érvényes.
1: Jön a Balaton előszezonja, a pünkösdi hosszú hétvége.
2: A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint már most több helyen teltház közeli foglaltsággal számolnak, különösen a balatoni és fürdővárosok szállodáiban. Somjai Zoltánt hallják.
3: A pünkös ugye az már mondhatjuk azt, hogy az a Balatonnak az előszezonja, úgyhogy a Balaton ebből a szempontból mindig is az első között volt. A háromnapos ünnepek pedig klasszikusan szinte mindenhol, főleg a fürdővárosokban és fürdődesztinációkban teltházas időszakot hoznak. Most is ezt látjuk jelen pillanatban, hogy ezen a hétvégén is ezzel lehet kalkulálni.
1: A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek Magyarországon, az idei első negyedében több mint 300 milliárd forintnyi új hitelt vettek fel az ügyfelek.
2: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a hitelkamatok elsősorban az ügyfél jövedelmétől és hitelkockázatától függnek, ugyanarra az összegre akár 9-20%-os ajánlatok is elérhetők. Tóth Leventét hallják.
4: Olyan időszakokban is, amikor más hiteltípusok visszaestek, a személyi kölcsön megtartotta az erejét. Most a nagy inflációs évek is belejátszottak abba, hogy növekedett az átlag hitelnek az összege a személyi kölcsönnél, ráadásul jelentősen. Most már bőven 3 millió fölött van egy átlagos személyi hitelnek a költsége, de darabszámban is nagy a bővülés, tehát nem egyszerűen a termékek drágulása húzta magával a személyi kölcsönök bővülését, hanem több ember is igénybe veszi ezt. Itt ráadásul jellemzően rövidebb futamidőkről van szó. Tehát nem évtizedekre köteleződik el valaki, hanem esetleg csak egy-két évre, vagy mindenképpen néhány évre, és az aktuális anyagi helyzetében azt látja, hogy ezek a törlesztő részletek beleférnek.
1: Tőzsde hírek. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 132.164 ponton áll. A részvénypiac forgalma egy óra alatt közelíti az 5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4%-kal csökkent 4.020 forintra, az OTP 1%-kal erősödött 41.470 forintig. A Richter 1,5%-os mínuszban 12.260 forinton, a Magyar Telekom 1,6%-kal erősödött 2588 forintra. A Forage 2820 forinton stagnál, elnézést, a Masterplast 2820 forinton stagnál, a Forage 4%-kal drágult 1870 forintra. A Bitcoin 1%-kal erősödik 77.035 dollárnál és 45 centnél tart, az Ethereumot 3%-os pluszban jegyzik 2134 dolláron és 15 centen. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 360 forintba és 17 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 309 forintot és 65 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 19 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 84 forint 98 fillér. A cseh korona 14 forint 83 fillér, egy angol font 414 forintba és 86 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. Optimista a hangulat. A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1,4-tized, Párizs, a CAC 40 1%-os erősödésben, a milánói börze 3-tized, a madridi IBEX 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6%-kal csökkent 108 dollárra, a Brent jegyzési ára 1,8%-os mínuszban 110 dollár 15 centen. Egy uncia aranyért 4556 dollárt és 20 centet kérnek jelenleg a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Vertical Group közel nettó 7 millió euró értékben teljesít építési beruházás során kitermelt anyagokhoz kapcsolódó kezelési, hasznosítási és elhelyezési feladatokat. A társaság erről tájékoztatta a befektetőket.
2: Ezen feladatok teljesítése tervezetten ebben az évben megvalósul. A társaság tavalyi eredménye kifejezetten erős lett, az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett. A Flair akvizíció új kapacitást és földrajzi pozíciót hozott, a következő szakaszban pedig már a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába lépés, az akvizíciók és a régiós terjeszkedés is napirenden van.
1: Megszólalt a Ryanair a magas kerozinárakról.
2: A diszkont légitársaság

0: Nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért sem járatlemondásra, sem üzemanyag felára nem számít. Az áremelésekre azonban nem ad garanciát. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, hogy a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható, kevés fátyolfelhő mellett. Eső csak néhány helyen fordulhat elő. A szél viszont megélénkül. Napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A nyári szezonban erősödhet a belföldi turizmus, mivel a dráguló repülőjegyek és a külföldi utak bizonytalanságai miatt egyre többen választhatnak hazai úti célt. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint ugyanakkor a foglalásoknál még nem látszik egyértelműen a növekedés, mivel az emberek továbbra is csak néhány héttel az utazás előtt döntenek. A legnépszerűbb célpontok idén is a Balaton, a Tisza-tó és a fürdővárosok lehetnek, miközben a szállodaiparban továbbra is komoly munkaerőhiány tapasztalható, főleg szakácsokból és felszolgálókból. Somjai Zoltán szerint a pünkösdi hosszú hétvégére már most több helyen teltház közeli foglaltsággal számolnak, különösen a Balatonon és a fürdővárosokban, illetve ezeken a helyeken, a szállodákban. Kecső Rihárd interjúja következik.
0: Lazíthat a nyakkendőn.
2: Hamarosan itt a nyári szünet, az emberek már bőven benne vannak a tervezgetésben, hogy nyáron mégis hova utazzanak, és hát biztos bontnak tűnik az itthoni utazás, már csak abban a szempontból, hogy nagyon sok bizonytalanság van a külföldi utak terén, már csak, hogy van-e egyáltalán kerozin, vagy megfelelő mennyiségű kerozin, és egyáltalán milyen árba lesznek a repülőjegyek. Viszont mi a helyzet itthon? Vannak-e már arról számadatok, hogy hogy áll a foglaltság a hazai szállodákban?
3: Ugye két irányból kell megközelítenünk a kérdést. Az egyik az biztos, amit ön is említett, hogy a repülős utak és a repülőjegyárak áremelkedése az meg fog jelenni a piacon. A másik irány viszont, ami ebből a szempontból kedvező, az, hogy a forint jelenlegi erősödése miatt ez valahogy azért a kettőt úgy tűnik, hogy mintha kibalanszírozná. Az az utazó közönség, aki még eddig nem döntött arról, hogy milyen úti célt választana, és adott esetben mondjuk a repülős utak helyett azt mondja, hogy ő ezt a költségnövekedést nem tudja vállalni, belföldi utazásban fog megjelenni. Ezt még a számok tükrében úgy nagyon nem látjuk. Ez lehet annak a következménye, hogy azért tudjuk, hogy a foglalási ablakok azok nagyon le vannak rövid idővel, tehát nagyon csak az aktuális dátum előtt maximum 4 héttel foglalnak az emberek. Én úgy gondolom, hogy ez még fennmarad ez a trend, tehát ez biztosan a jövőben is így marad. Az, hogy a destinációk, hogy hova utaznának majd ezek az emberek, akik a külföldi utazásokból az áremelkedés miatt kiszorulnak, ezek meg azért a klasszikus nagy célirányok, amiket ismerünk, nyilván a Balaton, a tavaink, a Velencei tó, a Tisza tó, annak a környéke, illetve azok a fürdővárosaink, amik egyébként is népszerűek.
2: Összességében az elmúlt nyári időszakokhoz képest erős sebb szezonra lehet számítani, vagy azért most az óvatosság hajtja a vendégeket, már csak abból a szempontból is, hogy nyilván ugye azért az üzemanyagárak tekintetében azért valamilyen szempontból itthon is van kérdés, bár persze itthon még meg lehet oldani mondjuk tömegközlekedéssel egyes úti célokat.
3: Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy fogunk érezhető belföldi növekedéssel kalkulálni. Tehát biztos lesznek olyanok, akik megjelennek a magyarországi utazópiacon, akik miatt az említett áremelés miatt kiszorulnak a külföldi utakból. Nyilván ott is lesz van egy olyan közönség, aki mondjuk nem repülő utat választ, hanem autós utat választ, és hogyha autós utat választ, bár ott is van nyilván áremelkedés az üzemanyagban, de adott esetben mondjuk azt mondja, hogy akkor mi kocsival megyünk Horvátországba vagy Olaszországba, ami viszonylag gyorsan és jól elérhető.
2: Látszódik már az elmúlt időszakok adataiból, hogy többen foglaltak volna a szállást idehaza, mint mondjuk külföldre, már csak abban a tekintetben, hogy az elmúlt pár hónapban ugye ez a helyzet fennáll?
3: Ahogy említettem, nagyon a foglalási számokban még nem látjuk ezt a belföldi növekedést. De ez lehet annak a következménye, hogy az említett foglalási ablak az rövid. Én nekem most volt szerencsém az elmúlt időszakban a szálloda szövetségek különböző régióit bejárni. Változó információk vannak a szállodákból. Van, aki adott esetben valamivel jobb foglaltsági állománnyal rendelkezik, mint az elmúlt évben, viszont van, aki kevesebben. Tehát azt nem mondhatjuk nagyon határozottan, hogy a trend az, hogy a jelenleg főleg repülőjegyárak emelkedése miatt a belföldi turizmus az most láthatóan megerősödött volna.
2: Mi lesz a helyzet a külföldi vendégekkel? Várható-e ilyen szempontból visszaesés, mint az elmúlt időszakokban? Egyáltalán az elmúlt időszakokban mi volt a külföldi-belföldi vendégek aránya?
3: Hát ugye ez piacról függ, hogy ebből tudjuk nagyon jó, hogy a fővárosunk Budapest nagyon erős, tehát ott azért mégiscsak 80% külföldi vendégek vannak. Én úgy gondolom, hogy ez az arány olyan nagyon nem fog változni, hogyha az országos statisztikát nézzük. Az, hogy a külföldi vendégek részéről mondjuk egy ilyen repülőjáremelkedés mennyire fogja befolyásolni őket abban, hogy nem Magyarországra jöjjenek, ez elég nehezen megítélhető.
2: Mi a helyzet a munkaerővel? Van-e most munkaerőhiány valamelyik szektorban, vagy valamennyire megvannak az emberek?
3: Hát a klasszikus munkaerőhiányunk az most már évek óta fönnáll. Tudjuk, hogy mik azok a területek, ahol van nagyon nehéz munkaerőt találni, ugye a konyha, a szakácsok, a felszolgálók, a szobalányok, a takarító személyzet, ez továbbra sem könnyű. Ugyanazt tudjuk nagyon jól, hogy a nyár elejé szezonkezdés a Balatonon mindig nagyon komoly munkaerő elszívó hatással van. Egyrészt vannak olyanok, akik ilyenkor arrébb mennek, mondjuk egy fővárosból nem mennek a Balatonra, mert magasabb béreket tudnak kapni az adott szállodában vagy étteremben, ahol leszerződnek. Ez nem változott, és szerintem az idejében is ugyanaz várható, mint az elmúlt időszakban.
2: Ez a vendégek számára mennyire lesz érzékelhető?
3: Hát, hogyha olyan növekedés következne be, amit az adott szállata mondjuk nem tervezett be az idejére, és mondjuk nem tudja ezt munkaerővel lefedni, legyen ez akár egyszerűsített, bejelentett foglalkoztatás, vagy egyébként hosszú távú határozatlan időre szóló munkaszerződés, az valószínű, hogy a szolgáltatás színvonalában az ott esetben problémát jelentett.
2: Mi a helyzet a vendégekkel? Mennyire változtak a vendégek igényei az elmúlt időszakban? Gondolok itt arra, hogy fontosabb lett mondjuk a wellness, a családból át szolgáltatás, vagy inkább a rugalmas lemondás. Van-e ilyen preferencia egyes foglalások terén? Vagy akár gondolok itt olyanra is, hogy mondjuk félpanziós ellátás legyen, mint sem csak reggeli?
3: Hát klasszikusan azért a vidéki szállodáink már nagyon nagy százalékban mindenhol félpanziós ellátással számolnak. Ez fontosan annak a következménye, hogy azért azt a éppeni munkaerő létszámot fenntartani egy teljesen kiszámíthatatlan fogyasztási nagyságra, az nagyon nehéz. Én úgy gondolom, hogy nagyon nem változtak a vendégigények a tavalyi évhez képest. Egy dologgal viszont kalkulálni kell, tehát hogyha megjelenik a belföldi utazási piacon az a vendégkör, aki adott esetben mondjuk külföldön egy kicsit magasabb színvonalú szállodákhoz, illetve szolgáltatásokhoz szokott, annak azért lehet, hogy lesznek olyan reklamációs problémái az adott házban, amennyiben nem tudta adott esetben ezt a szolgáltatási színvonalat biztosítani, amivel számolni kell.
2: Nyakunkon a pünköst, hamarosan itt van egy háromnapos hosszú hétvége. Hogy alakul foglalások tekintetében ez a rövid kis pihenés? Van-e már erről számadat? Gondolok itt arra, hogy melyik terület a legélénkebb, stb.
3: Hát a pünkös, ugye az már mondhatjuk azt, hogy az a Balatonnak az előszezonja, úgyhogy a Balaton ebből a szempontból mindig is az első között volt. A háromnapos ünnepek pedig klasszikusan szinte mindenhol, főleg a fürdővárosokban és fürdődesztinációkban feltházas időszakot hoznak. Most is ezt látjuk jelen pillanatban, hogy ezen a hétvégén is ezzel lehet kalkulálni.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 11 van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyminiszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
6: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
5: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi. Az államfőt pedig a teljes dosszié közzétételére szólította fel. Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, erről posztolt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint Rucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt. Hankó Balázs utasításai alapján az ügyben belső vizsgálatot is indítanak. A Vertical Group csaknem nettó 7 millió euró értékben teljesít építési beruházás során kitermelt anyagokhoz kapcsolódó kezelési, hasznosítási és elhelyezési feladatokat. Erről tájékoztatták a befektetőket. Ezen feladatok teljesítése tervezetten ebben az évben megvalósul. A társaság tavalyi eredménye kifejezetten erős lett, az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett. A Flair akvizíció új kapacitást és földrajzi pozíciót hozott, a következő szakaszban pedig már a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába lépés, az akvizíciók és a régiós terjeszkedés is napirenden van. Megszólalt a Ryanair a magas kerozin árakról, A Diszkont légitársaság nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért sem járatlemondásra, sem üzemanyag felára nem számít, az áremelésekre azonban nem ad garanciát. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, hogy a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 132.272 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte az 5,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 7%-kal csökkent 4.004 forintra. 1%-os erősödésben az OTP 41.490 forinton, a Richter 6%-kal csökkent 12.370 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,7%-os erősödéssel 2.588 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forintba és 19 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 309 forintot és 47 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 8 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 7%-os erősödésben, a frankfurti DAX 1,2%-kal növekszik, a párizsi CAC 40 0,8%-kal korrigál felfelé, a milánói bőrze 3%, a madridi IBEX 4%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
5: Estig sok napsütés várható, kevés fátyol felhővel, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul majd. Ennyi fért a reggeli monitorba, köszönöm a figyelmüket a szerkesztő M. Szűcs Péter és a hírszerkesztő Kovács Gergő nevében is. Németh Lászlót hallották, legközelebb holnap reggel találkozunk 6:30. Addig is tartsanak velünk, számtalan jó és kiváló muzsika, illetve kivételes beszélgetések várják önöket. Egész nap itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szép napot, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
2: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 11 óra múlt, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, a Trend FM friss híreivel jövünk. A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártalása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit, korábbi igazságügy miniszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
4: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
3: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetőek a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi. Sülyog Tamás köztársasági elnököt pedig a teljes dosszié közzétételére szólította föl. Holnap éjfélig kell leadniuk a magánszemélyeknek az adóbevallásukat. A NAV kommunikációs főosztályvezetője Linzmeier Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelmen túli bevételeket is fel kell tüntetni, ilyen például egy kiadott lakásbérleti díja. De azt is hangsúlyozta, hogy senki ne feledkezzen meg az adója 1+1%-áról, amit civil szervezeteknek és egyházaknak ajánlhat fel.
5: Éljen mindenki a lehetőséggel, és válasszon valamilyen civil szervezetet, illetve a másik 1%, ami ugye a vallási közösségeknek, egyházaknak, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak megy. És itt nagyon fontos, én mondhatom azt, hogy ez egy ökölszabály, törvény meghatározza, hogy május 20-a éjfélig kell beérkeznie az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatnak. Tehát aki ezt a határidőt lekési, hiába szeretné felajánlani az adójának az 1%-át, nem lesz érvényes.
3: Megszólalt a Ryanair a magas kerozinárakról. A Diszkont légitársaság nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért sem járatlemondásra, sem üzemanyag felárra nem számít. Az áremelésekre azonban nem ad garanciát. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, hogy a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os emelkedéssel 132.704 ponton, a részvénypiac forgalma közelít a 7 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL-hegy enyhe 0,1%-os mínuszban 4030 forinton, a Richter ugyancsak mínuszban 0,2%-kal 12.420 forinton, illetve az OTP pedig 1%-ot emelkedik 41.550 forintra, a Magyar Telekom 1,7%-kal megy fölfelé 2.590 forintra. Érdemes megemlíteni, hogy a 4iG 2,6%-os mínuszban 1.820 forinton. A Rába 1,6%-kal megy lefelé 2.370 forinton a papír. Európában továbbra is pozitív a hangulat, a legtöbb tőzsde mutató a pozitív tartományban, a londoni FTSE 6%-kal, a frankfurti DAX 1,2%-del, a francia CAC-on 0,7%-kal, milánói tőzsde 2%, a madrid IBEX pedig 0,5%-kal megy fölfelé. A kőolaj világpiaci árai most emelkedőben, a Brent típusú kőolaj edzésára hordonként 110,31 dollár, az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI pedig 107,50 dollár jelenleg. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 310 forintot kell adni, 1 svájci frankért pedig 394 forintot. A Vertical Group közel nettó 7 millió euró értékben teljesít építési beruházás során kitermelt anyagokhoz kapcsolódó kezelési, hasznosítási és elhelyezési feladatokat. Erről tájékoztatta a társaság a befektetőket. Ezen feladatok teljesítése tervezetten ebben az évben megvalósul. A társaság tavalyi eredménye kifejezetten erős lett, az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett. A Flair akvizíció új kapacitást és földrajzi pozíciót hozott, a következő szakaszban pedig már a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába lépés, az akvizíciók és a régiós terjeszkedés is napirenden van.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett. Eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
6: Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adás vendégeivel a szabadságról beszélgetünk, bár nem így kimondva és aláhúzva, hanem a szavak mögött meghúzódó felszabadultsággal és hitelességgel. Egy fiatal házaspár hazatérésének és vállalkozás indításának történetével ismerkedhetünk meg, népmesei fordulatokkal, őket hallgatva nekem úgy tűnik, van, amit csak itthon lehet megcsinálni. Az, hogy ennek mi az oka? Kiderül a beszélgetésből, ahogy az is, miért éppen a nálunk igen ritka ásás nélküli módszerrel fogtak bele a zöldségtermesztésbe, vegyszermentesen, az élővilág folyamataira és erejére támaszkodva. De nem csak a kertészetük, ők is magától értetődően természetes, kapcsolatokra figyelő emberek, nem véletlen, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy saját maguk adják át vevőiknek a megtermelt zöldségeket. Így bontakozik ki a két ember kapcsolatából indult, mára azonban több ezer ember kapcsolatává terebélyesedett jászsági zöldségkert története. Mai vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, ők a Gyurgyalagos Tanya társtulajdonosai.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
6: Petra és Feri egy olyan mondjuk így farmot alapítottak, vagy kezdtek el működtetni, ami Magyarországon meglehetősen ritka, mondhatni, talán még az elsők között vannak, egy sajátos technológiával, az úgynevezett no-dig,

0: A sztória egy kicsit más abban, hogy én tudtam, hogy amikor már megismerkedtünk előtte, hogy én
1: két... Londonban ismerkedtetek.
0: Igen, igen, igen, az utolsó négy évben.
1: Mert hol ismerkedjen meg két magyar?
2: Ugye?
0: Teljesen. És egymástól függetlenül mind a ketten 12 évvel ezelőtt költöztünk Londonba, de ugye az utolsó négy évben ismerkedtünk meg, és... Hát én tudtam, hogy mondjuk én így a család alapítás előtt, vagy hát hol nem látom magam, az egyik az London, a másik meg Budapest. Tehát, hogy ezen a két helyen nem akarok élni.
1: Miért? Taszítanak a világvárosok?
0: Nem, hanem szerintem talán azért, mert én is egy kisebb városból jövök, és akkor meg volt a lehetőségem, hogy ugye elköltözzek egy nagyobba, de aztán így ez
1: nem tetszett meg.
0: Jó volt abban az időben, amikor ott laktam, de aztán nagyon nagy lett már a végére.
1: Feri?
2: Hát én egy picit, tehát azt kell tudni, hogy én 2 hónapra mentem ki Angliába nyelvet tanulni. Tehát kicsit, ez volt a terv.
1: Kicsit meghosszú
2: egy picit volt, tovább maradtam.
1: 10 év lett belőle, maradhat? Ugye szokták mondani.
2: Igen. Tehát fogalmaztatunk is, én sosem akartam Angliában élni, csak aztán úgy volt, hogy jó, akkor egy picit még maradunk, igen, akkor kipróbáljuk ezt, megcsináljuk azt, és aztán telt múlt az idő, de én folyamatosan, ha bármelyik ismerősömet megkérdeznéd, akkor azt mondja, igen, hányszor mondtad már, hogy hazajössz. És hát aztán úgy alakult, hogy ez a, ugye vettünk egy tanyát, de ez a tanya, amit végül aztán megvettünk, ez már évekkel azelőtt, én azt már láttam, nekem az tetszett, de nem volt eladó. Aztán mi összeismerkedtünk, amikor összeismerkedtünk, és pár hónapra rá hívott a cimborám, aki ott a tanya melletti területeket birtokolja, hogy figyelj, a fetyukám, hogyha érdekel a tanya, ezt most tudod megvenni, mert most árulják. És hát ez egész egyszerűen úgy nézett ki, hogy akkor én fölhívtam Petrát, hogy figyelj ide, a rágám, mert így szoktuk egymást. Mit szólnál egy ilyesmi, ez el tudnád-e magad képzelni egy ilyen környezetben, érdekel ez az egész történet?
1: Tehát és az előzmények alapján azt mondja Petr, hogy persze, nem?
2: Igen, de én...
0: Tehát ugye nekem meg az volt meg, hogy hol nem akarok. Tehát nem volt az, hogy én majd egyszer feltétlenül hazajövök Magyarországra, csak azt tudtam, hogy Londonban meg Pesten éltem már, de nem akarok már úgy tovább. És akkor jött, figyelj, itt vagyok jászfényszarúny, jött a telefonhívás, itt állok egy 2 hektáros terület előtt, egy földúton kell bejönni, nincsenek szóval szomszédok, el tudod-e képzelni magad egy ilyen helyen?
2: Lényeg az, hogy azt mondta, hogy igen, ezután akkor meg is vásároltuk ezt a területet, és ugye hát én mindig is szerettem volna egy ilyesmi életmódot. Tehát nekem ez mindig is szimpatikus
1: hát,
2: volt.
1: Nem véletlen, hogy szerettél volna, mert agrármérnök vagy.
2: Így van, nyilván van hozzá köze, igen. És aztán ugye megvásároltuk, ez 2019-ben volt, ha jól emlékszem, de még nem tudtunk ott akkor belekezdeni semmibe, mert még úgy állt akkor a helyzet, a londoni életünk, meg az egész történet. És aztán jött a Covid, ami 2 dolog miatt volt jó. Az egyik az, hogy rájöttünk, hogy bárcsak ott lennénk már a tanyán, mert akkor nem itt ülnénk benne a szobában, hanem ott kint lennénk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Covid alatt nekünk ugye Angliában töltöttük ezt a remek időszakot, és hát ott úgy működött a dolog, hogy maradjatok otthon, ne menjetek sehova, itt van még egy csomó pénz is mellé, csináljátok, amit akartok, csak ne menjetek ki az utcára. Ami azért volt jó, mert nem kellett ugye éppen a megélhetéssel küszködni, viszont volt időnk arra, hogy egy kis vállalkozást létrehozunk, ami még nem, nyilván tanyához nem volt semmi köze akkor, és ez azért volt fontos a tanyához, meg ez az egészhez, meg a hazaköltözéshez, mert ez alapozta meg azt, hogy a tanya elindulhasson úgy, vagy a tanyát meg tudjuk úgy vásárolni, meg, illetve bocsánat, tehát, hogy ezt az egész felújítást, meg mindent úgy meg tudjuk csinálni, hogy nekem nem kell Londonban lennem, most itt vagyunk. De én szerettem volna mindig is ezt, nem szerettem volna Londonban lakni, így alakult az élet, nem bántam meg, hogy ott voltam egyébként, tehát sok érdekes dolog történt, ami soha nem történt volna meg, hogyha nem vagyok Londonban. Petrus sem ismertem volna meg akkor, hogyha nem vagyok Londonban. Úgyhogy nincs ez semmi gond, de nem akartam ott élni, úgyhogy.
1: Az érdekelne engem, hogy megvetted-e volna a tanyát, ha azt mondja Petrus, hogy nem akar.
2: Az egy érdekes jönni. Szituáció lett volna, mert valószínűleg nem. Valószínűleg nem, mert nekem ugye Petrus fontos volt, és hogyha ő azt nem tudja ott elképzelni, hogy ő ott éljen, vagy itt bármit csináljunk, akkor én nem fogom azt mondani, már pedig én megveszem, és oda jössz velem a tanyára.
1: Tehát a szakma és társ az... akkor egyértelmű hierarchia, ugye? Szakmád érdekében nem áldozott fel az életet.
2: Ja, nem, semmiképp sem. Tehát akkor valami más megoldás.

0: kellett volna kitalálni. Egyébként volt ilyenről szó, hogy én szeretem a skandináv országokat, és ott ugye az fűződnek is élményeim, és volt arról szó, hogy lehet, hogy kimegyünk, van erre is példa, van ismerősünk,
1: aki két hónapra
0: fogta magát, és itt volt egy talán Budapesten egy irodai munkája, és aztán azt így ott hagyta, és elment egy kutyaszános csapathoz ki Kirunába, és aztán ő ott éli az életét. Tehát,
1: a kutyaszánt azt jó, hogy említetted, mert te is kutyaszánoztál.
0: Volt szerencsém, igen, egy olyan északi sarkkörön túl, igen, ez észak-Norvégia, észak-Svédországon keresztül haladó 330 kilométeres kutyaszános túra, pár nap, pár éjszaka nyilván sátorban. Úgyhogy emiatt volt arról
1: szó,
0: hogy...
1: Csak ebbe azért vágtál bele, mert érdekes, vagy foglalkoztál kutyákkal, meg szánnal?
0: Nekem volt két huskim, ez az ilyen északi dolgok is mindig vonzottak engem, azért is voltak huskijaim. Tehát nekem ez egy olyan, hogy ha a hó, meg skandináv országok, az nekem borzalmasan vonzó, és hát volt egy ilyen, ez egy ilyen nyereményjáték, egy ilyen pályázati jellegű dolog volt, ahol egyébként szavazatokat kellett gyűjteni, és ott én gondoltam, hogy veszteni valóm nincs, elkezdtem ezt az egész történetet, és a második nap után, mert ez egy hónapos időszak volt, második nap után én vezettem a kis csoportunkat, és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy ebből még...
1: Soha nem voltak kutyaszáron?
0: Nem.
2: Annak pont az a lényege, pont hogy az olyan, lényege, olyan emberek, akik még
0: az adott
2: nem
0: cég ugye azt neki ez egy ilyen marketing jellegű fogás, hogy akárkit megfognak az utcán.
1: Nem profigat gyűjteni.
0: Így van, megfogják az utcán, ráadják a termékeiket, és tessék akárki a mi termékeinkben az északi sarkkörön túl egy kutyaszános túrán, ahol mínusz 30 fokba alszik a éjjel a sátorban, az is neki kényelmes,
1: semmi,
0: és
1: semmi
0: akkor
1: igen. Te mit éreztél akkor, Petra, amikor megkaptad ezt a telefont?
2: Azt éreztem, hogy ő nagyon meglepődik, mert ott nem volt hezitálás.
1: Amikor bemondja, hogy itt vagyok,
2: amikor felhívott, és hogy el tudod képzelni magad, és igen. És akkor ott volt is, én arra emlékszem, hiába volt
1: Mécsed.
2: Ez 3,5-4 évvel ezelőtt, hogy igen, ott volt egy ilyen jó, erre nem számítottam, hogy ezt fogja mondani. Igen, szerintem pont egyszerre jutottunk el az a 12 év Londonba arra a pontra, hogy elkezdett sok lenni. Sok ember, mindenhol vársz, a postán vársz, mindenki hátráltat, az emberek nem figyelnek egymásra. És aztán ő is pont akkor azt a pontot fogta meg, ami igen, abszolút el tudom.
1: Tehát az a jászfényszer, az ilyen menekülő, ilyen csodás
2: útulának tűnt. Hát nincsenek szomszédaink, azért az...
1: Hát valaki szereti, valaki nem.
2: Igen. De az, hogy például Londonban nem lehet úgy egy nyári, vagy egy kellemes meleg semmit. Napon úgy kiülni, hogy ne hallgasd a szomszédnak a zenét.
0: Az egyiktől...
2: Sőt, három másik szomszéd.
0: Különböző zenéket.
2: A török, a spanyolla, nem tudom, tehát egy jó ez a...
1: Multikulti.
2: Igen, de aztán úgy sok tud lenni. Sok
0: egyébként a pillanatnyi csönnek az lehetett az oka, hogy én a mai napig úgy gondolom, hogy ha 10 hölgyet kérdeznék meg, akkor kevés mondaná azt.
1: És mit éreztél, amikor miért
0: hát
1: állt el a szavaz?
0: Hogy ez egy jel. Hogy ez egy jel, hogy ez lehet, hogy akkor egy hosszabb történet. Mert hát mivel nekem ez fontos volt, és ugye hát az egy picit szomorú lett volna, hogyha azt mondja, hogy hát figyelj, szó nincs róla, hogy én egy ilyen helyen, mert akármi miatt. Nyilván akkor is ő lett volna fontosabb, de akkor mégsem olyan boldog történet ez, hogy tudom azt csinálni, amit egyébként én nagyon szeretnék, hanem pont, hogy az ellenkezője. Tehát...
1: És te tudtad, Petra, hogy tulajdonképpen itt egy gazdálkodás fog következni?
2: Tudtam, mert azért ennek voltak így...
0: Voltak így jelei, kiskapával mászkáltam.
2: Nem, de nem is tudom, hogy ez, hát gondolom sejtettem, hogy azért nem csak oda költözünk, és akkor majd én nomád életet fogunk élni, hanem hogy valami bevételük kell, hogy legyen, igen. De mondjuk tőlem így a kemény munka, ami azért hozzátartozik ehhez az életmódhoz, az soha nem állt messze, szóval azért ez úgy nem is volt kérdés.
1: Jó, megvan a tanya. Gyurgyalagos tanya, ugye a madarakról kapta a nevét, hogy sok ott a gyurgyalag, de az, hogy egészen új technológiával próbálkoztok, és azt vezetitek be, az honnan jött? Mert egyébként bármit lehetett volna egy hány hektáron? 2-3?
0: Kettő hektár. Ebben a témában sok emberkének az anyagai elérhetőek, rengeteg történet van ezzel kapcsolatban, rengeteg oktatóanyag van ingyen a YouTube-on.
1: Tehát ez a no-dig technológia.
0: Ez a no-dig, igen. Tehát és ez nekem az egész maga mondani valója az, hogy milyen előnyökkel jár, az nagyon szimpatikus volt. Hogyha valaki azt mondta volna, hogy gyere ide a tanyára, csinálj egy fóliasátrat, termeljél uborkát, igen, és a nagybani piacon add el, és aztán ezt tedd meg minél többször egy héten, és lehető legolcsóbban egy kereskedőnek add el a termékeidet, eszembe nem jutott volna ezzel foglalkozni, ezt teljesen őszintén megmondom. Viszont ez úgy néz ki, hogy mi nem tömegtermelést csinálunk, hanem minőséget, sokféle zöldséget állítunk elő, és egyből a fogyasztónak adjuk oda, teljesen frissen. Tehát amikor
1: nincs lánc.
0: Nincs, abszolút nincs lánc, így van.
1: Tehát értékes
0: időnök. Amit mi odaadunk a vevőinknek, azt mi vagy aznap hajnalban, vagy hát azonnal reggelen szedjük le, vagy egy-egy termék esetén előző este. Ezzel együtt, ami nekem személy szerint nagyon fontos, ezek a módszerek, ezek nem csak, hogy kímélik, hanem gazdagítják az élővilágot ott, ahol ezt az ember használja.
1: Pár szóval elmondott, hogy miért jobb ez a no-dig, tehát az első hallással lehet, hogy aki ezzel nem találkozott, nem érti, mi az, hogy nincs ásás.
0: Igen, tehát ugye a no-dig...
1: A kert az... és az ásás az egy szorosan összefüggő, gondolom.
0: Meg azt a szántóföldön, hogy ez a no-till-nek nevezik, tehát az a lényeg, hogy ezek a forgatás nélküli módszerek azért nagyon hasznosak, és jó esetben ezt alkalmaznánk minél több helyen, csak mindegy, vannak korlátai. Lényeg az, hogyha van a földnek a talaj, ugye van a felszíne, meg vannak mélyebb rétegek. A felszínen élnek bizonyos fajta élőlények, mélyebben másfajta élőlények, és a többi, és a többi. Tehát ezek nem véletlenül vannak bizonyos mélységekben. Na most azzal, hogy mi fogjuk, alámerítünk egy ásóval, és megfordítjuk, az a felső rétegek alulra kerülnek, az alsók meg felülre.
1: Kicsit beleavatkozunk a rendjébe.
0: Ez azt jelenti, hogy mindenkinek vége ott. Azok az élőlények, amit mi a forgatással elpusztítunk, ők táplálják a növényeinket, ők készítenek különböző...
1: És te ezt fogod munkára a no-dig módszerrel.
0: Pontosan, ugye? Sőt, őket táplálom azzal, hogy egy csomó komposztot adok nekik enni. Az emberek azt gondolják, hogy például meszezni kell a földet. Hát valójában van ott mész, sőt, a nagy professzorok szerint az összes tápanyagot van a földben, csak ha nincs élet, ami ezt ki tudja vonni, tehát a kálcium az nem úgy van, hogy azt oda vitte valaki méz formájába kijöntött, hanem ott van az ásványokban. Vannak olyan baktériumok, akik azt mondjuk ki tudják vonni. Ha mi a baktériumokat, meg a egyébként gombákat, meg ilyen mikroszervezeteket tápláljuk, akkor ők a talajban ott lévő dolgokat felvehetővé teszik.
1: Az, hogy ezt a technológiát ugye megismerted mondjuk ugye az elméletében, uh-huh. De az, hogy ezt valóban tudod-e alkalmazni, az mi adott neked ehhez önbizalmat? Azon kívül persze, hogy agrármérnök vagy, de mondjuk így, hogy az egyetemi diploma az is egy elméleti tudás, nyilván volt gyakorlatot.
0: Sőt, ott ráadásul nem is ilyesmit tanítanak, hanem a hagyományos módszereket, hogy szántsunk, meg a sok permetszer, meg a trágya, műtrágya.
1: És az, hogy megtetszett, az egy dolog, de sok minden megtetszik az embernek, és az nagy különbség, hogy valami tetszik, és meg is tudom csinálni. Szóval ez a fajta... Mondjuk így egy ellentmondás, vagy nehézség, ez hogy oldódott föl? Fogtad magad is, belevágtál?
0: Ezzel kapcsolatban két dolog, ahogy említettem is, rengeteg anyag van, tehát konkrétan ezzel nagyon sokan foglalkoznak.
1: Igen, de ez egy elmélet, jó, meg lehet tanulni.
0: A videókon gyakorlati tapasztalatokat osztanak meg, tehát ott látod, hogy ez az első év után így nézett ki, vagy tehát rengeteg ilyen összehasonlítás, meg ilyesmi van.
1: Nem értettem, hogy az első videódon, hogy melletted egy nagy fekete fólia. Na,
0: tehát én biztos voltam, a másik az, hogy tanultunk ezzel kapcsolatban, különböző tanfolyamokat, rengeteg könyvet, rengeteg anyagot nyálasztunk át, tehát én tudom, hogy tudtam már akkor is, hogy hogy működik ez a dolog, és aztán a másik meg az, és ez tudom, hogy borzalmasan beképzeltem fog hangzani, de én tudom azt, hogy általában, amit elkezdek csinálni, az egy idő után jól működik.
1: Fel se vetődött benned ilyen szempontból kétség soha?
0: Nem. Nem. Én biztos voltam benne, hogy ez működni fog.
1: Gyerekkorodban sem? Soha?
0: Ja nem, én most csak a tanyáról beszélek. Hogyne? Sőt, én egészen ugye a szánhúzós versenyig az volt nekem egy olyan bizonyíték, tehát az volt egy nagy segítség, és ezre szoktam is hivatkozni, hogy az nekem mennyit segített úgy az életben általában, mert ahogy mondtam is, hogy elkezdtem csinálni, hát majd meglátjuk, mi lesz, és a második nap után láttam, hogy lehet, hogy van esélyem erre a dologra, és aztán viszont beletettem mindent. Tehát amit csak lehetett.
1: Az életednek az egy fordulópontja volt?
0: Én abszolút úgy gondolom.
1: Már lelkileg.
0: Abszolút. Sőt, aztán volt több ezzel kapcsolatos kaland, amik pont ugyanezt mondták, hogy jó, csak csináld, menj tovább, és csináld, és a végén sikerül.
1: De nem a tervezést tagadod, ugye? Hanem csak a gyakorlati megvalósítást.
0: Abszolút.
1: Nem arról van szó, hogy ne legyenek vízióid.
0: Hogyne. Hát az anélkül sem értem, meg nem is fog működni az egy lépés, vagy a következő lépés. Úgyhogy...
1: Petra, te bíztál felében? Oké, így rendben, menjünk Jászfenyszarúra. De akkor volt neked elképzelésed, hogy te ott egyébként mit fogsz csinálni?
2: Hát nekem ő ezt már akkor...
1: Mert Ferinek volt, de neked?
2: Ne, ő ezt már akkor mondta, hogy ez csak úgy megy, hogyha mi neketten ezt csináljuk.
1: És részben. Akkor láttad magad, mint farmer?
2: Abszolút, abszolút. Meg aztán, amikor már tudtam, hogy mert hát mi összeházasodtunk, még két napig együtt voltunk, aztán én mentem vissza Londonba, ő ment ki a tanyára a lakókocsiba.
0: Én egy évvel előbb hazajöttem egyébként.
2: Igen, tehát
0: egy évet egy régi lakókocsiban húztam
2: rengeteg
0: ki, de úgy télen is, tehát a mínusz 10 fokban.
1: Ilyen amerikai történet tulajdonképpen, igen.
0: Tehát én ott csöveztem a lakókocsiba egy évet, készítve elő a terepet, meg ugye a felújítás, meg innen, hogy a maga a ház
2: elkészüljön. Volt egy jó egy évem erre lelkileg is felkészülni, hogy mi lesz.
0: Most ugye mondtam, hogy én biztos voltam benne, hogy működik, de azért ettől függetlenül, mivel nem próbáltam én magam, persze, hogy voltak benne kétségek, hogy ez tényleg olyan jó lesz.
1: A mezőgazdaság eléggé kitett, mondjuk így termelési ágazat. Fejbe hogy lehet ezt kezelni, hogy ennyire kitett valaki? És ráadásul nem csak egy szántóföld, ahol persze ez jó nagy, tehát éri a kár, de azért marad is, jut is, marad is. Hát egy 2 hektáros területen...
0: Az a kis online fitness vállalkozás, ami nekem egyébként van, az ilyen szempontból egy ilyen köldökzsinór. Ezzel azt akarom mondani, hogy több lábon állunk. Tehát, hogyha most jönne egy gigantikus vihar, és tönkretenne mindent, nyilván nem újjongva szaladgálnék kinn a földön, de hát túlélnénk.
1: De nem haláléhem.
0: Túlélnénk, de nagyon szomorú eset lenne, és hát az a baj, hogy ami történik így manapság a világban, ezt nem tudjuk megmondani, hogy jövő héten nem lesz egy ilyen vihar, ami az egészet kicibálja. Tehát ez egy teljesen jogos kérdés, nem tudok rá mit mondani.
1: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a gyurgyalagos tanya történetét Csépes Petrával és Gyergyószegi Ferenccel.
3: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják, friss híreket hallanak itt a Trend FM-en. Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, erről posztolt közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint Rucsai Néherter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Az ügyben belső vizsgálatot is indítanak. Eközben friss hír, hogy Ruf Bálintot nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök helyettessé abban az esetben, hogyha Orbán Anita a külügyminiszterrel távol vannak mindketten hivatalos úton, vagy valamilyen szinten akadályozva lennének. Ugye, mint ismert, első hivatalos miniszterelnöki útjára Lengyelországba indult Magyar Péter több kormánytaggal, és hamarosan meg is érkeznek oda. Megszólalt a Ryanair a magas kerozinárakról. A Diszkont légitársaság nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért semmi árat lemondásra, sem üzemanyag felárra nem számít. Az áremelésekre azonban nem ad garanciát. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, hogy a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve. A vártnál erőteljesebben nőtt a japán gazdaság az első negyed évben. A GDP 2,1%-kal nőtt évesítve, ebben az előzetes elemzői várakozás 1,7% volt. A GDP 0,5%-kal nőtt a tavalyi utolsó negyed évvel szemben. A lakossági fogyasztás 0,3%-kal nőtt Japánban a tavalyi utolsó három hónaphoz képest, az export pedig 1,7%-kal, az import 0,5%-kal emelkedett. Megszűnik a vármegye elnevezés a közeljövőben, erről beszélt tegnap a miniszterelnök. Szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, hogy a főispánok politikai kinevezettek, a Tisza kormányban valódi közszolgák lesznek, mondta Magyar Péter. Középtávon pedig az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, több hatáskör elkerül a kormányhivataloktól és a szakszervekhez kerül át. Külön egyeztetést tartotta a budapesti BL döntőről Pósfai Gábor és Vitézi Dávid. A belügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a megbeszélésen a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit tekintették át. Szerintem mostantól a finom hangolás és a tényleges lebonyolítás időszaka következik. A közlekedési és beruházási miniszter is beszámolt az egyeztetésről, ő azt írta, hogy a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29, 30 és 31-én, vagyis a BL döntő ideje alatt, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is. Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,1%-os emelkedésben 132.290 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A vezető papírok közül egyedül a Richter az, amelyik mínuszban 0,6%-kal, a MOL 0,2%-os pluszban 4042 forinton, az OTP 0,5%-ot emelkedik 41.300 forintra, míg a Magyar Telekom 1,8%-kal megy fölfelé 2592 forinton. Európában továbbra is pozitív a hangulat, a londoni FTSE 0,6%-os pluszban, a frankfurti DAX 1,2%-kal megy fölfelé, a francia CAC-on 0,7%-kal korrigál fölfelé, a milánói tőzsde 0,2%-kal, a madridi IBEX pedig 0,5%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot kell adni, egy svájci frankért 394 forintot, egy euróért pedig 361 forintot kérnek. A kőolajárak valamelyest stagnálnak, továbbra is olcsóbbak. A Brent típusú kőolaj 110 dollár 20 centen jelenleg a hordonkénti jegyzésára, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 107 dollár 50 centen.
0: Időjárás jelentés.
5: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett. Eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Délután 19 és 23 fok lesz, estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
6: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégeink Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, a Gyurgyalagos Tanya társtulajdonosai. Beszélgetésünk első részéből megtudhattuk, miért jöttek haza Londonból, miért éppen a no-dig módszert választották, és hogyan változtathatja meg egy ember életét az északi sarkkörön túli kutyaszános túra.
7: Ebben a bizonyos fitness, mondjuk így blognak, vagy vállalkozásnak, igen, abban azt mondod, hogy te csak olyat mondasz, amit tényekkel alátámasztottad. Uh-huh. Te egy ilyen tényekhez ragaszkodó ember vagy?
8: Én azt gondolom, hogy
7: mondjuk
8: igen.
7: Így, hogy ezt úgy szokták mondani köznyelven, hogy földhöz ragadtság, de nem biztos, hogy ez a jó szó.
8: Ha most a fitness-szel kapcsolatban egy egészséggel kapcsolatos téma, fogyás, nem tudom, ilyesmiről van szó, senkit nem érdekel, hogy szerintem fogyaszt-e, vagy hízla-e a fehér kenyér. Az érdekli szerintem, vagy az kellene, hogy érdekelje az embereket, hogy valójában mi a helyzet. Tehát amikor mit tudom, volt 10 ember, annak 5-nek adtak fehér kenyeret, a másik 5-nek meg nem, akkor mi történt? Mert ez mérhető. Ha vannak ilyen mérhető dolgok egy adott témában, akkor szerintem nagyon nagy butaság, ha valaki a saját véleményét szajkózza, hogy szerintem fogyaszt, vagy hízla a fehér kenyér, mikor megnézték.
7: Hát jóval gyengébb. Engem az is érdekel, hogy a te gondolkodásodban ezek a tényszerűségek, tehát álmodozás versus földhöz ragadt konkrét tények, ezek milyen ez arányt foglalnak el, vagy hogy gondolkodol?
8: Hát a kettő szerintem nagyon jó megvan egymás mellett. Ha nincs víziód, vagy nincs valami távoli terved, vagy valami, ami mentén te csináld a dolgaidat, akkor valószínűleg nem jutsz sehova. akkor nem történik semmi, akkor hiába ragaszkodsz a tényekhez, nem haladsz sem erre. Tehát erre látunk is rengeteg példát szerintem magunk körül, amikor az emberek csak azt érzik, hogy elégedetlenek, és nem történik semmi. Hát ha nincs az embernek célja, akkor nem történik semmi. Rossz kedvű lesz az ember fia, vagy lánya. Néha így ezért így beleszoktam révedni, így, amikor kint vagyunk a kertben, hogy tényleg egy-két éve én még csak videókat néztem erről. Most meg itt van egy olyan, amiről videókat néztem.
7: És milyen érzés?
8: Nekem szuper, imádom.
7: Tehát, mit imádsz benne?
8: Az összes, minden részét. És csak akkor szabad elkezdeni, ha ebben van valami szenvedély, vagy ezt örömmel csinálja az ember. Ha nem, akkor ez egy szenvedés. Tehát ha úgy megy ki a kertbe, hogy a fene egye meg, le kell tördelni a paradicsomnak a hónajhajtásait, de hogyha ezt még kétszer meg kell csinálni, akkor fölvágom az ereimet, akkor ugye ott baj van. Tehát akkor az nem lesz hosszú távú, sőt, ami rövid távon csinálja, sem lesz egy boldogság. Viszont én nem így látom ezeket, tehát nekem ez egy hobbi. Nekem az, hogyha ásni kell, most mondok valamit, az nem egy olyan, ami...
7: Petra, neked?
9: Ja, ezért nem, még itt azt akartam hozzáfűzni, hogy ezért nem kételkedtem, mert én láttam, mint személyi edző, és láttam, hogy csinálja, és hogy szerintem ő a legjobb a teremben, mert tudja, hogy mit csinál, és miért csinálja, és el is magyarázza a vendégeknek. Aztán már együtt voltunk, amikor ő közben átvette a papírját, és táplálkozási tanácsadó lett, és nagyon jól csinálta ugye az Instagramon, és nagyon jól kezelte az embereket. Tehát amikor oda kerültünk, hogy jön a Tanya, én nem kételkedtem benne, hogy ezt is ugyanolyan jól fogja csinálni.
7: És hogy látod te a Tanyát? Mert Feri az egészet...
9: De ezt már más is mondta, hogy ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy szereted.
7: Tudod és szeretni? Megszeretted?
9: Igen, abszolút.
7: Hát persze, este.
9: Én például imádom a hónajhajtásokat. Így gondoskodni a kis...
8: Közben szól a zene.
9: Igen, közben szól a zene. Szerintem azért nőnek a paradicsomok, mert olyan szépen, mert szeretik a zenét.
7: De ez egyébként, ez városi legenda, hogy igen, szeretnék el növényeket, szeretetek-e fordulni, érzitek ezt?
8: Egyébként ennek ilyen, szerintem ilyen technikai okai vannak, én nem megyek ilyen spirituális szintre le, bárki mutathat, hogy a növényeknek vannak bizonyos fajta visszajelzéseik a környezetre, de ez csak egész egyszerűen, hogyha szereted, akkor ott vagy sokat. Ha ott vagy sokat, akkor ha bármi probléma van, az hamar észreveszed. Ha hamar észreveszed, akkor tudod kezelni. Tehát nem csak azért kell kimászkálni a kertbe, hogy de szép, hanem azért, hogy azt figyeled, hogy jó, akkor tegnap, amikor délután itt hagytam, akkor így nézett ki, most reggel, amikor körbesétálok, látok-e valamit? Megnőtte, elfonnyadt-e, ásott-e ott valami, van-e rajta valami, bármi. Ha ezt időben észreveszed, akkor tudsz tenni.
9: Eddig egy olyan dolog volt, amikor a tök cukkini patiszon táblát készítettük elő, hogy na, ott egy kicsit mind a kettő, szerintem, hogy meg azért az egy 23x13-as tábla, és azt tehát az nem ültettük végig, tehát mondjuk azt, hogy van 280 gödröt kellett kiásni, tehát kettőnknek.
8: Igen, az egy kicsit azért.
9: És azt előkészíteni, komposzttal, mindennel visszatemetni, azt lefóliázni, arra lyukakat égetni, hát az ott volt az, amikor a felénél közeljötte velem Ferk, hogy ja, de jövőre nem ide kerülnek vissza.
8: Mert Petrus azt gondolja, hogy ezt egyszer megcsinálják, és akkor az jó van.
7: Tehát azt minden évben
9: és
7: meg kell csinálni.
9: És odáig annyira motivált volt, de most azt mondta, hogy ezek jövőre nem ide jönnek vissza.
8: Hát ő ezt nem tudta, hát akkor ezt miért nem mondta.
7: Egyébként nem volt olyan, hogy jó, minek vágtunk ebbe bele? Tehát egy pillanatnyi megingás se volt azóta, amióta
9: hát,
7: elkezdtétek?
9: Voltak nehézségek. Olyan pontok, igen, pont most mondta valaki, hogy jó, hát nektek olyan stresszmentes az életetek, hát volt az első körben, hogy amikor mi már zöldségkosarat szerettünk volna eladni, csak hónapos retek volt. Tehát, minden más lehet... le volt maradva, igen. Mert nem...
8: Olyan volt a tavasz, mindegy, nem...
9: Igen. Nem sikerült. És akkor így...
8: Van retkünk, akkor mit rakunk a zöldségre? Retket. Tehát annak a reteknek a nagy része, aztán az, ahogy tudtuk, ettünk, meg ajándékoztunk mindenkinek.
7: Retket, retekkel?
8: Igen, tehát, hogy... Mert most ezt nem tudunk abból zöldségdobost csinálni.
9: Akkor, amikor már megvolt az első doboz, akkor jó, de hogy adjuk el?
8: Először volt pár közelebbi ismerős, meg egy-két olyan emberke, akit így vagy úgy elértünk, és aztán egyik nap gondoltam, jó, hát végül is a Facebook oldalon még nem is osztottam meg. Tehát az ismerőseim, akik ott laknak a Pesten, a szüleim környéken, lehet, hogy érdekelne valakit. És akkor kiraktam egy írást.
7: Egyszerű próbálkozás? Tehát nem volt ilyen értékesítési terv, nem, semmi. Gyerekek, itt a ládaszöltség.
8: Konkrétan, ugye pont a korábban említett skandináv túra alatt én sokat voltam a Facebookon, de aztán eltűntem onnan. Tehát én nem is tudom, mikor volt ezt megelőző posztom. És akkor pont ezért sokan azt se tudták, hogy hazaköltöztem. Úgyhogy gondoltam, jó, hát akkor írok egy olyan posztot, hogy gyerekek, hazaköltöztem, egyébként belevágtunk ebbe a tanyába, nem mellékesen szeretnénk eladni néhány zöldségdobozt, hogyha valakit érdekel, szóljon. És ez a poszt, ez így szányra kelt, és mondom, én tudom, hogy kb. 800 megosztás van, és volt egy kis csoportunk, hát én azt gondoltam, jó, hát lesz 20-30 ember, és akkor abból talán néhányan ugye rendelnek is tőlünk, és hát most közel 2800-2900 tagja van a csoportnak.
7: Tehát ez felrobbant?
8: Ez abszolút.
9: Ami... És nem tudunk mindenkit vállalni, mert ugye Pestre szállítunk, a környünkünk a Jászberény van meg 60, oda is, tehát, de már nem tudunk mindenkit vállalni.
8: Tehát így történt ez a dolog, az úgy tűnik, hogy abban a posztban volt valami.
7: És ez meglepett téged?
8: Engem abszolút.
7: És gondolkoztál rajta, hogy ez miért van?
8: Elemeztem én azt már magamba is, meg látták mások is a posztot, és hogy valószínűleg...
7: És mire jutottál?
8: Valószínűleg az, hogy az egy ilyen pozitív poszt volt, egy pozitív üzenete volt, amit szeretnek az emberek. Tehát hiányzik az embereknek az, hogy legyen valamiféle pozitív történet.
7: Egyszerűen csak belenőttetek? Tehát, hogy abszolút. Kiraktátok, és...
8: Igen, úgyhogy ez eleinte...
7: Ez azért nem lehetett könnyű, nem?
8: Hát
7: tehát
8: nem,
7: ez kezelni.
8: Komoly kihívás a mai napig is, most annyi, hogy már kezdjük átlátni, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt gördülékenyebben tudjuk csinálni. Hála jó Istennek, tegnap be tudtunk szerezni egy másik szállítóeszközt, tehát eddig konkrétan nekem egy régi 4-es golfom van, a 4-es golfba kiszedtük az üléseket
7: és
8: hátulról.
7: Dugigraktuk
8: ilyen mindenféle szigetelő hungarocell dobozokba, meg jégakúval, meg ilyen árnyékolókkal, minden ezzel szállítottunk körbe Pesten. Volt is, aki mondta, hogy ezzel jött. Hát mondom, igen, de nézd meg a zöldséget, hogy milyen szép. És hát igen, nagyon szép. Úgyhogy most egy ilyen kis dobozos szerkezetet vettünk, úgyhogy az nekünk most valószínűleg sokban megkönnyíti a munkát. Ugye nyilván itt van egy csomó olyan dolog, amit kell csinálni, ha ezek nem hatékonyak, tehát bénázunk, akkor az a rengeteg idő elmegy, rengeteg energia elmegy, most ezeket kezdjük így finomítani.
7: És honnan lehet azt tudni? Mert oké, megtanultad a termesztést videókból, meg így rájöttél, de az értékesítés az nem kisebb feladat. Hát vagy legalábbis nem jelentéktelen.
8: Az biztos, hát azért nekem a fitnesses részen is már kellett értékesítenem. Nem vagyok egy nagy értékesítő, tehát ne érts félre, de azért van egy-két olyan dolog, amit talán már tudok alkalmazni. És hát itt meg ráadásul ez véletlenül úgy sikerült megcsinálni ezt a posztot, hogy rendkívül nagy érdeklődést generált.
7: Én láttam azt a posztot, abban nem volt értékesítési felhang.
8: De lehet, hogy pont ezért.
7: Mit hozhatok haza Londonból? Amit haza lehet hozni.
9: Szerintem sokkal elfogadóbbak vagyunk. Szerintem előítélettel mentünk, és ezt szerintem itthon úgy jobban észre lehet venni.
7: Mit jelent pontosan ez, hogy elfogadóbbak vagyunk? Meg tudnád fogalmazni?
9: Nem skatujázunk, hogy ez az ember, ez biztos, hogy most nem akarok semmi konkrétat mondani.
7: Igen, értem.
9: De vagy akár egy meleg kérdéshez nem úgy állunk, hogy tehát, hogy ez annyira természetes kín.
8: És aztán
9: hogy...
8: az maga tapasztalat is ezt mutatja aztán, hogy az előítéletei az embernek, azok általában nagyon csalókák. Tehát az, amit itthonról vittünk esetleg, és még alkalmaztunk is eleinte, mert hazugság lenne azt mondani, hogy nem, azok meg is dőltek. És akkor rájössz, hogy semmit nem jelent az, hogy néz ki egy ember, vagy mit, nem tudom, milyen.
7: Azért is kérdezem ezt, mert hogy itt konkrétan a mostani vállalkozásatokban, meg a mostani életetekben ez hogy épül be?
8: Én előtte, mielőtt kimentem Angliába, én annó még a Vestelnél kezdtem el dolgozni, ott volt egy Sugár András nevű vezérigazgató. A Sugár András nyugaton szerezte a tapasztalatait, meg szerintem tanult is, és neki az ügyfélközpontuság volt minden felett. Tehát neki az volt, hogy innen nem távozhat úgy az ügyfél, hogy valami bánata van, vagy elégedetlen. És aztán ez nyilván a profitban is jelentkezik, tehát ez nem csak az ügyfélnek jó, hogy vele jól bánnak, hanem akkor az ügyfél az tovább marad, meg nyilván. Miután kimentem, én gyakorlatilag majdnem, hogy végig vállalkozó voltam, tehát a személyedzőként is vállalkozó voltam. Tehát nekem nagyon fontos volt akkor is az, hogy hozzám, aki jár, az elégedett legyen, jól bánjak vele, maximálisan jó kiszolgálást kapjon, és ez nekem ott akkor is egy kifizetődő dolog volt. Tehát én most is, amióta pár hetest csináljuk, Nekem ez itt nagyon fontos, nekünk nagyon fontos, hogy amit elviszünk, mondjuk zöldség, az a lehető legjobb minőségű legyen. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy aztán ez sikerül is, de igyekszünk. Nem fog úgy távozni senki, hogy rosszá ízzel. Tehát
9: vagy
8: ez a szemlélet, ami...
9: most lehagytunk, vagy kihagytunk valamit a rendelésből, akkor inkább vissza, vagy felfele kerekítjük az összeget, és visszautaltuk a pénzt, mert...
8: Tehát többet utaltunk vissza.
9: Többet utaltunk, hogy biztos, hogy megkapja a pénzét, mert hogy elhagyta.
8: Termék
9: lemaradt, tehát, hogy ugye itthon én arra emlékszem még, hogy nekem vitatkoznom kell, hogy ha én valamit vissza akarok vinni a boltba, mondjuk Londonban nincsen. Tehát
8: ott gyakorlatilag annyi, hogy nem kérdez, jó, tessék itt a pénzt.
9: Visszautal, tehát, csak érintse a kártyát, és már
8: vissza. Olyan is van, hogy rossz terméket küldenek ki, akkor, bocs, rossz terméket. Ja jó, akkor elnézést, nagyon bocsánat, tartsd meg a terméket, küldjük mindjárt másikat.
9: Igen.
8: Tehát hogy nem az, hogy jó, hát ha visszaküldöd, meg bebizonyítod, hogy akkor majd talán.
9: Tehát mindenkinek jobb érzés az, tehát nekünk is jobb érzés, meg a vásárlónak is jobb érzés, hogy nem kell itt vitatkoznia.
7: Az volt a tapasztalatom, és azt hiszem egy-két ilyen, főleg biotermelőnél, tehát vagy speciálisabb ágaknál, hogy egyszer csak így, mondjuk így, hogy meginoktak. Mind múlik ez egyébként, hogy tartsátok a minőséget?
8: Szerintem valószínűleg azon, hogy nem szabad túlvállalni magunkat. Igen. Tehát, hogyha túl sokat vállalunk, túl sokat szeretnénk teljesíteni, akkor annak ugye előbb-utóbb a minőség látja kárát. A másik dolog, ami fontos, hogy azok az emberekkel, akikkel eddig találkoztunk, ők annyira boldogan és jókedvűen veszik át a dobozaikat, annyira örülnek, hogy ilyen van, hogy biotermék, a termelő viszi neki oda, nem a szupermarketbe a fonnyat, nem tudom, spanyol paradicsomot kell megvennie, és ezzel együtt megértik azt is, legalábbis nekem eddig ez a tapasztalatom, hogy ez egy biotermék, tehát ezen lesznek rágásnyomok, lehet, hogy lesz benne bogár is, meg lehet, hogy talál benne élőlényeket, de eddig, amikor erről volt szó... Igen.
7: Mindenki szereti, de nem vagyunk hozzászokva.
9: Mert ugye meg ugye a szépet keressük, tehát igen. Azt hiszük, hogy mi volt az a példa, hogy kis termelőtől, vagy valami bácsikától, nem tudom, vettek paradicsomot, de ugye az jóval több vegyszerrel volt, tehát hogy az ember azt látja, hogy milyen szép, nem tudja, hogy ugye a bácsika milyen, tehát hogy kezelte otthon, és ez miért olyan, tehát lehet, hogy az milyenk az, kicsit megrágja a bolha, kicsit a rukolán lehet, hogy van egy pötty, vagy egy lyuk.
8: De eddig még ezt mindenki, ahol ez szóba került, ő egyből mondta, hogy hát persze, hát bio, nem?
9: Igen, csak hogy ezt ugye nem mindenki tudja. Valaki azt látja, hogy hát ez annyira nem...
8: Nyilván, hogyha ez túl sok rágás van rajta, akkor azért az probléma.
9: Az nem, igen,
8: tehát
9: persze.
8: Nyilván figyelünk, de biztos, hogy nem lehet minden rágást eltüntetni, ha csak nem ugye mindenféle kemikáliákkal védekezik az ember, de lehet szerintem egy nagyon jó minőséget hosszú távon is fenntartani. Sőt, ennek a módszernek az a legjobb része, hogy itt évről évre jobb lesz a talaj. Például. Ha jobb a talaj, akkor ellenállóbb a növény.
7: Mindegyik vállalkozó vendégem azt mondta, hogy a növekedés az kulcskérdés. Ti hogy álltok a növekedéshez?
8: Most látjuk azt egyébként, hogy mekkora az érdeklődés, és azt is, hogy nekünk még
7: mert
8: van.
7: El kell utasítani embereket.
8: Jelenleg igen, és azt is látjuk, hogy mi mit tudunk még bevonni ebbe. Tehát szeretnénk bővülni, de én azt gondolom, hogy van egy olyan logikus határ, és erre is vannak példák, ugye itt korábban is volt arról szó, hogy hogyan kezdtünk ebbe bele, ahogy tanultunk, stb. Tehát nekem konkrétan van olyan gazdálkodó ismerősöm, aki ugyanígy felfuttatta, mert hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, és aztán következő évben vissza kellett, hogy vegyem, mert azt mondta, hogy akkora teher volt, mert több autó kellett, több embert kellett foglalkoztatni, több átadó pont, hogy egész egyszerűen a családja rovására ment. Tehát én ezt már most látom előre, hogy most mi még nagyon picik vagyunk, biztos, hogy tudunk, meg szeretnénk is növekedni, de egy olyan határig, ami nekünk kényelmesen kezelhető, ahol jól érezzük magunkat, tehát nincsenek olyan terveink, hogy mi most ebből valami hatalmas bizniszt csináljunk, szeretnénk nyilván ebből megélni, de értelmes határok között. Tehát egy idő után én nyugodtan rámondom, hogy nem növekszünk tovább. Tehát ennek a mai világnak a folyamatos növekedési kényszer a legnagyobb problémája. Amikor egy véges bolygón mi végtelenül akarunk növekedni. Ilyet nem lehet. Tehát aki ezt próbálja meg, az emberiség ezt megtette, az előbb-utóbb bajba került. Mi nem akarunk örökké növekedni, szeretnénk még egy kicsivel nagyobbak válni, mert hogy van helyünk is rá, van lehetőségünk is rá, és az nekünk egy szerintem kényelmesebb életet tudna még biztosítani, de nem örök fejlődés.
7: Másra rábíznátok? Tehát úgy bevonnátok embereket és csinálja, mert hogy a bizalom, tehát ez azért ez nagyon
9: szerintem
7: erős kérdés.
9: Szerintem azt hamar lehet látni, vagy szerintem mind a ketten jobb ember ismerőek vagyunk, úgyhogy ez valószínűleg hamar látnánk.
8: Igen, de az biztos, hogy jelenleg azért a személyes kontaktus, én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk szerintem, hogy az nagyon fontos ebben az egész történetben. Tehát jelenleg nem tudunk semmit, meg nem is akarunk semmit átadni másnak. Nem kizárt, hogyha lesz még egy fólia sátrunk, meg kétszer ekkora területünk, akkor nem biztos, hogy mi tudjuk mindig a hajtásokat letördelni, vagy mármint most itt a hunajhajtásokról van szó, vagy minden folyamatot képesek vagyunk ellátni, tehát nyilván valakit majd be kell, hogy vonjunk, de ez tényleg egy olyan bizalmi dolog, hogy mind a kertbe, aki hozzányúlhat a paradicsomhoz, annak is olyan embernek kell lenni, meg annak is, aki odaadja esetleg a vevőnek a kosarat, ha nem mi vagyunk azok.
9: Szerintem meg fontos, hogy mi legyünk. Mondjuk én azt nem akarnám lecserélni.
8: Hát azt majd mindegy, meglátjuk.
7: Mi számotokra a gyurgyalagos tanya?
9: A béke, a nyugalom. Ebben a egy
8: kis menedékhely, tehát oda eddig, ugye mi sokat rendelünk, a vásárlásainknak egy jelentős részét, azt nem elmegyünk valahova, hanem oda rendeljük, és akkor rengeteg futár jár nálunk emiatt, és 10-ből 8-al mindig el kell beszélgetnem, és itt laktok tényleg, és akkor ti ide, hát ez az álmom. És akkor jó, hát mi nekünk meg ez a valóságunk. És itt valóban egy ilyen nyugodt kis terület, szerencsére a környezetében lévő földeket egy nagyon jó barátom műveli, olyan dolgokat termel ott, ami nem nagy zavarással jár, nem valami intenzív kultúra, nem kell permeteznie, nem, tehát nyugodtság van, tehát kimegyünk reggel, akkor ott vannak az őzek szembe, a nem tudom, a fácánok, a nyulak, a mindenféle jószág, és ez...
7: És vállalkozás szempontjából, tehát ez egy mű, vagy egy vállalkozás, vagy egy életforma?
8: Én úgy gondolom, hogy egy életforma.
9: Életforma,
8: amit most mi úgy tűnik, hogy egy vállalkozásra is átgyúrunk, és abba a szerencsés helyzetbe tudhatjuk magunkat, abból keresünk pénzt, úgymond, amit szívesen csinálunk, és aminek értelmét látjuk. Igen, vállalkozás és életforma szerencsés elegye.
7: Petra?
9: Ja, ugyanígy.
7: Csépes Petra, Gyergyószegi Ferenc. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek a dzsungelharcra, és beszélgettünk erről a nemrégiben indult életformáról.
8: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
6: A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc a gyurgyalagos tanya társtulajdonosai voltak. Mivel beköszöntött a nyár és a szabadságok ideje, a dzsungelharc sem kivétel ez alól. A következő hetekben korábbi adásaink ismétlését hallhatjátok majd, új epizódokkal augusztus végén jelentkezünk. Mindenkinek kívánom, hogy élvezze az előttünk álló csodálatos évszakot, és a lehető legtöbb időt töltse mindazokkal, akik fontosak számára. Köszönöm, hogy velem voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
6: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Apu, anyu, miért szállítók vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
8: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, a Trend FM friss híreit hallják. A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
10: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
9: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi, amire választ is kapott, hiszen a Sándor Palota nemrég jelezte, hogy kiadja a kegyelmi ügy hiányzó iratait a kormánynak. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy együttműködnek az ügyben, és a hivatalos megkeresés esetén minden rendelkezésre álló dokumentumot átadnak a kabinetnek. Ez a hírhez még az is hozzátartozik, kapcsolódik, hogy Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi kegyelmi ügyekért felelős államtitkára is megszólalt, aki azzal reagált az ügyre, azt mondta, hogy ha lobbiztak is K. Endre kegyelmi ügyében, azt nem az igazságügyi minisztériumban tették, szerinte. További híreink itthonról. Ruf Bálint is Magyar Péter miniszterelnök helyettese lett. Ezt a miniszterelnök Varsóba indulva jelentette be. Magyar Péter jelenleg is úton van Lengyelországba. A miniszterelnöki delegációhoz Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök helyettes, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter is csatlakozott. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügye is napirendre került a kormányülésen tegnap, erről kormányszóvivők számoltak be. A tájékoztatás szerint legalább három vármegyében több száz helyszínen jelenhetett meg osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék. Az ügy várható a Magyar Péter közelgő ausztriai tárgyalásain is szóba kerülhet. A részletekről Köbel Anitát hallják.
11: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására. Kivizsgáljuk a teljes forgalmazási és felelős láncot. Várható a Magyar Péter miniszterelnök az osztrák látogatásán felveti az osztrák félnek az egyeztetés szükségességét.
9: És végül hírek külföldről. Lesöpörte a kaliforniai bíróság Elon Musk keresetét, amelyet a világ leggazdagabb embere Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója ellen indított, számolt be a BBC. Musk azért perelte Sam Altmant, mert cége az OpenAI for-profit modellre váltott, miközben Musk korábban 38 millió dollárral támogatta az akkor még non-profit vállalatot. Az esküdtszék most egyhangú ítéletében kimondta, hogy Musk túl sokáig várt a kereset benyújtásával, így panaszai gyakorlatilag elévültek.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os emelkedésben 132.439 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető papírok közül a Richter enyhe 2%-os mínuszban, az OTP 6%-ot emelkedik 41.340 forinton, a Magyar Telekom pedig majd több mint 2,5%-os emelkedésben 2610 forinton. A bankközi deviza piacon gyengül valamelyest a forint, 1 euróért 360 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 310 forintot, 1 svájci frankért pedig 394 forintot kell adni. Az európai tőzsdéken is pozitív a hangulat, a londoni FTSE 6%-kal megy föl, a frankfurti DAX több mint 1%-ot emelkedik, a francia tőzsde 7%-ot, Milánó 2%-os pluszban, a madridi IBEX pedig 4%-kal korrigál fölfelé. Az olajárak továbbra is stagnálnak, minimálisan csökkennek. A Brent típusú kőolaj jegyzésára 110 dollár, a WTI, az észak-amerikai könnyűolajé pedig 107 dollár 50 centen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
12: Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vígbandával című magazin műsor. Én Gábor Vígbanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Sidlovics Gábor Sidit, a Sidi zenekar frontemberét.
13: Sziasztok, hello, hú de furcsa ezt hallani most.
12: Én most mondtam ki először.
13: Én meg most hallottam így először.
12: Hát gratulálok. Itt kezdem, hogy szeretettel gratulálok nektek a zenekarnak a megalakulásához, és ahhoz is, hogy csütörtökön jelent meg a második videóklippetek és dalotok. Már itt tartunk. Egyébként elképesztő, hogy mennyire rohan az idő, amikor a legutoljára beszélgettünk, még mindenek előtt álltatok.
13: Igen, akkor még a box felkészülés volt, azt bizony. Hiszem. És akkor még arra, hogy majd igen, fogok zenélni, természetesen, és most meg ott vagyunk, hogy meg igazából onnan gondolom, hogy jó a tempó, hogy most amikor bejöttem ide a rádióba, akkor így azzal fogadtak, hogy jaj, nagyon jó az új klip, meg nagyon tetszik a dal, meg itt, és mondom, ó, hát az már a régi, most nem csütörtökön a második. Úgyhogy tök jó, hogy ilyen tempót tudunk tartani.
12: Egyébként pont ez jutott eszembe, hogy mennyi energia ez a rengeteg munka. Tehát azért az egy dolog, amit mi látunk kívülről, de hogy itt nem csak két dal van meg, hanem ugye itt egy komplett album készül, hogyha én ezt jól tudom.
13: Tehát
12: óriási munka egyébként, tehát elképesztő. Én azt mondom, hogy szervezési, meg szellemi munka is, ami itt a háttérben folyik.
13: Igen, nekem lényegében, amikor vége lett a boxolós műsornak, akkor ugye azt vette ki reggeltől estig mindenemet, akkor utána kellett körülbelül egy ilyen két hét,

0: az album. Egyfolytában ingáztam Budapest és Debrecen között, ugye stúdióknak egy nagyon fontos részét ugye itt a stúdióba rögzítjük, az énekeket és a keverést, de otthon is sok mindent felveszek, és egy ilyen őrült ingázás elkezdődött, de nem tűnt igazából megerőltetőnek, tehát azt vettem észre, hogy telnek a hetek, a hónapok, és talán tényleg erre mondják, hogy amit tényleg szívből csinál az ember, elfáraszthatja, de nem meríti ki, hogyha jó helyen van, amikor csinálja, és talán mondhatom, hogy jól csinálja, talán mondhatok ilyet. Úgyhogy akkor persze én is sokszor elfáradtam, meg sok energiát elvett, és sokszor voltam kialvatlan, meg vagyok is. Most is az autóban aludtam egy másfél órát az előbb, mármint nem menet közben, hát azért leparkoltam előtte.
1: Kanyarnál felébredtél, ugye?
0: Igen. De hogy igazából, amikor az ember úgy érzi, hogy a helyén van, akkor igazából ezek csak egy ilyen teljesen mellékes dolgok.
1: Ha azt mondod, hogy a helyén, akkor egy picit itt álljunk meg, mert ugye azzal vezettelek fel, hogy a zenekar frontembere. Na most ez egy új hely a számodra, hiszen eddig nem te voltál a korábbi zenekarokban a frontember, ide most beléptél ebbe a szerepbe. Mennyivel másabb ez? Hogyan készültél erre a dologra? Mennyivel több ez a feladat, vagy szélesebb ez a feladat?
0: Ez egy elég sokrétű dolog, és még csak egy részéről tudok beszélni, hiszen még hozzáteszem szánt szándékkal, de koncertezni még nem koncerteztünk. És nyilván a frontemberségnek szerintem az lesz az egyik fő próbája, hogy színpadon hogy fogom megállni a helyemet. Van egy olyan stratégiai dolog az egész, hogy még nem koncerteztünk, hogy azt találtuk ki, hogy legalább egy 2-3-4 dal már legyen kint, amikor elkezdünk koncertezni, hogy ismerjék valamennyire az emberek, amikor eljönnek majd koncertre, tehát addig pedig tök jó, mert már kaptunk meghívásokat, és vannak meghívások, és ilyen fura is volt azt mondani, hogy nagyon köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, de még egy kicsit várnánk a koncertekkel, hogy dolgozzon az anyag kicsit a háttérben. Én amitől tartottam, talán az éneklés volt, de azt gondolom, hogy sikerült most már legyőznöm, leginkább magammal kellett megküzdenem ebbe. Viszont a frontemberkedés, tehát annyira meg én mindig szerettem kapcsolódni az emberekhez, és mindig szerettem a szemükbe nézni, és mindig szerettem előre mászni. Én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz problémám, hogy előre kell állni, és a gondolataimat elmondani, és elénekelni, és közben gitározni, legfeljebb azzal lesz problémám majd, hogy az tényleg, hiszen vokáloztam én a tankcsapdába, de nyilván ott más, hát ott ugye Laci hangja ott volt, mint egy, úgy szoktam mondani, mint egy betonoszlop, nekem meg így neki kellett dőlni. Tehát azért más lesz, de ez is egy olyan dolog, ami én mindig szerettem új dolgokat kipróbálni, új dolgokba belemenni, legyen az tényleg nem feltétlenül csak zenélésem belül, mindenem belül, és most ezzel is így vagyok, és amihez már így állok hozzá, az általában működni is szokott. Tehát igazából szerintem ezzel nem lesz gond.
1: Az, hogy működik egyébként, szerintem annak egy nagyon jó visszajelzése, például az első dalnak a nézettsége. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan lesznek kíváncsiak arra, amit csinálsz?
0: Őszintén nem gondoltam, hogy ilyen sokan meg fogják nézni, tehát hogy most a számokról beszélünk, soha nem szerettem így számháborúzni, főleg nem akarok magammal versenyezni, de az, hogy közel 300 ezeren megnézték 2 hónap alatt ezt a klipet, ez számomra egy csoda. Én azt hittem, hogy majd ilyen 20-30 ezer nézettsége lesz, és akkor na majd innen elkezdünk építkezni. Már ez az indítás is olyan volt, hogy teljesen lepadlóztam és ledöbbentem, hogy ennyien kíváncsiak rá, és így ennyien hallgatják, meg hogy így bekerült a köztudatba, hogy így kiabálnak az utcán utánam, tudod, hogy jó a dal, meg a test kihűl, akkor így, mondom, úristen, ez
1: van teljesen,
0: hogy szeretik az emberek, igen, úgyhogy ez csodálatos érzés, és ez, amit régebben is mondtam egyébként, amit akár a tankcsapdában, akár a Zanzibárban voltam, hogy jó esetben ezt az ember nem szokja meg. Tehát nem dőlsz bele, hogy ez természetes, és amikor éppen a bármelyik előző zenekarommal volt az utcán egy pozitív kritika, akkor is mindig úgy éreztem magam kicsit, mint akkor tini koromban zenekart alakítottam, hogy úristen, hogy de jól szeretik, meg tetszik. És hát most hatványozottan olyan szempontból, hogy ez ugye abszolút saját kutyám kölyke, ha lehet így mondani, ez a zenekar, mindazonáltal természetesen zenekar, tehát tagokkal együtt, tehát ez nem egy szóló produkció, de hogy én voltam a gyújtópontja, úgymond ennek a zenekarnak, és éppen ezért különösen jól esik, amikor így látom, hogy szeretik az emberek.
1: Hogyan válogattad, ha válogattad, vagy hogyan állt össze maga a zenekar? Mert amikor kiléptél ugye a korábbi zenekarból, a tankcsapdából, akkor nagyon sokan várták azt, hogy mi lesz. Nem élted meg mondjuk presszióként azt, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy és akkor most mikor fog zenélni, hogy lesz, mikor jössz ki, új dal, vagy új együttes, vagy hova csatlakozol be. Tehát nagyon sok kérdés záporozott szerintem rád akkor, és most meg itt tartunk. Pedig nem telt el olyan borzasztóan sok idő.
0: Hát nem, és egyébként jól látod, így utólag visszagondolva, akkor ez egy kicsit presszió volt, bár akkor még én sem

0: éltem meg, tehát így próbáltam elhessegetni, hogy ez presszió, hanem csináljuk, nyomjuk, de én sokáig nem tudtam hangszert fogni utána a kezembe. Tehát konkrétan felvettem a gitárt, kettőt pengettem és letettem. Megszűnt a kapcsolatom a hangszerrel hónapokra, és hát ugye azt tudjuk, hogy ebbe a csodálatos isteni gondviselésben, amiben vagyunk, semmi nem véletlen. Nekem nagyon szükségem volt erre a szünetre, hogy egy kicsit eltávolodjunk egymástól a gitárral, a hangszerrel, a zenével, és tényleg, ha van tökéletes rendezés, akkor nekem az, hogy ebbe a box műsorba meghívást kaptam, elmehettem, ez lényegében fél évemet, sőt több mint fél évemet, olyan szinten lefoglalt, leterhelt, fizikális értelembe, mentális értelembe, nem is tudtam gondolni a gitárra, még ha akartam volna se. És amikor annak vége lett, lement, és ott álltam szó szerint összetörve kéken zölden, hogy na ennek most vége van, akkor újra találkoztunk a gitárral, és így, hello, hát én téged szeretlek, hát én veled, és újra tudtam kapcsolódni vele, és onnantól kezdve így bum, de az nagyon kellett ez, hogy eltávolodjunk egymástól, tehát hogy ennek azt hiszem ez volt a tökéletes dinamikája, hogy én egy kicsit le legyek választva erről az egész zenélősditől, és a box műsor erre egy nagyon jó platform volt, mert semmiféle szünetet nem hagyott az életembe, hogy én tudjak azon gondolkozni, hogy nekem most dalt kéne csinálni, vagy lemezt kéne csinálni, vagy bármi, de nagyon kellett hozzá, hogy később ilyen lendülettel tudjak belefogni, mint most.
1: És szerintem leránthatjuk amúgy akkor arról a leplet, hogy valójában volt-e bármilyen más alternatíva akkoriban azzal kapcsolatban, hogy te valahova becsatlakozol, vagy kezdettől fogva, amikor ugye visszataláltatok egymáshoz a gitárral, tudtad azt, hogy te a saját zenédet, a saját ötleteidet szeretnéd most megvalósítani, akár úgy is, hogy akkor belépsz ebbe a frontemberi szerepkörbe, és akkor hívod magadhoz azokat a zenekari tagokat, vagy társakat, akikkel jól tudtok működni, és akkor egy saját projektet hozol létre. Ez hogy volt?
0: Ez igazából nem volt kérdés, hogy saját projekt lesz. Kaptam kedves megkereséseket, megkerestek többen is, amit ezúton is köszönök, meg jól esik, de én tudtam, hogy én már nem akarok csatlakozni egy meglévő zenekarhoz, ami valamit képvisel, tök jó, de hogy én most már, ha úgy tetszik, öreg vagyok hozzá, hogy valamihez ilyen értelemben alakuljak. Tehát még ezt hangsúlyozom, ilyen értelemben. Én tudtam, hogy egyébként bennem lesz annyi zene, meg van annyi zene, meg van annyi közölni való, hogy mindenképpen egy saját zenekart kell csinálni, még ha ez ilyen formán kockázatos lépés is. Tele van most a közelmúltam kockázatos lépésekkel, ugye eleve az, hogy a tankcsapdából kiszállás, most folyamatosan úgy látszik, hogy most ennek a korszakát élem, de ez nem lehetett másképp, tehát ennek így kellett történnie. És visszatérve az előző kérdésedre, vagy még ezt, tehát a tagok pedig egyetemen adták magukat, ugye Horváth Márka a dobosunk, ő 6, most már 7. éve gitártechnikuson volt a csapdába, ő együtt jött el velem, tehát az a bizonyos búcsú koncert, mind a kettőnknek az utolsó Técsi koncertje volt. Mixi pedig, hát ő gyerekkori barát, tehát hogy vele annak idején együtt alakítottuk az Anzibát, emberileg nagyon közel állunk egymáshoz. Az ország egyik legjobb basszus gitárosának tartom tényleg, tehát hogy a mai napig, amikor elindulnak a felvételek, vagy hallgatom vissza a dalokat, és akkor így mondom, mindjárt megérkezik Mixi bácsi, és akkor tényleg megjön az a, annyira pregnánsan, annyira jól játszik, hogy tényleg egyébként, tehát annál sokkal több, hogy hát egy basszusgitáros, akit jól ismerek, hanem hogy még mind a mellett még egy zseniális basszusgitáros. Úgyhogy igazából itt már össze is állt a dolog. Az énekes kérdés volt sokáig kérdés, tehát én tényleg féltem attól, hogy énekelni és gitározni milyen lesz együtt. Gondolkoztunk, voltak alternatívák énekesekre, stb. Stb. De ahogy elkezdtek haladni a munkálatok, én elkezdtem, jó, hát próbáljuk ki ezt az éneklést énekelni, és szerencsére egyrészt olyan pozitív visszajelzéseket is kaptam, amik tovább rugdostak a felé, hogy ezt folytassam. Másrészről pedig ezek a dalok, ahogy alakultak, egyre inkább éreztem, hogy ezek annyira intim, annyira olyan szövegek, amiket nem szívesen adnék oda bárkinek, hogy elénekelje. Ezért maradt az, hogy jó, hát akkor én fogom énekelni. Szögezzük le, hogy nem vagyok egy Pavarotti, soha nem is én leszek a magyar Freddie Mercury, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azt, amit ez a stílus igényel, és főleg azért, mert tényleg őszinte, és szívből kiabálom azt, amit kiabálok, vagy éppen dörmögöm, amit dörmögni kell. Éppen ezért azt gondolom, hogy valid, szép magyar szóval élve.
1: Csepegtettetek ilyen kis stúdió felvételeket még a munkálatok idejéről is, mert akkor is látszott, hogy nagyon várják az emberek azt, hogy milyen stílussal fogsz kijönni. Nyilván látták a korábbi munkákat, és hát ismertek téged, volt egy kép rólad. Na most ehhez képest szerintem meglepted a közönséget azzal, hogy milyen stílus volt az első dal, amit aztán én is ugye hallgattam, meg olvastam a kommenteket, tehát ilyen fülbemászó dallamnak tituláltak sokan, hogy nem az, amit vártak, így első ránézésre, de hogy nagyon szerették, és gyerekek is nagyon szeretik, és felnőttek is nagyon szeretik azt a dalt. Direkt volt egy ilyen kis műfaji csavar benne?
0: Ez a dal már régen megvolt, tehát ez éppen az a dal, ez körülbelül olyan 4 éves, ha jól emlékszem, csak nyilván nem pont ugyanebben a formájában, meg még a szövege teljesen nem volt kész, de ez már régen létezett, és amikor, én nem is tudom, ilyen 4., 5. kezdtük el fölvenni ezt a dalt a stúdióba, és pont a többiek és a hangmérnök barátom Takács Peti kezdték el mondani, hogy ezzel gyere már ki először, hát hogy ez mekkora csavar lenne, hogy most mindenki vár tőled egy ilyen zúzós, metálos, rockos valamit, és akkor kijössz ezzel a dallal, és akkor hú, ez most micsoda. És akkor nem fogják hasonlítgatni, hogy most ilyen a szand, olyan a szand, ennyire tankcsapdás, annyira, semennyire nem tankcsapdás, semennyire semmilyenes, valamilyenes, de nem lehet behatárolni.
1: Sid is.
0: Igazából engem meggyőztek ezekkel az észérvekkel, megmondom őszintén, azt mondtam, hogy jó, ezelőtt meghajlok, meg ismét megint csak mondom, szeretek mindig nem feltétlenül bejárt ösvényekre rálépni, próbáljuk ki, akkor nézzük meg, hogy nem egy egyértelmű dallal jövünk, és azt gondolom, hogy jó ötlet volt, jó geg volt, másrésztről pedig ez az egész egy hosszú út, aminek ez most az első lépése volt ez a dal, és még jön sok-sok lépés, amiből aztán összeáll egy séta majd, amit egy korszaknak nevezünk a Sidi zenekarnak a életében, úgyhogy ez volt az első kis lépésünk.
1: És most tettetek egy lépést visszafele, mert hogy a most megjelent videóklip meg az elsőnek az előzménye, tehát egy kicsit oda-vissza lépegetünk, mármint igazából ugye ez csak történetében igaz. Tehát,
0: igen.
1: Most magyaráztátok meg az első videóklip történetét?
0: Igen. Igazából már nem is tudom az ötlet honnan jött, megmondom őszintén, de valahogy az jött, hogy össze kéne kapcsolni, folytatást csinálni neki, és akkor valahogy logisztikailag jobban feküdt az, hogy na jó, de hát akkor csináljuk meg azt, hogy jutottunk el idáig, hiszen ebbe a klipbe én már egyedül vagyok, és lényegében, ha valaki végignézi a klipet, most spoilerezek, akkor látszik, hogy nagyjából én szellemekkel vagyok körbevéve, akik vagy az agyam szüleményei, vagy nem, azt már a nézőre bízom, és hogy innen kicsit nehézkesebb lett volna folytatni, nem lehetetlen, hozzáteszem, de hogy akkor mutassuk meg azt, hogy jutottunk el idáig, és akkor így lett megírva az előzmény sztoria, George Lucastól lenyomultam ezt az ötletet, neki már működött egyszer, hogy csinálunk egy ilyen Sidi univerzumot mi is, úgyhogy lehet ilyen kis babákat kapni. Viccet félretéve, igen, imádok ezzel foglalkozni, forgatókönyvet írni, kitalálni a kis helyzeteket, akár helyzet komikumokat, bár ez most kicsit sötét lett ez a sztori, tehát ez most nem annyira vidám, de majd lesz vidámabb is, és végül is saját erőből, saját kútfőből forgattuk le a klipet, csináltuk meg, én vágom, én színezem, és nem azért, mert most, jaj, ezt csak így engedhetjük meg magunknak, amúgy egyrészt igen, de másrészt meg imádom csinálni, tehát én ezt, erről volt is szó, hogy most ezt felvállaljuk, hogy én csinálom, vagy ne, és akkor persze, én ezt ugyanúgy szeretem, mint zenélni. Tehát én igazából mindig is egy kicsit inkább ilyen alkotó embernek határoztam meg magam, hogy nem feltétlenül gitáros vagyok, vagy bár, hanem én szeretek hangszerrel, videóvágással kifejezni magamat. És ezek a klippek is most azért ilyen édes gyermekek nekem, mert most ezekkel is elmesélek egy olyan történetet, ami azt gondolom, hogy hat a lélekre, hat a szívre, és nem csak az, hogy na jó, valami történjen a zene alatt, hanem úgy megpróbáltam egy kicsit olyan szívfacsaróra megcsinálni egy olyanra, hogyha megnézi az ember, akkor azt érez, hogy ez kevény volt. Tehát, hogy ez is, mintha zenélne az ember, olyasmi.
1: Érdekes ez egyébként, mert szerintem, aki alkotói vagy kreatív munkát végez, annak egy világ él, ugye a lelkében vagy a fejében. Na most ezt a világot valaki mással kívülről felépítetni vagy megalkottatni, lehet, hogy mindig nagyon nehéz, hogy pont ugyanúgy le tudja-e venni az a másik kívülálló ember, rajtam kívülálló ember, hiszen egyébként mindenki az, aki nem én vagyok. Szóval, hogy ez ugyanúgy meg tudja elvalósítani. Lehet, hogy benned is valami ilyesmi él, hogy amit te hallasz, te látsz, te kigondolsz, hiszen a forgatókönyvben tulajdonképpen lépésről lépésre megfogalmazott, hogy hogy nézzen ki az a mozi, mert ezek kis mozik, amiket ti ugye elkészítetek. Tehát, hogy ezt valahogy, lehet, hogy te is úgy vagy vele, hogy ez a világ benned él, és ezt te tudod jól megjeleníteni?
0: Igen, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy kicsit ettől is eltávolodtam. Mondhatni, hogy nekem volt egy ilyen egyfajta alkotói válságom. Nehéz ezt így szavakban tenni, főleg úgy, hogy erről még nem is beszéltem, csak terapnál. Interjúban még nem.
1: Hát ez a lélektérműsor, ez általában abba torkollik.
0: Igen.
1: Ilyen egy órás segítő foglalkozás.
0: Igen, az végén fizetek, tudod.
1: Igen.
0: De hogy lényegében egy kicsit, nem feltétlenül rossz értelemben, én egy kicsit kicsit nagyon eltávolodtam a földeltségtől, a leföldeltségtől. Tehát elkezdtek olyan dolgok érdekelni, ugye ez nem is titok róla, meg mi is rengetegszer beszéltünk róla. Nagyon érdekel a megfoghatatlan, nagyon érdekelnek a spirituális dolgok, nagyon érdekel a lélek, a lélektan, és minden, ami ezzel jár. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy nagyon érdekes dolgokra jövök rá, nagyon érdekes dolgokat fejtek meg, nagyon érdekes dolgokat tapasztalok, nagyon érdekes dolgokat tudok megosztani más emberekkel is akár, meg nagyon be tudok fogadni én is másoktól nagyon jó információkat, élményeket. De ez hatással volt viszont a kreatív energiáimra. És akármilyen furán is hangzik, én elolvastam egy-egy olyan dalszöveget, amit most büszkén fel tudok emelni, és azt mondtam, hogy de én már túl tudatos vagyok, hogy egy ilyet elénekeljek, vagy egy ilyet kitegyek a zenekaromba, vagy hogy egy klipbe ez vagy az történjen. Tehát, hogy, és ezt még nem is feltétlenül spirituális egónak nevezném, inkább egy kis eltévejedésnek, hogy nem találtam a balanszt, hogy hol van az egyensúly a földeltség és a
1: nem földeltség.
0: A nem földeltség, igen, nem tudok jobb kifejezést találni. És egyébként megemlítem név szerint Klampecki Gabi terapommal, ezt nagyon jó helyre tettük ezt a dolgot, és most már tudok büszke lenni olyan dalokra, dalszövegekre, zenékre, klippekre, klipötletekre, amikre mondjuk egy éve azt mondtam volna, hogy én azért már nem ezt képviselem. És hogy de, ezt is képviselem. Nagyon fontos, hogy ezt is képviselem. Ez is én vagyok, és nem szabad magamra húznom egy olyan ruhát, ami én vagyok, de nem csak az vagyok én. Tehát, hogy mindig a kettő között van az igazság, tényleg mindig a kettő között van, és nekem az egyik nagy feladatom az volt, hogy megtaláljam az egyensúlyt a megfoghatatlan és a itt vagyunk anyagba között. Mert nagyon fontos, mert nem véletlenül születtünk ide, nem véletlenül tesszük itt a dolgunkat, és nem feltétlenül egy szegmensbe kell csak gondolkozni, és ha én anyagba itt vagyok, akkor nekem igenis anyagba is meg kell tudni fogalmaznom a gondolataimat, és nem kell szégyelnem azt, hogyha néha olyanokat érzek, ami éppen egy megemelkedett rezgés szinten nem tűnik túl elegánsnak, vagy nem tűnik túl szofisztikáltnak, de azok is érzések, azok is bennem vannak, rá kell látni, meg kell ismerni, meg kell találni az okát, de ettől függetlenül nem szabad szégyelni őket. És egyből, ahogy erre rájöttem, egyből visszataláltam az ihlethez és az alkotáshoz.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazin, és a Sidlovics Gábor, Sidi, a Sidi zenekar frontembere a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, a Trend FM friss híreit hallják. A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyminiszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
7: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
6: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte, amire válaszolt is a Sándor Palota. A köztársasági elnök hivatala közölte nemrég, hogy hivatalos megkeresés esetén a kegyelmi ügyhöz köthető dossziét átadják a kabinetnek. Ruf Bálint is Magyar Péter miniszterelnök helyettese lett. Ezt a miniszterelnök Varsóba indulva jelentette be. Magyar Péter jelenleg is úton van Lengyelországba. A miniszterelnöki delegációhoz a kormánytól Orbán Anita, Kapitány István, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulus, Tar Zoltán, valamint Bóna Szabolcs is csatlakozott. A kormány itt hivatalos tárgyaláson vesz részt a lengyel miniszterelnökkel, köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével. 3 napos nukleáris fegyverekkel végrehajtott hadgyakorlatra készül Oroszország, írja a Reuters. Az eseményen 64 ezer ember vesz részt, és a nukleáris fegyverek előkészítését és bevetését próbálják el. Ezeket akkor vetik be élesben, ha agresszió éri Oroszországot. A gyakorlatok keretében a Belarusban állomásozó orosz taktikai atomfegyverek használatára is kiképzést tartanak. Megszólalt a Ryanair a magas kerozin árakról. A diszkont légitársaság nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért sem járat lemondása, sem üzemanyag felára nem számít. Az áremelésekre azonban nem ad garanciát. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, hogy a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve. Hosszú távon nem fenntartható a jelenlegi védett üzemanyag árrendszer, mivel a piaci árakhoz képest már most nagy különbség látható literenként. A holtankoljak.hu ügyvezetője arra figyelmeztet, hogy ha a világpiaci olajárak tartósan magasak maradnak, vagy újabb ellátási problémák jelentkeznek, akkor elkerülhetetlenné válhat a védett árak kivezetése.
8: A központilag történő beavatkozása az ilyen piaci folyamatokban az mindenképpen káros, és mindig ára van. Nem lesz ez másképp most sem itt a védett áras rendszerben, mert 10-e óta élnek ezek a védett árak Magyarországon. És hogyha összevetjük az éppen aktuális piaci árakat a benzin és a gázolaj esetében, akkor azért azt látjuk, hogy egy durván 80 forintos különbség van a benzin esetében, és a gázolaj esetében pedig egy szintén 80 forintos különbséget tapasztalhatunk, tehát nagyjából 700 forint környékén tankolnánk 700 forint alatt átlagosan a magyar kutakon, ami azt gondolom, hogy szakmán belül azért régóta hangoztatott info arról, hogy minél előbb ki kéne vezetni, mert annál többbe kerül majd nyilván az államnak, aztán utána nekünk a fogyasztóknak.
0: Tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,3%-ot emelkedik 132.492 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 11,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP egy majd 0,5%-ot emelkedik 41.270 forinton. A MOL egy nagyon enyhe 0,5%-kal kapaszkodik fölfelé 4036 forintra, a Richter is egy nagyon enyhe pluszban 0,8%-kal 12460 forinton, míg a Magyar Telekom neki lódult és már több mint 3%-kal megy fölfelé 2624 forinton. Európában továbbra is pozitív a hangulat, a londoni FTSE 0,6%-ot megy föl, a frankfurti DAX 1,1%-ot emelkedik, a francia CAC40 pedig 0,7%-os pluszban, Milánó 2,1, Madrid pedig 0,4%-kal megy föl. A bankközi devizapiacon továbbra is valamelyest gyengélkedik a forint az euróval szemben, itt egy euróért 360 forint 80 fillért kérnek, egy amerikai dollárért pedig 310 forint 50 fillért kell adni. Vessünk egy pillantást a kőolaj világpiaci árára, valamelyest stagnálnak a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, hordonként 110 dollár 20 cent, a WTI, az észak-amerikai könnyolaj pedig 107 dollár 50 centen áll jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. Délután 19 és 23 fok lesz, estére 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Maradjanak velünk a Trend FM-en, hiszen friss hírekkel legközelebb Somodi Evelin kollégám várja majd Önöket egy órakor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
9: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vívandával című magazin műsorban, Sidlovics Gábor, Sidi, a Sidi zenekar frontembere a mai vendégem, és ezt már most harmadjára mondhattam ki, hanem negyedjére.
10: Igen, de tök jó.
9: És arról beszélgettünk, hogy ez egyébként úgy egy új szerep neked is, hogy hogyan alakult az elmúlt időszak, és beszélgettünk a második videóklipről is, ami ugye a május 14-én egyébként az első dal premierjéhez képest éppen napra pontosan. Kettő hónappal később jött ki, és kikkel dolgoztál együtt, és említetted, hogy igazából ezt hát valahogy úgy saját környezetben tudtátok megvalósítani, és akkor emeljük be hozzá, hogy kik szerepelnek benne. Mert hogy akik benne szerepelnek, ők is ugye a te környezeted, és nem így csak van. A zenekari tagokról van szó, hanem például a Dorogi Péterről, aki jött neked első körben, és abszolút tudtatok együtt dolgozni, erről mi korábban posztoltál is, hogy ott vagytok a stúdióban, és már akkor valamiféle együtt gondolkodás, közös gondolkodás megindult köztetek, és hát a Peti be is került a második videóklipbe, nem pont a legkedvesebb szerepbe, de egyébként nagyon jól állt neki, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól helytállt ebben a gonosz úr szerepében.
10: Milyen szépen fogalmazták, gonosz úr. Igen, én megkérdeztem a Petitől, hogy nyilván elmondtam neki, hogy milyen szerepre gondoltam a klipbe, és hogy van-e ellenvetése, vagy bármi, és nem, hát egy pillanatig. Tehát egyébként azt hozzáteszem, hogy én megkockáztatom, hogy ennyire könnyen együtt működő, egy dolgozható emberrel, mint a Peti, talán még nem is találkoztam. Tudni kell, hogy Dorogé Peti, ugye az Intim Torna illegál frontembere, ő írogatott nekem már tavaly is, miközben ment a box, hogy Sidi, ha lesz valami zenélés, szóljál, aztán megyek vokálozni, csináljuk, hajrá, szorítok neked, stb. Stb. És amikor jött az a bizonyos na, lendületet vett a dolog, akkor szóltam neki, hogy mondom, Petikém, hát ha még áll az ajánlatod, akkor most megyek Pestre, éppen egy dalt éneklek fel, ha van kedved, gyere be, és onnantól kezdve elkezdett ez így együtt zsizsegni. Még mi magunk se tudtuk, hogy milyen szinten, vagy pontosan hogy lesz, de aztán annyira jól működik együtt a kémiánk a Petivel, hogy mindenképpen akartunk legalább egy közös dalt, de azt is megbeszéltük, hogy nem is feltétlenül csak egy dalra szó lesz, hanem majd látjuk. Tehát, hogy az is lehet, hogy lesz még két ilyen dal, ki tudja, lehet, hogy amikor lehet, minden koncerten ott lesz velünk. Nyilván neki elsődlegesen az Intim Torna illegál a fő zenekara, de egyébként meg olyan jól együtt tudunk rezegni, meg működni, hogy amikor tud majd jönni fog. Tehát nagyon jó a Petivel együtt dolgozni, és tényleg, hogy rugalmas, mindig, ha van egy kis változás, semmi baj, oké, akkor így lesz, akkor úgy lesz. Az egyik legkedvencebb sztorim, hogy leforgattuk a klipet, és ő másnap indult, nem is tudom, valahova messzire nyaralni 10 napra, és akkor még éjszaka rám írt, hogy figyelj már, még itthon még csak fölénekeltem még egyszer ezt a verzét, és akkor elküldöm fáküldővel, és akkor, de most már indulok a reptérre, tehát, hogy a család pakolt meg minden, és még képes volt otthon még felénekelni még egyszer a verzét, mert még valamit még kicsit jobban tetszett neki, hogy kicsit másképp énekli, vagy rekeszi, nem tudom. És azt gondolom, hogy ez az, ami igazán őszintévé jóvá tesz egy produkciót, ez a fajta hozzáállás. Ugye Markról és Mikiről már beszéltem, a zenekarnak egyébként nagyon fontos része volt Takács Peti a stúdióból, aki hangmérnök, keverő, zongorázott, ha kellett, drónozott a videóklipbe, tehát hogy őt is mindenképpen szerettem volna megemlíteni, mert ő is egy olyan fontos összetétele a dolognak, hogy nagyon, vagy ott van például, aki mind a két klipet rögzítette, Győri Ildi, aki egyébként egy zseniális fotós, tehát gyönyörű szépen fotóz, és akkor én őt azért kértem fel, úgymond operatőrnek, mert nagyon tetszettek a fotói, és mondtam, hogy de hát ő még ilyet nem csinált, hogy ő fotós, no, nem baj, majd most csinálsz, és kezdjünk. Tehát, hogy ez az egész ilyen, tényleg ilyen, nem tudom, ilyen szívből jött dolog, tehát ilyen ösztönösen, amit küldtek, én azt megpróbáltam lecsatornázni és megvalósítani.
9: És ebben a klipben szerepel még valaki egyébként a te közvetlen környezetedből.
10: Szabó Titus az edzőm, akivel az elmúlt évet lényegében együtt töltöttük, és amikor kellett a Peti mellé egy rossz fiú, akkor nem volt kérdés, hogy Titus fogom megkérni, ő nagyon
9: ilyen
10: szívesen.
9: Kemény fiú.
10: Egy ilyen igazi, kemény, rossz arcú csávó kellett, ráadásul amúgy meg egy nagyon aranyos srác a Titus, meg tényleg kenyére lehet kenni, ezért remélem nem haragszik meg, hogy most ezt mondom, de nagyon keményen tud boxolni, és azt tapasztaltam párszor. Hát nem. És annyira örülök, hogy ő is benne van, nagyon benne van, és akkor már említsük meg Nehéz Nórit, aki pedig a főszereplő lány, aki ugye annak idén úgy volt, hogy csak egy videóklipre fog szerepelni, de hát amikor jött, hogy ez folytatás, akkor nagyon örült, és nagyon szívesen jött, hogy akkor csináljuk meg ugye az előzményt, sőt, a Ildi olyan jó fotókat csinált róla, csak úgy ilyen forgatási szünetekben, hogy ezekből lettek a kis maxi borítók. Tehát minden így adta magát valahogy, és így ilyen nagyon, nagyon jól kezdett kialakulni.
9: Hogy érzed most magad? Most nagyon sok minden történt, nagyon sok pezsgés, nagyon sok energia, nagyon sok történés van mögöttetek, és ez még az útnak annyira az eleje, hogy az tényleg, tehát hogy elképesztően előtartotok még a nagyon az úton, és mennyi minden vár még rátok. Most hogy érzed magad?
10: Hát tudod, ilyenkor mindenkire vágja, hogy jól, nagyon jól, meg lendületesen. Ami igaz, de néha fáradt vagyok. Néha érzem, hogy kicsit el vagyok fogyva. De most már egyre jobban tanulom, hogy hogyan töltsem vissza magam. Egyre jobban nem szégyellem, ha azt mondom, hogy most nekem, én most 3 napig nem csinálok semmit, mert elfogytam. És akkor...
9: Meg kiadtál mindent.
10: Igen, és ebből én régen képes voltam problémát csinálni. Hogy jaj, de ilyet nem csinálunk, mert reggeltől estig csak menni kell, és nem. Én most engem 3 napig ne hívjatok, mert nem csinálok semmit. Van egy kis tót, nem messze a lakok, kiülök, beveszek egy fűszálat a számba, aztán most nézem az eget. Most pont ezt mondjuk még nem csináltam, csak egy példát akartam mondani, de a tóhoz szoktam kijönni.
9: Hát ez tehát, a hogy... lelkednek a kívánsága, hogy egy fűszálat ki tud ülni.
10: Igen, most egy ilyen elszóltam magam, igen, hogy erre ványom. Van, hogy fáradt vagyok, van, hogy egyedül vagyok, van, hogy... túl sokan vagyok, nem is tudom ezt így megfogni. Tehát ilyen, ez egy örök ringispill, azt gondolom, de pont ettől szép. Nagyon örülök, hogy sikerült megtalálnom azt a fajta egyensúlyt, amiről az előbb beszéltem, vagy legalábbis, hogy törekszem rá, hogy megtaláljam, és ez is egy elég hosszú folyamatnak azt hiszem egy fontos állomása. Úgyhogy ilyen, hogy mondjam, alapjába véve köszönöm, tényleg jól érzem magam, csak nem akartam egy ilyen standard üres választ adni, tehát azért fejtettem így ki kicsit jobban.
9: Nagyon jól tetted, mert nekem közben meg eszembe jutott, hogy mivel nem lány vagy, ezért... talán nem veszed sértésnek, hogyha a korodról beszélünk. Aha. És néhány nappal ezelőtt volt a születésnapod.
10: Igen.
9: És azért ez egy meghatározó dátum szerintem minden ember életében, és reméljük élsz vagy 120 évig.
10: Ejj, az már azért lehet, hogy sok lenne.
9: Akkor legyen csak
10: egy
9: mondjuk
10: testbe.
9: 100. De hogy valahol ott középen tartasz. Aha. Most, ugye az 50. születésnapod volt, talán ezt el lehet mondani.
10: Igen, igen. Hogyne, persze.
9: Nagyon sok helyen megjelent. Szóval, hogy ezt hogy élted meg? Előre néztél, visszanéztél, átgondoltál, összegeztél, vagy egyáltalán nem volt ilyen benned, hanem nem is veszel mondjuk erről tudomást, hogy most ennyi vagyok, hanem ez is egy évszám, megyek tovább.
10: Hazudnék, azt mondanám, hogy ez is egy évszám. Azért 50 az 50. Én már kb. Fél éve, ha valaki megkérdezte a szülinapom előtt, hogy hány évig, akkor azt mondtam, hogy 50. Tehát valahol én már ezt így már magamba helyre raktam, de volt vele gondom. Életemben először volt életkorommal problémám. Tehát, hogy se a 30-nál, se a 40-nél, se a 40-nél, nekem soha nem volt. Na, most ennyi vagyok, kész. Ez volt az első olyan évszám, ami egy kicsit megviselt, megmondom őszintén.
9: Milyen szempontból?
10: Olyan szempontból, hogy én belül bizonyos szempontból, mindig ezek a szempontok, de bizonyos szempontból én leragadtam olyan 20x-nél. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor bizonyos szempontból 20x-nél le vagy ragadva, és egyszer csak így az arcodba tolja az élet egy ötös meg egy nullást, akkor az egy ilyen jobbhorog, balegyenes felütés, és így puf, hogy mi van, 50? De hát amikor gyerek voltam, akkor az 50 évesek már ilyen öregek voltak, meg ilyen bácsik, meg én meg megyek motorozni, meg ezt csinálom, meg azt csinálom, tehát hogy abszolút, sok szempontból tényleg nem úgy élek, mint ami az én fejembe az 50 évesek, ahogy éltek. Ezzel egy kicsit le kellett ülnöm azért ezt úgy megvitatni magammal ezt a jelenséget.
9: És mire jutottál?
10: Igazából arra jutottam, hogy irány a 100, és akkor majd akkor ott eldöntjük, hogy akarjuk-e folytatni még ebbe a formába, vagy nem. Egyébként nekem két keresztapám van, az egyik már nem él, a másik még él, ez egy hosszú sztori, mindegy. Az élő keresztapám, amikor felhívott köszönteni, akkor olyan hót komolyan mondta, hogy hát amúgy, figyelj, nekem 75-ig semmi nem volt, tényleg semmi. Hát aztán 75 fölött már kicsit kezdtem érezni, hogy izé a térdem. Mondom, akkor ez egy jó irány, akkor gyerünk erre, tehát 25 évig még nem fog fájni semmi, majd utána. Tényleg egy óriási közhely, de tényleg van, azt gondolom benne valami, hogy az ember annyi, mennyinek érzi magát, vagy ahogy él. Hozzáteszem, hogy azt, hogy a sport ilyen aktívan a része maradt az életemnek, az mondjuk fizikálisan nagyon jó, mert azóta nem fáj semmi, tényleg lekopogom. Tehát előtte hol itt fájt, hol ott a vállam, a nyakam, a izé. Mióta aktívan maradt a sport, tényleg, hál' Istennek, semmi bajom. A lelkemmel elég sokat foglalkozom. Tehát, hogy igazából innentől kezdve meg, tehát úgy kapjuk az életünket, ahogy teremtjük magunknak, vagy ahogy kértük, ahogy a költő mondta. Tehát, hogy, de ez most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez is csak egy évszám. Nem, ez egy kicsit megvágott most az 50. Ja, ezt megéreztem.
9: Olyan érdekes egyébként, mert mondjuk azt, hogy 50 is, hogy fordulópont, de hogy igazából az egész életedben már, hogy a munkásságodat, ha csak ezt nézem, akkor ebben most ugye egy ilyen fordulópontot élsz meg. Tehát, hogy van egy ilyen újraépítkezés, egy új építkezés benne, és hogy ez egyébként amilyen fogadtatása van, is látszik, hogy tényleg nagyon szeretik azt, amit csinálsz, ahogyan csinálod. Most ez ehhez tud egy ilyen pozitív energialöketet adni?
10: Mindenképpen tud, igen. Mindenképpen tud, sőt, nagyon sokat tud.
9: Egyszer azt írtad nem is olyan régen egy posztban, hogy a közönség hiányzik.
10: Igen, igen.
9: Hiányoznak? Tehát
10: nyilván, igen, igen. Tehát nyilván ezt sokan megkérdezték az elmúlt egy év, hogy nem bántod meg, hogy kiléptél a tankcsatba?
9: Én most direkt nem akartam megkérdezni.
10: Persze, tudom, és csak jó példa erre, hogy nem, hiszen azért léptem ki, mert oka volt, hogy én onnan kiléptem, és ezért nem is hiányzik, tényleg nem. De az hiányzik, hogy az emberek, a színpad, az az energia, amit ott a színpadon estéről estére át tudtam élni. Még a búcsú turnén is, vagy hívhatjuk búcsú turnénak, hát nem annak hívtuk, de hogy legyen az, tehát még ott is az utolsó pillanatig, és ez az, amiért igazán nagyon várom, hogy már a színpadra is visszatérhessek, mert azért valahol klipvágás, rajzolás, lehet bármi, de azért igazán én ott tényleg a gitárral a kezembe ott tudok önmagam lenni.
9: Színpadra egyébként fogsz menni, függetlenül attól, hogy nem énekelni fogsz, mert hogy idén is fogsz előadást tartani nyáron.
10: Igen.
9: Ha már az előbb megemlítetted a lelkiséget, akkor hozzuk be ide ezt a témát is, hogy egyre inkább nyílik ez az út is, nem? Hogy az, hogyha valakinek valamilyen lelki problémája van, akkor abból, ahogyan te hasonlóakat, vagy lehet, hogy teljesen más, de ahogyan átvészelted, átformáltad, transformáltad a lelkedben a dolgokat, az nagyon sokaknak lehet példa, vagy minta, vagy segítség, támogatás. És ezt most már egyre többen keresnek azzal, hogy segíts ebben, is mondd el a te saját megéléseidet, vagy élményeidet.
10: Igen, ez olyan érdekes kérdés, hogy amikor így felkeresnek ugye ezzel kapcsolatban, hogy tarts egy előadást, vagy gyere el ide erről, meg arról beszélni, és akkor úgy, én. De aztán utána meg olyan jó, hogy ilyen jó érzés, hogy bíznak emberek a gondolataimba, a megéléseimbe, a tapasztalásaimban annyira, hogy kimernek rakni egy színpadra, hogy akkor beszélj. És ott tényleg nagyon csupasz az ember olyankor. Tehát, hogy tényleg a zenéléskor legalább el tudsz bújni a gitár mögé, vagy ott van a zenekar, és össze tudtok kapaszkodni, vagy bármi, úgy csinálsz, mintha elszakadt volna a kábelet, vagy akármi, de egy ilyen dolognál ott tényleg egyedül vagy egy mikrofonnal, és akkor meg a gondolataid. És én nagyon örülök, nem is akarom ezt túragozni, nagyon örülök, hogy ilyen helyekre egyre többet hívnak. Most legközelebb június 24-én, vagy 28-án, már nem emlékszem, de majd ki lesznek írva majd úgyis az oldalaimon ezek a dátumok. Balatonon lesz egy tudatosság, spiritualitás jellegű fesztivál, nem az arra, melyik régebb óta van, hanem ez egy új, és én tulajdonképpen a keleti és nyugati vallások és vallási hagyományok nagyon-nagyon sok közös pontjáról, kapcsolódásáról fogok beszélni, és azoknak, hogy ezeknek a beintegrálása a mai életünkbe, amennyire ez paradoxonnak tűnik, hogy régi vallási hagyományok és a mai 2000-es évek élete, az ember nem is gondolná, hogy mennyire helye van benne, és nem dogmatikus, pressziós módon. Úgyhogy én erről fogok, ez a téma nagyon érdekel, ezbe állandóan ásom bele magam, úgyhogy erről fogok majd ott most beszélni majd ezen az előadáson. Meg lesz több is, majd azokról is mind majd így bejelentkezem.
9: Nagyon érdekes egyébként ez az út, amire ráléptél. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan az önfejlesztés részét azt ugye csinálják, olvassák, nézik, de például az a téma, amit most megemlítettél, az már túlmutat ezen a típusú érdeklődésen. Az már egy mélyebb kutató, vagy kicsit ilyen tudományosabb érdeklődést is feltételez. Mi az, amiket olvasol vagy nézel, hogy ha valaki ezen az úton szeretne elindulni, akkor neked például mi az, ami sokat segít, akár a megértésben, akár a rálátásban. Ezek nem könnyű témák.
10: Nem könnyű témák, de ez is olyan dolog, hogy jazzt játszani se könnyű, de és én nem is tudok például, de hogyha valakit érdekel, akkor addig csinálja, amíg végül is tud jazzt játszani. Engem meg ez érdekel, és állandóan ebben, hogy nem tudnék egy könyvet mondani most, hogy mit, mert annyi
9: a Biblián kívül.
10: Igen, a Bibliát állandóan olvasom egyébként, de nagyon érdekelnek a gnosztikus iratok, az apokrif iratok, amik előkerültek ugye 45-be és 47-be, azokat állandóan olvasom, és akkor próbálom összerakni a tényleg a keleti és a nyugati mi volt, tehát a kanonikus Bibliának az, hogy milyen átfedések vannak mondjuk az apokrif iratok és a jelenleg ismert Biblia között. Ez számomra olyan, mint nem is tudom, mint Disneylandbe lenni, vagy mint gyerekkoromban a játék. Igen, vagy mint gyerekkoromban játékbódban lenni, úgyhogy én ezzel kapcsolatban mindent olvasok, és mindent szívok magamba, és mindenről lesz valami gondolatom, amit utána napokig, hetedikig rágok magamba, leírom, kitörlöm, leírom vissza, és utána megint lesz egy másik, és akkor azt megint... Tehát, hogy ez egy olyan kifogyhatatlan téma, ami nagyon magával ragadott, és nagyon, nagyon szeretek vele foglalkozni.
9: Mind dolgozol most? Kijött a második klip. Gondolom, hogy most ezt egy ideig nézhetjük.
10: Igen, igen.
9: Megismerkedhetünk vele. Utána hogyan tovább? Hogyan fog a nyarad, vagy a nyaratok telni? Mit terveztek?
10: Én azt gondolom, hogy most már a harmadik klippel szerintem most már jön a színpad is majd. Tehát, hogy most elérünk oda, hogy most már akkor oké, most három dal kint van, most már a többit, és most már azt gondolom, hogy a lemeznek a végső simításaival fog a nyár telni. Sőt, én szeretném, hogy nyáron meg is állne már a lemez. Most tulajdonképpen e körül fog forogni, nyilván szeretnék elmenni motorozni, el is fogok menni egyet kicsit a Balkára egy hétre elgurulni Miki barátommal. Fogok elvonulni majd a Dunakanyarba, nagyon kedves barátaimtól kaptam a Szili napomra egy nagyon jó kis elvonulást. Úgyhogy ezekre figyelek, hogy meglegyen. Nyilván igyekszem a gyermekeimmel minél többet lenni, a volt feleségemmel, bármilyen furán is hangzik ez a mondat, de nagyon jóba vagyunk. Minden olyan dologra igyekszem figyelni, ami épít, ami megnyugtat, ami a környezetemet is építi, megnyugtatja. Tehát, hogy... De most elsősorban a zenekar
9: a fő.
10: A Sidi. Igen, amit egyébként eredetileg egy szanszkrit szó és Sidinek kell ejteni, de rájöttem, hogy Sidinek fogjuk mondani, mert úgyis mindenki úgy mondja, és sokkal egyszerűbb.
9: Drága Sidi, akkor most ezt neked szólnám a zenekarnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk. Én minden szépet és jót kívánok nektek az új zenekarral, nagyon nagy sikereket és nagyon nagy nézettséget a klipeknek, meg hallgatottságot a daloknak, és tényleg nagyon jó munkát a továbbiakban is. Isten éltessen még egyszer.
10: Köszönöm
9: azért
10: szépen.
9: A születésnapod alkalmával, és nagyon jó, hogy bejöttél.
10: Köszönöm,
9: bárlak,
10: hogy itt lehettem.
9: Bárlak majd vissza
10: mindig.
9: Megint, okay. Legközelebb is.
10: Így van, legkésőbb egy év múlva itt.
9: Igen, vagy egy fél év, egy év, ugye, ja. Amit meg szoktunk várni, és akkor ezt is mesélsz arról, hogy vagy, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
10: Én köszönöm szépen a meghívást.
9: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Sidlovics Gábor, a Sidi zenekarnak a frontembere volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken is, és jövő héten is lesz Lélektér. Én akkor is várni fogom önöket, úgyhogy tartsanak akkor is velem. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vivanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 13 óra van, ez a Trend FM Monitor című műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Somodi Evelin, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Jövünk már is a részletekkel, majd a hírek után beszámolunk arról, hogy milyen arányban csökken az állampapírok hozama, mert hogy az Államadósság Kezelő Központ erről döntött a fix kamatozású termékek esetében, illetve mutatunk egy érdekes oktatási intézményt, akik úgy látszik, hogy már most a Lannert Judit által támogatott elvek mentén teszik minden nap az oktatási teendőiket, illetve ezeket alkalmazzák, azaz gyermekközpontú oktatásban részesülnek a diákok. Ezekkel jövünk, lesz tőzsdei elemzés, most pedig friss hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az Államadósság Kezelő Központ 0,5%-kal csökkenti a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát. A fix magyar állampapír kamata így 7%-ról 6,5%-ra csökken, míg a magyar állampapír plusz várható hozama 6,47% lesz. Az M4 privátbankár újságírója szerint a lépés várható volt, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen estek az állampapírpiaci hozamok, miközben az infláció továbbra is mérsékelt maradhat. Eyden Pence Józsefet hallják.
3: Eddig futó sorozat május 21-ig megvásárolható, ami azt jelenti, hogy még csütörtökön is lehet ezekből vásárolni, ami elég nagy könnyebbség lehet azoknak, akiknek most éppen van befektetni való pénzük, vagy azoknak is, akik esetleg már egy idő óta gondolkodtak azon, hogy nem kellene az állampapírjaikat lecserélni. Lehet, hogy például egyes bónusz sorozatokat, tehát 3 hónapos késterjegyhez kötött változó kamatozású állampapírokat érdemes lehet átcserélni ezekre az állampapírokra. Ezeknek ugyanis az újabb sorozatoknak legalábbis csak 0,75, illetve 1,0%-os a kamat prémiumuk, és 3 havonta változik, és valószínűleg tovább fog süllyedni a 3 hónapos késterjegyek hozama.
2: A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin, akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
4: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
2: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte, amire nemrég válaszolt is a Sándor Palota. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a kegyelmi ügyhöz köthető dossziét átadják a kabinetnek. Gyermekközpontú megújulást tervez az oktatási és gyermekügyi miniszter a közoktatásban, van azonban már most egy olyan intézmény, ahol zömében a Lannert Judit által támogatott elvek mentén zajlik az oktatás. A Fürkész Innovatív Általános Iskola kíváncsiságra épülő tanulás és a gyakorlatilag feladatok segíthetik leginkább a gyerekek fejlődését. Az iskola alapítója és fenntartója szerint fontos, hogy a diákok beleszólhassanak a tanulási folyamatba, érvelhessenek, illetve hétköznapi problémákon keresztül sajátítsák el az ismereteket. Beret Zoltánt hallják.
5: Alapvetően szerintem azt fontos mindenek előtt tisztázni, hogy jelenleg a Fürkész, mint nem állami fenntartású, tehát köznyelven magániskola is a közoktatás keretei között kell működjön, tehát ugyanúgy a NAT szerint működünk mi is, úgyhogy inkább úgy neveznénk magunkat, hogy hibrid iskola. Mi ugye nem vagyunk alternatív iskola, viszont rengeteg alternatív módszert használunk, és ilyen módon, hogy meg kell felelnünk azért ugyanazoknak a követelményeknek, azért ez minket is szorít, de ennek ellenére mi 8 éve működünk, és az alatt a 8 év alatt nagyon sok olyan megoldást fejlesztettünk, amelyek szerintünk a mai kor gyerekeinek valók.
2: Ruf Bálint is Magyar Péter miniszterelnök helyettese lett, ezt a miniszterelnök Varsóba indulva jelentette be. Magyar Péter jelenleg is úton van Lengyelországba a miniszterelnöki delegációhoz, a kormánytól Orbán Anita, Kapitány István, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulus, Tar Zoltán, valamint Bóna Szabolcs is csatlakozott. A kormány itt hivatalos tárgyaláson vesz részt a lengyel miniszterelnökkel, köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex 3%-os pluszban jelenleg, a részvénypiac forgalma 12,8 milliárd forint felett jár. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, ami részben a Richter gyengülésével indokolható. Itt 3%-os visszalépés látszik 12.410 forinton, gyakorlatilag stagnál a MOL 4.036 forinton, 0,5%-ot emelkedik az OTP 41.280 forintra, a Magyar Telekom 3,6%-os pluszban 2638 forinton jelenleg. Európában pozitív az összkép, 6%-kal emelkedik a londoni FTSE, 1,2%-kal a német DAX, a francia CAC-on 8%-os pluszban, az olasz mutató 3%-kal, a spanyol börze 4%-kal emelkedik. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 360 forint 89 fillér, az amerikai dollárért 310 forintot és 61 fillért kell fizetni. A Vertical Group közel nettó 7 millió euró értékben teljesít építési beruházás során kitermelt anyagokhoz kapcsolódó kezelési, hasznosítási és elhelyezési feladatokat, erről tájékoztatták a befektetőket. Ezen feladatok teljesítése tervezetten ebben az évben valósul meg. A társaság tavalyi eredménye kifejezetten erős lett, az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett. A FLER akvizíció új kapacitást és földrajzi pozíciót hozott, a következő szakaszban pedig már a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába lépés, az akvizíciók és a régiós terjeszkedés is napirenden van. Megszólalt a Ryanair a magas kerozin árakról. A Diszkont légitársaság nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért sem járatlemondásra, sem üzemanyag felára nem számít. Az áremelésekre azonban nem ad garanciát a légitársaság. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve. Lesöpörte a kaliforniai bíróság Elon Musk keresetét, amelyet a világ leggazdagabb embere, Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója ellen indított, számolt be a BBC. A világ leggazdagabb embere azért perelte Sam Altmant, mert cége az OpenAI for profit modellre váltott, miközben Musk korábban 38 millió dollárral támogatta az akkor még non-profit vállalatot. Az eskült szék most egyhangú ítéletében kimondta, hogy Musk túl sokáig várt a kereset benyújtásával, így panaszai gyakorlatilag elévültek.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül, délután 19 és 23 fok lesz, estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.

0: Tudja, hogy a City szóban már megegyezett Enzo Marescával, a Chelsea korábbi trénerével. Maresca a londoni klubbal konferencia ligát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a vezetéssel való szembekerülés után januárban távozott. Ma van a Fair Play világnapja, országszerte több iskolában tartanak megemlékezést, az ENSZ közgyűlése magyar kezdeményezésre tavaly nyilvánította május 19-ét a Fair Play napjává. A célja, hogy felhívják a figyelmet a tisztességes játék, az erkölcsi értékek, valamint a sportszerűség fontosságára mind a pályákon, mind a hétköznapi életben. Az immár magyar bajnok Győri Eto labdarúgóját Tóth Rajmundot venné meg a Nürnberg csapata, értesült a Bild. A német másodosztályban szereplő csapat nagyjából 1 millió eurót fizetne a 22 éves játékosért. Tóth alapembere volt a győrieknek, a szezonban 33 fordulóból 30 mérkőzésen pályára lépett. A friss bajnok hamarosan a válogatottban is bemutatkozhat, legalábbis Marco Rossi először küldött neki meghívót a júniusi mérkőzéseken.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
0: Az államadósságkezelő központ 0,5 százalékponttal csökkenti a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát. A fix magyar állampapír kamata így 7%-ról 6,5%-ra csökken, míg a magyar állampapír plusz várható hozama 6,47% lesz. Az M4 privát bankár újságírója szerint a lépés várható volt, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen estek az állampapír piaci hozamok, miközben az infláció továbbra is mérsékelt maradhat. Az új kamatozású papírok péntektől lesznek elérhetők, a jelenlegi magasabb kamatozású sorozatokból pedig még csütörtökig lehet vásárolni. Eidenpenc Józseffel Kecső Rihárd beszélgetett.
2: 0,5%-kal csökkentette az államadósságkezelő központ a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát, de mit is jelent ez a gyakorlatban?
3: Nos, ugye itt jelenleg a fix kamatozású állampapírokról van szó, ami alapvetően háromfélét jelent. Van egy fix magyar állampapír nevezetű, amelyik 5 éves és 4 évente fizet kamatot, eddig 7%-ot fizetett, van a híres magyar állampapír plusz, amely ugyan egy sávosan kamatozó állampapír, ám hogyha valaki megtartja szintén 5 évig a maximális futamideig, akkor eddig ez is olyan 6,9% körüli hozamot biztosított, tehát majdnem annyit, mint az előbb említett társa. És a harmadik kategória ezek a postán kapható kincstári takarékjegyek, illetve a MÁV plusz egy nyomdai változata, amelyeket hát viszonylag kevés ember vásárol, inkább vidéki kisebb településekre találták ki valószínűleg annak idején. Mind a három esetben 0,5%-ponttal csökken a hozam, ez például a fix magyar állampapírnál 6,5%-ot jelent majd éves szinten. A negyedéves kamatfizetés miatt, mivel a kamatok újra befektethetők, ez egyébként 6,66%-os hozam jelent. A magyar állampapír plusznál is ugyanennyivel 0,5 százalékponttal csökkennek a sávok, így az elérhető hozam 6,47% lesz, és hát ezek a postai értékpapírok általában valamivel szerényebb hozamot szoktak fizetni, itt ilyen 5,3 illetve 5,4% körüli hozamok lesznek a jövőben. Mindez egyébként teljesen érthető, hiszen a másodpiacon is nagyot esett az utóbbi időben az állampapírok hozam szintje.
2: Szükségszerű volt akkor ez a döntés, hogy alacsonyabb legyen a kamat?
3: Szükségszerű volt, előbb-utóbb biztosan meglépték volna, hiszen hogyha ránézünk egy hosszabb távú állampapír grafikonra, akkor azt látjuk, hogy tavaly évvégén például az 5 éves fix kamatozású, a szabad piacon forgó, tehát inkább intézményi befektetők körében forgó államkötvények hozama még 6,6% is volt. Jelenleg a napokban olyan 5,6%-ra csökkent, tehát egy teljes százalékpontot, a 3 hónapos diszkont kincstárjegyek hozama pedig körülbelül 6,3%. Esetleg nem egészen fél év alatt 5,8%-ra, ez szinte pontosan az a 0,5 százalék, amit most csökkentettek. Igaz, hogy közben voltak ilyen varga betűk, hogy a Irán elleni február végi támadás után március közepére körülbelül 7,6%-ra is felemelkedett az 5 éves hozam, és 6,6%-on is járt a 3 hónapos hozam, de hát ez előfordul piaci körülmények között. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy legalább fél éve egy eléggé stabil csökkenési trendet látunk, ami egyébként az április 12-i választások előtti körülbelül 2 hétben és azután eltelt időben teljesen jól látható volt, tehát kifejezett

0: de markáns volt, úgyhogy hogyha az állam nem csökkentené jelenleg a kamatokat, akkor tulajdonképpen saját magának egy felesleges kiadást okozna. Persze a nagy képhez hozzátartozik az is, hogy eközben az infláció az azért viszonylag stabil, az elemzők nem várják, hogy idén bármikor is jelentősen megemelkedne, mondjuk úgy, hogy 5% fölé jelentősen felmenne az infláció, így hát valószínűleg a csökkentett kamatokkal is el lehet majd érni úgynevezett reál kamatot, vagy reál hozamot, magyarul a befektetők pénze meg fogja őrizni értékét, ha csak valami nagyon rendkívüli dolog nem történik, persze, bár ez mindig elmondandó, vagy elmondható a tőkepiacokon, hiszen gyakran vannak nem várt események, mint egy-egy új háború, vagy például a Covid volt.
1: Befektetői szempontból mekkora különbséget jelent ez a 0,5%?
0: Én azt mondanám, hogy régen várható volt ez a csökkenés, számítaniuk kellett rá a befektetőknek, úgyhogy nem kell az, hogy ettől bárki is elforduljon az állampapíroktól. Össze lehet hasonlítani az eddig tapasztalt, illetve az utóbbi időben tapasztalt és a várható inflációval. Ezek ilyen 3-4%-tel valószínűleg nem lesznek magasabbak egy év távlatában, tehát még mindig marad majd reál kamat, és hát azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen más alternatívák vannak. Vannak ugyan a változó kamatozású államkötvények, az egyik a bónusz, az ugye a 3 hónapos kis tárjegyekhez van kötve, de ott is láttuk, hogy hozamcsökkenés volt. A másik az úgynevezett prémiumok, azok az inflációhoz vannak kötve, de az infláció fölött olyan pici 0,1%-os kamatprémiumot kínálnak csak, hogy gyakorlatilag ezeket most úgy tűnik, hogy nem érdemes vásárolni. A bankok már sok-sok éve nem igazán kínálnak kedvező feltételeket az elhelyezett betétekre, és hát a magyar befektetők többsége eléggé hajlamos elkerülni a kockázatot, nem nagyon szoktak részvényeket vásárolni, esetleg egy-két vegyes alapot, befektetési alapot, ingatlan alapot még maximum, de azt is lehetőleg csak a pénzük egy részével, ahol nem látszanak igazából fix hozamok, csak ott is változó piac függő hozamok. Tehát azt lehet mondani, hogy nem igazán marad alternatíva, amely alacsony a magyar befektetők többségének szimpatikus kockázati szint mellett kínál a reál hozamot.
2: Az elmúlt percekben Eyden Pence Józsefet, az M4 privát bankár újságíróját hallották a magyar állampapírpiac kilátásairól.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A telefonvonalban pedig itt van velem Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz!
4: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Kezdjük a hazai tőzsdei hangulattal. Egy enyhe emelkedés látszódik most ugye a Bux Indexben. Hogy látod, mi az, ami elsődlegesen meghatározza most az irányt? Mi mondható el?
4: Hát ugye egyrészt Európában azért alapvetően most egy kismértékű emelkedés van. Ugye Amerikában tegnap vegyesen zártak az indexek. Ugye most Európában is van egy kis öröm, hogy nem jött egy újabb forduló az iráni háborúval, már mint olyan értelemben olyan forduló, hogy újabb bombázás, vagy valami komolyabb összecsapás, tehát ez egy-egy eszkaláció, hanem ez kitolódott, ennek lehet egy kicsit örülni, hogy a kőolajára az csökkent, meg hasonló dolgok történtek. Úgyhogy most éppen azt látjuk, hogy a Eurostoxx 50 az 8%-kal emelkedik, a FTSE 100 7%-del, francia kekkeron 9%-del, és a DAX-nál egy kicsit nagyobb az öröm, mert 1,4%-kal emelkedik. Úgyhogy ahhoz képest a budapesti értéktőzsde 2%-os emelkedése az nagyon haloványnak tekinthető. Amúgy a forgalom az nagyon jó, hiszen 13,2 milliárd fél időben, ez jóval meghaladja a szokásos értéket, és amúgy az OTP és a Magyar Telekom az, ami húzza az indexet. Az OTP 3,1%-kal emelkedik, a Magyar Telekom viszont 3,5%-kal értékelődik föl. Ebben az a gyanúm, hogy azért az is szerepet játszik, hogy az utóbbi időszakban csökkentek a magyar hozamok, tehát látszik, hogy a magyar eszközöket amúgy szeretik a külföldi befektetők. Viszont a Richter az csökken 3,1%-kal 12.410 forintra, a MOL pedig 1,4%-kal 4.024 forintra, tehát hogy vegyessek azért a mozgások a magyar piacon.
2: Mi a helyzet a forinttal?
4: A forint esetében azt látjuk, hogy gyengülés van. Egy kismértékű, 65 fillérrel kell többet adni ma egy euróért, mint tegnap. ezt fel, különben 361 forint 9 fillért jelent, tehát ugye ez is azért még elég erős szint. Itt van a 360 környéken egy technikai szint, most afölé följött az árfolyam, már itt az elmúlt napokban is, különben, tehát ez a harmadik nap, amikor e fölött a szint fölött kereskedik, de úgy tűnik, hogy egyelőre itt megállt a forintnak a gyengülése, tehát itt valamiféle egyensúly kezd kialakulni. Ugye azért nagyon sokan készülnek arra, hogy azon túlmenően, hogy például sokan ugye gondolkodnak azon, hogy majd mennek nyaralni és bevásárolnak euróból ezeken a szinteken, hiszen azért ugye a legerősebb szint is nincs olyan messze, hiszen 355 forint környékén volt viszonylag mondjuk egy napig, vagy 24 óráig, vagy egy kicsit talán tovább az euró-forint kereszt árfolyam, tehát az sincs onnan innen olyan nagyon messze, tehát ez is mondjuk egy nyomás gyakorolhat. Másrészt meg különben amúgy a világban a devizák kapcsán, meg a kamat környezet kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest mi pont ellentétesen mozgunk, ezt most úgy kell érteni, hogy nálunk azért a piac mostanra kamat csökkentést vár, még ugye Európában akár 3 kamatemelés is lehet idén, Amerikában most már úgy tűnik, hogy az év vége felé esetleg jön egy kamatemelés, még ugye korábban a kamat csökkentés volt a várakozás, tehát ennek igazából így egy forint gyengítő hatással kellene lennie, tehát ahhoz képest azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól viselkedik a forint.
2: Említetted a nyári euróváltásokat. Tényleg, hogyha megindul a magyar lakosság külföldre, és akkor, ahogy mondtad, devizát váltanak ehhez, vannak erre egyébként becslések, hogy ez nagyjából milyen arányú befolyással lehet majd az euró-forint árfolyamra?
4: Hát lehet, hogy vannak, én nem tudok róla. Tehát, hogy ezt nehéz megmondani. Hát én erre nem láttam statisztikai adatot. Biztos léteznek a bankoknál, vagy valahol ilyen számok. Én különben mindig azt szoktam mondani, hogy teljesen butaság. Tehát nem szokott, tipikusan azért nem mozdul akkor át az euró-forint kereszt árfolyam, hogy emiatt azon kellene az embernek törpölnie, hogy most most vegyem meg, vagy holnap után, vagy amikor az ember ott van, érdemes akkor vásárolni a kártyájával. Ma már viszonylag jó keresztárfolyamokat adnak a bankok, tehát, és akkor ugye annak megfelelően ki is tudja számolni, hogy mennyiért. Ez lehet, hogy egy török bazárban sokkal többet fog alkudni, mint az, hogy most nyer 1 vagy 2 forintot az euró forint keresztárfolyamon, tehát, vagy hogy olyan szállást foglal le, ügyesen előre lefoglalja. Tehát inkább ebbe kell gondolkodni, mint abban, hogy na most akkor zsákolok eurót a nyárra. Ez kb. Ugyanolyan, mint amikor a benzin, hogy 2 forinttal olcsóbb az 5 kilométerre elvő benzinkúton a benzin, és ezért oda mennek tankolni, aztán, hogyha kiszámolnál, hogy mennyit fogyasztott közben a kocsi, akkor kiderül, hogy jobban járt volna, hogy helyben tankol. Tehát, hogy ez egy ilyen pszichológiai hatás, inkább én azt gondolom. De nem tudom, hogy mekkora maga a tétel.
2: Hát igen, meg az ebbe fektetett energiáról, időről nem is beszélve. Miró Józsefnek, az Erste vezető elemzőjének nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, és további szép napot kívánok neked, szervusz!
4: Köszönöm szépen!
3: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: Gyermekközpontú megújulást tervez az oktatási és gyermekügyi miniszter a közoktatásban, van azonban már most egy olyan intézmény, ahol zömében a Lannert Judit által támogatott elvek mentén zajlik az oktatás. A Fürkész Innovatív Általános Iskola szemlélete szerint a kíváncsiságra épülő tanulás és a gyakorlatias feladatok segíthetik leginkább a gyerekek fejlődését. Az intézmény ugyan a közoktatási rendszer részeként működik, mégis számos alternatív pedagógiai módszert alkalmaz, például projektalapú és kooperatív tanulási formákat. Az iskola alapítója szerint fontos, hogy a diákok beleszólhassanak a tanulási folyamatba, érvelhessenek, illetve hétköznapi problémákon keresztül sajátíthassák el az ismereteket. Berett Zoltánnal Kecső Rihárd beszélgetett.
1: Felmerült bennem a kérdés, hogy milyen a jövő iskolája. Nos hát, megtaláltuk, ez a Fürkész Innovatív Általános Iskola, amely a Lanner Judit Oktatási és Gyermekügyi Miniszter által elmondott elvek és szellemiségek szerint működik, de mégis mitől másabb a Fürkész Általános, mint mondjuk az összes többi általános iskola?
5: Alapvetően szerintem azt fontos mindenek előtt tisztázni, hogy jelenleg a Fürkész, mint nem állami fenntartású, tehát közjelben magániskola is a közoktatás keretei között kell működjön, tehát ugyanúgy a NAT szerint működünk mi is, úgyhogy inkább úgy neveznénk magunkat, hogy hibrid iskola. Mi ugye nem vagyunk alternatív iskola, viszont rengeteg alternatív módszert használunk, és ilyen módon, hogy meg kell felelnünk azért ugyanazoknak a követelményeknek, azért ez minket is szorít, de ennek ellenére mi 8 éve működünk, és az alatt a 8 év alatt nagyon sok olyan megoldást fejlesztettünk, amelyek szerintünk a mai kor gyerekeinek valók.
1: Ugye a felvezetőben azt is elmondtam, hogy a gyerekek kíváncsisága és kérdései határozzák meg a tanulást. Ez gyakorlatban hogy néz ki egy tanórán?
5: Először is ezt a hívószót, hogy kíváncsiság, vagy ezt a célkitűzést érdemes a munka minden percében a kollégák mellőtt ott lebegtetni. Ugye a kíváncsiságot azért tartjuk nagyon fontosnak, mert ez egyébként tudományosan levezethető, hogyha a gyerekek a kíváncsiságuk hajtja, akkor már ez önmagában rengeteg olyan készséget fejleszt, ami a jövőben nagyon fontos lesz számukra, ezeket hívjuk ugyan non-kognitív készségeknek. Ilyen például a belső motiváció, a kitartás, és akkor ezeket sorolhatnánk. Hogy hogyan valósul ez meg a gyakorlatban? Hát talán ebben a körben érdemes azt is idehozni, hogy itt azért a kollégáknak a kreativitásán is nagyon sok múlik, tehát hogyha ugye pont a Lannert Judit oktatási miniszter is sokat beszélt erről, egyébként még annak idején kutatóként is, de most, amióta már az ő neve bekerült, és már mondjuk jelöltként meg nevezték őt, már akkor is sokat emlegeti a kíváncsiságot, és azt, hogy autonómiát adjunk az iskoláknak, illetve a tanároknak. Szóval azért nagyon sok minden múlik azon, hogy egy tanár, egy pedagógus, egy tanító hogyan old meg a gyakorlatban a tanteremben dolgokat. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy van a pedagógusnak egy óraterve, aztán az, hogy a gyakorlatban ezt hogyan oldja meg, az az ő kreativitásán múlik. Tehát nagyon sok mindennel lehet a gyerekek kíváncsiságát felpiszkálni, talán itt is van egy olyan vezérfonal, hogyha bevonjuk őket is abba, hogy hogyan tanuljunk, hogy őket mi érdekli. Tehát nálunk például az iskolában általában arra, hogy a tanulást hogy szervezzük, például arról is nagyon sokat gondolkozunk együtt a gyerekekkel, kifejezetten kérünk tőlük ötleteket is, és adnak is ilyen ötleteket, tehát az egész szulinak a működésében jelenleg van már 4-5 olyan motívum, ami eredetileg a gyerekektől jött. Ilyen például az, hogy ők érvelhessenek, akár egy tananyaggal kapcsolatban, akár a saját álláspontjukkal kapcsolatban. Az, hogy figyelünk arra, hogy őket mi érdekli, hogyha például az iskolát megpróbáljuk minél közelebb vinni a gyakorlati hétköznapi élethez, és olyan feladatokon dolgozunk, tehát nem elvont feladatokon, hanem olyan feladatokon, amik körülvesznek minket, legyen szó akár a közlekedésről, a környezetvédelemről, vagy csak olyan tevékenységeket viszünk be, hogy mondjuk ők az összegyűjtött tudás alapján például készítsenek termékeket, amivel aztán mondjuk tudnak kereskedni iskolán belül, vagy például egy tananyaggal kapcsolatban animációs filmet készítsenek. Ezek mind olyan tevékenységek, amik gyakorlatiasak, tevékenykedve lehet ezekkel foglalkozni, sokkal mélyebb tanulást lehet így vinni az iskolai hétköznapokba.
1: Nekem most eszembe jutott a Waldorf módszer, aminek ugye az egyik jellemzői között van a gyermekközpontúság is. Csúnyán mondva, mennyire összemosható ez a rendszer a Waldorf módszerrel?
5: Szerintem ezt inkább úgy érdemes megközelíteni, hogy az oktatásban vannak olyan megközelítések, olyan alapelvek vagy módszerek, amiket jó használni, hogyha egy modern, korszerű iskolát szeretnénk csinálni. Vannak Waldorfos módszerek, és vannak egyéb módszerek is, amiket egyébként a pedagógusok használnak, és ezeket általános érvénnyel jó ezeket a megközelítéseket használni, szóval én ezt így nem tudom megmondani, hogy mennyire Waldorfosak ezek a módszerek, mert például vannak mondjuk kooperatív módszerek, amiket nagyon fontosnak tartunk úgy általában az oktatásban használni, mert a mai világban az együttműködést mint egy fontos készséget nagyon fontos fejleszteni, ugye ma olyan komplex problémák előtt állunk, amiket ma már egy ember, legyen szó egy szakember, egy feltalálóról akár nem fog tudni megoldani, tehát tudnunk kell együttműködésben dolgozni, és ezek a hívószavak nem feltétlenül csak Waldorf használja ezeket, hanem sok mindenki, és használják ezeket pedagógusok akár állami intézményekben is egyébként. Ha maradt még annyi lelkesedésük, meg kitartásuk, hogy az eddigi erős ellenszélben ezeket még be tudták vinni az órákra.
2: Az elmúlt percekben Berecz Zoltánt, a Fürkész Innovatív Általános Iskola alapítóját hallották, és ez volt már a 13 órai Monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Grand Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Flotta döntések változó időkben. Cégautó beszerzés 2026-ban. Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma. Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát? Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 2 perc múlt 1:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón közölte, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntése, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
8: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
7: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetőek a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottságot hoz létre, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte, amire nemrég válaszolt is a Sándor Palota. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a kegyelmi ügyhöz köthető dossziét átadják majd a kabinetnek. Ruf Bálint is, Magyar Péter miniszterelnök helyettese lett, ezt a kormányfő Varsóba indulva jelentette be. Magyar Péter jelenleg is úton van Lengyelországba, a miniszterelnöki delegációhoz a kormánytól Orbán Anita, Kapitány István, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulus, Tar Zoltán, valamint Bóna Szabolcs is csatlakozott. A kormány hivatalos tárgyaláson vesz részt a lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével. Három napos nukleáris fegyverekkel végrehajtott hadgyakorlatra készül Oroszország, írja a Reuters. Az eseményen 64 ezer ember vesz részt, és a nukleáris fegyverek előkészítését és bevetését próbálják el. Ezeket akkor vetik be élesben, ha Oroszországot agresszió éri. A gyakorlatok keretében a Belarusban állomásozó orosz taktikai atomfegyverek használatára is kiképzést tartanak.
3: Tőzsde hírek.
7: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy 10%-os erősödésben 132.203 pontra buksz, a forgalom 13,6 milliárd forint. 2%-kal csökkennek a MOL részvények, 4024 forinttal jegyzik őket, az OTP 2%-os pluszban járt 41.160 forinton, a Richter 4%-kal gyengül 12.400, a Magyar Telekom 3,5%-os pluszban 2.636 forinton. Csökkennek a Forage részvényei 2,3%-kal 1.827 forinton jegyzik őket. Az euróért 361 forint 10 pillért kell adni, a dollár 310 forint 70, a svájci frank 394 forint 70, 1,1621 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Emelkednek az európai tőzsde mutatók, a londoni börze 6 tizeddel, a német DAX 1,2 tized, a francia CAC 7 tized, a spanyol tőzsde 3%-os pluszban jár, egyedül az olasz tőzsde van egy enyhe 15 pontos mínuszban jelenleg. A kőolajnál egy enyhe árcsökkenés érzékelhető, 110 dollár 92 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 108 dollár 27 cent. Megszólalt a Ryanair a magas kerozin árakról. A Diszkont légitársaság nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért semmi árat lemondásra, sem üzemanyag felára nem számít, az áremelésekre azonban nem ad garanciát. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, hogy a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve. Külön egyeztetést tartott a Budapesti Bajnokok Ligája döntőről Pósfai Gábor és Vitézi Dávid. A belügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a megbeszélésen a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit tekintették át. Szerinte mostantól a finom hangulás és a tényleges lebonyolítás időszaka jön. A közlekedés és beruházási miniszter is beszámolt az egyeztetésről. Ő azt írta, hogy a valaha volt legnagyobb egydei utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29-e, 30-a és 31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is. Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést.
3: Időjárás jelentés.
7: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül, délután 19 és 23 fok lesz, estére 8 és 15 fok közé hűl a levegő. 13 óra 38 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Tánc.
9: Külföldi és hazai néptánc együttesek találkoznak a 31. Duna Karneválon június 12-e és 19-e között Budapesten. Látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. Az eseményen többek között karneváli felvonulással, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal, 8. Folk Kid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivállal és a Margit-szigeti szabadtéri színpadon gálával várják az érdeklődőket. A Duna Karnevál programjaiban kiemelt szerepe van a határon túli magyarság, a hazánkban élő nemzetiségek, a dunamenti népek kultúrájának és a táncház módszer népszerűsítésének. A Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A program sorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagy színpadon látványos gála műsorokkal mutatkoznak be a meghívott magyar és külföldi együttesek, melyek szabadtéri koncertekkel, táncházakkal és gála műsorokkal több napon át várják a közönséget. A magyar-szerb kulturális évadhoz kapcsolódva fellépnek hazánkban élő szerb nemzetiségi táncegyüttesek és zenekarok, valamint vajdasági magyar táncegyüttesek is. A nyilvános 15. Lánchíd nemzetközi néptánc versenyt az Erzsébet-ligeti színházban tartják, ahol a külföldi és hazai néptánc produkciókat nemzetközi zsűri értékeli. A Kobuci kertben nemzetközi táncházat tartanak élőzenével és tánctanítással. Mindezek mellett Budapest belvárosában flashmobokkal, valamint karneváli felvonulással találkozhatnak az érdeklődők, melyen megközelítőleg 1000 táncos és zenész, valamint fúvós zenekarok, népzenekarok, hazai és nemzetközi táncegyüttesek, gyermek és ifjúsági tánccsoportok, hagyományőrző nemzetiségi tánc és zenei csoportok köszöntik a fesztivált, olvasható a közleményben. Az esemény záró nagyszabású gálaműsor június 19-én lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.
3: Fesztivál.
9: A barátság lesz a központi témája az idei Sopronfestnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2-a és 4-e között rendeznek meg a Lővérekben. Június 26-ától a felvezető napokon, városszerte 80 helyszínen, mintegy 300 program várja a látogatókat. Lóbenvej Norbert, a fesztivál egyik alapítója, a 4. alkalommal megrendezendő programsorozatról azt mondta, hogy ezúttal is városi összefogásként valósul meg az esemény. Fülöp Zoltán, az esemény másik alapítója azt hangsúlyozta, hogy az eseményekhez városszerte ezúttal is éttermek, üzletek, szállodák, kulturális intézmények és a Soproni Egyetem is csatlakozott. Fellép többek közt a The Prodigy, Azaria, a Halott Pénz, Jude Law Betonhoffi, a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Kispál és a Borz, Meringer Marci, Sisi, Kóli, valamint a Kruder and Dorfmeister páros. A felvezető napok nyitó napján Füzi Gábor bárzongorista és Demjén Ferenc ad koncertet. A Liszt központban pedig 5 képzőművész, Berecki Kata, Bukta Imre, Dr. Máriás, Labrose Dániel és Osgyányi Sára barátság ihlette műveit mutatják be. Az első alkalommal megvalósuló SAT, minden kép egy történet elnevezésű kiállítás részeként, művészek és civil emberek mobiltelefonnal készült fotóit lehet megtekinteni. A Telekom privát séták programban ismert soproniak mutatják be a város utcáit, tereit. Idegenvezetőként mutatkozik be mások mellett Pól Mihály, a Lord zenekar énekese. Török Zoltán volt kosárlabda menedzser, és Sövegjártó Áron, soproni születésű színművész. A várkerületen a Sopronfest jazz napokon ingyen koncertekkel várják a látogatókat. Fellép mások mellett a Helga Jazz Trio, a Pocket Pick, az Árpi Show Quintet, a soproni All Stars Quintet és a koreai Doltánk zenekar.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A Balaton, amit még a római Galérius császár vett kezelésbe. A rómaiak által Lacus Pelsónak nevezett tavunk több, mint 15 ezer esztendős. Ugyanakkor az írásos dokumentumok alapján világosan látszik, hogy a rómaiak idején kezdett felvirágozni.
10: Az első légiók Krisztus előtt 12-ben érkeztek a mai Dunántúl területére, akik a tartományt később Pannóniának nevezték el. A középkori keltű tihanyi alapítólevélben 1055-ben is emlegetik a Balatont, de írásos emlékek maradtak ránk már az ókorból is, amikor a rómaiak Lacus Pelsóként, azaz sekétóként hívják a magyar tengert. A 15 ezer éves múltra visszatekintő tó környéke mindenkorban lakott volt, és igen népszerű. Hévizen a 4. században élt római császár Theodosius tiszteletére állítottak szobrot, Badacsonyban pedig az egyik legszebb utcácskát római útnak nevezik. Mindez nem véletlen. Ahogyan a nagy háború idején, úgy cirka 2000 évvel korábban is gyógyító erővel ruházták fel a Balatont és a környék forrásait. Császárok és rokonaik gyógyultak itt. Pannonia Valéria néven vált ismerti a római birodalom provinciája, amely a mai Magyarország és Horvátország területén helyezkedett el. A tartomány a nevét Galerius Maximianus római császár felesége után kapta. Fővárosa Sofiane, azaz Pécs volt, 296 körül. Valéria, miután férje hosszantartó betegség után elhunyt, az elbeszélések szerint Tihany területén telepedett le. Az ő beteg édesanyja is járt itt, és miután megfürdött a füredi források vízében, állítólag meggyógyult. Valéria hálából templomot építetett, ám ennek a templomnak ma már nincs nyoma Tihanyban. Egy másik, idevágó mendemonda pedig így szól. A 4. században élt Theodosius császár fiatalon gyermekbénulásban szenvedett. Dajkája addig imádkozott érte, míg Szűz Mária forrást fakasztott neki. Ez a mai Hévíz területén volt. Mikor a kicsi Theodosius megfürdött a vízben, meggyógyult. Bár erre sincs semmilyen bizonyíték, Hévízen minden esetre szobrot állítottak neki és a dajkának is.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében szakmai egyeztetés szorgalmaz a kormánnyal több szervezet, egyebek mellett például az építési vállalkozók. Az új szabályok kialakításánál szerintük nagy hangsúlyt kell helyezni a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére is. Az építési vállalkozók szövetsége szerint a magyar építőipar 20 000 harmadik országbeli munkavállalót foglalkoztathat, rajtuk kívül azonban még lehet az országban további 10 000 olyan unión kívülről érkezett ember, akik a távol-keleti befektetők létesítményének kivitelezésén dolgoznak magyar közreműködés nélkül. Ilyen típusú szabályozás működik egyébként Ausztriában, Németországban és Hollandiában. Kói László kiemelte, hogy nagy valószínűséggel a jövőben is hasonló nagyságrendben lesz szüksége az építőiparnak az unión kívüli harmadik országból jövő szakmunkásokra.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 3,1%-os pluszban jár, 132.413 ponton a BUX, 14,5 milliárd a tőzsde forgalma idáig. A MOL mindössze 0,05%-kal, de erősödik, 4.036 forinttal jár, az OTP 3,1%-os pluszban 41.230 forinton, a Richter 6,1%-kal csökkent, 12.380, a Magyar Telekom 4%-os komoly ralliban 2.648 forint. Jár. Forgalmasabb, de 2,2%-kal esik a 4IG 1829 forinton, a Vertical részvényei 4,4%-os pluszban járnak, 10 forint 25 fillére, az Alteo 3,2%-os mínuszban 3590 forinton jár. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 5,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,2-vel, a francia tőzsde 7,1, a spanyol 2,1%-os pluszban, az olasz ugyanakkor 1,1%-kal gyengül. 1,1621 az euró dollárral szembeni árfolyama, az euróért 360 forint 70 fillért kell adni. Szankcióval sújtja a kubai kormány több tagját, valamint intézményeit az Egyesült Államok. Büntetés alá került a belügyminisztérium, valamint az az alá tartozó rendőrség és a kubai hírszerzés is. A szervezetek mellett 11 kormányzati vezetői is szankció alá került, köztük a hadsereg több vezetője, a hírszerzés irányítója, valamint az igazságügyminiszter, a kubai nemzetgyűlés elnöke, az energia és bányaügyi miniszter és a kommunikációs miniszter. Az érintett intézmények és magánszemélyek minden Egyesült Államokban őrzött vagyonát befagyasztják, és megtiltják minden amerikai állampolgárnak, hogy üzleteljen velük. A Vertical Group közel nettó 7 millió euró értében teljesít építési beruházás során kitermelt anyagokhoz kapcsolódó kezelési, hasznosítási és elhelyezési feladatokat, erről tájékoztatták a befektetőket. A társaság tavalyi eredmény egyébként kifejezetten erős lett, az adó, kamatfizetés és amortizáció előtti nyeresége 3 milliárd forint fölé emelkedett. A Flair akvizíció új kapacitást és földrajzi pozíciót hozott, a következő szakaszban pedig már a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába lépés, a vállalati felvásárlások és a régiós terjeszkedés is napirenden van. Lesöpörte a kaliforniai bíróság Elon Musk keresetét, amelyet a világ leggazdagabb embere Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója ellen indított, számolt be róla a BBC. A világ leggazdagabb embere azért perelte be Sam Altmant, mert cége az OpenAI for-profit modellre váltott, miközben Musk korábban 38 millió dollárral támogatta az akkor még non-profit vállalatot. Az esküdtcég egyhangú ítéletben kimondta, Musk túl sokáig várta a kereset benyújtásával, így panaszai gyakorlatilag elévültek.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül, délután 19 és 23 fok lesz, estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
3: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója, televíziós szakember. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
4: Köszönöm a meghívást.
3: 3 hete jelent meg az utolsó kötete, egy olyan könyvsorozatnak, ami 3 kötetre lett tervezve. Fog születni még újabb könyv? Vannak még élmények, vannak még gondolatok?
4: Hát ezt nem tudom. Hát, hogy mondjam, az én koromban azt kell mondani, hogy ha még élek, és ha még a világról jut valami eszembe. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb már a kapcsolatom, kevesebb a napi történés, de viszont figyelem a világot, és arról mindig jutnak eszembe dolgok, lehet, hogy még megírom, ha lesz időm, erőm, tehetségem, de hát nem tudom még, nem fogalmam sincs.
3: Gondolom a mostani világról az alapvetően pesszimista gondolatai vannak.
4: A történések... Hát nem pesszimisták, hanem az az alapvéleményem a világról, amit még a történelem olvasása során is leszűrtem, és ami a legfontosabb, hogy a világ kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, aki arra vállalkozik, hogy megjósolja, hogy mi lesz, az csak tévedhet. Egyszerűen a mi életünk is ebben a viszonylag békés, tehát tulajdonképpen csont nélküli békében, amivel eltelt az utolsó 60-70 év, azért csupa-csupa olyan váratlan meglepetés történt, amire senki nem számított, de a világban is. Hát nézze, én bevallom őszintén, amikor véget ért a második világháború, én azt nem hittem el, hogy lesz még olyan kor, amikor hát azt nézhetem akkor még a híradóban, most a televízióban, hogy géppisztolyakkal lőnek egymásra, hát elképzelhetetlennek tartottam. De hát amikor a Saddam ellátogatott Izraelbe, akkor arra gondoltam, hogy na most ezzel akkor ennek vége, hát az már sokkal 67 után, de hogy még ennyi idő után is még mindig tart és új, ezt nem tudtam elképzelni. Mint ahogy most se tudom elképzelni, mindenféle vízióim vannak, de hát azok ilyen álmok, meg rémálmok, meg remények, hogy mi lesz, de hát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a jövőről gondolkodik, hogy bátran mondja azt, hogy fogalmam sincs.
3: Egyébként, hogy ha már opera, és már beszéltünk Wagnerrel, még a Wagnerről a másik szobában, akkor nekem eszembe jut a Ring, ez egy körforgás jelleggel, nem? Tehát az emberiség mindig újra-újra termeli ezeket a konfliktusokat, és nincs feloldás.
4: Vitathatatlan, de hát az emberiség sorsa rendkívül rövid. Hát kérem szépen, amiről van valami ismeretünk, írásban, annyira, amennyire, de hát a régészeknek ásni kell, hogy valamit, az 7-8 ezer év, hát mi az? Hát az egy másodperc se a világegyetem történetében. És hát mindig eszembe jött, egyszer egy középiskolai tanárom mondta, és nagyon bős, az a kérem szépen, ez a Jézus történet, ez tegnap volt. Szóval nagyon pici, amiben mi gondolkozunk, a föld is, ehhez az ember öreg korára jön rá, persze.
3: Bár ön hamarabb is rájött, hiszen ugye az ön egyik alapelve mindig az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat.
4: Ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, hogy amit én igyekeztem megvalósítani, hogy tényleg csak a fontos dolgoknak tulajdonítsunk fontosságot.
3: Például, mik a fontos dolgok? Mik lehetnek a fontos dolgok?
4: Hát az embernek a gyerekei fontosak. Ami fontos, hogy meglegyen mindenkor a biztonság, a családnak egy józan megélhetése. Mai szóval éve nem luxizás, hanem

0: van súlya?
1: Szerintem van, bár mindig nagyon hangsúlyozom, hogy a színházat, operát ezerféleképpen csinálják. Egyáltalán ezek ilyen ideiglenes szavak, hogy opera vagy operett. Hát ez alatt annyi mindent lehet érteni. Hát egy Belcanto operának valami kevés köze van egy Wagnerhez, azon kívül, hogy mind a kettőbe énekelnek. De egész mások a hatáselemek, egész más a cél. Egész más, amiről szól. Úgyhogy ez egy nagyon sokszínű dolog a színház. Mindenki, én rendező vagyok, ugye az lett a foglalkozásom, ami hát egy, mit tudom én, 150 éves foglalkozás legfeljebb, és mindenki mást ért alatta. Az egyetlenben közös, hogy a végeredményért felelősek vagyunk. Na de hogy oda hogy jutunk el, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mivel vagyunk elégedett végeredménnyel, és mivel vagyunk elégedettek, hát ez annyira személyhez kötött, és annyira szubjektív.
0: Ön mit tart a legfontosabbnak a rendezői munkában?
1: Két dolgot, illetve nem csak kettőt, tehát nem szedtem így össze. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nézőtéren bizonyos értelemben jól érezze magát. Tehát ez alatt nem azt értem, hogy megállás nélkül kacagjon meg, hanem azt érzem, hogy jól érezze azt, hogy ő most egy valami fontos dolgot lát, és neki ez jól esik. Hát ennek ilyen borzasztó, eléggé el nem ítélendő jelszavakat mondtam a növendékeimnek, amikor mindig azt mondtam, hogy kérem szépen, 10 deka közérthetőség többet ér, mint 10 kiló művészet. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a néző, aki ott ül, mindig értse, hogy miről van szó. Azt is értse, ha neki kell kitalálni. Azt is értse, hogy gondolkozni kell. Az is értés. Az a nem értés, hogy mi van, miről van szó. Mit beszélnek? Egy szavukat nem értem. Motyognak az orruk alatt. Mi ez a izéit? Hát mi köze ennek a darabhoz? Szóval ezt értem én rossz érthetőségnek.
0: Nyilatkozta többször is, hogy ugye legtöbbször az ön gondolatait szeretné a színpadon látni, és amikor rendez, akkor ez az egyik legfontosabb cél. Ezt nehéz összeegyeztetni a közérthetőséggel, illetve azzal, hogy a közönség jól érezze magát?
1: Én szerintem ez a legfontosabb, így. A közönség jól érzi magát, ha érti, amiről szó van. Alapvetően akkor érzi jól magát.
0: Mondjuk más és más felkészültségek vannak mondjuk egy közönségben akár.
1: Jó, nem az üzeneteket, egyszerűen a dolgot, amit lát, hogy azt értse, hogy mikor mi történik. Tehát ne kelljen szünetbe megnéznie a programba, hogy miről szól a darab, vagy mi van. Az számomra egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény. Meg hát más dolgok, hát nyilván tekintsenek engem rendkívül műveletlennek. Azt mondtam a múltkor egy előadásra az operában, hogy hát számomra élvezhetetlen, mert olyan fokon sötét van, mindig nem látom az arcokat, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, amikből én nem értem, hogy egyszer nem értem, hogy miről szól. Mire azt mondta egy ilyen benfentes, na igen, de hát a struktúrák nagyon jók. Mondom, mi? Ja, ha struktúr, az más. Ül a nézőtér, és azt mondja, ugyan már anyukám, hát a struktúrára figyelj, ne arra, hogy látod-e a szemét a szín énekesnek, ne arra figyelj, hogy miről van szó, hanem a struktúr, ja, hát akkor más.
0: Szokta követni a tanár úr a mai trendeket, a rendezői trendeket? Jár operába?
1: Járok operába, meg a televízión nézem a különböző opera előadásokat a világ minden tájáról. Én ezeket az úgynevezett moderneket nem szeretem. Egyszer nem szeretem, mert remek művek esetében, amikor egy valami mellék darab van, és valamit kitalálnak, az nagyon szeretem, az nagyon jó. De, hogy mondjam, alapremek művekben van egy gondolatom, van, azt szeretném látni meg a darabot, mit tudom én meg, hát az erőszakos hülyeségeket én nem szeretem. Mit tudom én, múltkor láttam a televízió vagy közvetítést, ahol a bohém élet egy űr kapszulába játszódik. Effektíve úgy, hogy ott vannak az űrhajósok, de meghívásodik.

0: A kapszula nincs elég étel, és lázálmukba látják a bohém életet. Na most hát ez egy ilyen kitaláció, aminek a világon számomra sem értelme nincs. Na most nézzem, még két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy azért az igazság az, hogy ezekbe a rendezői kitalációkba, ezekbe számomra 70% valami nagyon agyalt blöff, valami divatmánia, valami, amit nekem nem kell. 20%-ot tudomásul veszek, elfogadom úgy, ahogy, és 10% zseniális. Mert az is van benne. Csak nagyon kevés. Nagyon kevés a valóban zseniális, de azok lenyűgözőek. Ilyen is van. A többség, hát tudja, erre azt tudom mondani, hogy aki ezt a űrkapszulát rendezte, az egy celeb, akinek hát a szakmában nagyon nagy a neve, és a sajtó is minden. És elmúlik 100 év, és a kutya nem fogja tudni a nevét, de a bohém életet még mindig játsszák.
1: Mi volt az utolsó olyan modern rendezés, amire azt mondta, hogy tetszett, és egy Carmenről tudok, amit szokott dicsérni.
0: Aztán igen, az tetszett, de meg most az operában ment a Stuart Mária. Aha. Ami egy nagyon nehéz feladat.
1: Az ön tanítványa rendezte.
0: Igen, igen.
1: Szabó Máté.
0: Igen, igen, de hát büszkén vállalom. Bár annak ellenére, hogy olvastam róla rossz kritikát is, de hát az nem érdekes, a kritikák elmúlnak, egyébként a darabok maradnak.
1: Bocsánat, a rossz kritika mit kifogásolt a darabban?
0: Én nem tudom, aha, mindenféle. De a dolognak a lényege a következő. A Belcanto történet, most szeretném hangsúlyozni, hogy az az én véleményem, hogy vagy igaz, vagy nem. A Belcanto történelmi operákat én nem kedvelem, mert hát azok ilyen középiskolai tanár dolgozat szövegek, szóval ilyen nagyon gyermetegek, és a zene isteni, de hát ami mint szöveg megy, hát az enyhén szólva, finoman szólva naív. Na most ezt úgy szokták modernizálni, hogy hát belebújnak kezes lábasba, meg farmer ruhába, meg minden is, ilyenkor én már hazamegyek. Itt úgy van a dolog kitalálva egy fantázia világba, hogy azért arról van szó, amiről szó van. Szóval azért végül is arról van szó, hogy a tejhatalom az mindig visszaéléssel jár. Hogy ugyanakkor az ellenfelek úgy vannak bebörtönözve, egy remek rendezői találmány, hogy a Stuart Mária cellájának a tetején azért egy gyémánt koszorú van, hogy neki azért más az elbánása. És ez a cella fölemelkedik a levegőbe, és a Máriát már kivéve, már minden elmúlt, és a Stuart Mária in floribus, az Erzsébet in floribus uralkodik, de örök mementóként és figyelmeztetésként ott függ a levegőben, hogy mindig vissza lehet élni a hatalommal. És ez nagyon fontos gondolat.
1: Hogyha már a hatalmat említi, akkor hagyj kérdezzem meg, hogy ön szerint az opera, mint műfaj alkalmas arra, hogy politikai, világnézeti, társadalmi dolgokról beszéljen valid módon?
0: Hát abszolút.
1: Én ezt gondolom, nekem ez a mániám egyébként.
0: Hát az én ifjúságom nagy élménye Nádasdy rendezésében a Don Carlos, amikor azt mondja a király a pózának, hogy óvakodjon az inkvizíciótól. És már 3 inkvizíciós pap ott hallgatódzik. Hát ennél többet mit lehetett annak idején a Rákosi rendszerről elmondani? És ez nekem sokkal többet mondott, és sokkal torokszorítóbb volt, mint hogyha bejöttek volna a Vörös Október ruhagyár ruháiba, és úgy modern az egész. Mm-hmm. És hát egyáltalán, ahogy elindul, amit nekem egy fájdalmam mindig, hogy a Fontainebleau-i képet eljátsszák a Don Carlos előtt mostanában, mert az is egy ilyen celeb divat, hogy mindenbe az eredetit keresni, még akkor is, ha ilyen nincs, mert a Verdi a Don Carlosnak 6 variációját csinálta legalább. Az egyikben a Fontainebleau az első kép. Na most a Fontainebleau az egy szerelmi jelenet. Már a Don Carlos és az Erzsébet között ezzel kezdődik a darab, szóval fölmegy a függöny, és a néző azt mondja, hogy aha, szóval ma este egy szerelmi történetet látunk. Ami nem igaz, mert ennél sokkal többről van szó, mert ha az nincs, és úgy kezdődik a darab, hogy az ötödik Károly, a világ legnagyobb császára akkor bevonul egy kolostorba, és azt énekli önkritikusan, hogy én világuralomra törtem. Akkor egyszerre egy világ tárul ki, egy világuralom, és egyszerre a néző érzi, hogy itt valami nagyon nagy társadalmi dologról lesz szó. Na, de ez nem érdekes, hogyha a celeb úgy találja, hogy hát igen, de...
1: Igen, igen.
0: És hát rengeteg, az opera tele van olyan áthallásokkal. Hát itt van az, kérdezte tőlem az előbbi beszélgetés, hogy ha még rendeznék, mit rendeznék meg. Hát, ami most még mindig bennem áll, bennem él, az én nagyon szeretem a Molière Don Juanját és a Mozart Don Giovanniát, ami két teljesen különböző dolog. De mind a kettő egy valamiről szól, ami a mi utolsó 50-60 évünkben annyira fontos, hogy a tehetség és az erkölcs az két különböző dolog. Hogy egy rendkívül tehetséges ember is lehet rendkívül erkölcstelen.
1: És a bennünk lévő rossz néha lehet élvezetes.
0: Igen, mondjuk a nagy különbség az, hogy a Molière ezt egyértelműen elítéli, és ott az arról szól, hogy bűnhődnie kell. A Don Juannak a Don Giovanni meg arról szól, hogy igen, de nélküle szegényebb a világ. Mert lehet, hogy erkölcstelen, lehet, hogy kártékony, de nagyon-nagyon érdekes, tehetséges. Tehát az emberi lét, hát Mozart mindig arról szól, az emberi jellem sokrétűségéről. És meg elárulom azt is, mert nem fogom, már nem jutok hozzá, meg nem bírom. Ha megrendezném a darabot, akkor úgy rendezném meg, hogy a végén ugye bejött a szobra a régi hatalomnak, a Komtúrnak, és van az a csodálatos nagy együttes a végén, a Don Giovanninak, amit kiszoktak hagyni, mert hosszú és csak ének, pedig nem az, és az alatt a szereplők finoman lebontanák azt a régi szobrot, és egy új szobrot emelnének a Don Giovanninak.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egyeztetés kezdeményez a kormánnyal a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának szabályozási ügyében több szervezet. A VHC csoport, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és az Építési Vállalkozók Szakszövetsége szerint egy hirtelen döntés gazdasági veszélyeket is hordoz magában. A VHC csoport például úgy látja, hogy veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és megbéníthatja a termelést a vendégmunkások június 1-től tervezett behozatali tilalma. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés szinte valamennyi iparágat érintené, de legfőképp a gyártást, termelést, a mezőgazdaságot, a kiskereskedelmet, a vendéglátást, a logisztikát, az építőipart és a gyógyszeripart. A cégek és gazdasági érdekképviseletek szerint a Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló strukturális munkaerőhiányt kompenzálják. Ha kiesnek, akkor például nem lehet új műszakokat indítani, a nagy nemzetközi vállalatok pedig kénytelenek lesznek felülbírálni magyarországi jelenlétüket. A Vállalkozók Országos Szövetség egyébként azt javasolja, hogy a kormány a szabályozási változásokat a bértárgyalásokhoz használt fórumon és az érintett szakmai szervezetek bevonásával gyorsított, de érdemi egyeztetési folyamatban készítse elő. Mintegy 50 ezer megrendelés érkezett eddig a BMW Group debreceni gyárában készülő iX3 modellre. A kereslet várhatóan idén és jövőre is erős maradt, ezt mondta Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke. Elmondása szerint a modell a vártnál sokkal jobban teljesít, ezért a második műszakot már februárban, az eredetileg tervezettnél korábban elindították a debreceni üzemben, ami a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, bár erről részleteket nem árult el. Az eddigi adatok szerint 2 ember vesztette életét, további 21 megsebesült, miután Oroszország ballisztikus rakétával mért csapást az észak-ukrajnai Priluki városára. A csapás célpontja egy közelebbről meg nem nevezett vállalat volt, de megrongálódott az Epicenter hálózat helyi bevásárlóközpontja is. Közben az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy elfoglalta a Harkiv megyei Volohivka települést. Az orosz hadsereg a települést azért foglalt el, mert ez egy határmenti ütköző övezet létrehozásának a része, állítják az oroszok. Arról is írtak, hogy az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön tudtak előre nyomulni. Utasítást adott Volodymyr Zelenszkij az ukrán külügyminisztériumnak a Magyarországgal való kapcsolatok rendezésére. Az ukrán elnök Telegram csatornáján számolt be arról, hogy találkozott Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel, és Magyarországgal kapcsolatban aktív párbeszédet kért, és megígyezte, hogy számít az eredményekre. Ruf Bálint is Magyar Péter miniszterelnök helyettese lett, ezt a miniszterelnök Varsóba indulva jelentette be. A kormányfő jelenleg is úton van Lengyelországba, a miniszterelnöki delegációhoz pedig a kormánytól Orbán Anita, Kapitány István, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulus, Tar Zoltán, valamint Bóna Szabolcs miniszterek is csatlakoztak. A kormány hivatalos tárgyaláson vesz részt a lengyel miniszterelnökkel, köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével is. Egyébként a lengyel út után Bécsbe megy tovább a kormányzati delegáció.
0: Tőzsdehírek.
6: A hazai értéktőzsde stagnál, 132.023 ponttal a BUX, a forgalom 16 milliárd 11 millió forint. Stagnálnak a MOL részvények 4.034 forinton, az OTP 0,05%-kal gyengült 41.060 forinton jár, a Richter 0,5%-kal csökkent 12.390, a Magyar Telekom 3,2%-os komoly ralliban 2.628 forinton jár, nagyobbat esik a 4iG, méghozzá 3,2%-ot, jelenleg 1.810 forinton. A forint árfolyama enyhe mértében, de korrigál, ez az euró esetében 360 forint 50 filléres árfolyamot jelent. Európában a főbb indexek közül az olasz tőzsde van pár pontos mínuszban, a több index 6 illetve 1,2% közötti erősödésben, leginkább a német tőzsde megy felfelé. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1619. Csökken valamelyest a földgáz ára, 50,99 € jár a holland tőzsdén. A kőolaj esetében egy enyhe árcsökkenés érzékelhető, de ez még mindig 110,34 $-es Brent árat jelent, az amerikai könnyolaj pedig 108,19 $.
0: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütés várható, kevés fátyol felhő mellett, eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül, délután 19 és 23 fok lesz, estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
7: Mai vendégem Színetár Miklós rendező, színházi igazgató, az Operaház volt főigazgatója. Egyébként még egy szóval visszatérve Mozartra és a Don Giovannira, meg úgy általában a Da Ponte operáknak a fináléjára. Ott ugye van egy ilyen happy endnek látszó valami, de közben mindenki ott elmerül a kis világába. Olvastam egy olyan elemzéspont a Don Giovanniról, hogy valószínű a Leporello az Don Giovanni halála után az elmegy a legközelebbi kocsmába és leissza magát. Don Ottavio impotens lesz, tehát hogy Don Giovanni nélkül üres lesz a világ, olyan szinten ezer szállal kötöttek hozzá a szereplők.
8: Hát ezt én nem tudom, ezt nem lehet ilyen értelmezés. Számomra a Leporello az egy örök csalódott ember, mert nem ő a Don Giovanni, holott azt szeretne lenni. A Don Giovanni számomra egyszer rendeztem növendékeknek a Zene Akadémián, a Leporello áriája, a regiszter ária, az arról szól, hogy ő ezt olyan zseniálisan adja elő, olyan módon dicsekszik a Don Giovanninak, hogy az ária közben lassan közeledik a Donna Elvirához, és majdnem elcsábítja, már tapogatja, már, mert ő szeretne. Ez itt egy nagyon érdekes, mint ahogy Mozartnál mindig, mint hát ami számomra, még egyszer mondom, számomra egy olyan opera van, ami a világ legjobb operája, a legtökéletesebb. Az egyszerűen, ez a Figaro házassága, de az egyszerűen tökéletes.
7: Azt hittem, hogy a Cosit fogja mondani.
8: De a Cosit is, azt imádom, remek, de a Figaro tökéletes. olyan fokon ábrázolása a férfi-nő viszonynak, és annyi minden van benne, csak hát példákat mondjak, hogy én hogy lennék ebbe modern. Hát például én végre eljátszhatnám azt, hogy van az a bizonyos levélduett, amikor a grófnő diktálja ezt a levelet. Hát ez egy olyan erotikus szám, ami arról szól, hogy egyszerre csak a Susanna, akinek ott van a férje, a Figaro, aki minden, csak nem egy érdekes férfi, észreveszi a grófnőbe a lehetséges szerelmi partnert. És a grófnő is észre, ez egy nagyon ilyen celofánba csomagolandó jelenet, nem gyerekeknek. Ez arról szól, aztán elfojtják, hogy a két nő egyszerre észreveszi egymásba a lehetséges partnert. Az egyik nő, akinek a férje, mikor ő bejön, azzal indul a darab, hogy jön egy csodálatos, neki csodálatos fejdíszbe, és a férje észre se veszi, hogy rajta van.
7: Méricskéli a szobát.
8: Egy méricskéli a szobát, szóval egyszerűen csak a megélhetéssel van elfoglalva. Egy darabon keresztül, miközben ez egy isteni nő, akit a kerubintól kezdve a gróftól, mint csak épp a saját férje az, aki neki csak méricskél meg. És itt van ez a grófnő, akinek meg ott van a gróf, aki hát a világon semmit nem tud, csak más. Hát ez csupa-csupa elkraholt élet. Csupa-csupa olyan jelenség. A Figaro, aki hát tulajdonképpen egy szánalmas figura, mert egyszerűen hát nem tud mit kezdeni, azután az utolsó felvonása a monológiába kibomlik, hogy ez egy milyen nagyszerű ember abban a pillanatban, ha a sorsáról van szó, az sérelme, nem egy szexuális lény, na és akkor mi van? És hát a darabnak az a gyönyörű csúcsa számomra, amikor a legvégén kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek most bocsánatot, és megáll a levegő, ott következik egy pár taktus, ami arról szól, hogy a színpadon lévők mindnyájan mélyen szégyellik magukat azért, ami itt ma este történt, továbbá ismételten rádöbbennek, hogy az, amit az emberiség kitalált, mint házasság címén, meg egyéb kapcsolatok, azok nem működnek. Ezek majdnem remény, és ott állnak, majd egyszerre csak jön a fordulat, és azt mondják, amit az ember tragédiájában mindig az Ádám mond, hogy a Lucifernek igaza van, de mégis.
7: Igen, igen, igen.
8: De mégis, és igen, nem baj. Rossz, nem sikerült, de keltse. Hát ennél gyönyörűbbet, ennél szebb, ennél tökéletesebbet. Igen, na, de én azt kérem mindig az énekesektől, amikor nem érni, akkor is, hogy ebbe az utolsó pártaktusba hajtsák le a fejüket, és meg ne mozduljanak, hanem engedjék, hogy a nézők velük együtt végig gondolják, hogy te jó Isten, mi is van? Helyett mindig a rendezők, mert ha ide mozogsz, oda mész, egyen jön a mozgás, mint kényszer. Na jó, hát
7: szerintem a Figaro házassága és a Così van tutta is az egyik legmélyebb operák közé tartozik. Egyébként visszacsatolva, amit a tanár úr mondott, én azt gondolom, hogy van ez a finálé, tehát a finálé előtti magunkban nézős lassú rész, amikor így mindenki levonja a kritikákat, ha lesikerül vonni, de utána hiába jön az erőltetett finálé, mégis azt érezzük, hogy jó élni. Emberek
8: abszolút
7: vagyunk, de azért
8: jó.
7: Nyomjuk.
8: Ezzel együtt. Így van, rémes, borzasztó, nagyon jó. Erről szól a darab. Aha. A világ rémes, a társadalom reménytelen, a történelem egy katasztrófa, na de nagyszerű. Hát erről szól.
7: Van még valami a Don Giovanni kívül, amit szívesen rendezne, és úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy ha nem is a személyes kapcsolatokról, hanem a világ dolgairól beszéljen?
8: Hát, most pillanatnyilag nincs ilyen.
7: Egy jó Wagner, mondjuk a Ring, vagy valami ilyesmi?
8: Nem, azért hoznám vissza a saját rendezésemet, azt nagyon sajnálom, nem játsz az opera, a Tannhäusert, amelyet egy remek darab. Ami arról szól, hogy az egész életünk egy folytonos vergődés, egyik oldalon a Vénusz barlang, másik oldalon az erkölcsőszög. Mind a kettő borzasztó túlzás. mind a kettő, szóval a politikai, amikor azt mondják, hogy ne legyen férfi WC és női WC, hanem és ebbe erőszakosan, mert amikor ezt az egész gender ügyet agyonforzik, az is rémes, amikor tiltják, az is rémes. Hát erről szól a Tannheiser. Erről szól, hát az én életem arról szól, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam, most elmondom századszor, aki már hallotta, és úgy a bocsánatot kérek, az élet lényege az számomra, hogy fűre lépni szabad. És semmiképp se hiszek abba, hogy fűre lépni tilos, továbbá abba se, hogy fűre lépni kötelező. Mert ez a kettő, amelyik folyton uralja a mezőnyt. Hogy van az, hogy nehogy rálépj a fűre, legyél erkölcsös, mondja a Tannheiserbe is az egyik párt, a másik azt mondja, tessék rálépni, tapos, nézzél, mondja a másik párt. Hát a Vénusz barlang az egy ugyanolyan eltúlzása és elrontása az életnek, és a maga módján ugyanúgy gyönyörű. És az erkölcsőszög világa az ugyanúgy borzasztó, azzal együtt, hogy nagyon imponáló a kitartásuk és az összetart. Bonyol, Tannheiser egy remek darab.
7: Igen. Így a végére már beszéltünk operáról, művészetről, társadalomról. Sokat hivatkozik De Gaulle-ra, mint egyik olyan politikusára, vagy államférfére, akit sokra tart. Ha összehasonlítja De Gaulle-t a mai, ma tapasztalható politikusokkal, akkor mi a véleménye, mit gondol?
8: Nézze, megint az én személyes véleményem. Én a politikában annak idején nagy emberekhez voltam szokva. Nagy személyiségekhez, De Gaulle-hoz, Churchill-hez, Willy Brandt-hoz, Kreisky-hez, Mitterrand-hoz, ezek ilyen nagy személyiségek voltak. Mindenki volt egy tartás, és volt valami elképzelés a világban. És nem éreztem rajtuk azt, hogy minden arról szól, hogy jaj, csak holnap még 20 szavazatot szerezzek. Szóval ez a rémes szavazatvadászat, ami ma már mindegy, hogy folyton csak arról szól, hogy jaj, hogy lehet megnyerni a legegyszerűbb szavazót. Ez hogy mondjam, hát ugye, amit megírtam, hát én nagyon biztos, nagyon tiszta, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor olvastam, vagy hallottam, hogy a Macron elnök felsz, meg is írtam, fölhívta a telefonon a Putyint, és tárgyalt vele. Nem tudom elképzelni, hogy a De Gaulle fölhívja a Putyint, ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen után, miután szétbombáznak gyerekkórházakat, és akkor másnap fölhívja, ezt nem tudom elképzelni. Mint ahogy hát azon gondolkoztam, hogy azt mondta ez a nagyszerű elnök, ez a Trump, azt üzente a Putyinnak, amikor már szétbombázott mindent, hogy Vladimir, stop! Na most én nem látom azt magam előtt, amint a Roosevelt üzen a Hitlernek, hogy Adolf, stop! Ezt nem látom magam előtt, ezt a pillanatot. Vagy amikor alkuszik arról, hogy akkor Londonnak ezt a városrészét, ha bombázod, az rendben van, de a mások részét már nem, és közben kacsingat, hogy mit szól ehhez a választó. Hát a De Gaulle nem akart kacsingatot a választóra, mert ő, mint egy alapjában konzervatív és nacionalista figura, képes volt, amikor rádöbbent, hogy az a történelmi szükségszerűség, hogy Algírt lehagyja. És ezért vállalta a merényleteket, mindent, de azt is vállalta, hogy elveszít választásokat, nem izgatta. Mint ahogy a Churchill se izgatta az, hogy majd elveszti a választ. El is vesztette mind a kettő. A Churchill visszanyerte, szóval nem erről szól, fontos, de nem erről szólt a dolog, hogy jaj, csak nehogy a választó meg. Ez mindegyinek volt tartása, volt elképzelése. Ez a Willy Brandt elment Auschwitzba, és ott letérdelt. És nem félt attól, hogy jaj, akik nácik voltak, választók, azok nem fognak rám szavazni. Szóval ez nem volt ez az állandó csüggés a közvéleménykutatókon meg. De hát ez, mondom, az én véleményem, én az volt az én ifjúságom, az én azt láttam akkor. Persze, hát akkor is voltak Brezsnyevek, aki hát szintén nem volt egy nagy vonalú politikus. nem lehet rá fogni.
7: Ez azt is jelenti, hogy a mai politikában mai politikából kivezet az etikai igazodási pont, akár. Ez jobb, a politikus is egy menedzser lett.
8: Hát igen, de néha, hát hogy mondjam, nekem ez egy ilyen eretnek nézetem, sokan elítélhetnek. Én ezt az egész választói rendszert úgy, hogy van, ezt rémesnek tartom. Hát az nekem egy olyan ijesztő dolog volt, hogy amikor a Kamala Harris-t megválasztották a Biden helyett elnök jelöltnek, akkor a sajtó meg a televízió csak arról szólt hetekig, hogy mennyi pénz sikerült összeszedni a kampányához. Ha ezen múlik. Meg hát én bevallom őszintén, azt is már nagyon utálom, amikor a televízióba megjelenik a politológusok, meg a ajkán az a huncut mosoly, és aztán, hogy a kampány. Azt olyan huncut, hogy undorított, szóval nem lehet számon kérni az ígéreteket. Hát arról aztán nem is beszélve, hogy világszerte rengeteg olyan ember szavaz, akinek fogalma nincs róla, hogy miről van szó. És ez nem okosság, intelligencia, pénz vagy végzettség kérdése, ez érdeklődés kérdése. Ezt még elmondom, aztán volt egy nagyon jó film. Az volt a címe, hogy Borg, egy dán film volt, és a dán politikai életről, demokráciáról, stb. Szólt. És abban a filmben volt egy hölgy, aki az egyik pártnak a sajtófőnöke. Egy lelkes, nagyon tehetséges, érzelmes, nagyon jól képviseli a pártot meg. És annak van egy szerelme, aki egy rendkívül értelmes, okos, kompjúter szakértő. Azzal foglalkozik, hogy kompjúterrel. De a szakításig elmegy köztük a viszony, mert ezt a kompjúter szakértőt, aki nem igazán nem egy buta, annyira nem érdekelte a politika. Egyszerűen nem volt véleményes, egyszerűen nem érdekelte. És nem tudott a dologba belefolyni, miközben annak az volt az élete. Na most rengeteg ember van. Hát az, a másik az én sokat, szint megírtam, sokat irigyelt élményem, hogy Liszt Ferenc filmet rendeztem, és nyugat-német partnerem, akkor még volt Nyugat-Németország, és a szerkesztőmmel, a nyugat-német szerkesztőmmel, aki egy állami televízióban volt, még egyszer mondom, állami televízióban. És együtt ebédeltünk, és ebéd is jött a hír aznap reggel, hogy a Kohl különböző cselekkel, a Helmut Kohl megfúrta a Helmut Schmidtet, és már nem a Helmut Schmidt, a szociáldemokrata kancellár van, hanem a Helmut Kohl a kereszténydemokrata kancellár. És én mondtam ezt ennek a kollégának, hogy hát ez történt, és mit szól hozzá. Mire ő tőlem a következőt kérdezte, hogy és ez engem mennyiben érint? Mert eszébe nem jutott, hogy ez neki az életét valamibe is befolyásolja. Hát ez sajnos nálunk elképzelhetetlen.
7: Még egy kérdést tennék fel a végére, hogyha már így politikáról, meg a világról beszélgetünk, hogy még a másik szobában az interjú előtt beszélgetünk arról, hogy nem látja azt a fajta egyenes és evidens béketeremtési szándékot a világban. És az aggodalomat tölti el.
8: Nézzem, kicsit messzebbről indulok. Azt megírtam a könyvben, hogy az én véleményem szerint, az én hangsúlyozom meg a statisztikákat, én úgy élvezem, hogy a kapitalizmus mint olyan, az a legeredményesebb rendszer a világon. Rengeteg olyan mutató van, ami soha, semmikor, sehol ilyen jó nem volt, mint a kapitalizmus alatt. Egészében úgy, ahogy van, ez egy rendkívül haladó, nagyon progresszív, nagyon eredményes rendszer. Na de rémes. Mert hát végül is Eisenhower, ez a nagy amerikai elnök, amikor már befejeződött az elnöksége a búcsúbeszédébe, óva intette Amerikát a fegyvergyárosok túlzott befolyásától. Már akkor. Na most az, hogy ma nincs sehol béke, ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy vajon kinek nem érdeke az, hogy béke legyen. Úgyhogy én ezt úgy látom, hogy a világban, hát tényleg én mondtam, hogy nem láttam magam előtt, hogy ilyesmi még bekövetkezik, ami jött, de hát sajnos azt kell látni, hogy minden mögött nyilván valamilyen fajta érdek van. Az érdekel együtt vannak mindenféle valós sérelmek, mindenféle valós dolgok is, szóval a dolgok borzasztó bonyolult. Én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy erről ítéletet mondjak, nem úgy, mint az a sok ember a Facebookon, aki mind rögtön tudja, hogy ki a bűnös. Én nem tudom, hát, de azt tudom, hogy a szavak, mint olyak, nagyon elvesztették az értelmüket. Szóval nagyon keveset, szóval, hogy mondjam, amikor a Trump elnök azt mondta a választás előtt, hogyha megválasztják, ez egy kampánytéma volt, akkor ő 24 óra alatt békét csinál Ukrajnából. Majd a választás után, mikor ezt számon kérték tőle, azt mondta, tehát az csak egy szarkasztikus mondat volt, innentől kezdve miről beszélünk.
7: Hiszen ő megtett mindent, hiszen mondta, hogy Vladimir stopp, és mégsem állt meg, ugye?
8: Hát Vladimir stopp, és nem állt meg.
7: Igen. Ezt a beszélgetést fejezzük be úgy, hogy amit a tanár úgy szokott mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, lehet jó és rossz, és bízunk a jó fordulatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk.
8: Bízunk a jövőben, és higgyünk abban, mint ahogy a Mozart befejezte a Figaro házasságát. Igen. Vagy, és mégis jó.
7: És élni jó, és tök jó, hogy emberek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
8: Én is köszönöm.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki az Afrikai Járványügyi Központ, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebola járvány miatt. A döntést a szervezet sürgősségi tanácsadó testületének ajánlása alapján hozták meg, miután felmérték a járvány terjedésének kockázatát, illetve az érintett országok reagálási képességeit. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint különösen aggasztó a határokon átnyúló népmozgás, a bányászati tevékenységhez kapcsolódó mozgások, illetve az érintett térségek instabil biztonsági helyzete. Aggasztónak találja egyébként a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, hogy városi környezetben is terjed a betegség, illetve egészségügyi dolgozóknál. Az egészségügyi hatóságok szerint a jelenlegi járványt a Bundibugyo vírus törzs okozza, az ebola egyik ritka törzse, ez ellen jelenleg egyébként nincs jóváhagyott vakcina, vagy éppen célzott kezelés. Idehaza egyeztetést kezdeményez a kormánnyal a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatására vonatkozó szabályozás ügyében több szervezet. A VHC csoport, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szerint egy hirtelen döntés gazdasági veszélyeket is hordoz magában. A magyar gazdaságot veszélybe sodorhatja a VHC csoport szerint, mindez munkahelyeket és megbéníthat például termelési részlegeket, ha június 1-től behozatali tilalom lesz a harmadik országbeli vendégmunkásokra. Hangsúlyozták, hogy az intézkedés szinte valamennyi iparágat érintené. A cégek és gazdasági érdekképviseletek szerint a Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló strukturális munkaerőhiányt kompenzálják. Egyébként az építési vállalkozók szerint évente 30 ezer emberre mindenképpen szükség van ezen a területen. A Vállalkozók Országos Szövetsége azt javasolja, hogy a kormány a szabályozási változásokat a bértárgyalásokra is használt versenyszféra és kormány állandó konzultációs fórumán hozza meg, az érintett szervezetek bevonásával gyorsított, de érdemi egyeztetési folyamatban.
0: Tőzsde hírek.
7: A hazai értéktőzsde jelenleg egy 10%-kal erősödik, 132.175 ponttal a BUX, a forgalom közelíti a 16,9 milliárdot. A MOL egy 10%-kal erősödik, 4040 forinttal jár, az OTP egy 10%-os pluszban 41.130 forinton, a Richter 4%-kal gyengül 12.400, a Magyar Telekom 3,3%-os ralliban 2.630 forinton. Már 1800 forinttal a 4IG, 3,7%-kal zuhan a mai kereskedésben. A forint viszonylag tartja magát, 360 forint 70 filléren az euró. Európában a főbb indexek közül emelkedik a londoni tőzsde 0,5%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-os pluszban, a francia tőzsde 7%, az olasz 2%, a spanyol 4%-os erősödésben jár, 1,1619 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az eddigi adatok szerint két ember vesztette életét, további 21 megsebesült, miután Oroszország ballisztikus rakétával mért csapást az észak-ukrajnai Priluki városára. A csapás célpontja egy közelebbről meg nem nevezett vállalat volt, de megrongálódott az Epicentral hálózat helyi bevásárlók központja is. Közben az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy elfoglalta a Harkiv vegyei Volohivka települést az orosz hadsereg. Ennek bevétele a határmenti ütköző övezet létrehozásának része volt, közölték az oroszok. Mint ahogy arról is beszámoltak, hogy állításuk szerint a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni. Utasítást adott Volodymyr Zelenszkij az ukrán külügyminisztériumnak a Magyarországgal való kapcsolatok rendezésére. Az ukrán elnök Telegram csatornáján számolt be arról, hogy erre utasította Andrej Sybiha ukrán külügyminisztert, és Magyarországgal kapcsolatban aktív párbeszédet kért, és megjegyezte, hogy számít az ezzel kapcsolatos eredményekre.
0: Időjárás jelentés.
7: A délután hátralévő részében napsütés várható, kevés fátyol felhővel, eső csak néhány helyen fordulhat elő, élénk lesz a szél, a hőmérséklet most 19-23 fok, estére 8-15 fok várható. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
8: Köszöntöm Önöket, ez a Táncverzum, a Trend FM táncművészeti magazinja. A mikrofonnál Péli Nagy Kata, a szerkesztő műsorvezető. 20 év után először fordul elő, hogy nem osztják ki a leginnovatívabb, legújszerűbb kortárs táncelőadásokat díjazó úgynevezett Lábán Rudolf díjat. Idén ugyanis úgy döntött a kuratórium, hogy ezzel jelzik, és egyben tiltakoznak is a kortárs tánc műfajának válsága ellen, amit, hát nem mondok újat, a forrás hiány és a csekély támogatások odaítélésének módja okoz, legalábbis véleményük szerint. Úgy tűnik tehát, hogy idén az egyetlen lábándíjas, igaz alternatív lábándíjas, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lett. Pontosabban külön díjakat azért odaítélnek, mivel fontosnak tartják, hogy a kortárs tánc területén tevékenykedők munkáját méltányolják. A 21. lábán díjátadón 4 elismerést talál majd gazdára, olyan évadokon átívelő művészeti teljesítményekért, amelyek hosszú távon alakították és jelenleg is formálják a hazai kortárs tánc sokszínű arculatát. Hogy kik is ők, és hogy pontosan milyen érvek szóltak az idei díjtalanság mellett, arról az egyik kuratóriumi tagot, Artner Szilvia Sziszót kérdeztem.
0: Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
8: Lábán Rudolf D. oda ítélésében illetékes kuratórium tagja vagy. Minden évben ki szoktátok ezt osztani. Idén nem osztottatok. Na, mi történt?
9: Tehát az történt, egy nagyon hosszú kuratóriumi ülésünk volt. Most már évek óta az volt egyébként, hogy nagyon sok előadást kell nézni. És a Lábánnak van egy statementje, hogy ugye innovatív kortárs tánc előadásoknak a díjat nominálunk néhány előadást, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri meg azok közül. A fődíjat a legjobb előadás, ugye ez az alapja. És évek óta az van, hogy tehát komplett táncelőadások alig születnek, projektmunkák vannak, ugye fejleszthető projektmunkák, előadások születnek, azok is kétszer-háromszor mennek, tehát nem játsszák ki őket, játszóhelyük is alig van, tulajdonképpen eltűnnek a süllyesztőbe egy idő után. A táncosok nem kaptak támogatást, különösen a független táncosok, a társulatok, mint mondtam, így tulajdonképpen megszűntek, felszívódtak, elmentek külföldre dolgozni. Olyan produkciókban, amivel pénzt keresnek, sokan úgy voltak vele, hogy kint keresték a pénzt, és abból hoztak létre itthon előadást a társulatukkal, mert pár százezer forintokat kaptak az NK-tól előadás megvalósítására, amiből lehetetlen megvalósítani egy előadást, kifizetni a táncosokat. Az uniós pályázati rendszer nem erről szól, tehát ott ugye annyi pénzt adnak egy előadásra, amennyiből azt meg lehet valósítani. És ha valaki bizonyítja azt, hogy jó ebben, akkor kap támogatást a következő projektjére is. Tehát ezzel tulajdonképpen, hogy a tánc, a kortárstánc válságba került, a kuratórium is ezzel együtt egyre rosszabb döntéshelyzetekbe került, mert ezt többször megbeszéltük, hogy jó-e az, hogyha, tehát vannak jó előadások, és jobbak, de hogyha a választható, tehát van 10 előadás, amit nominálnánk, és azok közül a legjobb lesz a díjazott, de az sem olyan jó, mint tudom, évekkel ezelőtt az alkotó, amilyen jó előadást tudott létrehozni. Tehát, hogy azt támogassuk-e, hogy életbe maradjanak, vagy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nem lehet így dolgozni egy alkotónak.
8: Nem volt elég jó előadás, amit díjazni lehetett?
9: Ahhoz képest, aminek régebben voltak azonos alkotóktól, ahhoz képest nem. És nem az ő hibájuk, igen. Ez egy nagy dilemma egy kuratóriumnak, hogy megóvja az alkotókat attól, hogy tulajdonképpen egy ilyen jutalom játékért kapnak díjat, vagy pedig egy nagyszerű alkotásért.
8: Volt arra példa, hogy nem osztottatok díjat?
9: Nem, eddig nem volt, mert kicsit változott közben a Lábán kuratórium, vagy változtattunk az elveinken annak érdekében, hogy legyen díj. Tehát akin azt láttuk, hogy igenis újszerű, és tehetséges, és nem tudom mi, akkor is, hogyha a külföldi pénzből, vagy támogatásból, vagy a kooperációban hozta létre, tehát volt benne nemzetközi résztvevő is, attól még kiadjuk a díjat.
8: Tehát, hogyha jól értem, az egyetlen idei Lábán díjas, az Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter?
9: Alternatív Lábán díjas. De kiadtunk díjat, mert nekünk van egy külön díjunk is. És az fontos, hogy azért nem állítottunk fel sortisztet se, tehát nominálta listáját se,

0: a terület évek óta tartó elehetetlenítésére. Tehát, hogy ezzel csinálni kell valamit, hogy az én akut válsághelyzeteket meg kell oldani.
1: Azért azt elárulod, hogy ki a külön díjas? Mire adásba kerül ez a beszélgetés, addigra már valószínűleg úgyis nyilvánosságra kerül.
0: A külön díjasok nem versenyben vannak, hanem ezek ilyen alkotói díjak, olyan, mint az életmű díj, azokat közé tettük. Most az a 21. lábán díj. Én 20 éve vagyok benne a kuratóriumban, és tényleg nem volt még ilyen. És nem volt olyan sem, mint az elmúlt 5 évben, hogy tényleg elképesztő, fájdalmas az, hogy tudjuk, hogy ezek az alkotók képesek lennének, vagy mire lennének képesek, de nem kapnak rá lehetőséget. Tehát, hogy muszáj ezt valahogy jelezni, hogy ezt nem, tehát mi nem támogathatjuk. Ez olyan, mint a cinkosság szerintem, hogy jó, akkor adjunk oda díjakat, és akkor majd hát, ha lesz valami jövőre. Tehát most úgyis a rendszerváltás és a elszámolás időszaka van, és akkor nézzük meg, hogy akkor ettől megmozdulnak-e a társulatok, vagy van-e, aki még visszatérne, vannak olyan fiatalok, akik érdemesnek tartják arra az alkotótársaikkal együtt, hogy összefogjanak és csináljanak előadásokat, pályázzanak egyáltalán, hogyha lehet valahova. Tehát, hogy visszatérjen a kedvük. Mert ez nem volt igazából egyenlő verseny. Nem egyenlő mértékben támogatták, vagy egyenlő mértékben nem támogatták a táncosokat, tehát nem lehet velük kiszúrni. Tehát erre jutottunk. Ugyanakkor pedig azt meg nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez folytatólagos legyen, hogy azok, akik eddig munkálkodtak ezen a területen, a kortárs-tánc területén, azokat meg ne felejtsük el. Tehát kicsit ilyen tágabbra vettük ezt a külön díj dolgot, és mint az elmúlt 10 évben, akik mondjuk valami is, aki nem csinált előadást, vagy nem jutott el az előadás a nominálásig, viszont azt tudjuk, hogy a társulatában vagy a saját területén rengeteget melózott azon, hogy akkor társtánc fennmaradjon. Akár a utód nevelésben, akár a másoknak lehetőséget biztosítson arra, hogy a fiataloknak alkothassanak. És akkor ilyen alapon született az a döntés, hogy háttérmunkások, és benne vannak Dézsi Katalin fénytervező, aki nagyon sok kortárs előadásban benne volt, és nem csak fénytervezőként, hanem nyilván producerként, tehát hogy segédkezett az előadások körül. A kérészművek sorozat, amit ugye az Artus Stúdió, a Goda Gábor által vezetett Artus Stúdió csinál már nagyon régóta. Az egy ilyen egy nap alatt készülő egyszeri előadás, egy bizonyos keretben, különböző témákra, különböző résztvevőkkel. Ez egy nagyon jól működő dolog. Ladnyánszky Márta, aki koreográfus, de az elegy táncművek keretén belül nagyon sokat tett, idén 0 támogatást kapott a szervezete is, és az Under 500 Fesztivál, amit egy fiatalok csinálnak, és azért, hogy azt a kevés létrejövő adást bemutathassák, amit egyébként az Artus Stúdió szokott befogadni szintén nyaranta. Fiataloknak szóló fesztivál, csak éppen kortárs táncot lehet nézni közben. És hogy ezzel van valamiféle fórum a fiatal táncosoknak. A mostani kuratórium úgy döntött, hogy magyarázva is ezt a döntésünket, csinálunk egy szakmai napot a díjátadó napján, ami a Trafóban lesz május 28-án. 3 panelt hoztunk létre, kurátorok fogják vezetni ezeket a beszélgetéseket. Az első beszélgetésnek az a címe, hogy mi lesz veled kortárs tánc. Ezen a szakmai napon, ahol a intézmények vezetői, Erdődi Katalin, aki a Trafó igazgatója, Erős Balázs, aki a MUK színház igazgatja, Péter, aki a Nemzeti Táncszínházat, Nagy Zoltán a SIN vezetője, és a Talló Gergő a műalapítvány vezetője fog itt beszélgetni a kortárs tánc jövőjéről. Lesz egy panel a finanszírozásról, ami nagyon fontos pont a elmondottak fényében, ahol az Extrafó igazgatója Szabó György fog részt venni, aki nagyon sokat tesz így a nyugdíjas éveiben is, nyugdíj után is a függetlenekért, a Dologidő műhelytől hozta létre. A Imeli Zoltán szintén ettől a Dologidő szervezettől, Rihai Kovács Zita, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az ügyvezetője, és a Szabó Réka, a Tünet Együttes vezetője, ugye ő az az együttes, aki közben megszűnt, tehát most már Szünet Együttesnek hívják, de úgy néz ki, hogy ők vissza tudnak térni. Színáron, hogy fenntartottak a Gyurányiba egy stúdiót, egy próbatermet, és azért tehát nagyon jó, hogy ha ők nem szűnnek meg, mert Réka egy fontos szereplője a kortárs tánc, és egyébként a színházi szcénának is az utánpótlás kérdéséről is lesz egy ilyen panel, ahol a jövő alkotóiról, új táncos nemzedékről lesz szó, és az ő segítésükről, amiben Péter Petra vesz részt, a Circus Arts and Contemporary Dance College-nak a vezetője, ugye a Goliból lett a Budapest Tánciskolából ez a központ. Lőrinc Kati, a Magyar Táncművészeti Egyetemről, Jenna Jalonen, aki ezt a Szábla projektet csinálja, a finn táncos, aki hozott egy kis életet a magyar táncéletbe azzal, hogy egyébként külföldi táncosokat is beválogatnak a projektbe, de magyar koreográfusok is

0: tanítják őket, tehát ez egy mentor program, és Domoszlai Edit, aki a Gradient Kontásban lett Debrecennek a vezetője. Tehát azt gondolom, hogy itt fontos dolgokról lesz szó, és tulajdonképpen a lábán díj jövőjéről is fontos az, hogy legyenek produkciók ahhoz, hogy egy ilyen kuratórium tudjon működni.
1: Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
2: Ahogy Artner Szilvia Sisso utolsó mondataiból is kiderült, az utánpótlás nevelés a táncművészetben kulcskérdés továbbra is. Ehhez pedig hely kell, méghozzá nagy hely. Ez fogyott el a Magyar Táncművészeti Egyetemen, és ezt orvosolják, amikor május közepén befejeződik a Táncművész Képző Intézet balettermeinek korszerűsítése és bővítése. Az épület átadásakor beszélgettem a beruházás projektvezetőjével, Gáspár Emesével, aki persze időközben a Zeneakadémia kancellárja lett. Természetesen a legérdekesebb az, hogy milyen különleges feltételeknek kell megfelelnie egy jó baletteremnek.
1: Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
2: Az egyik gyönyörű baletteremben ülök itt Gáspár Emesével, projektvezetővel, aki egyben a Zeneakadémia kancellárja is, úgyhogy most hirtelen két művészeti ágat is képviselsz, bár most inkább a táncművészet az, amelyik most itt fókuszban van. Mi mindennek kell megfelelnie ennek az új épület szárnynak, vagy épület résznek? Mik voltak itt a szempontok?
3: A táncművészképzésnek nagyon speciális igényei vannak infrastruktúra tekintetében, és mind az amerikai úti épületnél, mind itt a Kolumbusz utcai épületnél figyelembe kellett venni azt, hogy egy nagyon komoly bemagassággal kell rendelkeznie egy-egy baletteremnek. Mind a két esetben a 3,85 cm-t tartottuk a kivitelezés során. Ez azért fontos, hogy amikor emelést tanulnak a hallgatók, akkor ne érezzék azt, hogy összenyomja őket a tér, hanem bátran felmerje emelni a partnerét a fiú táncos. Ezen túl, ami nagyon-nagyon speciális, az a padozat. A padozatnál ugye párnafács megoldást kell alkalmazni. Itt egy nagyon speciális fa minőséget hoznak a kivitelezők, és úgy teszik egymásra, hogy minél inkább rugalmas legyen a padló, hogy a nagyugrásoknál, az érkezésnél ne fájduljon meg a táncosoknak a lába. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két dolog, ami a legfontosabb, hogy megfelelő legyen. Ezen túl ugye tükrös balettermekről beszélünk, mindenhol fel van szerelve az egyik hosszú falon a tükör, illetve a klasszikus balett oktatáshoz elengedhetetlen a rúd. Úgyhogy itt is a baletteremben körben rudak találhatóak.
2: Méghozzá kétféle magasságban?
3: Igen, hiszen 10 éves korban kezdődik a Táncművészeti Egyetemen az oktatás, és 19 évesen kapnak diplomát a fiatal táncosok.
2: Az is föltűnt, hogy vannak ugyan ablakok, de nem a normál magasságban.
3: Igen, ez elsősorban a tükrök miatt. Alakítjuk így az ablakokat. Bevallom őszintén, itt egy picit csalóka a helyzet, mert kívülről nagyobbak az ablakok. Itt egy előtét fal az, ami leválasztja az ablak magasságát. Úgyhogy valójában nagyobbak kicsit az ablakok, mint amit itt most látunk.
2: A beruházásnál most már figyelembe kellett, hogy vegyétek azokat a zöld előírásokat és energiatakarékos előírásokat, amik hát azért most már úgy elvárható egy-egy ilyen beruházástól. Mikre kellett figyelni? Például a roletták, azok automatikusan alkalmazkodnak fényviszonyokhoz.
3: Nem csak a fényhez, hanem az a szél viszonyokhoz is, hogyha túl nagy szél jön, akkor automatikusan felhúzzák magukat az árnyékolók, hogy ne essen bajuk. De igen, az árnyékolók felszerelésének nagyon fontos szerepe van, hiszen ide süt a nap nagy részében, legalábbis az épület egyik oldalára, és a mai klimatikus viszonyoknál ez nagyon-nagyon nagy hőterhelést okoz a termekben. Úgyhogy egyrészt az árnyékolók játszottak kulcs szerepet, de a nyilászárókat is lecseréltük az egész épületen. Korszerű, háromrétegű üvegezéssel ellátott nyilászárókat építettek be, illetve automatikusan lehet nyitni a nyilászárókat, hiszen ugye, ahogy mondtad, magasan vannak az ablakok, és a korábbi épületben nagyon nem volt biztonságos az ablaknyitás lehetősége.
2: Föl kellett mászni magyarul. Mászni,
3: így van, hogy elérjék a kilincset. Ma már ilyenről nincs szó, távirányítóval lehet az ablakokat nyitni, hogy természetes levegő is bekerüljön az épületbe, de igazából nem nagyon van rá szükség, mert hőszivattyús megoldással van a fűtés és a hűtés beállítva, illetve napkollektoros rendszer segít rá az energia ellátásra, úgyhogy valóban a mai igényeknek megfelelő energiatakarékos rendszer lett kialakítva.
2: Mennyit lehetett mondjuk így ezekkel a megoldásokkal spórolni?
3: Hát teljesen egységes most az egész ház, és egységesen van kezelve. Automatika is ki lesz alakítva, ez még folyamatban van. Ugye, ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón is, nincs még teljesen befejezve az épület, csak az új emelet lett most átadva. A kivitelezés várható a május közepén fog lezárulni. Megtakarításról annyiban tudok beszámolni, hogy a korábbi áram és gázfelhasználást tudtuk jelentősen csökkenteni.
2: Ugye most ezek a technikai részek, de azért itt művészképzés folyik, bizony sok minden más is szóba kell, hogy kerüljön. Nem tudom, hogy itt most egyelőre nincsen zongora benne a teremben, de a termekben lesz zongora? Milyen lesz esetleg a technikai felszereltsége?
3: Hogyne, minden teremben lesz zongora, ugyanúgy, mint ahogy korábban is minden balettermünkbe terveztünk zongorát, ide is fognak kerülni zongorák, illetve ugyanazok a stúdió technikai berendezésekkel látja el az egyetem ezeket a termeket is, amikre szükség van a táncképzéshez.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy nagy monitorok vannak, ahol meg lehet nézni koreográfiákat, rögzítő berendezések vannak. Mekkora alapterületekről beszélünk itt, és hány terem van a legfelső szinten újonnan kialakítva?
3: 4 új balettterem van, ebből egy, amiben most ülünk. Ez egy olyan jelleggel speciális, hogy úgy találtuk ki még Wolf Katalin Kossuth Díjas művésznővel, hogy granzsöték kört lehessen csinálni a teremben, mert ez egy négyzet alakú terem. És ez 200 négyzetméteres. Az új részen ez a legnagyobb baletterem, és van még 3 kisebb méretű, de azok is 140, illetve 120 négyzetméteresek.
2: A granzsöté egyébként az egy ilyen jellegzetes ugrásfajta mind a hölgyek, mint a férfiak számára, az, amikor a levegőben szinte úszik spárgában, mondjuk így.
3: Így van.
2: Ha megnézzük ezeket a termeket, és általában a színpadi méreteket, lehet-e itt lényegében olyan körülmények között is próbálni, amely nagyon hasonlít egy adott színpadi szituációhoz?
3: Abszolút. Ez a terem, ez különösen alkalmas erre, hiszen a 200 négyzetméterével gyakorlatilag egy színpad méret még nagyobb is kicsit. Nem szokott ilyen mély lenni a színpad.
2: Milyen forrásokat használtatok föl?
3: 1,5 milliárd forint támogatást kapott az intézmény RRF forrásból, úgyhogy az energetikai fejlesztésre fordítódott, arra is kapta az intézmény, és saját forrásból valósult meg az emeletráépítés. Ehhez 250 millió forintot adott a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve az egyetemet fenntartó alapítvány járult hozzá 600 millió forinttal a fejlesztéshez.
2: A létszámot tekintve volt akkor a növekedés, vagy már csak a jövőre nézve is beruháztatok, hogy ne kelljen aztán folyamatosan futni a létszámok után?
3: Abszolút indokoltnak látom, hiszen a közelmúltban lett a táncművészképzésnek egy új szakiránya, a színházi tánc szakirány, és ott azzal az évfolyam növekménnyel sajnos a korábbi 12 baletterem az már kevés volt. Nagyon-nagyon nehéz volt beosztani úgy a termeket, hogy ne csak a kötelező órákra jusson idő, hanem külön próbákra is. Hiszen itt ugye látni kell, hogy egy-egy balettversenyre, ha egy növendékünk készül, akkor annak is egy külön balettermet biztosítani kell, hogy fel tudjon készülni.
2: Itteni színházterem, az Ifjú Nagy Zoltánról elnevezett színházterem felújítása is zajlik, vagy épp hogy elkezdődött, ott mi lesz?
3: Funkcióban nem lesz változás, ugyanúgy színháztermi funkciót tartjuk meg, csak ott is egy energetikai korszerűsítés lesz, ott nagyon-nagyon rossz volt a légtechnika. Sajnos a nyári időszakban, amikor például évzárónk volt, nem egyszer ájult el hallgatónk az évzáró ünnepségen, azért, mert annyira levegőtlen volt a színházterem. Most új gépészetünk lesz, és teljesen új légtechnika.
1: Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
2: Az elmúlt percekben Gáspár Emesével beszélgettem, jelenleg a Zeneakadémia kancellárja, de ezt megelőzően évekig projektvezetője volt a Táncművészképző Intézet új balettermeinek beruházásának. Én megköszönöm a figyelmüket, ez volt a Táncverzum. A műsort természetesen a YouTube-on utólag is meghallgathatják, és várom önöket két hét múlva kedden, itt a Trend FM-en. Addig is élvezzék a táncot, nézzék, és ha tehetik, akkor járják is, vagyis táncoljanak. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
1: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megvan a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid első döntése, már nem Dányi Gábor a MÁV vezérigazgató helyettese. A HVG tudta meg ezt az információt, indoklás egyelőre nincs a döntéssel kapcsolatban. Mindenesetre Vitézi Dávid mást viszont bejelentett, aki egyébként épp külföldi látogatáson van Magyar Péter miniszterelnökkel. Szóval a Vitézi Dávid a Facebookon közölte, hogy a nyári szezonra 10 Intercity kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB. A Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt Intercity kocsi fővizsgák miatt van erre szüksége a MÁV-nak, amely jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsival tud teljesíteni, mint akár tavaly, vagy éppen tavaly előtt. Vitéze Dávid úgy indokolta mindezt, hogy egyébként a balatoni közlekedés összeomlását kellett ezzel az intézkedéssel úgymond megoldani, magyarul, hogy ne legyen nyáron összeomlás. Egyeztetés kezdeményez a kormánnyal a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatására vonatkozó szabályozás ügyében több szervezet. A VHC csoport, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint egy hirtelen döntés gazdasági veszélyeket is hordoz magában. Úgy látják, hogy ez munkahelyeket béníthat meg. Ha június 1-től behozatali tilalom lesz a harmadik országbeli vendégmunkásokra, az intézkedés pedig szinte valamennyi iparágat érinteni. Azt javasolják a szervezetek, hogy legyen konzultáció gyorsított a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán, amelyet egyébként bértárgyalásokra szoktak használni. Mintegy 50 ezer megrendelés érkezett eddig a BMW Group debreceni gyárában készülő iX3 modellre. A kereslet várhatóan az idei év után is erős marad, ezt mondta Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke. Elmondása szerint a modell a vártnál sokkal jobban teljesít, ezért a második műszakot már februárban az eredetileg tervezettél korábban elindították a debreceni üzemben, ami a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de részleteket ezzel kapcsolatban nem árultak el.
0: Tőzsdehírek.
3: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban felfelé megy, igaz mindössze 40 ponttal, 132.086 ponttal a BUX, a forgalom 18 milliárd 450 millió forint. 3,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4048 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,1%-kal gyengül, 41.030, a Richter 7,1%-os mínuszban 12.360, a Magyar Telekom 3,8%-os pluszban 2642 forinttal jár, 361 forint 40 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül az olasz tőzsde van egy enyhe 1%-os mínuszban, a többi index 3,1 illetve 1,1% közötti erősödéssel nyit. Nézzük a Wall Street-i nyitást, jelen pillanatban a Dow Jones mutatója egy enyhe erősödéssel kezdte látszalag a napot, de úgy tűnik, hogy inkább mínusz lesz ez. 8,1%-os esés, na az S&P 500 5,1, a Nasdaq 5,1%-os mínuszban jár, az euró dollárral szemben árfolyama 1,1606, nagyot erősödik egyébként a dollár az euróval szemben. Kijött az amerikai munkaerőpiacnak egyébként az úgynevezett ADP foglalkoztatási adata, az Egyesült Államokban gyorsuló ütemben emelkedett a munkahelyek száma, heti 42.250 új munkahely jött létre, ez az ADP munkahogyi adatfeldolgozónak a kimutatása, azért a 42.000 az nem túl erős adat, vélhetően ezért is van mínuszban, nyitásban az amerikai tőzsdemutatóknak a döntő része, igazából mindegyik. Megszólalt a Ryanair a magas kerozinárakról. A Discount légitársaság nyári üzemanyag szükségletének 80%-át kedvező áron fedezte határidős ügyletekkel, ezért sem járatlemondásra, sem üzemanyag felárra nem számít. Az áremelésekre azonban nem ad garanciát. A cég pénzügyi igazgatója azt is elmondta, hogy a Ryanair még a legrosszabb Armageddon közeli helyzetre is fel van készülve.
0: Időjárás jelentés.
3: A délután hátralévő részében még napsütés várható, kevés fátyolfelhővel, eső csak néhány helyen fordulhat elő. A szél viszont megélénkül, most 19-23 fok van, este 8-15 fok várható. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A gyűjtő mai vendége itt a Trend FM stúdiójában Romvári Márton, akit én csak Marcinak fogok hívni, elnézést a hallgatóktól, de hát mi ezt már így szoktuk meg Marcival. Szia, Marci!
5: Szia, én azt hiszem, hogy örülök neki, hogy ilyen közvetlen a hang, nem? És nyilván már nem is tudom, hogy hány több évtizede ismerjük egymást.
4: Szóval a mai beszélgetésünk témája pedig Marci festészete lesz, meg az, hogy mi minden történik vele egyéb területen. Például van, amellett, hogy művészként nagyon aktív vagy, és folyamatosan látjuk a műveidet, feltűnik különböző kiállításokon, emellett csináljátok a Kultúrvagány című kezdeményezést Balatonfüreden. Erről is majd mesélj nekünk egy kicsit, de most először mesélj arról, hogy mit kell tudni mostanában rólad, mik történnek.
5: Hát hol is kezdjem? Igazából nagy megújuló művész vagyok, tehát úgy mondjuk 6-7 évente, hogy cserélődnek a sejtjeim, a tevékenységem is alakul, de valahogy ez normálisnak tartom. Vannak a művészeti tevékenység, már úgy értem a saját művészetemmel való foglalkozás mellett egyéb tevékenységek, amik ezt kiegészítik, és ez szintén a művészetem belül, de inkább a szervezői énemre van fókuszálva. Van, hogy egy-egy beszélgetés odáig jut bennem, hogy az én nekem kínált lehetőséget kiterjesztem, így más művészeknek is lehetőséget adva, akár alkotó helyszín, vagy nyaralás, vagy valami fajta együttműködés, erre vannak példák a múltban, de most konkrétan, amit felvezettél, a Kultúrvágány, amit lehet vagánynak is nevezni, és nem véletlen, tehát ez nyilván az ékezetek nélkül, meg a e-mail verzióban így jelenik meg. Szóval a Kultúrvagány, vagy vágány tevékenységem, ez barátnőmmel közösen 2,5 éve kezdődött. Gyöngyivel találkozásuk után pár hónappal megszületett az ötlet, hogy csináljunk valami olyat közösen, ami mind a kettőnknek komfortos, és amihez ráadásul egy barátom, egy régi barátom felvetése abszolút passzolt. Ez pedig a Robi, Révész Robinak, aki közösen csinál egy Tatár György nevű sráccal egy vállalkozást, és az ő felesége is, meg szóval egy ilyen két család egyesítésével létrehozott Hotel Premium Group együttműködéssel létrejött a Kultúrvágány első művésztelepe. Ebbe
4: Balatonfüreden.
5: Igen, ez Balatonfüreden volt, és egyébként a Annuska Butik Hotel volt a otthona, a szálloda. Ez ettől elköszöntek már, de egyéb helyszínen továbbra is közösen folytatódik a munka.
4: Azt lehet tudni, hogy hol?
5: Tessék?
4: Lehet tudni, hogy hol? Vagy...
5: Igen, abszolút lehet tudni, és most tervezés alatt van, tehát már a művészek folyamatban vannak a felkérések. Ez most Kenesén lesz. Kenesén van a Délce Gréce nevű mini hotel, 13 szobával. Egyébként talán még komfortosabb is a részünkre, mert így csak a miénk a hely. Így most miénk az egész tér, és nincs mondjuk úgy véletlen találkozások másokkal, vagy nem kell senkire, csak önmagunkra tekintettel lenni. Úgyhogy ezt várjuk. Egyébként már volt, hogy...
4: Itt kiállításokat szerveztek, tehát a Kultúrvágány-vágány.
5: Igen.
4: Fókusza az az, hogy különböző művészekkel összefogtok, és ilyen-olyan művészeti programokat hoztok létre.
5: Hát nyaralunk együtt ahol együtt? Lehet alkotni. Ezek egyhetes...
4: Egy tábor.
5: Hát igen, művésztelep, aminek nem olyan, nem úgy van, nincs tematikája tulajdonképpen, hanem én ízlésemnek megfelelően válogatok össze embereket. Persze figyelembe véve azt, hogy tudjanak ott mit csinálni magukkal, tehát olyan műfajokat próbálok válogatni, ami könnyen létrejön egy ilyen helyszínen. Ez néha nehéz, néha gondolkodni kell az alkotónak, de nincs korlátozva, hogy festő, szobrász, grafikus, fotós, hanem ez nyílt, sőt, igyekszem mind szakmai szempontból, tehát hogy az alkotótéreket különböző módokon használják, hogy a környezet inspirációja az tényleg hasznos legyen, annak olyan, mondjuk itt a Balaton közege az egyértelművé teszi, hogy próbáljuk ezt valahogy bevonni. A füredi, tehát a Füreden nagyon kedvesek voltak velünk, és abszolút az egész város így mellénk állt. Kaptunk egy kiállítóhelyet, ami most fog zárni a kiállításunk, egy fél évre, amiénk volt a Hurai Villa, és amúgy ennek most lesz majd a finisszázsa nőnapon. Úgyhogy március 8-án 2 órakor ezt meg lehet még nézni.
4: És ott mit láthatunk pontosan?
5: Hát mindig az éppen aktuális művésztelepnek a művészei kapnak lehetőséget. Most 10 művész van. Miksa Bálint volt, Gondor Attila, Zalavári, akkor kik vannak most, Dorogi János. Az a nehéz ilyenkor, ha nem pontosan kész, mondok el minden nevet, akkor egy kicsit. De Hardi Ágnes, Gulyás Andrea, a Horváth Ági, Mátyási Peti, Tomás Pierce, biztos, remélem, hogy mindenkit elmondtam, én is részvevője vagyok
4: akkor
5: egyébként.
4: Bocsánatot kérünk.
5: Igen, elnézést, hogyha valaki nem, de ha de még eszembe jut, akkor mondom. és hát a Kultúrvágánynak amúgy van Insta és Facebook oldala, tehát ott utánunk lehet nézni. És vannak például a Helyi TV, meg Veszprém TV is közölt rólunk interjúkat a művésztelep alatt, a kiállításról, meg szóval, hogy tényleg így abszolút mellettünk voltak. És nem hűtlenségből, de most a következő az nem Füreden, hanem Balatonkenesén lesz, ahol megkaptuk az helyi tehát a Délce Grécével közösen ugye, hogy ott lesz a szállás, de ott dolgozni nem lehet, és akkor kellett keresnünk, és a helyi művelési központnak a komoly impozáns méretű tetőterébe fogunk tudni alkotni, sőt a kiállító teret is megkaptuk, tehát ahogy vége lesz a művésztelepnek a munkák még ott maradnak egy másik
4: hét. És ezt mikor láthatjuk majd a munkákat körülbelül?
5: Ez április 13 és 20 között lesz a művésztelep, és a szombati nap, tehát az 18-19, tehát a végén lesz maga a megnyitó. Erre, hogyha követnek minket, akkor ezt is fel fogjuk rakni az oldal.
4: Milyen szuper, hogy itt a tavasz, és rögtön tudtok már egy ilyen klassz művésztelep programmal indítani bele a nyárba.
5: Minden évben két alkalmunk van, egy őszi és egy tavaszi.
4: És jó így egyébként együtt dolgozni? Általában a művészlét azért ez egy magányosabb dolog, de azért ez nem egy egyedi dolog, hogy művésztelepek vannak, és elég jók is vannak, sőt, ezek sokszor hosszú távon közösségekké, alkotó közösségé formálódnak.
5: Ugye nem zárt a művészkör, tehát folyamatosan változik. Művészenként két alkalmat szoktunk adni, tehát hogy legyen egy ilyen visszatérés, és hát változik, mert van, akinek a második alkalom, a másik művésznek az első alkalom, tehát hogy ez részben nem, tehát ez nem egy ilyen, nem csak a mi koncepciónk, hanem van, aki egyszerűen nem ér rá. Például születik egy gyereke, akivel hirtelen nem tud annyira mobilissá válni, akkor valami más programja van, de mindenkire visszatérünk, és szeretnénk, hogyha újra eljönne. Amúgy a művésztelepeken való lét az egy... Vannak művészek, akik rendszeresen csinálják, ennek vannak hagyományai. Magyarországon művésztelepek régen művészeti alap, vagy MOE, tehát mindig voltak kezelés alatt direkt művészeknek ilyen művésztelepek, és én amúgy innen gyerekkoromból eredeztetve, mert én szüleim művészek, és én így szoktam. Nekem a nyaralás az valamelyik vidéki kastélyba vagy művésztelepen történt, ahol volt lehetőségünk, hát most már jó pár van, ami akkor volt, és már más kezelésébe, vagy más funkciót kapott, de azért régi barátaim is adódnak ebből, tehát más kollégának a gyereke, akiket így közösen családilag megismertünk, és aztán van, aki mai napig a barátom, tehát valami hasonló van bennem, amit lehet egy ilyen romantikus gondolatnak tekinteni, hogy akik itt összetalálkoznak, azok későbbiekben is tartják a kapcsolatot, vagy adott szituban, de egy kicsit mélyebb ismerettséget kötöttek, mélyebbet, mint egy kiállítás megnyitón való találkozáskor, keresik egymást, és felhívják a figyelmet, vagy elhívják egy közös kiállításra.
4: Vannak de művészetről ilyen. Beszélgettek? Tehát most egymás művészetéről?
5: Hát mindenről beszélgetünk. Nyilván nem,
4: mikor
5: nincsen irányított beszélgetés, de esténként összeülünk, meg hát a műterembe is, együtt dolgozunk. A feszkót, tehát azt a feszültséget, ami az alkotás befejezése okozhat egyes művészeknél, mert túl rövid az idő, azt úgy hidaljuk át, hogy eleve mindenkit kérek, hogy hozzon magával egy munkát, amit ott tuti, hogy ki lehet majd rakni a végén, és hogyha nem fejezi be azt, amit csinál, akkor vagy elhoz a következő alkalomra, vagy majd otthon folytatja, és akkor ez sincsen benne. Van, aki hozza a feleségét, a gyerekét, tehát hogy tényleg megvan ez a... Igen. És vannak olyan programok, amikor így tényleg úgy arra gondolok, hogy én nekem mit hozott, és reményeim azok már visszaigazolódtak, mert azért azt elmondanám még, hogy ez nem az első ilyen tevékenységem. Tehát nekem volt művésztelep alakításom régen, tehát 20 évvel ezelőtt is. Meg galériát is, meg kiállításokat is, meg igen, tehát sok mindent csináltam. És biztos, hogy erős motiváció számomra, hogy a művészek közötti szociális hálót erősítsem. Tehát nekem ez a ez talán fontosabb, mint más egyéb dolog ebben az egészben.
4: Nemrégen volt itt a stúdióban Tallér Ágnes is, az Inda galériából. Mesélte, hogy együtt alapítettátok annak idején a galériát, ami azért a művésztelep az oké, ott igényel némi szervezés, de gyakorlatilag nem kell annyira hosszú távon talán tervezgetni hozzá, de mondjuk egy galériához igen, ilyen ambícióid is voltak, vannak.
5: Ez sem úgy zajlott, hogy én terveztem volna egy galériát nyitni, ugyanúgy ha valakivel leülök beszélgetni, és kiderül, hogy milyen vágyai vannak, elképzelhető, hogy tudok ötletet adni, hogyha művészeti területről van szó. Uh-huh. Tehát az Ági szeretett volna valamit csinálni, ami fókuszában a képzőművészet van. És hát mondtam, hogy ő közgazdász, én művész vagyok, és voltak már akkor is, még amikor 2006-ban találkoztunk, vagy alapítottuk az Indagalélet, mert akkor is voltak szervezői tevékenységeim az FKS-ében, vagy szerintem én nem tudom, így születtem. Középiskolában is így akartam mindig valamit csinálni, amilyen szociális együttműködést feltételez, tehát rajzszakkört szerveztem az iskolába, az üresen álló rajzterembe, tehát mindig volt valami.
4: Olyan csendes személyiség vagy egyébként, ez érdekes, hogy ez a kettő kombinálódik benned, ez az erős szervezési vágy, de ugyanakkor egy ilyen nagyon csendes, nyugodt típus vagy.
5: Hosszú távon szoktam gondolkodni, aha. Nem... Ugye a tűz, ami némelyekben jobban lehet benne van, az úgy hamarabb ég ki, én nekem ilyen nincsen.
4: Valászlik.
5: Tehát, hogy én tartom és hosszú távon szoktam gondolkodni. Miután nem elvárás, hogy sajnos, egyébként ez egy nagy hiányom, hogy nem anyagi szempontok vezérelnek, és nem úgy találok ki valamit, hogy az kapásból nekem is visszajöjjön. De valahol hiszek abba, hogy ez hosszú távon azért megtörténik. Az biztos, hogy a széna úgy ismer minden oldala, emiatt a sok szervezői dolog miatt, és azt hiszem, hogy azért kinőttem abból, hogy valaki ezen keresztül ítéljen meg. Tehát, hogy a művészeti téren letett dolgok, a képek, amiket csinálok, azért megtalálták már a gyűjtői oldalt, vagy a kiállító tereket, úgyhogy nem, bár igazából sose féltem ettől, hogy ez nem lesz, tehát erőteljes képen van arról gyerekkorom óta, hogy én festő leszek, először talán egy ideig szobrász, de aztán egyértelműen festő, és ez így töretlen megvan.
4: Sokáig a Faur Zsófi galériához tartoztál, és most is.
5: Igen. A Zsófi szokott nekem önálló kiállításokat is csinálni, meg csoportosokba is részt veszek, vásárokra is visz, aukciós házakhoz, szóval mindenféle dolgok vannak, amiket ő menedzsel. Ezeket nyilván maguk helyén kezelem, mint művész, a másik oldal, meg az én egyéb tevékenységeim, amik a szervezői oldalam, azt meg most mondtam a riport elején, ezt a barátnőmmel közösen csinálom, meg a Robiékkal, tehát hogy van másik oldal, akik nélkül az egész nem jöhetne létre, de ez ad egy nyugalmat, és az az érzésem, hogy az elmúlt két és fél évben, amióta együtt dolgozunk velük, azóta ez így mélyült, és egyre jobban szeretik. Nem volt számukra közömbös a képzőművészet előttese, de úgy gondolom, hogy a művészek megismerése, látva az, hogy mennyire hálások, és mennyire fontos az, amit csinálnak, és követendőnek tartom minden egyéb ilyen potenciális lehetőséget magába foglaló kezdeményezésnek, hogy fogadjon örökbe művészt, vagy támogasson művészt, adjon olyan lehetőségeket, főleg a mai világban nagyon fontos, ami az függetleníti a hétköznapoktól őket, tehát kiemeli egy picit. A művésztelep talán ezt csinálja. Reményt ad, elfeledteti azt, hogy hova kell visszamennie utána, hogy esetleg anyagi gondokkal küzd, vagy egyéb problémái vannak. Tényleg egy kis sziget, egy kiemelés a hétköznapokból.
4: Említetted a beszélgetés elején, hogy 7 évente, ahogy a sejtek is, a művészeted is megújul. Mesélj egy picit a művészetedről. Azt is lehet, hogy én egy icirit bemutatom, hogy tulajdonképpen te egy abszolút absztrakt művész vagy, és nem geometrikus, hanem mondhatjuk azt, hogy mindig organikus formákkal és színekkel, sokszor foltok adják ki a kompozíciót, olyan meditatív jellegű, nyugodt nagyon, mint te. Ahhoz képest most miben változott? Ez volt így eddig körülbelül. Most hogyan változott a festészetet, ha egyáltalán változott ebben a tekintetben, az alapok tekintetében?
5: Számomra nagyon hamar kiderült, ez még a rajzszakkörös időkből, tehát a középiskolában, amikor felkészültem, meg utána is én folyamatosan jártam rajzszakkörökbe, és kiderült számomra, hogy én se szobrász, se festő, hanem így a kettő között. Tehát, hogy a térbeli élmények érdekelnek a festészetben, a szobrászat is inkább, hogyha van, akkor a szín párhuzamokat mindig tartalmazza, és hogy engem a mozgása annak a térbeli dolognak az, ami leginkább motivál, hogy mozgásba helyezzem. Mostanság mondjuk úgy fellegekbe járok, és ezek a kicsit felhőszerű, mozgó lények azok, amik kitöltik az életemet, és ebben találom meg az örömet, és ez az a perspektívát, vagy feladatokat, amiket önmagamnak kitalálok, és amit nevezhetünk akár fejlődésnek, vagy átalakulásnak.
4: Olyan nehéz egyébként, amikor szoktam magyarázni látogatóknak, vagy érdeklődőknek absztrakt képekről, akár absztrakt geometrikus, akár absztrakt organikus képekről, akkor nagyon nehéz magyarázni tulajdonképpen, mert hogy nem nagyon van mit magyarázni. Szóval
5: de mindig.
4: Sokszor egy ilyen intuitív hozzáállás lenne az, amivel legjobban lehetne segíteni a képek érzékelését, megértését. Te milyen tanácsot adnál egyébként azoknak, akik egy kicsit szeretnének jobban elmélyedni a képeidbe, vagy
5: hát jó,
4: megérteni, hogy mi van ezek mögött a festmények mögött?
5: Jó, hogyha tudjuk, hogy milyen előképekből táplálkozik. Én vonzódom, ha magyar művészetre gondolunk, akkor a Martin Ferenc féle vonalhoz, ami egy ilyen mozgó, teret képző, nagyon szeretem a gyarmati művészetét, tehát hogy van egy szférikus térképzés, ami nekem mindig fontos volt, és ehhez kapcsolódik a világunk természeti oldala, ami dominánsan jelen van, tehát a természeti tevékenységek, azért nem tudom élőnek nevezni, mert ugye az nehezen tudom így szétválasztani, hogy mondjuk egy felhő mozgás az micsoda, az egy élő szövetnek a része, tegyük fel, tartalmaz sok mindent magában, de a madarak is, mondjuk a seregiek mozgása is egy ilyen felhőszerű képződmény, ez is olyan, amit nehéz felfogni, hogy mik a alakulásának a körülményei, vagy miért van, igazából a rácsodálkozás és a csodálat az, ami bennem is létrejön, vagy azt szeretném, hogy ez jöjjön létre a vásznon is.
4: Az a baj, hogy a műsoridőnk végére értünk. De áruld el, hogy mostanában hol láthatjuk a képeidet az április utáni kultúrvágányos művésztelep?
5: Hát a kultúrvágány művésztelepeken ott van, persze ugyanúgy a munkám. Amúgy megkészülök egy augusztus végi, szeptemberi nagy családi kiállításra, Miskolcra lesz ez a kiállítás, egy múzeumi közegbe, édesapámnak óriási méretű installációi, nagyapám egy külön térben a születésének 100. évfordulán lesz bemutatva. Ez egy külön interjú téma lenne szerintem.
4: Akkor szerintem majd beszélgessünk.
5: És nekem pedig nagy képeim lesznek, és most azokat készítem.
4: Nagyon klassz. Köszönöm szépen. Romvári Mártonnal, Marcival beszélgettem az imént, aki festőművész, és egy, ahogy az imént elmesélte, egy művész dinasztia tagja. Köszönöm szépen, Marci, a beszélgetést, és szerintem augusztusban, amikor nyílik a kiállítás, akkor folytassuk, hogyha benne vagy.
5: Nagyon hálás vagyok, hogyha erről is közvetítesz.
4: Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
6: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Váratlanul elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színész, ez derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebookon közzétett posztjából. A tragédia okára egyelőre nem derült fény, Scherer Péter 64 éves volt. 4 évtizedes pályája során egy sor színházi darabot is rendezett, számtalan színpadi adaptációval játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismerté. Az ezredforduló után a többi között a Control, az Argo, a Magyar Vándor, a Made in Hungária, illetve a Valami Amerika 3-ban tűnt fel, élete utolsó pillanatáig alkotott. 1995-ben a színi kritikusok, 99-ben a filmkritikusok díját nyert el, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is átvehette, 2009-ben pedig a Jászai Mari díjat. Ma este 21 órakor a B32 galéria és kultúrtérben virrasztást tartanak a művészért, de kérik a sajtó távolmaradását. További híreink. Menesztette Vitézy Dávid a MÁV vezérigazgató helyettesét. Az új közlekedési és beruházási miniszter döntése alapján már nem Dányi Gábor a vasútársaság második számú vezetője. A döntés háttere egyelőre nem ismert. Közben Facebook posztjában Vitézy Dávid bejelentette, hogy 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasút romboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A közlekedési miniszter szerint a helyzet most is súlyos, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt Intercity kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán. Ukrajna bocsánatot kért Észtországtól egy részéről nem szándékolt drón incidens miatt, amelyet orosz rádióelektronikai hadviselési eszközök okoztak, közölte Horhi Tihi, ukrán külügyi szóvivő. Az észt védelmi miniszter bejelentés alapján Dél-Tájban egy drón lépett be az ország légterébe, amelyet egy NATO vadászgép a Wardstow felett lelőtt. Az ukrán drón oroszországi célpont felé tartott, amit most az ukrán külügy elismert. Az eddigi adatok szerint 2 ember vesztette életét, további 21 megsebesült, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyében lévő Priluki városára. A csapás célpontja egy közelebbről meg nem nevezett vállalat volt, de megrongálódott az Epicentra hálózat helyi bevásárlóközpontja is. Közben az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy elfoglalta a Harkiv megyei Volohivka települést az orosz hadsereg. Bejelentésük szerint a Volohivka bevétele a határmenti ütköző övezet létrehozásának része volt.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy enyhe 0,7%-os mínuszban 131.949 ponton jár a BUX, a forgalom 20 milliárd 653 millió forint. 0,4%-kal drágulnak a MOL részvények, 4050 forinton jegyzik őket, az OTP kerek 41.000 forinton 0,2%-os mínuszban jár, a Richter 0,8%-kal csökken 12.350, a Magyar Telekom 3,5%-os ralliban 2636 forinton. Egyre lejjebb és lejjebb megy a mai kereskedésben a forrácsi, most már csak 1792 forinttól jegyzik, 4,2%-kal zuhan a részvény. Gyengül a forint, 361 forint 80 filléren az euró. Európában a főbb indexek emelkednek 1,1 illetve 1,1% közötti mértékben, a Wall Street-en viszont 5,1 és 8,1% közötti a mínusz mértéke, 1,1611 az euró dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
3: A délután hátralévő részében felhőmentes idő várható, a szél megélénkül, most éppen 19-23 fok van, estére 8-15 fok közé hűl le a levegő. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
7: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kedv van, hosszú műsorság, ma 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. Szó lesz ipari kiállításról, folytatódik a Cégkassa podcast sorozatunk 5 óra után, és most néhány perc múlva a téma kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága, hogy érinti ez a nagyobb és a kisebb vállalkozásokat itt ma Magyarországon. Téglás András a Glossertől és Kajzer Péter a Vanta szektor lesznek a szakértők, a vendégek. Néhány perc múlva, tehát kiberbiztonság NIS 2 itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
7: Jó rádozást mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága a mai témák, illetve egészen pontosan az is, hogy a NIS 2 hogyan alakítja át a vállalatok mindennapjait, működését, és mely körben alakítja át. Téglás András van itt a stúdióban a Gloster Cloud-tól, és Kajzer Péter a Vanta Sec-től. Hogy felosszuk a szerepeket, és hogy jól mondom, ha nem, akkor szóljatok mindenképpen. A Gloster tulajdonképpen, a Gloster Cloud az segít, ugye, a cégeknek a NIS 2 kialakításában, így technológiával.
8: Technológiával segítünk.
7: Ti ebben tudtok segíteni. Viszont ti is auditra kötelezettek vagytok, ugye?
8: Így
7: és
8: van.
7: Ezt az auditot végzi el tulajdonképpen a Vanta Sec ebben a konkrét esetben is.
9: Így van. Jó. Gloster Cloud-nak is.
7: Igen. Is, tehát ez volt a pontos. Oké. Kezdjük azzal, hogy NIS 2. Azt mondtátok, hogy ezt már nem kell magyarázni egyébként különösebben a hallgatóknak. Én meg azt kértem tőletek, hogy ez mégiscsak nagyon röviden, hogy NIS 2, ez most miért fontos, kinek fontos, mikor fontos?
9: NIS 2 gyakorlatilag egy Európai Uniós irányelv, amiből jött a magyar jogi implementáció. A 7/24-es MK rendeletnek kell megfelelni, az ott leírt kontrollokat kell teljesíteni mindazon szervezeteknek, akik érintetti körbe kerültek. Itt most Magyarországon elég sokan úgy kerültek érintetti körbe, hogy korábban erre nem számítottak, vagy erre nem volt nekik más auditálási kötelezettségük, vagy más típusú megfelelési kötelezettségük, úgyhogy ott sok esetben zöldmezős beruházásként látjuk azt, hogy
7: megvalósuljon. Terület.
9: Igen, ez a megfelelőség. Meg hát persze egy csomó olyan nagy vállalat is, amelyik már korábban is egy érettebb információbiztonsági tudatossággal létezett a piacon, őket kicsit kevésbé felkészületlenül érte ez a történet. A jogalkotó célja, hogy a vállalatoknak a kiberrezilienciája
7: erősödjön,
9: és ebben egyébként Magyarország az Európai Unióban élen jár a jogalkotási ütemben, tehát több ilyen nemzetközi nagyvállalat, akinek van magyarországi lányvállalata is, ott az anyavállalat árkus szemekkel néző, hogy na, Magyarországon mi történik, mit kérnek az auditon, hogy tudják megugrani a megfelelőséget.
7: Gloster technológiai segítséget nyújt. Mi a tapasztalatotok, akik kopognak, vagy akikkel partneri viszonyt létesítetek? Mennyire tájékozottak, mennyire edukáltak?
8: Alapvetően szerintem, akik ilyen jellegű projektekkel keresnek minket, ők már ezzel
7: tudják, hogy kell nekik.
8: Igen, tudják, hogy kell nekik. Korábban is az általunk üzemeltetett, IT üzemeltetéssel is foglalkozunk, üzemeltetett cégeknek, mit korábban is beraktuk az IT budgetbe az évesbe, hogy akkor az IT biztonsággal kéne foglalkozni, mire kéne költeni. De hát ugye, amikor megnézte a cégvezetés azt, hogy akkor hol lehetne vágni ebből a budgetből, akkor általában az IT biztonság volt az, amit megvágták. Igen. Úgyhogy sokszor tudtuk, hogy hát ez majd ki fog esni belőle, de mostan is kettő miatt itt van egy ilyen kötelezettség, úgyhogy most már nehezebben esnek ki ezek a sorok.
7: Ami nagyon fontos, ezt tőletek tudom, én az ötletes beszélgetésekből is meg próbáltam készülni, bár nem vagyok szakember, hogy ez ma már üzleti kérdés, ugye a kiberbiztonság. Tehát ez nem csak ilyen írott malaszt, meg hogy bármikor becsaphat a villám, meg az is nagyon fontos, hogy itt a vezető felelőssége az most már kristálytiszta, ugye a cégvezető felelőssége. Tehát nem lehet áttolni mondjuk egy IT vezetőre, hogyha bármi történik, és én nem voltam biztosított.
9: Főleg azért nem, mert ugye kell hozzá budget, tehát hogy amikor ez tisztán egy IT projekt, akkor az általában kevéssé jól sikerül, az auditon is látszik annak a nyoma, tehát a vezetői elköteleződés ebben nagyon fontos, és hát az üzleti vezetőknél van a felelősség is, meg a budget is.
7: Tehát kell az elköteleződés, és kell a pénz, ugye? Akkor lehet igazán jól és helyesen auditálni, ugye? Vagy sikeresen auditálni, hogyha ezek megvannak.
9: Nyilván valamennyi pénz kell hozzá.
8: Igen, ezt mi tudjuk mondani, hogy nem olyan kevés pénz kell hozzá.
7: Pénz nélkül biztosan nem fog. Jó, nézzük azt, hogy mit hozott a NIS2 a számotokra, vagy a piac számára. Nézzük először akkor a Gloster oldaláról, András.
8: Szinte minden új induló projektünkben valamilyen szinten motiváló erő most már a NIS2-es a kiberbiztonság. Legyen ez egy migráció, hogy egyik rendszerből a másikba akarnak átmozogni a cégek azért, hogy a megfelelőséget tudják biztosítani, vagy legyen ez egy meglévő rendszeren egy IT biztonsági úgynevezett hardening, vagy megerősítés. Szinte mindegyik most induló projektünkre lehet mondani, hogy a motiváció ott van, hogy a NIS2-nek megfeleljen.
7: Azt tudják egyébként a cégek, hogy az ő saját biztonságuk az nem csak tőlük függ? Tehát igen. Nem önálló entitások, hanem a partnerek, a beszállítók, nem tudom, alá-fölé rendeltség, az fontos lehet, és ott is hát tulajdonképpen

0: licenc révén biztosan, így aztán mi is kötelezetté váltunk, úgyhogy mi is nagyon komolyan veszük. Az ügyfelek esetében pedig most szerintem inkább azok jönnek, akik natívan kötelezettek, és majd a következő években jönnek azok, akiket a partnerük kötelez arra, hogy feleljenek meg bizonyos dolgoknak, úgyhogy most még első körben.
1: Hát én alapvetően nagyon hamar, nagyon sokakat érint majd. Ugye ezt mindig elmondták a NIS2-vel kapcsolatban, hogy van egy szűk kör, de aztán ez nagyon hát hamar leszivárog.
2: Nem olyan szűk, tehát ilyen 3500 hát vállalat az, amelyik érintett, és ahogy itt már erről beszélgettünk, hogy valójában ugye nem egy IT projektről van szó, hanem ez egy ilyen komplex vállalatirányítási rendszer és egy ilyen működési érettségi kérdés az egész. Ugye sokan úgy gondolnak erre, mint valamilyen adminisztrációs teherre, vagy le kell gyártani valamilyen papírt.
1: Hát kell egy tanúsítvány.
2: Látjuk egyébként az auditokon is, hogy vannak olyan szervezetek, akik létrehoznak egy projektet, hogy akkor ezt most gyorsan felkészülünk a NIS2 auditra. De nagyon fontos, hogy nem az auditra kell felkészülni, hanem a működésre kell felkészülni, és egy jó audit abban tud segíteni, hogy föltárja azokat a működési kockázatokat, amik a szervezetnél jelen vannak. Attól még, hogy valaki átmegy az auditon, attól még nem lesz meghekkelhetetlen, ugyanúgy lesznek biztonsági kockázatok, de hogyha a működésbe tudja implementálni azokat a dolgokat, amiket a NIS2 előír, és folyamatosan tudja működtetni ezt a vállalatirányítási rendszert, akkor azért jelentősen nő a kiberreziliencia, és itt egy vakfoltja egyébként a szervezeteknek még mindig a beszállítói lánc, és a beszállítók így válnak kötelezetté, tehát így fog kibővülni ez a 3500-as nagyságrendű
1: több tízezes
2: kötelez, hogy az összes beszállítótól is el kell várni azokat a biztonsági intézkedéseket, amikkel tudják az ellátási láncot és biztonságba tudni.
1: A Gloster, ugye Téglás András kollégádnak van az a hasonlata, ugye ez a biztonságjövve. Ugye, hogy nem csak akkor kapcsolatban a gyereken a biztonságjövet, amikor mögöttem már szirenázik a rendőr. Ugye valami ilyesmi most ez a NIS2, nem? Ha ezt levezeted, azt megköszönöm, hogy egyértelmű. Szóval ennek mindig bekötve kell lenni egyébként, és az egész autóban az összes utasnál.
0: Így van, tehát hogyha az IT biztonságra gondolunk, akkor nyilván nem az auditnak az egy hónapos időtartama alatt kell megfelelnünk a mindenféle kötelezettségnek, hanem ez egy folyamat, és nyilván az audit után, ahogy Péter is mondta, nem ér véget, ez egy folyamatos üzemeltetési kérdés is, hogy ezt az IT biztonságot ezt úgy tartsuk karban, és úgy készítsük fel a szervezetet, hogy ez folyamatos legyen. Az audit az csak egy pillanatnyi pont, amikor megnézzük, hogy akkor hogy állunk, de nyilván a cél az, hogy
1: folyamatos legyen. Készen állásban kell lenni. Igen. A Microsoft alapú NIS2 megfelelés az miért lényeges, vagy miért előnyös?
0: A Microsoft egy olyan platformot biztosít, és most már nem csak az Office-ra, meg a Windows-ra kell gondolni, hanem itt elsősorban a Microsoft 365-nek a csomagjaira, ami egy ilyen komplex, a vállalat életében nagyon sok téren és helyben nyújt szolgáltatást, és ennek a NIS2-vé való megfeleltetése, ez egy viszonylag könnyen garantálható, vagy biztosítható dolog. Nyilván beállításokat tenni kell, eljárásokat.
1: Tehát ez egy jó fundamentum, ezt így értsem.
0: Igen, ez egy tökéletes fundamentum arra. A Microsoft nagyon mélyen szerintem benne volt abba, hogy ahogy ez a NIS2 irányelv az Európai Unióba kialakuljon, tehát ő készült arra, hogy a bizonyos kötelezettségi pontokról majd milyen technológiával fog megoldást nyújtani, és mi abban segítünk, hogy ezt bevezessük a cégek számára.
2: Igen, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs olyan, hogy én kérem a NIS2 megfelelt csomagot a Microsofttól, és akkor azt így bekattintom, és onnantól kezdve rendben vagyok.
1: Tehát nem dobozos cucc.
2: Nem, tehát itt igazából nem NIS2 megfelelés az, amit a Gloster hoz, hanem igazából olyan megoldások, amikben a vállalat a saját működését tudja vinni, egy olyan platform, ami persze tudja azokat a kritériumrendszert is, tudja azokat a skálázható beállításokat, amivel a NIS2 megfelelés könnyebben megugorható.
1: Egy picit most én úgy képzelem, mint a sportban, vagy nem tudom, valamilyen állási interjú, hogy milyen dolgoknak kell megfelelni mondjuk a jelöltnek, hogy az optimális legyen. De mit találtok hibaként legfőképpen, amikor valaki auditra jelentkezik?
2: Leggyakoribb hiba az, amikor papíron minden megfelel. Nyilván a mostani audit módszertamba, amin a 1/25-ös STFH rendelet alapján végezzük, ott azért nagyon hangsúlyos a dokumentáció. Tehát egy jó dokumentáció mindenképpen alapelvárás. Az se jó, hogyha csak best practice-ek alapján jól működik egy
1: cég. Az önéletre, az bocsánat, hogy maradjak a példában.
2: Tehát, hogy le kell dokumentálni mindent. Tehát kell egy jó dokumentáció. A jó dokumentáció viszont önmagában nem elég. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy felkészülési projektben megcsinálják a dokumentumokat, legyártják a különböző szabályzatokat, eljárásrendeket, és akkor a működést alátámasztó evidenciáknak a vizsgálatokat

0: Utána pedig azt látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit kellene beállítani a rendszerekbe, ami a szabályzatban szépen le van írva. Tehát azért nem szerencsés az, amikor az ember valahol talál egy szabályzatot, ami akkor ez jó lesz, mert hogy minden szervezet teljesen más, és a saját működésére rá kell szabni azt. És azokat az intézkedéseket, amik a szabályzatban le vannak írva, életbe is kell léptetni, és működtetni kell a rendszer. Tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az az, amikor az egész tisztán egy ilyen dokumentációs adminisztratív projektként
1: kezeli. Igen. Arra nem gondolnak a cégek, akár mérettől, vagy nem tudom, teljesítménytől, bevételtől függően, hogy túl kicsik. Tehát őket úgysem éri támadás. Radar alatt vagyok valamilyen módon.
2: Ez jellemzően így történt az elmúlt 20 évben. Most itt van az egyébként a támadások, azok mindenkit ugyanúgy érnek. Aki gyengébb IT biztonságilag, az sokkal hamarabb elkapják, mert most már nem az van, hogy kinéznek egy céget, és akkor őt akarják megtámadni, hanem mennek végig az AI botok, és akkor keresik. De egyébként.
1: Tehát a leggyengébb láncszem, nem? Hát azt keresem a rendszerén.
2: Igen, de hogyha egy nagyobb céget ki is néznek, és hogy őt akkor meg kéne támadni és feltörni. Valószínűleg, ha egy jól felkészült IT-val bír, és kiberbiztonságilag reziliens, akkor őt elég nehéz lesz. Viszont az ellátási láncon keresztül lehet, hogy egy kisebb beszállítóját viszont sokkal könnyebben, és rajta keresztül megfoghatóvá válik a nagyobb cég is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy mindenkit érint ez a kiberbiztonsági téma.
0: Az auditokon, amikor mi elvégzünk egy auditot, és akkor ott valaki elér egy 85 pontot, vagy 70 pontot, ugye 70 ponttól már auditált,
1: már elég szervezet,
0: 70 pont alatt nem megfelelt. De hogyha megvan ez a 70 pont fölötti szám, az még önmagában ugye nem azt jelenti, hogy a biztonság az rendben van, tehát hogy a folyamatos működés az, ami ezt garantálhatja. A jó audit föltárja azokat a működési kockázatokat, vagy láthatóvá teszi azokat a működési kockázatokat, amik az eljárásokban, illetve a technológiai megvalósításban fellelhető. Fontos hozzátenni, hogy az auditor azt tudja auditálni, amit lát, tehát amit mutatnak neki, hogyha valamit elhájdolnak előle, simán lehet, hogy az audit jelentésben nem szerepel, aztán lehet, hogy 2 hónappal később, vagy akár az audit közben, mert ilyenre is volt
1: akkor már. Derül ki, hogy van egy ilyen probléma.
0: És problémája lesz a cégnek ebből.
1: De mondjuk a Vantaszeknél mire terjed ki a felelősségetek meg a figyelmetek, amikor auditáltok? Mondjuk a Glostert auditáljátok. Az ő beszállítóra is figyelnetek kell valamilyen módon? Neki ezt fel kell tárni, hogy ő kikkel működik együtt, és ott rákérdeztek egyébként, hogy vajon ezt ellenőriztétek-e? Van itt valamiféle
0: így van, folyamat? Megnézzük a kockázatelemzést, és megnézzük az ellátási láncnak is a kockázatelemzését, illetve azt, hogy az ellátási láncot hogyan kezeli a szervezet, illetve minden más területet is átnézünk, és amit látunk, abba teszünk javaslatokat. Tehát van, ami megfelelt, az akkor nincs kérdés, és ahol eltérést látunk, ott az eltérés súlyosságától függően fontos nekünk megérteni a szervezetet, hogy az adott feltárt kockázatot a szervezetnek a működési környezetében tudjuk értelmezni, tehát nem ugyanaz a kockázat egy kis termelő cégnél, egy Szotyi csomagoló BT-nél, meg egy Cluster Cloud-nál, tehát ott tök eltérőek ugyanazok a kontrolloknál feltárt eltérés, és akkor a szervezethez mérten jelöljük azt, hogy az eltérés, amit feltártunk, milyen kockázatokat rejt magában, és adunk egy megoldási javaslatot arra, hogy mit kellene elvégezni.
1: A Gloster Cloud-nál volt, nem tudom, ezt megkérdezhetem, mert volt...
2: Folyamatban van az audit.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan dolog, ami, ezt nekünk is el kell végezni? Vagy te annyira benne vagytok, hogy ez tulajdonképpen azért félig meddig rutin?
2: Nem, természetesen nekünk is volt olyan, ami olyan terület volt, amivel tudtuk, hogy most itt az audit előtt még jobban kell foglalkoznunk, hogy a megfelelőségben nem a 70 pontot érjük el, hanem mondjuk a 85-et, amire lövünk. Úgyhogy volt nekünk is természetesen több ilyen. Nyilván az alapok IT biztonságilag rendben vannak.
1: Nyilván,
2: azt már hosszú évek óta úgy kezeljük, hogy nem mi szeretnénk lenni az ellátási láncbeli cég, akit feltörnek, és aztán a sajtóba kikerülünk.
0: Igen, az nagyon fontos hozzátenni egyébként, hogy az, hogyha valaki megvan mint a 80 ponttal, vagy 75-tel, vagy 90-nel, az nem azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, és hogy a munka leáll. Hibának látom azt, amikor a felső vezetés azt látja, hogy alig adunk rá budgetet, és akkor végül átmegy a cég egy 72 ponttal, és akkor azt mondja a felső vezetés, hogy hát ennyi pénzből is megcsináltátok, hogy megugrottátok az auditot, akkor ezentúl biztosan nem fogtok több pénzt kapni információbiztonságra. Tehát ez nem jó hozzáállás. Azokat a feltárt hiányosságokat, amiket az audit során mi jelzünk, azokkal foglalkozni kell, utána kell egy akciótervet létrehozni, vagy egy, a szervezeten belül tovább kell vinni, megoldást kell rá találni. Nyilván a következő auditon majd az előző audit jelentésben feltárt hiányosságokat fogja elsősorban nézni az auditor, az, hogy azokkal mi történt, hogyan kezelte a szervezet, és hogyan
1: javított. Két évente kell audit?
0: Kettő, ugye?
1: Igen. De ez egy értelmes érdekes dolog. Azt mondtad, hogy nem elég a 70, ugye, hanem 85. Látod már, hogy a cégeknél fontos az, hogy ne csak átvigyem a lécet, mert ez egy üzleti klubba egy belépő, egy beugró.
0: Hát azoknak, akik viszonylag frissen kerültek bele ebbe a témába, őnekik általában az a cél, hogy egyáltalán megfeleljenek.
1: Túlélés, világos.
0: Igen. Ott, ahol mondjuk az információbiztonságért felelősöknek, vagy az IT vezetőnek a bónusza mondjuk ahhoz van kötve, hogy hogy egy pontszámot meghatároztak, hogy nyilván sokkal erősebben motoroznak azon, hogy javítsák a feltárt hiányosságokat még az audit ideje alatt, mert ugye erre van lehetőség, hogy az előzetes jelentés után még feltárt hibákra javító evidenciákat küldjön be a szervezet.
1: Hát az, mint az UV. Javíthatok még az eredményen pontosabban.
0: Kicsit javíthat. Igen. Itt igazából nem arról van szó, hogy akkor újra értelmezzük az egészet, és egy új szabályzatot léptetünk életbe, hanem ha valamit nem úgy értelmezett az auditor, mint ahogy a szervezet gondolta, vagy nem elégséges az a benyújtott evidencia, ami nem támasztja alá teljes körűen a kontroll megfelelőséget, akkor oda még ilyen plusz információkat be tudnak szúrni, és akkor az a tudjuk javítani.
2: Szóbeli meg lehet javítani.
1: Igen. Jó, NIS2-ről meg kiberbiztonságról beszélgetünk itt a stúdióban Téglás András ment a Gloster Cloud-tól és Kaiser Péter a Vantasec-től. Ha vége a NIS2-nek meg megvan, akkor mi jön utána? Ugye úgy ültetek be a stúdióba, tehát tulajdonképpen ez már egy adottság, ezt már majdnem mindenki tudja. Érdemes azon polemizálni, hogy mi történik majd a következőkben? Hát ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, meg arra is menet közben még hallgattak benneteket, hogy oké, most hátradőlök, megvan az auditom, tehát a technológia meg a támadások percről percre változnak, meg fejlődnek. Valóban nem lehet se a vezetőnek, tulajdonosnak, se az IT vezetőnek föltenni a kezét, hogy most én kész vagyok, NIS2-vel két évig nincs dolgom.
0: Igen. Sokszor látjuk azt, hogy az audit előtt egy-két héttel lépnek életbe azok a szabályozó dokumentumok, amik a megfeleléshez szükségesek. És ilyenkor még az van, hogy nem tudjuk a működést, még nem tudjuk igazából érdemben vizsgálni.
1: Még nem szeret meg a festék,
0: mert
1: nem tudom, milyen színű.
0: Azt mondja a szervezet, hogy már életbe léptettük az intézkedést, de még a felülvizsgálatok, a ciklikus felülvizsgálatok és a működést, az irányítás rendszernek a működését még nem tudjuk igazolni. Úgyhogy amikor vége az auditnak, akkor a legnagyobb feladat az, hogy ezt a megalkotott
1: rendszert, lássam, hogy
0: irányítási rendszert működtesse a szervezet. Mm. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozást találjunk ki, ami egyébként életszerűen működőképes. Mm. Vigye tovább azokat az eltéréseket, amiket feltártunk, és azokon javítson.
1: Itt jön az AI Shadow kérdése is, ugye? Amikor lapátolják a kollégák az információt ki be, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden borul, és ez az elmúlt időszaknak a terméke vagy hozadéka. Tehát erre nem tudom, hogy a vállalatoknak hány százaléka van például felkészülve. Szakértők azt mondják, hogy itt azért nagyon sokat ennivaló.
2: Igen, abban biztos vagyok, az AI most egy kicsit felforgatta azt, ami az elmúlt néhány évben kicsit így rendeződött, és most már a cégek a cég által biztosított eszközökkel és szoftverekkel dolgoztak. Itt az AI most egy kicsit megjelent.
1: Színezi a helyzetet.
2: Igen, színezi, és van a cég által vásárolt AI szolgáltatás, ami általában biztonságos, és nem fog trénálni semmilyen algoritmust az én céges adatommal, de azért azt látjuk, hogyha nincs egy tűzfalon letiltva az összes ilyen AI chat kliens, akkor ott azért ki tud áramlani értékes.
1: Tehát ez nem a virágozék ezer virág, tehát akármilyen dolgozó, akármit használjon.
2: Így van, ezt is szabályozni kell, abszolút erre gondolni kell a cégvezetés. Hogy ezt hogyan lehet úgy olyan mederbe terelni, hogy a munkavállaló is azt érezze, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy modern eszközökkel dolgozzon, és az adatvesztést is minimalizáljuk, vagy adatveszteséget is minimalizáljuk, ami egy ismeretlen, vagy nem leszerződött ilyen chat kliensen ki tud áramlani a nagyvilágban. Igen,
0: az már nem kérdés most már a cégek többségénél, hogy használnak AI-t, mindenki használ. Lehet azt mondani, hogy hú, ez a Shadow AI nem jó, vagy jó. Biztos, hogy fogja használni a munkavállaló, mert a saját munkáját akarja megkönnyíteni. Nagyon fontos az, hogy ez szabályozva történjen, hogy a cég tudatosan gondolja végig azt, hogy az AI-t mire használja.
1: Hát a cég adja az eszközt a kezébe a munka, nem a munkavállaló találja, hogy melyik eszköz.
0: A munkavállaló talál. Tehát, hogyha letiltjuk ezeket a portokat, vagy ezeket a klienseket, akkor fogja és mobiltelefonnal le fogja fényképezni az e-mailt, vagy az adott anyagot, amin dolgozni akar, és akkor a saját ingyenes AI chat kliensével fog rá megoldást találni. Tehát a Shadow AI-t biztosan használni fogják. Én azt gondolom, hogy első körben fel kellene tárni a szervezeteknél az, hogy melyek azok a folyamatok, amiket tudnak támogatni az AI-jal, és a következő évek nagy kihívása az lesz, hogy ezt kontrolláltan és auditálható módon tegyük, mert ugye van egy ISO 42001-es szabvány, ami ennek a bevezetését segíti, és azt mi már például tudjuk auditálni is.
1: Biztonság vagy biztosítás kérdés az fontos, mert azért a vezetői felelősség az előtérbe kerül. Kiderül, hogy ez nem adminisztráció, hanem működési szemlélet. Ugye ez az egész NIS 2 meg kiberbiztonsági történet. Hogy erre hogyan lehet biztosítást kapni, nyerni, kötni? Vagy ebben mihez kell megfelelni? Ez izgalmas kérdés lehet, vagy laikus? Mert van itt egy érték, van egy új érték, egy új szemléletmód, akkor azt mondom, hogy valamilyen módon biztosítom a cégemet kiber problémák esetére, hogy utána ne kaszáljanak el, ne büntessenek meg. De nyilván ennek is feltételei vannak, vagy ez teljesen rossz megközelítés.
0: Az, hogy ne büntessenek meg, az csak az egyik aspektus.
1: Nem egyen tökre a céget.
0: És egyébként szerintem a legkisebb probléma, mert ezt könnyen meg lehet ugrani. A nagyobb probléma az, amikor leáll az egész cég, amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy most egyeztetünk-e a zsarolókkal, vagy sem, vagy a biztonsági mentésünk is ugyanazon a szerveren volt, amelyiket letitkosítottak, vagy egy másikon, még megvan
1: most
0: talán.
1: Most azért sokat lehet hallani, nagyon tehát nagy cégek, nagyon és komoly cégekről három hónapja adat veszik el, nem tudom, 3 perc alatt, vagy 5 perc alatt, tehát nagy a tét.
0: Nagyon sokat, igen. Úgyhogy nagy a tét. Én azt gondolom, hogy egy NIS 2 megfelelés, az most már üzleti előny. Azt már kimondhatjuk, hogy az a szemlélet már kikopott, hogy ez engem nem érint, vagy engem nem fognak meghekkelni, vagy én nem vagyok veszélyben. Ez a szemlélet, ez már eltűnt. Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél átgondoltabban, minél szabályozottabban tudjuk működtetni a cégünket, tudatosan figyelve ezekre a biztonsági kockázatokra, akkor egy olyan működést tudunk megvalósítani, ami üzleti előny lesz hosszú távon.
1: Mikor lesz meg az audit, és hány ponttal?
2: Reméljük, hogy szerintem egy 2-3 héten belül meg lesz az elsődleges, és minél többen, nekünk az a célunk, tehát hogy ilyen kihívásnak is érezzük, nem csak egy ilyen kötelező dolognak.
0: Igen, kérdés, hogy jó-e egyébként, hogyha minél több ponttal, hogy melyik serkenti a
1: ja, mert a sok pont, akkor elustulok, igen. Ha kevés, akkor meg igen. Esetleg...
0: Nálunk nincs ilyen pont elvárás, hogy hú, ennél többet nem adhatunk egy cégnek, vagy annál kevesebbet ne adjunk. Nyilván a szervezetnek a felkészültségén és az auditra hozott anyagoknak a minőségén múlik, de ez egy dilemma, hogy egyébként most annak örülünk. Volt olyan cég, akinek elég jó lett, és akkor konkrétan a csalódottságát fejezte ki az IT vezető, és mondta, hogy hú, hát, hogy egy ilyen jó audita, nagyon nehéz lesz újabb budgeteket szerezni a
1: taktikai stratégia akkor az audita kapcsolatban. Oké. Szóval 85-88 pont, és akkor jöntő hátradőlés van, nem kell más Glusternek?
2: Nincs hátradőlés. Abban még gondolkodunk, hogy az ISO 27001-et azért sok ügyfelünk kérte, vagy kéri, és elég jelentős az átfedés itt a kérdések körében, szerintem egy Péter erősíts meg, legalább 70% szerintem a
0: van egy komoly szempontból. Átfedés, igen, ebben, illetve ugye a cégeknek több audit kötelezettsége is lehet. Tehát vannak olyan cégek, akinek mondjuk a számlázó rendszernek a zártságát, vagy különböző rendszereknek a zártságvizsgálatát is el kell végezni. Célszerű egyébként ezeket az auditokat csoportosítani, hogy ezt egyszerre meg tudja ugrani a cég, és hogyha egy olyan auditor céggel találkozik, mint mi, akkor mi meg tudjuk csinálni az integrált folyamatban.
1: Ez a 2001-ben, 3001-ben?
0: Így van, 2001-ben, 3001-ben simán. Ugye a 42001-es ISO audit, ami az AI-nak a bevezetéséhez ad egy keretrendszert, azt is lehet integráltan a 27001-el csinálni, a zártságvizsgálatokat is. Az is az MK rendelet szerint van a zártságvizsgálat, ugyanúgy, mint a NIS 2. Tehát ezeket mind lehet integrálni, és a szervezetnek nem mindegy, hogy hányszor kell felkészülni, hányszor kell a projektre rá tenni az erőforrást, és az így praktikusabb nekik is. És az ellátási láncban is most még nincsen audit kötelezettség, ott is egy jó eszköz lehet az, hogyha az ember felkészül egy ISO 27001-re például, mert azzal tudja igazolni a beszállító, a vevő felé az ő saját felkészültségét.
1: Hát az egészen biztos, hogy a következő időszakban nem lesz a két cég, meg ti sem munka nélkül. Nagyon szépen köszönöm. Kiberbiztonság, NIS2, ellátási láncok biztonsága, Téglás András, Gloster Cloud és Kaiser Péter Vantaszek. Köszönöm szépen nektek.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 2:05, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Váratlanul elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebookon közzétett posztjából. A tragédia okára egyelőre nem derült fény, 64 éves volt. 4 évtizedes pályája során egy sor színházi darabot rendezett, számtalan színpadi adaptációban játszott, Scherer Péter nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismerté. A többi között játszott a Kontrollban, az Argóban, a Magyar Vándorban, a Made in Hungáriában, illetve a Valami Amerika 3-ban is feltűnt. Élete utolsó pillanataig alkotott, számtalan elismeréssel díjazták tevékenységét. Ma este 21 órakor a B32 Galéria és Kultúrtérben virrasztást tartanak a művészért, de kérik a sajtó távolmaradását. További hírekkel folytatjuk. Menesztette Vitézi Dávid a MÁV vezérigazgató helyettesét. Az új közlekedési és beruházási miniszter döntése alapján már nem Dányi Gábor, a vasúttársaság második számú vezetője. A döntés hátterében az állami vasúttársaság működésének és vezetési struktúrájának átfogó felülvizsgálata áll. Közben Facebook posztjában Vitézi Dávid bejelentette, hogy 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a gyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Indoklása szerint a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést, a helyzet pedig súlyos, mert a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt Intercity kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, a teljes távolsági flotta megújításán. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter felkérte Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség vezérkari főnöki feladatát, ő pedig igent mondott erre. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát, a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként is, indokolt a honvédelmi miniszter. Jelenleg a vezérkari főnök hivatalosan még Bőröndi Gábor vezérezredes, aki 2023-ban pont Ruszin-Szendi Romulustól vette át a tisztséget. A miniszter nem közölte, hogy mikortól várható a váltás, és az sem, hogy milyen poszton számít a továbbiakban Bőröndi Gáborra.
3: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde zárás előtt 0,5%-kal csökken, 131.401 ponton a BUX, A forgalom 22 milliárd 208 millió forint. 3,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4020 forinttal jegyzik őket. Az OTP 7,1%-os mínuszban járt, 40.800 forinton. A Richter 1%-kal gyengült, 12.330 forinton. A Magyar Telekom 3,3%-os pluszban, 2.630. Esnek méghozzá majd 5%-kal a 4iG részvényei, 1.778 forinton járnak. Európában a főbb indexek emelkednek 1,1% közötti mértékben, a Wall Street-en viszont a mínuszok az uralkodóak, a Dow Jones 0,8%-kal megy lefelé, a technológiai Nasdaq 1,3%-mal, az S&P 500 0,8%-os mínuszban, 1,1599-ig jött le az euró-dollárral szembeni árfolyama. Csökken a kőolaj, $110.52 a Brent, $107.94 az amerikai könnyolaj árfolyama. 28-an meghaltak, 23-an megsebesültek Szudán déli részén egy piac ellen elkövetett drón támadásban. A drón a Nyugat-Kordofán államban lévő Gubbeis településen lévő piac éttermébe csapódott, szemtanúk a hadsereget tették ezért felelőssé. A sebesülteket egy közeli kórházba vitték. Szudánban 2023 áprilisában robbant ki polgárháború, a kormányt 2021 óta irányító Abdel Fattah al-Burhan tábornok és a félkatonai RSF között, azután, hogy nem tudtak megegyezni a paramilitáris szervezet integrálásáról a hadseregbe. A harcokban azóta legkevesebb 40 ezer ember halt meg, és 11 millióan kényszerültek otthonaik elhagyására.
3: Időjárás jelentés.
5: Éjszaka a gomoly felhők feloszlanak, és kissé felhős, derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. Holnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. 16 óra 38 perc van, friss hírekkel, információkkal, a részletes beszámolóval 5 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Május 18-a és 21-e között Hung Expo, Magtech, Automotive Hungary kiállítás, iparnapja ismét. Együtt vannak az ipar szereplői, két vendég a stúdióban, Bálint Zsófia, kiállításigazgató, Magtech iparnapjai, Hung Expo ZRT és Tóth Gábor, MVUK, ZRT üzletfejlesztési igazgató, ipari klub vezető, majd mindent szétszálazunk, jó? Hát szokásos dolog, két kiállítás együtt, egyfajta társkiállításként, ugye? Iparnapjai, Magtech, Automotive Hungary.
2: Május 18-a és 21-e között rendezzük meg idén is az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokat. 22 országból több mint 350 kiállítót várunk, akik idén is fölvonultatják legújabb fejlesztéseiket, innovációikat, és nagy várakozásokkal jelennek meg a kiállításon. A kiállítás az A pavilonban kerül megrendezésre, mind a három tematika itt kapott helyet, vagy itt kap helyet ebben a pavilonban.
1: Mit érzékelnek, hogy most az ipar milyen állapotban van? Mert számokat látjuk. Mit érzékelnek a kiállításon? Mekkora most a bizalom, a mozgolódás, az érdeklődés?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy kivárnak most a vállalatok. Van érdeklődés, tehát még az utolsó héten is kaptunk jelentkezéseket. Tehát fontos számukra.
1: Azt, hogy megmutathassák magukat.
2: De az látható, hogy mindenki egy kicsit kisebb területen mutatja be az újdonságait, és hát vár, kivárja, hogy tulajdonképpen milyen támogatások jönnek. Ahogy a számokat láttam, most a március egy kicsit bizakodásra ad okot, növekedés látható 6-7%-os az ipar területén. Úgyhogy én
1: hát
2: azt gondolom,
1: az lendületet ad,
2: hogy igen,
1: az
2: igen, de szóval érdeklődésből nincs hiány. Sok látogatónk lesz, én bízom benne.
1: Tehát ez meg az óvatos négyzetméter, ez meg mindenkietes hát, formában most érzékelhető volt az elmúlt időszakban, tehát ebben nincsen semmi csoda. Még egyszer az időpont, ugye május 18-a és 21-e, majd mindjárt jön Gábor, és csak még egy dolog, az újdonságok, mert ez mindig meg kell újulni valamilyen módon, még egy ilyen dupla kiállítás, vagy tripla kiállításnak. Én láttam, mini gyár az lesz, ugye, Kőbánya fontos lesz. Ezt a kettőt vegyük végig, aztán jöjjenek a szakmai fórumok, és akkor Gábor is szót kap.
2: Így van, a minigyár most már idén harmadszorra építjük meg az application zone-t, vagy minigyárat, egy automata gyártósort, ahol tulajdonképpen több cég, több ipari vállalat termékét kötjük össze, és élőben láthatják a látogatók, szakemberek, hogy hogyan működnek ezeknek az ipari vállalatoknak a termékei. Itt képviselteti magát gyakorlatilag az ipari ágazat minden szereplője, a robotika, automatizáció, a méréstechnika, jelöléstechnika, csomagolástechnika.
1: Mennyire nehéz önöknek összevezényelni, mert azért mindenki a magájban remekül teljesíthet. De azért valahogy őket össze kell hangolni, mint egy nagy zenekart, és ezek egymásnak akár idegen szereplők is lehetnek.
2: Így van, idegen szereplők tulajdonképpen. Segítségünkre van természetesen a Hunify Laboratories Kft., akinek a segítségével ezek a termékek összekötődnek, vagy összehangolódnak, és élőben láthatják majd a szakemberek, hogy hogyan működik egy ilyen kezdeményezés. Nagyon izgalmas és érdekes pontja egyébként ez a kiállításnak.
1: Ja, aztán lesz egy kis történelmi utazás is, ugye? És itt lesz a 10. kerület Kőbánya.
2: Így van. Az X-Gén egy városira optimalizált ipari klaszter tulajdonképpen. Több mint 100 éves tapasztalattal rendelkező ipari vállalatok, tehát itt a 10. kerületi kőbányai ipari vállalatok jelennek meg, és ezzel a kezdeményezéssel mutatja be Kőbánya önkormányzata, hogy hogyan válik a tapasztalat és a nyitottság versenyelőnyé egy legmodernebb, így van, egy legmodernebb technológiai világában, ami fontos szempont.
1: Az iparnapjára mindig jellemző a Magtechre és meg az Automotive Hungary-re is, hogy szakmai események zajlanak, szakmai fórumok zajlanak. És itt lehet érdekes az MVÜK, és ez egy izgalmas kezdeményezés volt a számomra. Gábor ugye üzletfejlesztési igazgató, ipari klub vezető. Mit csinál az MVÜK? Az ipari tagozat, az ipari klub mennyiben fontos akár ezen a rendezvényen, vagy mennyiben hangsúlyos?
3: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Az MVÜK, vagy hosszabb nevén Magyar Vállalatok Üzleti Közössége egy 600 tagcégből, 1200 felső vezetőből álló vezető és üzleti közösség, ahol a közösségnek a tagjai szakmai, üzleti és emberi módon tudnak egymáshoz kapcsolódni, cserélhetnek tapasztalatokat, iparági ismeretekre tehetnek szert, vagy akár problémáikra megoldásokat találhatnak. Tematikus klubokat, tematikus fórumokat, kis és kötetlen eseményeket szervezünk, azoknak a platformja vagyunk. Missziunk egy olyan sokszínű támogató üzleti közösséget építeni, ahol a cégtulajdonosok és a felső vezetők biztonságos és inspiráló környezetben oszthatják meg gyakorlatilag a tudásukat és kérdéseiket. Gyakorlatilag 2020-ban létrehoztuk az ipari klubot, aminek én vagyok a vezetője. Az ipari klub küldetése, hogy a magyar ipari vállalatok döntéshozóit egy olyan szakmai közösségbe szervezze, ahol a tapasztalat valódi értékké, az összefogás versenyelőnyé, a tudás pedig mérhető üzleti eredményekké tud válni. Gyakorlatilag hiszünk abban, hogy a gyártó és termelő vállalatok vezetői egymás tapasztalataiból tanulva gyorsabban tudnak reagálni a változó gazdasági, technológiai és munkapiaci kihívásokra.
1: Nyilván van átfedés, mert akik ott lesznek az iparnapi Magtech Automotive Hungary kiállításon is kiállítanak, azok között lehetnek olyanok, akik az üzleti klub tagja, az MVUK tagjai, meg lehetnek olyanok, akik nem. És végülis ezt a két társulatot vagy társaságot hozzátok most valamilyen módon össze, vagy viszitek ki helyszínre, terepre.
3: Pontosan, ez nagyon jó megfogalmazás, ugye nekünk a helyszínünk, a rendezvényeink helyszíne az nem a Hungexpo szokott lenni. Most ez egy kivételes alkalom, tehát maga az ipari klubnak a következő állomása, az gyakorlatilag a Hungexpo-nak a főépületébe fog megvalósulni. Ez egy délelőtti program, 9 órától kezdődik el egy gyakorlatilag ipari cégekből álló beszélgetés, aminek lesz egy témája, egy előadása, ami gyakorlatilag a mai szakmai fókuszban egyik a legmeghatározóbb kérdése, ugye az AI van.
1: Ezt ki is találhatta volna, hogy az AI-ja van. Az AI még nem jött szóba, pedig beszélgetünk már 10 perc.
3: Így van, és most gyakorlatilag a májusi állomásunknak a megállója az ipar napjai Magtech kiállítás, ahol mondom, egy délelőtti rendezvény keretében korlátozott számban várjuk azokat a cégvezetőket. A kiállítók közül természetesen, akik főleg gyártócégek vezető képviselői, és akik részt akarnak venni ezen a VIP eseményen, ahol a tagokkal, a tagjainkkal tudnak találkozni.
1: A jól emlékszem, azt mondtad, hogy 100-120, ugye?
3: Összesen ennyi tagja van az ipari klubnak, így van. Hát most nyilván nem biztos, hogy mindenki ott lesz, és van egyébként átfedés, tehát nyilván vannak olyan tagjaink, akik kiállítanak, őket is természetesen meghívjuk, és vannak olyan kiállítók, akik nem tagjai az ipari klubnak, és őket is szeretettel várjuk. Az fontos, hogy vezetők legyenek, tehát döntéshozók legyenek, akik eljönnek. És gyakorlatilag mi folyamatosan keressük az új lehetőségeket, az együttműködéseket az ipar szereplőivel, és az iparnapjai Magtech kiállítás egy remek lehetőséget nyújt arra, hogy akár a Hungexpo, akár pedig az ipari közössége megtalálja a kapcsolódásokat, és ez a kiállítás mind a két fél számára különösen előnyös.
1: Hát ez egy win-win szituáció, ez egyértelmű, és akkor összemoderáljátok itt akkor a résztvevőket.
3: Gyakorlatilag igen, így van.
1: A professzionális üzleti klub kapcsolatépítés és működő rendszereket tudtok ott megmutatni, vagy tudnak megnézni akár a tagok. Oké, vannak egyéb szakmai fórumok is, ugye?
2: Így van, széles kiállítói kínálat mellett számos program helyszínen zajlanak majd előadás. Sok kerekasztal beszélgetések, lesz műanyagipari konferencia, lesz munkaruha, védőruha konferencia, de idén először építünk egy színpadot az A-pavilonon belül, ahol kerekasztal beszélgetéseket, előadásokat hallgathatnak meg izgalmas témákban a szakemberek, olyan témákban, ami most mindenkit foglalkoztat, pont például a digitális transformáció, az AI, de az élelmiszeripar, pont az MVUK kapcsán az élelmiszeripar újdonságairól is lesz majd szó, de helyet kap itt a robot-ember kapcsolata, de a robotizációról is lesz szó külön. Úgyhogy nagyon izgalmas témákkal várjuk, és ne felejtsük el az űripart, és Kapu Tibor is vendégünk lesz ezen a kerekasztal beszélgetésen, ahol pont az X-Gain Cluster tagvállalatainak vezetőivel fog beszélgetni majd az űripar és kőbánya kapcsolatáról. Például ez egy izgalmas témának ígérkezik.
1: Az űrből jönünk vissza. vissza azért a földre, Automotive Hungary, csak röviden.
2: Ott is lesznek újdonságok, a Tech Together egy mérnök hallgatók versenye, várjuk az ország minden részéről a mérnök hallgatókat, akik itt mérik össze tudásukat minden évben, úgyhogy ez is egy izgalmas programnak ígérkezik az Automotive Hungary keretén belül.
1: Mit várnak leginkább ez ott a 4 nap alatt személy szerint? Mi lesz a legizgalmasabb? A diákról most nem is beszéltünk, de szokásosan ilyenkor is diákat osztanak, úgyhogy ez is fontos lesz sokaknak.
2: Remélem, hogy idén most még többen jönnek, még több szakembert láthatunk vendégül, akik megtalálják a számításaikat üzleti szempontból is. Én úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolatok és a bizalom fölértékelődik. Itt a bizalomra arra gondolok, hogy személyesen kapcsolatok révén tudunk bizalmat építeni, és ez az üzleti kapcsolatokat is segítheti minden területen, mind beszállító, mind gyártó oldalon, mind döntéshozó tekintetében. Itt azt gondolom, hogy izgalmas programokkal vonzuk majd ide a látogatókat, és remélem, hogy 15-16 ezer szakember mindenféleképpen megfordul majd itt.
1: A 4 nap alatt.
2: Igen. Idén több külföldi kiállító lesz, mint tavaly volt, és azt is remélem, hogy elégedetten fognak távozni ezek a külföldi vállalatok, kiállítók a kiállításról, és jövőre még szélesebb körben tudunk majd külföldieket vendégül látni. Tehát ez a régiós kiállítás, ez működik a jövőben is.
1: Gábor, az MVÜK mivel lenne elégedett?
3: Gyakorlatilag, hogyha minél több cégvezetőhöz el tudnánk jutni, és nagyon fontos, hogy a Zsófit kiegészíteném annyival, hogy ha már az ipar napjai MagTech kiállítás ugye 18-ától, május 18-ától 21-ig lesz, az MVÜK május 20-án lesz délelőtt, illetve kora délután
1: az eseményünk,
3: így van a közösségünk, tehát hogy velünk akar találkozni ebben az időpontban, tudja ezt megtenni, és gyakorlatilag minél több gyártó és ipari céghez szeretnénk eljutni, és minél több gyártó és ipari céggel szeretnénk beszélni, kapcsolódni, akár üzletileg, akár pedig szakmai módon megismerni egymást. Tehát ez lenne a fontos küldetésünk az ipari klub kapcsán, illetve a MagTech-kel való együttműködés kapcsán.
1: Fontos esemény a hazai ipar szempontjában. Nagyon szépen köszönöm, hogy Hungexpo MagTech társrendezvényként Automotive Hungary. A helyszín a Hungexpo, Bálint Zsófia kiállításigazgató, Tóth Gábor, MVÜK üzletfejlesztési igazgató. Köszönöm szépen, nagyon sok látogatót szakembert önöknek.
3: Nagyon szépen
2: köszönjük.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Flotta döntések változó időkben.
7: Cégautó beszerzés 2026-ban.
6: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
7: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? A valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
6: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: Budapesten lezárták a második kerületben a Jutas utcát a Kőpor köz és az Iglice utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 219-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömhegyi út, Jutas utca és a Cserszömörce utca közötti megállókat Csillaghegy felé. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon, burkolatjavítás miatt. Mától a 4. kerületben a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számítsanak, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatornajavítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz a Kossuth-Lajos tér felé terelve közlekedik, nem érinti az Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!
11: Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Továbbra is erős a magyar fizetőeszköz, a kamat környezethez és más devizákhoz képest kifejezetten szokatlan ez a tendencia, így véli az Erste vezető elemzője. Pont ellentétes a forint mozgása azzal, hogy a piac már kamatcsökkentést vár a Magyar Nemzeti Banktól, míg Európában akár 3 kamatcsökkentés lehet idén, Amerikában viszont kamatemelés jöhet, holott korábban csökkenést árasztak. Ez mind a forint erősödése ellen hat elméletileg. Író Józsefet arról kérdeztük, lehet-e hatása az árfolyamra, ha a nyári vakációk alkalmával megindulnak a magyarok a pénzváltók felé.
13: Tipikusan azért nem mozdul akkor át az euró-forint kereszt árfolyam, hogy emiatt azon kellene az embernek történnie, hogy most vegyem meg, vagy holnap után. De amikor az ember ott van, érdemes akkor vásárolni a kártyájával. Ma már viszonylag jó kereszt árfolyamokat adnak a bankok, és akkor ugye annak megfelelően ki is tudja számolni, hogy mennyiért. Ez lehet, hogy egy török bazárban sokkal többet fog alakulni, mint az, hogy most nyer 1 vagy 2 forintot az euró-forint kereszt árfolyamon. Tehát, hogy olyan szállást foglal le, ügyesen előre lefoglalja. Tehát inkább ebbe kell gondolkodni, mint abban, hogy na most akkor zsákolok eurót a nyárra.
12: 362 forint 90 félére az euró, a svájci frank 395,90, a dollár 312 forint 90 félére jár. Környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett a Csongrád családvármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. A kormányhivatal szerint a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben történt, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a rendőrkapitányságon Szegeden ismeretlen tettes ellen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Egyeztetés kezdeményez a kormánnyal a 3. országbeli vendégmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban több szervezet. A VHC csoport, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és az Építési Vállalkozók Szövetsége szerint egy hirtelen döntés gazdasági veszélyeket is hordoz magában. A június 1-től tervezett behozatali tiltás például a 3. országbeli munkavállalóknál a gyártástermelést, a mezőgazdaságot, a kiskereskedelmet, de az ipart, a vendéglátást, a logisztikát és az építőipart is érintheti. A cégek és gazdasági érdekképviseletek szerint a Magyarországon dolgozó vendégmunkások az évek óta fennálló strukturális munkaerő hiányt kompenzálják. Azt javasolták egyébként, hogy egyeztessen a kormány és a szervezetek a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán, ahol a bértárgyalások szoktak zajlani. Az államadósságkezelőközpont 0,5 ponttal csökkenti a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatát. A fix magyar állampapír kamata így 7%-ról 6,5%-ra csökken, míg a magyar állampapír plusz várható hozama 6,47%. Az M4 Privát Bankár újságírója szerint a lépés várható volt, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen estek az állampapírpiaci hozamok, miközben az infláció továbbra is mérsékelt maradhat. Eden Penzi Józsefet hallják.
14: Eddig futó sorozat május 21-ig megvásárolható, ami azt jelenti, hogy még csütörtökön is lehet ezekből vásárolni, ami elég nagy könnyebbség lehet azoknak, akiknek most éppen van befektetni való pénzük, vagy azoknak is, akik esetleg már egy idő óta gondolkodtak azon, hogy nem kellene az állampapírjaikat lecserélni. Lehet, hogy például egyes bónusz sorozatokat, tehát 3 hónapos késterjegyhez kötött változó kamatozású állampapírokat érdemes lehet átcserélni ezekre az állampapírokra. Ezeknek ugyanis az újabb sorozatoknak legalábbis csak 0,75, illetve 1,0%-os a kamat prémiumuk, és 3 havonta változik, és valószínűleg tovább fog süllyedni a 3 hónapos késterjegyek hozama.
12: A hivatalos szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök délelőtti sajtótájékoztatón közölte, Varga Judit korábbi igazságügyminiszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntésre, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
15: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
12: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte, amire válaszolt a Sándor Palota. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a kegyelmi ügyhöz köthető dossziét átadják a kabinetnek. Répási Róbert korábbi igazságügyi államtitkára az Indexnek elismerte, hogy valóban rövidebb szolgálati úton történt akkor a kegyelmi kérvények ellenjegyzése a minisztérium részéről. Répási Róbert hajlandó elmenni az ügy miatt létrehozandó vizsgálóbizottság ülésére. Váratlanul elhunyt Scherrer Péter Jászai Mari díjas színész derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebookon közzétett posztjából. A tragédia okára egyelőre nem derült fény. 64 éves volt. 4 évtizedes pályája során egy sor színházi darabot rendezett, számtalan színpadi adaptációban játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismerté. Az ezredforduló után a többi közt a Control, az Argo, a Magyar Vándor, a Made in Hungária, illetve a Valami Amerika 3-ban tűnt fel. Élete utolsó pillanatáig alkotott. Scherrer Péter 1995-ben a színi kritikusok, 1999-ben a filmkritikusok díját nyert el, 2007-ben a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjét is átvehette, 2009-ben pedig a Jászai Mari díjat. Ma este 21 órakor a B32 galéria és kultúrtérben virrasztást tartanak a művészért, de kérik a sajtó távolmaradását.
11: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
12: A mai tőzsdei kereskedésben 31 milliárd 849 millió forint volt a forgalom, végül 2%-ot gyengült a BUX, 131.773 ponton zárt. 6%-ot emelkedtek a MOL részvények, 4060 forinton pihentek meg, az OTP 9%-ot gyengült 40.710 forintra, a Richter 6%-ot csökkent 12.380 forintig, a Magyar Telekom 4,2%-ot emelkedett és napi tetőpontján zárt 2654 forinton. Esett viszont a Forage 3,7%-ot 1800 forintra. Érdemi volt még a forgalma a Vertikának, amely 2,8%-ot emelkedett 10 forint 10 fillérre, esett viszont az Opus 4,1%-ot 300 forint 50 fillérig, és csökkent a Granit Bank is 3,3%-ot 8900 forintra. Az euróért jelenleg 362 forint 70 fillért kell adni. Európában zárás előtt 3-4 órával csökken 5-5%-kal az olasz és a spanyol tőzsde, 2%-kal felfelé megy a francia. A francia CAC-ra 3%-os plusz van még egyelőre, a londoni tőzsde viszont már 1%-os mínuszban jár. A Wall Street-en 3%-kal csökken a Dow Jones mutatója, 8%-del az S&P 500-é, 1,2%-os mínuszban a Nasdaq. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1596-os szinten jár. A földgáz a holland tőzsdén 3,3%-os pluszban 51,91 €, a kőolaj jegyzése pedig napon belül 1% körüli mínuszban, a Brent $110.62, az amerikai könnyolaj $108.19 jár.
11: Időjárás jelentés.
12: Éjszaka gomoly felhők feloszlanak, és kissé felhős, derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés fátyol és gomoly felhővel, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
11: Sporthírek a 94.2.
12: Távozik a Manchester City angol labdarúgó klub vezetőedzői posztjáról Pep Guardiola. A spanyol szakvezető 10 éven át irányította a csapatot, amellyel összesen 20 trófeát nyert. 6-szor lettek bajnokok, győztek a bajnokok ligájában, az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-ször hódították el. Az olasz transferguru Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Manchester City szóban már megegyezett Enzo Marescával, a Chelsea korábbi trénerével. Marezca a londoni klubbal konferencia ligát és klubvilágbajnokságot is nyert, majd a vezetéssel való szembekerülés után januárban távozott. Ma van a Fair Play világnapja, országszerte több iskolában tartottak megemlékezést. Az ENSZ közgyűlése magyar kezdeményezése tavaly nyilvánította május 19-ét a Fair Play napjává. A célja, hogy felhívják a figyelmet a tisztességes játék, az erkölcsi értékek, valamint a sportszerűség fontosságára, mind a pályákon, mind a hétköznapi életben. Az

0: óta a júniusi mérkőzésekre.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, és folytatódik a Cégkassa podcast sorozatunk is. Nagy László Nándor vendégei, Vég Rihárd, a Kavoz ZRT vezérigazgató, és Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet gazdaságkutatási igazgatója, itt a Trend FM-en, a Cégkassa podcastben.

0: Monitor délután.
1: Ez itt a Cégkassa Podcast a Garantika támogatásával. Ahogy eddig, most is szeretnénk a kis és középvállalkozóknak kézzelfogható információkat, tanácsokat, jó gyakorlatokat megmutatni. Nagyon sokat beszélgettünk korábban hitelekről, dedikáltan a Széchenyi Kártya program hiteltermékeiről. Most azonban egy kicsit megpróbálnánk átgondolni azt, hogy mit jelent igazából a hitel. Mit jelent a gazdaságnak a hitel, és miért fontos az, hogy az állam a Széchenyi Kártya hitel kamattámogatásán keresztül például segíteni próbálja a vállalkozásokat. Ebben nekünk komoly segítséget jelent az, hogy az Egyensúly Intézet készített egy kutatást arról, hogy mit is okozott a Széchenyi Kártya program az elmúlt több mint két évtizedben a magyar gazdaságban. Erről fogunk most beszélgetni Vég Richárddal, a Kavos ZRT vezérigazgatójával, akik ugye a Széchenyi Kártya programot irányítják. Szép jó napot! És Kozák Ákossal, az Egyensúly Intézet gazdaságkutatási igazgatójával. Szép jó napot! Megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, hogy köszönöm, hogy itt vagytok. Nézzünk egy kicsit bele ebbe a tanulmányba. Ha pár mondatba kellene összefoglalni, hogy mit bizonyít a tanulmány a Széchenyi Kártyáról, akkor mit lehetne erről mondani, Ákos?
2: A gazdaságpolitikában vannak gyors sikereket biztosító eszközök, mondjuk taktikai eszközök, és vannak olyan instrumentumok, amik hát mondjuk 5-10 éves távlatban tudnak inkább hatást kifejteni. Tulajdonképpen a Széchenyi Kártya program ebben a másodikba tartozik, és több dolgot is érdemes itt elmondani. Egyrészt, hogy egy olyan gazdaságpolitikai csatorna vagy eszközzé vált a Széchenyi Kártya program, ami szervesen beilleszkedik, vagy beleépült a magyar gazdaságba, és a hatása az nem a gazdaság egy kitüntetett területére fejti ki a hatását, vagy fejti ki a hatást maga a program, hanem az úgynevezett tovagyűrűző hatások, mert nem akarok nagyon szakmaiskodni, de hogy ugye, ha beruházok, akkor fölveszek munkaerőt, ha munkaerő van, az akkor bért adok, azután a fogyasztásban fog lecsapódni. Tehát itt a gazdaság minden egyes szegmensére, területére hatással van, ezt majd meg fogjuk beszélni. Úgyhogy egy nagyon komplex és úgynevezett multiplikatív hatást kifejtő eszközről van szó, mégpedig olyan eszközről, és azért mondtam, hogy szervesen belépült a magyar gazdaságba, az mi elemzésünk alapján, hogy a 2015 és 2025 között néztük meg a hatásokat, illetve 2025-től és előre tekintettünk, erről majd beszélünk, ami tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy minden az elmúlt 10 év gazdaságpolitikai változásait tudta tompítani, hogyha az negatív hatás volt, és erősíteni, hogyha éppen fölfelé mutató gazdaság volt. Röviden, így tudom elmondani, röviden.
1: Persze, de ettől függetlenül ugye mindig az a kérdés, hogy ez mekkora pénzt jelentett. Van valószínűleg egy globális nagyszám, hogy mennyi volt a Széchenyi Kártya eddigi folyamatában, de azért kicsit, ha tudok, akkor kérdezősködnék a friss adatokról is, hogy hol tart most a Széchenyi Kártya program.
3: Tehát kezdjük akkor a nagy számokról. Több mint 24 éve már elérhető ez a program a magyarországi kis- és középvállalkozások számára. Ugye nyilván az elején egy termékkel indult, aztán ez szépen bővült, egyre több fajta igényt tud kiszolgálni a program. És hogyha az összes 24 év alatt kihelyezett hitelt nézzük a Széchenyi Kártya program keretében, akkor azt látjuk, hogy több mint 500 000 darab hitelügylet jött létre a program keretében, egész pontosan 540 000 darabnyi hitelügylet jött létre. Több mint 150 000 magyar vállalkozás részesült ezekben a hitelekben, és a hitel összeg nagysága az nagyságrendileg egy ilyen 11 000 milliárd forint. Ez az, ami kiment, és akkor, hogyha megnézzük a jelenleg élő állományt, az is szép nagy számokat fogunk látni. Jelenleg élő hitel szerződése 80 000 magyar kis- és középvállalkozásnak van, összesen körülbelül 133 000 élő szerződéssel, és az élő volumen az szintén nagyon meghatározó, közel van az 5 000 milliárdhoz a kihelyezett finanszírozási források összértékét tekintve.
1: Mit jelent az, hogyha ez a 11 000 milliárd forint így megjelenik a gazdaságba. A kutatásban egy elég érdekes számon, amit a GDP-hez mértetek, hogy 1,5%-ot jelenthet körülbelül ez a GDP-ben. Hogy kell gondolkodnunk erről, hogy ez mit, hogyan jött ki ez a szám, és mit jelent ez a valóságban?
2: Mert... Igen, nagyon szakmai természet technikusokat próbálom elkerülni valóban, de ez úgynevezett tényellentétes modell segítségével jött ki. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan, egyébként a világvezető pénzügyi intézményében használt modell, az a neve, hogy DSG modell, amely azt nézi meg, hogy mi történt volna azon az időhorizonton, amit mi vizsgáltunk 2015 és 2025 között, ha nincsen ez a program. Ugye ezt kell feltételeznünk, és azért mondtam, hogy tény ellentétes, hiszen nem ez következett be, de hát ahhoz, hogy megtudjuk a hatásokat, a részhatásokat és az egész program hatását nézni, ahhoz ezt meg kellett tenni, ezt a lépést. Na most, a konkrét kérdésedre válaszolva. Ez azt jelenti, hogy ugye, és erről érdemes talán kitérni, hogy amikor 2015-16-17-et nézem, vagy akár a program beindítása legelején nézem, akkor ugye a hatások csak tized százalékban mérhetők, a GDP tized százalékában mérhetők. De utána beindul, és kumulálódik a hatás, egyre nagyobb hatása van ennek a Széchenyi Kártya programnak, különösen a 2020-ról fogunk gondolom beszélni, 2022-23. Ez azt jelenti, hogy ez az összesített hatás, ha mondjuk vegyük 24-et, 2024-ben a GDP az Magyarországon, kicsit kerekítek, nem pont ennyi volt, de 81 ezer milliárd forint volt. Valamit ez 1-200 milliárdra meghaladta. 81 ezer milliárd forint, és ebből az összesített hatás az 4500 milliárd forint, tehát, hogy ami ebben az elemzési szakaszban 2015 és 25 között volt, az idáig jutott el. Ez bődületes egyébként, hogy egy ekkora nagyságrendet meg tud mozgatni egy ilyen program. Azt kell nézni, a konkrét kérdés az arra vonatkozott, tehát, hogy a 2015 az elemzési időszak kezdete óta összességében a GDP-re ez milyen hatást gyakorolt. Tehát, hogy ennyivel kevesebb lett volna a 2024-es GDP.
1: Ez akkor azt mondhatjuk, hogy a gazdaságnak ez most már egy ilyen alapinfrastruktúrájaként működik a Széchenyi Kártya program?
3: A KKV-k finanszírozása tekintetében ezt mindenképpen kijelenthetjük. Talán egy pár szóba, hogy ez az infrastruktúra, ez hogy is működik. Egyrészt van egy olyan hatása, hogy ha megnézzük a terméket magát, akkor azt látjuk, hogy azért ez egy komplex termék. Olyan tekintetben, hogy sok összetevőlője van, hogy mitől sikeres és mitől igazán népszerű a vállalkozók körében a Széchenyi Kártya programos hitel. Azonban mit tapasztal ebből a vállalkozó? A vállalkozó azt tapasztalja, hogy ezt nagyon egyszerűen föl tudja venni, és nagyon hozzáférhető a program. Mit jelent ez? Ugye országosan több mint 110 irodában elindíthatja a hiteligénylést, ugye ez részben a területi kamarák, részben a VOSZ területi irodái, részben a KAVOSZ-nak az irodái, és itt olyan ügyintézőkkel találkozik egy vállalkozó, aki tulajdonképpen az egyetlen célja az ügyintézőnek, hogy segítse a vállalkozót abban, hogy megtalálja a megfelelő finanszírozást. Ezek az ügyintézők, ezek teljes mértékben finanszírozó semlegesek, tehát azt majd a folyamatnak a során a vállalkozó fogja kiválasztani, hogy melyik kereskedelmi bankkal, vagy pénzügyi vállalkozással, vagy leasing céggel szeretné a konkrét terméket továbbvinni. De az irodában gyakorlatilag egy ingyenes tanácsadással indul a dolog, hogy a elérhető széles termékpalettából melyik az a termék, ami leginkább az ő igényeihez passzol. Ezt követően ugye átkerül a finanszírozó partnerhez, aki ugye egy kockázatelemzést végez arra vonatkozóan, hogy azt a hitelt ez az ügyfél várhatóan vissza fogja fizetni, ha azt gondolja, hogy igen, akkor ugye ő megadja ezt a hitelt. De van egy nagyon fontos aspektusa vagy komponens ennek a terméknek, az pedig a garancia intézményeknek a bevonása, hiszen ők azok, akik a legkisebb és az akár kockázatosabbnak minősíthető vállalkozások esetén is segíti azt, hogy meg tudják kapni a hitelbírálás során ezt a terméket, hiszen a legtöbb Széchenyi Kártya programbeli termék esetén a garantikának, illetve az agrárvállalkozások esetén az úgynevezett AFH-nak a készfizető kezessége áll a termék mögött, tehát kvázi be vannak csomagolva ebbe a termékbe ezek is. És az egész mögött ott áll az állam, aki pedig a nagyon kedvező kamatozás mögé a kamattámogatást, illetve a garanciadíjtámogatást és egyéb költségtámogatásokat adja. Tehát, hogyha ezt így végignézzük egyesével, akkor ez egy komplex program, egy komplex termék, de a végén a vállalkozó ezt nagyon egyszerűen megkapja, és számára az egy egyszerű folyamatot jelent.
2: Csak az előző is, illetve ez, amit mondtál, hogy elfelejtettem mondani, hogy ugye, ha valakiben esetleg a kedves nézőbe fölmerülne, hogy ez egy hungarikum. Igen, önmagában, amit most a vezérigazgató úr fölvázolt, az természetesen egy hazai viszonyokra adaptált és fölépített rendszer, de önmagában a KKV-k támogatása az mindenhol az Unióban, sőt nem csak az Unióban, most maradjunk az Unióban, az egy bizonyított pozitív hatású történet. Olyan multiplikátor vagy tőke áttételi szorzókat mondanék, amit talán el is hinnének a kedves nézők, hogy egy eurónyi támogatás az mit tud indukálni a gazdaságban. Tehát ez az egyik, amit szerettem volna mondani, hogy nem csak Magyarországon van ilyen, kétségtelen, hogy a KAVOSZ termékek azok a magyar gazdaságnak szabva. A másik pedig, és ez szerintem elég fontos, hogy körülbelül 350 ezer mérlegelemzést végeztünk a teljes magyar vállalkozói vagy KKV szektorra, tehát tényalapú elemzést, és 2010 2010 óta 350 ezer vállalkozás szűnt meg. Ennek a harmada nagyjából, akik ez értenek, azt tudják, hogy a megszűnésnek milyen okai lehetnek, az valami likviditási probléma miatt történt. Akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy lehetett volna segíteni? A válasz igen, ma már látjuk, hogy lehetett volna segíteni. Na pont ilyenre jó. Az a helyzet, hogy a mai kamat környezettel vezérigazgató utalt, hogy valójában ez ma ugyanúgy a piaci kamatokat és a 3%-ot alapján ugyanúgy indokolt, de ez milyen lehetett volna a dolog visszafele nézve, hogyha mondjuk foglalkozás szempontjából, beruházás szempontjából, GDP növekedés szempontjából, hogyha ezek ha csak egy részük nem szűnik meg ezeknek a vállalkozásoknak, akik sajnos megszűntek.
1: Azt hiszem, hogy máshol, bár nem tudom erre vonatkozóan, én csak régi számításokat látok, de nincs még egy olyan hiteltermék, ilyen támogatott hiteltermék, amely ennyire erőteljesen megfogja a vállalkozásokat, tehát hogy a KKV szektornak lényegében a hitelezésének. Én a Garantika oldalán látom, ugye a garanciában 85%-os arányt képviselnek a Garantika garancia vállalásában a Széchenyi kártyahitelek, ez azt jelenti, hogy a vállalati a KKV hitelekben ez nagyon erős. De ugye elhangzott az, hogy ez egy komplett program. De a gazdasági hatás kapcsán azt gondolom, hogy a legfontosabb része valószínűleg itt a beruházás támogatás, annak ellenére, hogy ugye folyószámla hitelből indult a Széchenyi kártya, és ugye a forgóeszköz finanszírozás az egy erős dolog, de majd bizonyára segít Ricsi abban, hogy elmondja, hogy most körülbelül milyen arányba veszik fel a hiteleket beruházásra és forgóeszköz finanszírozásra, de a multiplikátor hatás, amit annyiszor mondtál, Ákos, az valószínűleg legerősebb a beruházások esetében.
2: Igen, ez ugye 22-23-as időszakban egy majdnem 5%-os növekmény volt, vagy kontribúció volt a beruházásokhoz. Szóval miután fogunk beszélni talán, remélem itt a kontraciklikus, vagy anticiklikus és prociklikus hatásokról, mert hogy éppen, ha visszagondolunk 23-24-25-re, hogy a magyar gazdaságban milyen beruházás szűke van, és milyen szerepe lehet a Széchenyi kártya programnak, akkor azt hiszem meg is találtuk egyébként a megoldást, de az a helyzet, hogy valóban mondhatnánk azt is, hogy jó egy ilyen program, mert a kockázatviselési hajlandóságot, vagy ezt egy kicsit talán megtámogatja, megágy az annak, hogy egy kis és középvállalkozó azt mondja, hogy na mégiscsak beruházok. Hatása valóban, ahogy mondtam, a fogyasztásra, a munkaerőpiacra, a beruházásokra, tehát sok a gazdaság sok területére kisugárzik, de kétségtelen, hogy a beruházások a finanszírozási funkció által primátust élveznek ebben a rangsorban, az első helyen van. És itt most gondoljunk bele egy kisvállalkozónak a gondolkodásában, az ő beruházási szándékainak a körülményeibe, hogy mikor ruház be, ha látja a jövőt, hogy ha most nem is megy, de látja a jövőt, akkor azt mondja, hogy itt most beruházok. Az is elképzelhető, ilyen is természetesen fölmérhető, és erről szerintem beszélni kell a korrektség kedvéért, hogy persze olyan beruházások is megvalósultak ebből, amik nem feltétlenül valósultak volna meg, de ezek a hatások eltörpülnek a pozitív hatások mellett. De visszatérve, valóban a beruházás azért is fontos, mert a magyar GDP termelés szempontjából is nagyon fontos egyébként a beruházás. Ugye most tudjuk, hogy az elmúlt évben a háztartások fogyasztása viszi föl, de korábban a beruházások voltak az első helyen, és valószínűleg az igazi gazdaság növekedés ez a következő évben megint csak a beruházásoknak lesz kitüntetett szerepe, ezért is fontos, és ugye a beruházások azok nem csak egy számviteli dolgot jelentenek, hogy akkor most beruháztam, akkor most értékcsökkenés, stb. Azok technológiát jelentenek, és eszköz alapon a vállalat értékét is tudják növelni, úgyhogy ezeket is kérem, hogy vegyük figyelembe.
1: A kérdés az ugye adódik, hogy hogyan áll most a beruházás versus likviditási hitelek hatása, de talán arra is van adatotok, vagy legalábbis valamiféle gondolatotok, hogy azért döntően ugye itt a mikro és kisvállalkozók veszik fel ezeket a Széchenyi kártya hiteleket, akiknél ez a beruházás és forgóeszközfinanszírozás ezért sokszor egybe csúszik, és nagyon sokan valószínűleg a likviditási hitelekből ruháznak be, ez általában ugye eszközbeszerzés jelent. Hogy állunk most ezzel?
3: 25-ben egyébként az aránya mi termény kategorizálásunk alapján 70-30 volt, tehát 70% volt a likviditási célú, és 30% nagyjából a beruházási célú. Ez most az idei év első egy-két hónapjában egy picit eltolódott jobban a likviditási célúak felé. Ez részben talán azért is, mert ugye tavaly október végén pont a likviditási célúak esetében volt egy kamatcsökkentés, tehát a korábbi beruházási 3%-os hitel kamatlábra lett csökkentve, és még kedvezőbb lett ugye a likviditási célú is, tehát talán ezért is. Illetve hát azért azt látjuk vállalati hangulatindexekből, felmérésekből, de hogyha csak itt a geopolitikai híreket pásztázzuk, akkor is látjuk, hogy azért nagy piaci bizonytalanság van. Tehát ilyen időszakban azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy a vállalkozók is a rövid távú, gyorsan, szabadon felhasználású hiteleknek a felvételét azt preferálják. De valóban az, hogy a beruházások azok hogyan mennek, azt gondolom, hogy az a jövő gazdasági növekedésének az egyik legfontosabb tartaléka. Egy európai beruházási bankos felmérésben volt, hogy jelenleg kb. 10% ponttal alacsonyabb volt a magyar KKV-k beruházási hajlandósága, mint az EU-s átlag. Tehát itt van egy lehetőség, hogyha ez fölzárkózik, akkor ugye az egy plusz beruházási igényt és plusz növekedést fog tudni indukálni. A jó hír az, hogy ennek a finanszírozási lábához a termékek ott vannak, tehát itt már csak a bizonytalansággal kapcsolatos érzésnek kell változnia, a bátorságnak kell megjönnie, és akkor igazándiból a termékek ott lesznek, hogy miből tudják ezt megfinanszírozni.
1: Ugye az Európai Uniós adatokban az is látszik, hogy azért az, hogy a vállalkozások nem vesznek fel olyan komoly mértékben hitelt, az nem magyarországi sajátosság, mindenhol csökken egy kicsit a vállalkozói hitelfelvétel. A probléma az, hogy mi nagyon el vagyunk maradva az EU szintektől, de ugye ez egy olyan, abból a szempontból is kérdés, hogy itt már említetted ugye Ákos ezt a prociklikus, anticiklikus hatást, de hogy alapvetően ez most a kiegyensúlyozó szerepet kell ebbe gondolnunk, ebbe a termékbe, vagy valóban azt tudja segíteni, hogy hogyan növekedjenek ezek a vállalkozások, és most ebbe belehozom még a foglalkoztatást is, akkor ez egy külön kérdéskör lehet valószínűleg, de hát ha lehet egybefoglalni.
2: Hát először akkor vegyük a beruházást. Mm. Ugye a 2022 az egy ilyen kitüntetett év volt, most a szónok sajnos nem pozitív értelmében, hogy azóta ugye több mint ötödével csökkent, majdnem negyedével csökkent a magyar beruházási aktivitás. Azért ez sok ezer milliárd forint, ez a mondat, amit így most kimondtam. Ezt úgy kell érteni, hogy a magyar GDP-nek nagyjából olyan akár 28%-át is kitette még 22 előtt magyar az adott év GDP-jének a beruházási aktivitás. Ez brutális nagy szám. Ez 24% környékén van egyébként az Európai Unió átlaga az nagyjából 24. Most már lement Magyarországon is a GDP 20%-a körül van. Na de mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egyébként, és ez, amit most mondok, ez egy tény megállapítás, ha nem lett volna ez a program, ami segített a KKV-k beruházását, akkor még rosszabb lett volna ez a történet. Így is fölfoghatjuk ezt a dolgot. Ez azt jelenti, amikor visszatérve, hogy megválaszolom a kérdésedet, bocsánat, hogy kicsit húzom az időt, de szerettem ezt kifejteni. Ugye magának a programnak a mennyiség vagy a volumen, azért van egy együttjárás ugye a gazdaságnak, tehát a prociklikus, hogy akkor amikor megy a gazdaság, akkor nagy van élénk a hitelkereslet. Na de mi van akkor, hogyha nem megy a gazdaság, és ugye mondjuk stagnálás van, vagy minimális változás van a GDP-ben, vagy például ugye COVID környékén, tehát emlékezzünk vissza, nem volt olyan nagyon régen, amikor visszaesik a gazdaság. Na itt van a kiegyenlítő, ahogy mondtad, a kiegyenlítő szerepe, mert csökkenti, puhítja azt a kedvezőtlen hatást, ami egyébként bekövetkezne, hogyha nem lennének ezek a hatások. Kitűnő példa arra, mi történik a KKV-knál, ugye a munkaerőpiac. A munkaerőpiac Magyarországon az elmúlt években igazából támasza volt, az a legegészségesebb szegmense a magyar gazdaságnak. Ugye egy magas 4,7 millió körüli, kicsit majd alacsonyabb, de az előző években 4,7 milliós munkaerő. A KKV-k sem bocsátották el. Nem bocsátották el, miközben nem ment úgy nekik az üzlet, de nem bocsátották el. Na, ilyen hatásokat képes elérni egy ilyen program, és a beruházásokban pedig kétségtelen, tehát amikor egyébként elbocsájtana, nem ruházna be, akkor egy ilyen hitel arra sarkalta, nem sarkalhatja, hanem tényszerűen sarkalta a vállalkozók egy részét, hogy akkor oké, akkor ruházzunk be, vagy akár finanszírozási problémákat, likviditási problémákat oldjunk meg a Széchenyi Kártya program különböző komponenseivel.
1: Programnak nagyon fontos kérdése, hogy ugye ebben nagyon komoly támogatás van, kamattámogatás, garanciadíj támogatás. Ugye a felmérésnek egy nagyon fontos pontja volt az, hogy azt mutattátok ki, hogy ez visszahozza az árát. Tehát azt a kamattámogatást, ugye az idei évben ez 320 milliárd forintot jelent, és az Egyensúlyi Intézet anyaga szerint ez visszahozza az árát. Ezt hogy kell elképzelni?
2: Úgy, hogy megnéztük, hogy milyen pozitív hatásokkal járt az előbb nem az előbb, hanem az első kérdések között beszéltünk ugye a GDP-re gyakorolt hatására, hogy beszéltünk a munkaerőpiacról, beszéltünk a beruházásról, és az összesített, ez a kumulatív hatás, ez fölülmúlja azt, hogy mi az, amit a költségvetésnek rá kell fordítani. Ilyen egyszerű a képlet tulajdonképpen. Te meg az előbb említetted, hogy elég ritka az, ahol önfinanszírozó tud lenni. Már úgy értem, Európai Unióban elég ritka az, hogy önfinanszírozó tud lenni. Mert az is egy validáláspont. Azt mondja az állam, hogy nekem gazdaságpolitikai, társadalompolitikai okok miatt még akár többe is kerülhet ez a történet, mint ami visszajön, de itt erről nincsen szó. Tehát, hogy itt, amit az állam beletesz, és akkor most nincs idő arról beszélni, de hogy ez mit jelent például jövedéki adó formájában, mit jelent ez áfa bevétel szempontjából, legalább 5 olyan komponense van, ami a költségvetésre hat ilyen szempontból, vagy nagyon egyszerű történet. Megmaradtak a vállalkozások, nyereséget tudtak termelni. Ugye mondtam, hogy 2010 után azért ott több százer vállalat megszűnt, és az megmenthető lett volna akár csak egy kisebb része, de ugye nyereséget termelnek, az meg bejön nyereségadóba. Tehát, hogy ilyen egyszerű dolgokra is kell gondolnunk.
1: Ezt a kutatást akkor így mostantól kezdve el lehet vinni és lobogtatni majd a mindenkori gazdaságpolitikának, hogy itt a matek, hogy érdemes nekünk továbbra is adni a támogatást, és akár az újabb programokhoz újabb fedezetet nyújtani?
3: Igen, tehát azt szerintem eddig is teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a vállalkozó, egyéni vállalkozó számára, vállalkozása számára és a vállalkozó számára is ez egy nagyon jó termék. Nagyon népszerű, elmondtam a számokat, még egy-kettőt tudnék mondani, hogy a mai magyar KKV finanszírozásban micsoda óriási súlya van ennek a terméknek. Tehát az biztos, hogy a egyedi vállalat számára ez egy nagyon kedvező dolog, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy az egész ország gazdasága szempontjából ezt hogyan kell megítélni, és ezért készítettük az Egyensúlyintézettel együttműködésben, illetve ők készítették, mi csak kértük, hogy készítsék el ezt a tanulmányt, ami tényleg egy abszolút nemzetközi módszertan alapján a nemzetközi tanulmányokat is benchmarkolva, azokkal egyébként egy nagyon jól összhangban lévő, tehát ezek nem elrugaszkodott számok, ezt direkt vizsgáltuk, hogy most mennyire köszönnek vissza ezek a számok, amiket itt mi találtunk olyan más nemzetközi hasonló programvizsgálatokkal, és inline vannak, körülbelül hasonló mértékű pozitív hatást mutatnak, az be kell van egy picit jobbak, de aztán azért is van, mert ezen 24 éve működő programként nagyon jól végig van gondolva, hogy milyen KKV igényre hogyan le kell ezt hatékonyan adni, de valóban a 10 év alatt kicsit több mint 700 milliárd forintjába került a költségvetésnek, úgyhogy fokozatosan futott föl a program, ez nem volt még minden évben akkora mérték, mint mondjuk az idei évre, ami becsülve van, és ennél több adóbevétele keletkezett ebben az időszakban a költségvetésnek. De hogyha azt is belegondolunk, hogy igazándiból ugye 700 milliárdnyi költségvetési kiadással keletkezett ebben az időszakban 4500 milliárdnyi GDP, 3400 milliárdnyi beruházás. Tehát még ha nem térült volna meg, valószínűleg akkor is megérte volna, ugye egyébként összgazdasági szinten, de ráadásul a plusz gazdasági aktivitásból keletkező plusz adóbevételből meg is térült a költségvetésnek, tehát ez nem pusztán egy támogatás, hanem ha így nézzük, ez egy befektetés a hazai vállalkozóba, és ez egy jó befektetésnek bizonyult, mert még költségvetési bevétel szintjén is a tanulmány alapján ez megtérült.
2: Ugye a kérdésed úgy szólt, hogy hogyan épül be ez a gazdaságpolitika érvrendszerébe lobogtatni. Ma reggel jelent meg egy írás a Magyar Keresési Iparkamara vezetősége egyfajta, hát nem tudom, gazdaságpolitika, nem program volt az, de az egy hosszabb írás volt.
1: Igen.
2: Körülbelül a háromnegyedénél van ott külön a programról, és a 4500 milliárd forintról ott szerepel benne. Mert hogy ez nem csak a magyar vállalkozások hitelesi gyakorlatába került bele, hanem ilyen szempontból a tanulmány meg belekerült, ugye volt egy nagy konferenciánk, tudom, 3 hete, 4 hete, már nem tudom mikor. Tehát szerintem ez így belekerült a szakmai kánonba, hogy miért fontos ez.
1: Egy kérdés még, mert ugye itt volt az, hogy ti projektáltatok is a következő időre, hogy ez milyen hatással járhat. Most nagyon érdekes kérdés, hogy ezt már bele tudtátok számolni, ezt a október óta iszonyatosan főpörgő keresletet, hogy ez mit jelent, vagy egyébként ez még nem mutatja ez a szám, ami szintén meglepően magas.
2: Hosszabb távú hatásokat tud mérni. Az elején azt nem volt alkalmam elmondani, hogy 3 ilyen elemzési módszeren nyugszik ez az egész. Volt egy nagy mintás felvétel a KKV-k körében, ez több mint 700 vállalkozást kérdeztünk meg, és volt egy a múltra, tehát visszatekintő ex post elemzés, és ugye az is kérdés, hogy tegyük fel azt az állapotot, hogy ma megszűnik az egész. Nem így van, de megszűnik. Ezt a hipotetikusan. És akkor mi van? És te elemzések azt nézik meg, hogy hát mi van a következő évekre. Na de miután itt hosszú távú, az előbb Ricsi mondta, hogy 24 év történetiség van, az azt jelenti, hogy már csak a tehetetlenség miatt is, ugye akkor is még mindig hat, majd 27-ben, 28-ban, és ezt jelentik ezek az előjelzések. Kétségtelen, hogy például foglalkoztatásra csökkenő hatása, mindjárt mondom, hogy miért csökkenő hatása van, de a beruházásokra ugyanolyan pozitív hatása van. Tehát, hogy ennek van egy kifutása, ha ma leállna. Ne álljon le, csak mondom, még ilyen szempontból is érthető, vagy értelmezhető a pozitív hatás.
1: Ez a foglalkoztatási
2: igen,
1: dolog?
2: Az azt jelenti, hogy ugye mi sokat beszélünk arról így szakmai berkekben, hogy a magyar kis- és középvállalkozások egyes szegmensei, mondjuk, ahogy lemegyünk ezen a vállalkozás demográfiai létrán, a lépcsőfokokon, nem annyira hatékonyak legalul, nem termelékenyek. Ugye ott a nagyjából az EU-s termelékenység egy halandát hozzák. Elvárás az ugye, hogy termelékenyek legyenek, hatékonyabbak működjenek a magyar kis- és középvállalkozások. Ez tényszerű. Minden anyagban benne van. Legyen az kamara, VOSZ, bármilyen anyagban benne van. Na de, ugye, hogyha én beruházok, technológiát hozok be a cégbe, akkor értelemszerűen avval a hatékonyságom is, még ha csak minimális mértékben is emelkedik, azaz, hogy nem biztos, hogy a munkaerőpiaci hatása olyan pozitív lesz, mint mondjuk volt 5 éve. Tehát lehet, hogy nem fog annyi embert fölvenni. Ez egy hatás, amivel számolni kell egy modellnek természetesen, de ez nem olyan negatív hatás, ami fölírná, megint ezt kell mondanom, a fölírná a pozitív hatásokat.
3: Ezt érdemes lobogtatni ezt az anyagot, hogy erre a jövőben is szükség van, ehhez volt ugye tényleg visszatérve a kérdésedhez. Én szerintem azért igen, mert az látszik, hogy ez egy jól működő módja annak, hogy a KKV-k finanszírozását megoldjuk Magyarországon. Hatékony ugye makrogazdasági szempontból is, de az is látszik, hogy ezzel gyakorlatilag adunk egy pici versenyelőnyt a magyar KKV-knak a nemzetközi társaihoz képest. Miből látjuk ezt? A már idézett európai uniós országok körében az Európai Beruházási Bank által készített felmérés alapján Magyarországon a KKV-knak a 29%-a érzi problémának a finanszírozáshoz való hozzájutást. Ugyanez a szám a régióban 49%, és az Európai Unió egészében is az átlag az 45%. Tehát látszik, hogy majdnem fele a vállalkozásoknak az aránya, aki ezt egyáltalán problémának érzi. Ami szerintem azért jó dolog, mert annyi bizonytalanság van most a világban, hogy legalább van egy biztos pont. A biztos pont az, hogy ha van egy jó ötlete egy magyar vállalkozásnak, és látja a piacot, az finanszírozási szempontból lehet azt mondani, hogy az Európai Unióban a legkedvezőbb módon meg fogja tudni oldani a Széchenyi Kártya program keretében. Ugyanez a felmérés azt is mondja, hogy az Európai Unióban a beruházó vállalkozásoknak kb. 10%-a tudja a támogatott hitel segítségével megvalósítani a beruházását. Magyarországra ez duplája ez az arány, tehát kifejezetten a beruházások, mint egy nagyon fontos téma, ugye abban is ez tud működni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jól felépített, nagyon jól működő terméket, amit látszik, hogy népszerű a vállalkozások körében és a makrogazdasági szempontokból is megtérülő, azt gondolom, hogy ez mindenképpen előremutató, hogy ezt érdemes továbbvinni, sőt, akár még fejleszteni is.
1: Végezetül, ha kellene 2-3 kampánymondatot mondanotok arról, hogy miért lenne mostanság érdemes a vállalkozóknak belépni ebbe a programba, vagy egyáltalán merészebbet gondolni, akkor mit mondanátok?
2: Egy olyan beruházás szegény környezetben, mint amilyenben volt a magyar gazdaság. De ha valaki úgy gondolja, hogy a következő 2-3 vagy 5 év az mégiscsak erőteljesebb gazdasági növekedésnek lesz a szakasza, vagy ha van egy ilyen remény benne, akkor azt gondolom, hogy ez egy kitüntetett program. Tehát, hogy akkor most fölvenni, most beruházni, valószínűleg nem a cégértéknövelés, az eszköznövelés lesz most a fejében a vállalkozónak, hanem inkább az, hogy megteremteni a jövőt.
3: Én onnan indítanám, hogy én a korábbi szakmai életutamban ugye tőkepiacról foglalkoztam sokat, és ott nagyon sokat foglalkoztunk vállalkozásoknak a felskálázásával, hogy hogyan tud egy kisvállalat közepes lenni, aztán közepesről nagyvá is. Tulajdonképpen ez a hosszú éves tapasztalataim, de oda egyszerűsíteném le, hogy a végén minden a vállalkozó, vállalatvezető vagy tulajdonos fejében dől el. Hogy ő hogyan gondolkodik a vállalat céljairól, milyen perspektívát vázol a saját vállalkozása számára. Tehát azt láttuk, hogy azok a vállalatvezetők, vállalattulajdonosok, akik mernek ugye a tekintetüket följebb emelni, és a horizonton egy picit távolabb tekinteni, azok meg fognak látni olyan fejlesztési, beruházási, növekedési lehetőségeket, amely egy 3-5-10 éves pályán egy teljesen más szintre tudja fejleszteni a vállalkozást. Ez nem biztos, hogy minden vállalkozónak ez kell, hogy legyen a célja. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút valid az, hogy vannak mikrovállalkozások Magyarországon, nagyon sok kis családi vállalkozás van. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a gazdaság szövetében ezek a vállalkozások is megmaradjanak, stabilak legyenek, ehhez ugye megvannak a hiteltermékek, de megvannak azok a hiteltermékek is itt a program keretében, amelyek viszont a növekedést célul kitéző vállalkozások számára is fontosak. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb tanács az az, hogy a napi mókuskerékből lépjen hátra, alkosson stratégiát, gondolja azt végig, hogy hogyan tudja fejleszteni a vállalkozását. Mi most a vállalkozás fejlődésének a korlátja? Ez nagyon sok minden lehet. Innoválni kell, menedzsmentet kell építeni, stb. Stb. Az egészen biztos, hogy a finanszírozást ma Magyarországon a céljaihoz a végén meg fogja tudni találni, hiszen ugye itt nagyon sokat beszéltük a hitelprogramról, de vannak tőkeprogramok is, stb. Tehát én azt gondolom, hogy finanszírozási szempontból egy nagyon jó környezet veszi körbe a magyar vállalkozókat, de nagyon sok múlik azon, hogy ő hogyan építi fel a saját maga elképzelését a vállalkozásával kapcsolatban. Tehát akár nőni akar egy vállalkozás Magyarországon, akár stabilan akarja magát tartani, a Széchenyi Kártya programon belül egyébként megtalálja azt a terméket, amit érdemes igénybe vennie.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, ez volt a keddi Monitor délután. Köszönöm a figyelmüket, de nem búcsúzom, mert a nap vendége műsorban 6 óra után találkozhatunk. Még a Lirekótól Nagy Erzsébet lesz a vendégem. Egy 100 éves cég történetét ismerhetik meg kis irodai vállalkozásból. Most már 4 földrészen 40 országban vannak jelen. Tehát Nagy Erzsébet, Lirekó, nap vendége műsor 6 óra után itt a Trend FM-en.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Budapesten sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. Torlódásra készüljenek az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Ungária körgyűrűn szakaszonként, a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében és a Kerepesi úton kifelé szakaszonként. Lezárták a második kerületben a Jutas utcát a Kőporköz és az Iglice utca között egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. A 219-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömhegyi út Jutas utca és a Cserszömörce utca közötti megállókat Csillaghegy felé. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben a Pacsirra mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, gázvezeték javítása miatt. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezett Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására vesz részt állami látogatáson. Ez már a 25. látogatás egyébként Kínában Vlagyimir Putyinnak. A két államfő a tervek szerint áttekinti a két oldalú kapcsolatokat, szóba kerülhet az ukrajnai háború, Észak-Korea, Irán, illetve Tajvan. Gazdasági szempontból a Szibéria ereje 2 gázvezeték építéséről tavaly szeptemberben már jogilag is kötelező érvényű megállapodást kötöttek, viszont Kína hosszú távon csökkenteni kívánja a gázimporttól való függését, ettől függetlenül azért lesznek aláírások, 40 dokumentum aláírása várható a kínai és az orosz államfő részéről. Magyar Péter és a magyar kormányküldöttség megérkezett Krakkóba, ahol egyébként találkoztak a helyi bíborossal, krakói érsekkel. A kormányfő visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta. A délutáni órában a vonattal utazott tovább a magyar kormányküldöttség Varsóba, ahol egyébként majd Donald Tusk miniszterelnökkel is találkoznak majd.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 31,9 milliárd forint volt. Jó nagyot szaladt felfelé a Magyar Telekom 4,2%-ot, a záróára a Telekomnak 2654 forint, vélhetően a részvény visszavásárlási programja látszik az árfolyamban. A nemzetközi hangulattal együtt a MOL 6%-kal még erősödni tudott 4060 forintra, az OTP viszont csökkent 9%-kal 40710 forintig, a Richter pedig a mai kereskedésben 6%-ot esett, méghozzá 12380 forintra. Európában a főbb indexek vegyesen teljesítettek, 1%-os pluszt végül megőrzött a londoni tőzsde, a német DAX 0,5%-ot emelkedett, a francia CAC-ra 2%-ot, csökkent 5%-del az olasz tőzsde és 2%-del a spanyol mutató. A Wall Street-en csökkennek az indexek, a Dow Jones 0,3%-del, az S&P 500 0,6%-del, a Nasdaq 1%-os mínuszban jár. Sokat erősödött ma a dollár az euróval szemben, jelenleg 1,1601 az árfolyam. Most már alig-alig van mínuszban a kőolaj, $110.91 a Brent, az amerikai könnyolaj $108.60 jár. Környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett a Csongrád család vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. A kormányhivatal szerint a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben történt, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrségen ismeretlen tettes ellen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A hivatali szolgálati utat megkerülve kapott kegyelmet K. Endre, akit pedofil bűncselekmények pártolása miatt ítéltek el. Magyar Péter miniszterelnök még délelőtt sajtótájékoztatón közölte, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem terjesztette fel K. Endrét a kegyelmi döntése, később mégis megkapta azt Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. Magyar Pétert hallják a döntés körülményeiről.
6: Ferenc pápa látogatása előtt egy nappal a köztársasági elnök teljesen szokatlan módon 10 esetben megfordítja az igazságügyi miniszter döntését, felterjesztését és kegyelmet ad, és még szokatlanabb módon, még aznap, lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellejegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta, ezt a kegyelmi határozatot úgy, hogy kihagyásra kerül a szolgálati út, a megszokott út, tehát nem látja a megváltoztatott kegyelmi határozatot sem a főosztály, sem az államtitkár, sem a miniszter kabinetje, így esélyük sincs arra, hogy felhívják a miniszter figyelmét, hogy amikor elétesznek 10-20 kegyelmi határozatot, hogy az ő döntésével ellentétes döntést hozott a köztársasági elnök.
5: Az ezzel kapcsolatos dokumentumok mától elérhetők a kormány honlapján. Magyar Péter vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi, és további dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte, amire egyébként válaszolt a Sándor Palota. A köztársasági elnök hivatala közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a kegyelmi ügyhöz köthető dossziét átadják a kabinetnek. Répási Róbert korábbi igazságügyi államtitkára az Indexnek elismerte, hogy valóban rövidebb szolgálati úton történt akkor a kegyelmi kérvények ellenjegyzése a minisztérium részéről. Répási Róbert hajlandó elmenni az ügy miatt létrehozandó vizsgálóbizottság ülésére.
0: Időjárás jelentés.
5: Az esti órákban derült idő várható, gomoly felhők feloszlása után 5-12 fok lesz éjszaka. Holnap napos időre van kilátás, kevés fájtel és gomoly felhővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között alakul. 18 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébet ül itt velem szemben a stúdióban, a Lireco magyarországi country menedzsere. Kezi csókolom, szervusz, mert azt mondtad, hogy tegeződhetünk.
2: Igen, köszönöm szépen, András. Azt gondolom, hogy a cégkultúránkhoz sokkal jobban illik, hogyha tegeződünk, hiszen fontos számunkra az emberközeliség.
1: Ez azért izgalmas a számomra, mert ez egy 100 éves cég, és most 100 éves. Akkor azt simítsuk össze, hogy egy 100 éves céghez hogy illik hozzá a tegeződés, miért illik hozzá, miért jellemzi, miért fontos?
2: Azt gondolom, hogy a partnerséghez sokkal jobban illik a tegeződés, és azért 100 éves a cégünk, mert ebben a partnerségben tudott megújulni az elmúlt 100 évben, hiszen kezdődött a történetünk egy kis irodai vállalkozással, és attól lettünk különlegesek és 100 évesek, hogy mindig tudtunk alkalmazkodni a partnerekhez.
1: Ez egy francia kiskönyvesbolt. Ugye most képzeljük el, láttam egy kis videót, úgy könnyebb, az egy nagyon aranyos 3 perc, de akkor menjünk vissza 100 évet, és Franciaország kiskönyvesbolt. Ugye onnan indult a történet, és most oda jutottunk, majd minden a történetet mindenképpen azért fejtsd föl, vagy legalább a fontos sarokpontokat, hogy munkai termékek és megoldások globális szállítója. Ez most ilyen nagyon hivatalos, ezt valamelyik honlapról vettem le. Mondjuk ezt hogy fordítod?
2: Hát ez pontosan így, egy kis könyvesboltból indult, munkahelyi, mivel a cégünk mindig üzleti világban dolgozott, és az első lépés, hogy a tulajdonosunk, aki Monsieur Gaspard, a francia üzleti világból, rájött arra, hogy attól leszünk különlegesek, ha nem elvárjuk, hogy a mi partnereink, akik dolgoznak szintén az üzleti világba, bejönnek a kis könyvesboltba, hanem mi szállítjuk ki számukra, hogy ők a saját munkájukra tudjanak koncentrálni.
1: Mondjuk a papírárut, ugye?
2: Ki se kellett mozdulniuk az irodájukból, hanem csak várták a mi futárunkat, és tudták folytatni az ő saját munkájukat, és azt gondolom, hogy ettől lettünk különlegesek.
1: Ugye 100 éve annak idején biciklivel, kerékpárral, ugye?
2: Pontosan.
1: Gyalog kerékpárral.
2: Pontosan.
1: Igen. Ezt
2: pontosan.
1: Nagyon jól mutatjátok egyébként a filmben. A 100 évnek mik voltak a legfontosabb állomásai?
2: Ugye a kiszállítás volt az első, aztán utána a programoknak bevezetése folyamatosan az innovációnak. Szintén fontos lépés volt a nemzetközi terjeszkedés, hogy egyre mentünk Európába, és az egész világba.
1: Most már 4 földrész, ugye? Jól láttam.
2: Így van, most már több mint 40 országban vagyunk jelen. Az innovációhoz hozzátartozott, elsőként vezettük be az SAP-t, elsőként lett papírkatalógusunk,

0: élményadás az mindenképpen, tehát igazából azt gondolom, hogy cégellátóként a legfontosabb számunkra, hogy munkahelyi élményeket adjunk.
1: De a 100 év alatt rengeteg minden változott. Azon túl, hogy az ember kiviszi kerékpárral a borítékot, meg a papír, nem tudom, dobozokat, amiben aztán lehet tenni az aktákat, ugye ez is benne van a filmben. Ez volt az első korszakalkotó ötlete a cégnek. Azon túl nagyon sok minden történt. Eljutunk majd a Covidig, meg egészen sokkal 2026-ig, sőt 2046-ig reményeim szerint, mert a kisfilmetekben 2046 az utolsó állomás. Szóval rengeteg mindenben kellett változni. És azon is gondolkoztam, hogy egy 100 éves cég, az mikor jó nekem, mint brand, mint vevő, mint partner. Mert ha az most azt mondod, hogy csokoládégyár, pezsgőgyár, likőgyár, azt mondom, igen, 100 év, micsoda tuti recept, ugye? Vagy már a szerzetesek főzték azt a sört. De a 100 év, az a ti profilotokban, az hogyan lehet izgalmas, hogyan lehet érték, hogyan lehet fundamentum a brandnek?
0: Talán a megújulás, tehát ma eleve a termékválasztékunk, ugye egy kis, ahogy te is említetted, egy irodaszerből indultunk, de aztán, ahogy az ügyfeleinek folyamatosan szüksége volt más termékekre, tisztítószer, munkavédelem, kétering, üdítő, kávé, ugye tudni kell, hogy mi vagyunk a Nespresso üzleti világának a kizárólagos partnerei, tehát üzleti kapszulát tőlünk lehet csak Magyarországon vásárolni, hogy a kávé élmény, ma már a munkahely az egy teljesen más világ, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, és mi folyamatosan adaptálódtunk ehhez.
1: Értem azt, hogy már más kell mondjuk akár irodaszerből egy vállalatnak, mint 50 éve vagy 20 éve. Az is biztos, hogy máshol kell, mert nem biztos, hogy irodában kell. Azt is láttam, hogy itt a dolgozóknak, akik mondjuk home office-ban vannak, oda szállítotok ki. De mondjuk a kávé szünethez milyen támogatást tud adni a ti cégetek? Mert ezt is olvastam, hogy nem csak a kávé kapszulát kapják meg, vagy a kávégépet, vagy nem tudom, micsoda üdítőt, hanem valamiféle módon támogatjátok a partnert. Tehát előre kell gondolkozzatok, hogy mondjuk a mi szerkesztőségünk, vagy egy iroda, az hogy fog működni egy év múlva, öt év múlva, mi lesz az itt dolgozóknak, vagy az ott dolgozóknak az élmény?
0: Onnan kezdeném talán, hogy mi a fontos a HR-eseknek? A HR-eseknek az a fontos, hogy akik bejönnek az irodába, jól érezzék magukat, mert ha jól érzi magát valaki, energiát kap a közösségtől, akkor jobban dolgozik. Ez egy alap, és ezért nagyon fontos az, hogy a hatékonyság és az emberi kapcsolat hogy kapcsolódik össze. Ha az emberek jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor energiát kapnak, ha nem, akkor mindenféle test és lelki bajaik
1: akkor
0: lesznek.
1: Akkor energiavámpírok.
0: Így van, akkor energiavámpírok is tudnak lenni akár a munkahelyek. Viszont mi, ha együtt tudunk dolgozni partnerként, például a beszerzővel, vagy akár a HR vezetővel, akkor segítünk abban, hogyan lehet kialakítani például az irodai tereket, hogy a dolgozók jól érezzék benne magukat, segítünk abban akár egy posztittel, egy csapatépítőn, egy kávé élménnyel, egy kávé kialakításhoz. A kávé ma már nem a koffeinről szól, a kávé ma arról szól, hogy a dolgozók akár az ebédszünet után, előtt, vagy egy workshopon, egy workshop előtt, egy csapatmeetingen olyan környezetbe üljenek le, hogy jól érezzék magukat, és ehhez hozzátartozik a kávé.
1: Hát igen, meg a szünet, meg a társaság, az energiák összeadódása, ehhez mind kell a kávé. Aztán biztos van a munkaadó, aki már túlzásnak tartja a túl sok kávészünetet, de szóval egészen odáig...
0: Hát ezért összekötni a kávészünetet a munkával.
1: Ezt mondom, tehát hogy egészen eddig el kell menni egy beszállítónak, egy partnernek, hogy segítsen egy másik cégnek megtervezni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkavégzést.
0: A kulcsot kimondtad, hogy segítsem. Tehát azért kell ott lennünk mellett, hogy segítsük abban, hogy hogyan tud ő jobban dolgozni. Legyen ez a munkavédelem, legyen ez az ergonomikus termékek, legyen ez a kávészünetek. Tehát mindenben ahhoz, hogy ezt ebben segíteni tudjunk, ehhez meg kell őt ismernünk. Tehát erről szól a partnerség.
1: Régen úgy volt, hogy a beszállító az a megrendelőnek leszállította azt az adott kis teherautónyi mennyiségű árut, ugye? Uh-huh. Ehhez képest ez a 100 év, ez jól mutatja, vagy amit most beszélsz, hogy iszonyú messze jutottunk, mert nyilván ilyen beszállítóból, aki tud vinni üdítőt, kávékapszulát, mondjuk olyat nem, mint ti, vagy bármi irodaszert, abból lehet millió. Ezt kellett megtalálni nálatok valamilyen módon?
0: Pontosan, igen, sőt, következő lépésünk az, hogy iparágak szerint tudjuk elmondani azt, hogy mi az ügyfélnek a jó, és olyan információkat is tudunk hozni például egy másik iparági szereplőtől, amire ő nem is gondolt még. De ehhez nekünk az kell, hogy le tudjunk ülni rendszeresen egymással, tehát van, amikor negyed évente, attól függ, hogy mi szükséges az ügyfélnek, negyed évente, fél éve leülünk, és átbeszéljük az ő működését. Így igazából folyamatosan mellette vagyunk a partnereinknek, és akár az iparágról, akár mi ugye összekötjük a gyártókat, és az

0: üzleti szereplőket. Tehát mind a gyártóktól hozunk információkat, mind az azonos iparágban dolgozó más piaci szereplőktől tudunk
1: olyan információkat. Tehát kulisszatitkokat tudhattok akár.
0: Így van, pontosan, és ezt jelenti a segítség és a hosszú távú partnerség.
1: Az is izgalmas, hogy te HR-esekkel ülsz le, vagy ültök le.
0: HR-esekkel és beszerzőkkel.
1: Mert ő tudja igazából, hogy mi foglalkoztat. Tehát valamit elmond a cégére, ez egy nagyon bizalmas viszony egyébként. Ez messze túlmutat azon, hogy időre ott legyen az irodaszer, meg az összes többi.
0: Ez messze túlmutat, így van. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy ha valaki partnerré válik a Lirekónál, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy egy partner elmegy tőlünk, és ez azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy...
1: Ez a hozzáadott érték valami.
0: Ez a hozzáadott érték, hogy kapcsolódunk egymáshoz.
1: Jó, ez kifele, de befele is így van, mert néztem meg egészen írástom Lirekóban, hogy hát nem akarok fejből mondani, biztos rosszul mondom, de azt tudom, hogy a dolgozók 20-valahány százaléka 5-10 éven túl van már nálatok. Tehát
0: bízom.
1: Van kifelé is egy ilyen partner kapcsolat, meg befelé is van egy lojalitás.
0: Ez nagyon fontos. Én, mint vezető, nagyon büszke is vagyok a vezetőtársaimra, mert azt gondolom, hogy az első példa, amit adhatunk, az az, hogy mi magunk úgy működünk, hogy az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Erre így fel is hoztam néhány példát neked, hogy amire én nagyon büszke vagyok. Az év eleje a PDR-oknak, a dolgozói értékeléseknek az időszaka, és nagyon sok olyat olvastam az én munkatársaim értékelésébe, hogy jó helyen vagyok, büszke vagyok, hogy itt dolgozom, érzem a támogatást. És ez azért fontos számomra, mert amikor fiatal generációkat is indítunk el, akkor ők olyan helyen dolgoznak, ahol megkapják a vezetőktől az iránymutatást, jól érzik magukat, közösséget építenek, és ezt megtalálják nálunk. A kollégáim fele 5 évnél régebb óta dolgozik nálunk, és 22%-uk több mint 10 éve dolgozik a cégben. Így van. És ez szerintem ez egy olyan érték, ami valóban befelé is egy értéket jelent. Másik pedig azt gondolom, hogy hogyan várhatnám el az én kollégáimtól, hogy segítséget adjanak más cégekhez, hogyha ők maguk nem éreznék jól magukat a mi cégünkön belül.
1: Érdekes ez a fiatal generáció, nektek duplán, triplán fontos. A munkahelyen is legalább 3-4 generáció dolgozik nálatok együtt, másfél pedig mondjuk az irodapiacon, ahogy változik a közönség, az igények változnak, a fiatalok jönnek be a munkaerőpiacra, őket kell tudni kiszolgálni, és nem csak kiszolgálnak, a HR-esekkel karöltve segíteni abban, hogy azt tudjam előre, hogy az a 20 éves vagy 25 éves hogyan fogja jól érezni magát abban az adott, akár irodában, akár más munkahelyen, mert most itt többféle kategória van.
0: Így van, ez teljesen így van, és ugye a fiatal generációnak más is az igénye. Önnekik már nem csak egy
1: itt
0: munkahely,
1: is, ott is.
0: Így van, önnekik már nem csak egy munkahely kell. Ugyanakkor az idősebb generáció tudja hozni a tapasztalatát. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek tudnak jól működni, és stratégiailag nagyot alkotni, akik megtalálják a kapcsolatot a fiatal generáció és az idősebb generáció között, akik hidat tudnak építeni közöttük.
1: Mondtam ezt a 100 évet meg, hogy milyen szektorban hasznos ez, amikor te tárgyalsz, vagy ti tárgyaltok, megjelentek egy új helyen. Ez a 100 év fontos, mert most ezt hangsúlyozzátok. Hát azt gondolom, ez egy olyan évforduló, ami mindenképpen ki kell tenni az asztalra. De mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
0: Azt gondolom, hogy a bizalom az nagyon fontos a dolgozók között, az emberek között és a cégek között is, és az, hogy 100 éve vagyunk a piacon, és folyamatosan meg tudtunk újulni, Európa első irodai cégellátó partnere tudunk lenni, az azt mutatja, hogy a cégünk megbízható és biztos alapokon áll.
1: Ráadásul jól láttam, a negyedik, ötödik generáció vissza
0: így
1: a céget,
0: van,
1: ugye?
0: Tehát így nem van, is és egy családi generáció, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy családi generáció, a cégünk tulajdonosai a profitjuknak egy nagy részét visszaforgatják a cégbe, a fejlődésbe. Nem függünk mástól, külső partnerektől, hanem csak a tulajdonos család mondja meg, hogy mi a jövő, nekik pedig fontos az, hogy ők is a saját családjuk további generációjának egy olyan erős céget tudjon átadni, mint amilyen a Lireko.
1: Azzal nem találkoztatok? Csak most gondolat kísért, hogy hallgatom ezt, hogy azért ezt magyarázni kell, ezeket az értékeket, mert nagyon sokan hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, nagy multik, nagy brendek, ilyen-olyan nemzetközi háttérrel, és nincs mögötte egy család. Uh-huh. Tehát nem bort választok, ami a pincétől, a 82 éves borásztól.
0: Az az igazság, hogy én több mint 10 éve dolgozom itt a cégnél, 13 pontosan, és én magam is látom ezt a változást, hogy az elején még magyaráznunk kellett, hogy ki is vagyunk, de most nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre többen ismernek minket, és akár amikor felvételiztetünk hozzánk munkavállalókat, látom azt, hogy egyre inkább szeretnének velünk dolgozni az emberek. Általában tudják, hogy hova jönnek, és látják, izgalmas számukra, hiszen nagyon sok terméket látnak, több mint 12 ezer termékünk van, és ugye minden, tulajdonképpen minden, ami termékben létezik, az létezik nálunk, és amikor meghallják, hogy de igazából nálunk sokkal többről van szó, mint termék, akkor igazából látom, hogy így fénycsillan a szemekbe, és ez nagyon jó érzés, amikor így felvételiztetünk.
1: Ezt hogy magyarázod el egy felvételnél, ahol nincs 30-35-40 percet, mint most, hogy több vagyunk, mint termék, több vagyunk, mint a kávékapszula, az üdítő, a papírírószer, a higiéniai termék, hogy azt a pluszt, azt hogy teszed hozzá?
0: Amikor jönnek hozzánk felvételizni, akkor igazából beszélgetünk, és mi kérdezzük meg őket. És ez nagyon fontos egyébként a kérdezés, hogy mi kérdezzük meg őket, hogy mit látnak. És legtöbbször úgy jönnek hozzánk a felvételiztetők, hogy már a honlapunkon keresztül is látják azt, hogy ez valami több, mint termék. Tudod, mi a nagyon nagy élmény számomra, amikor felvételiztetünk, hogy nagyon sokszor mennek el tőlünk úgy jelöltek, még akkor is, hogyha jól sikerül, vagy akkor is, amikor nem, hogy jól érezték magukat a munkafelvételi beszélgetésen. Nekünk ez természetes. De amikor azt hallom, hogy jelöltek úgy jönnek hozzánk, hogy utána úgy mennek ki az irodából, hogy azt mondják, hogy ez egy jó beszélgetés volt, szerintem az igazából azt mutatja, amik mi vagyunk.
1: A fiatal generációnak a fenntarthatóság, és még ott a szünet előtt erről beszélgessünk itt a nap vendége műsorban, Nagy Erzsébet a vendégem, a Lireco magyarországi country menedzsere. Hány munkavállalótok van Magyarországon?
0: Közel 50.
1: Közel 50. Jön egy fiatal, akkor a fenntarthatóság neki mennyire fontos? Mert az biztos nem hiszem, hogy tudja, én sem tudtam egyébként, mert utána kellett néznem, hogy a világ vállalatai között a legfenntarthatóbbak közé tartoztuk, egészen pontosan az 1%-ba.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: A top 1%-ba van a Lireco fenntarthatósági szempontok szerint. Ez mennyire fontos, mert egy leendő munkavállalónak, vagy egy partnernek?
0: A partnereknek is egyre fontosabb, és a leendő munkavállalóknak is egyre fontosabb. Kicsit más motivációból. A partnereknek általában azért, mert a fenntarthatóság azért az üzleti világban is egyre jobban kihangsúlyozódik. A fiatalok szempontjából meg azért, mert a fiatalok egyre tudatosabbak ebben is.
1: Ezt halljuk, meg tudjuk, de amikor egy felvételi beszélgetés zajlik, ez előkerül az ő oldalukról kérdésként, vagy nektek kell erre még rákérdezni?
0: Van, amikor igen, van, amikor nem. Ez igazából valóban emberfüggő, de nagyon sokszor igen. Tehát a fiatalok nem, például az, amikor arról beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság arról is szól, hogy kevesebb pazarlás legyen, hogy tudatosabban, hogy segítsünk. Megvan őszintén, a fiataloknál, amikor jönnek hozzánk felvételizni, az, amikor elmondjuk nekik, hogy mi abban vagyunk erősek, hogy segítsünk a cégeknek megtalálni azt, hogy mit tennek azért, hogy fenntarthatóbbak legyenek. Elmondjuk nekik, ugye nem tudom, mennyire olvastad a fenntarthatósági programunkat, hogy az nem csak arról szól nálunk, hogy a termék, és már régen túl vagyunk azon, hogy újrahasznosított termékek.
1: Van.
0: Igen, ezzel már régen túl vagyunk, hanem amikor arról beszélgetünk, hogy nálunk ugye van a bolygó, a közösség és maga az ember, ugye ez a három fő pillérje a fenntarthatósági programunknak, és amikor megértik azt, hogy ez egy jövőbe mutató, teljesen új politika, akkor a fiatalok, akik a legjobban nyitottak az innovációra és az újdonságra, akkor ez nekik, ez egy hozzáadott érték, ez egy added value.
1: A partnerekkel folytassuk. Ezek szerint, hogyha van egy partneretek 5-10 éve, ugye, vagy akár még több, 100 éves cégnél lehet még több is. Ő adja a megrendelést Q1-ről, Q2-re, vagy hónapról hónapra, nem, nyilván speciális is tud lenni. És ő arra panaszkodik, hogy neki ez a költség nagy. Lehet azért, mert drága a megrendelt áru, meg lehet azért, mert túl pazarlóan fogyaszt. Még akkor ebbe is belementek? Ezzel
0: abszolút
1: tudjuk folytatni? Tehát, hogy lehetnek ilyen, vagy vannak
0: hát
1: ilyen dialógusok?
0: Hát hogyne. Meg tudjuk mutatni, hogy mennyi tud megtakarítani úgy, hogyha jól választ.
1: Na jó, erre nem gondoltam. Munkai termékek és megoldások globális szállítója a Lireco, és akkor néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést a napvendége műsort Nagy Erzsébettel, a Lireco magyarországi country menedzserével itt a Trend FM-en.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? A valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
2: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 31,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A papír erősödése azóta tart, hogy a vállalat az első negyedéves gyors jelentésében bejelentette a tarifák emelését, továbbá megemelte az egész évre vonatkozó várakozásait is. Emellett a Magyar Telekom 50 milliárd forint értékű részvény visszavásárlási programja is látszik az árfolyamon. A MOL 6%-kal erősödött 4060 forintra, az OTP 9%-kal csökkent 40710 forintig, a Richter 6%-kal gyengült 12380 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdemutatók, a londoni börze 1%-ot emelkedett, a német DAX 4%-os erősödéssel zárt, a francia CAC-ár 1%-kal került lejjebb, az olasz tőzsde 6%-ot, míg a spanyol mutató 0,5%-ot veszített az értékéből. A Wall Street-en csökkennek a mutatók, a Dow Jones 0,3-del, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,8%-kal, 1,1599 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Vladimir Putyin orosz elnök megérkezett Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt. A két államfő tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit. Az Eurázsia Group elemzői szerint Xi valószínűleg tájékoztatja Putyint a Trump csúcstalálkozó eredményeiről, különös figyelemmel beszélnek majd az ukrajnai háborúról, de szóba kerül Észak-Korea, Irán és Tajvan is. A TASZ orosz állami hírügynökség szerint a két vezető egy multipoláris világrend kialakulását, valamint egy új típusú nemzetközi kapcsolatrendszer létrejöttét fogja deklarálni. A gazdasági együttműködés szintén kiemelt helyen szerepel majd, a Szibéria ereje 2 gázvezeték építéséről még tavaly szeptemberben már jogilag kötelező érvényű megállapodás született. Kína várhatóan 40 dokumentumot ír majd alá Oroszországgal. Magyar Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. A miniszterelnök erről első külföldi látogatásán Krakóban beszélt, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Rizs krakói érseknél. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta, megemlítve, hogy talán ebbe Ausztriát is be kellene vonni. A miniszterelnök delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette, de a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak a védelmi ipari együttműködés területéről. A kormányfő késői délután vonattal utazott tovább Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Karol Navrocki köztársasági elnökkel találkozik majd. Környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tette a Csongrád család vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. A kormányhivatal szerint a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben történt, ezért a kormányhivatal feljelentést tette a szegedi rendőrségen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a BYD a Szeged elétesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Váratlanul elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színész. A tragédia okára egyelőre nem derült fény. 64 éves volt. 4 évtizedes pályája során egy sor színházira darabot is rendezett, illetve számtalan színpadi adaptációban játszott. Nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismerté. Az ezredforduló után a többi közt a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor, a Made in Hungária, illetve a Valami Amerika 3-ban tűnt fel. Élete utolsó pillanatáig alkotott. Ma este 9 órakor a B32 galéria és kultúrtérben virrasztást tartanak érte, de kérik a sajtó távolmaradását.
2: Időjárás jelentés.
7: Az esti órában derült idő várható, 5-12 fokos legalacsonyabb éjszakai hőmérséklettel. Holnap napos időre van kilátás, kevés fátyol és gomoly felhővel, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébettel beszélgetek, a Lireco magyarországi country menedzserével. Egy 100 éves cégről van szó, egy kis francia könyvesboltból indultak 4 generációval ezelőtt, most pedig egy óriás 4 kontinensen jelenlévő vállalatról van szó, munkai termékek és megoldások globális szállítója. És odáig jutottunk, hogy egészen más már a viszony egy partner meg egy szolgáltató között, mint 100 éve volt. 100 éve csak kivitte a biciklis tulajdonosa az irodaszert a felhasználónak, és talán nem kérdezte meg egyébként, hogy milyen problémái vannak az üzletben. Sokat költe erre, sokat költe arra, hogyan akarja csökkenteni a költségeket. És azt mondtad, hogy ez a lényeg, a partnerség, az, hogy a cégek, akik tőletek rendelnek, azért nem csak az árut kapják meg, hanem annál sokkal többet. És azt kérdeztem, hogyha valakinek az az érzés, hogy sok a költség, és ezen csökkentene, akkor ti milyen lehetőségeket tudtok felkérni? Miben tudtok közösen gondolkozni?
0: Itt Ugye beszéltünk arról, hogy milyen termékeket is forgalmazunk, ugye, mint irodai, illetve munkahelyi cégellátóként, a higiénától, a higiéniai tisztítószer megoldásokon, az IT termékeken, a munkavédelmen, a fenntartható beszerzésen át, mindenben tudunk segíteni a partnereknek.
1: A masktól a kávékapszuláig.
0: Így van, a masktól a kávékapszuláig. De hogy ez milyen jó? Ahogy te is említetted, több mint 12 ezer termékünk van, ugye ebből kiválasztani azt, hogy a cégnek mi jó, hát az nagyon nem egy egyszerű dolog ugye a beszerzőknek, vagy a partnernek, legyen az HR-es, legyen az beszerző, és nekik ugye azon túl, hogy persze fontos, hogy az ő dolgozóik jól érezzék magukat, azért mindenki pénzből él, tehát a megtakarítási lehetőségek azok nagyon fontosak számukra, plusz úgy, hogy a fenntarthatóságért is tegyenek. Ma megvizsgáljuk, mi auditáljuk a cégeket, tehát auditáljuk az ő fogyasztásukat, és hozunk nekik lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak fenntartható módon költséget csökkenteni. Például volt olyan cégünk, akinek megvizsgáltuk a tisztítószereinek a fogyasztását, és egy tesztet csináltunk nála, amivel ki tudtuk mutatni, hogy akár úgy, hogy fenntarthatóbban választ, akár 30%-kal tudja csökkenteni a fogyasztásait.
1: Tehát egyrészt csökkenti a fogyasztást, tehát kevesebb pénzt költ, másrészt fenntarthatóbb is, tehát zöldebb.
0: Zöldebb, és még megtakarít is.
1: Ez az a fajta tudás, aminek egy ilyen jellegű cégnek, mint a tehetek, nem feltétlenül kell a birtokában lenni. Mert ez már sokkal szofisztikáltabb, meg részletesebb. Ez az, hogy most 15 féle tisztítószerem van, tessék, válasz te, de hallgass meg minket, mert nekünk ebben van nem tudom mennyi évtized tapasztalatunk.
0: Nagyon jóra kérdeztél rá, mert erről szól a partnerség. Tehát mi proaktívan ott vagyunk és segítünk, de ő választ.
1: Mondjuk a beszerzőt, azt hogyan segítitek?
0: Megtudjuk, hogy neki mire van szüksége, miután megtudtuk, hogy mire van szüksége, adott esetben, például, hogyha tisztítószerekről beszélünk, akkor mi hozzuk a szakértőnket. Arra a meetingre, amiben az a fő cél, hogy hogyan tudunk költséget megtakarítani, és fenntarthatóak leszünk, erre az adott kapcsolattartóval, minden partnerünknek van egy kiemelt kapcsolattartója, de ő elhozza a szakértőt is arra a meetingre, amikor ez a cél, és az a cél, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: Mert lehet speciális területen dolgozó. Akár az a,
0: így
1: az
0: van.
1: A cég.
0: Így van, hiszen például a munkavédelem az egy nagyon speciális terület. A tisztítószerek, a higiénia világa az egy nagyon speciális terület, és itt azért nagyon fontos a szaktudás, hogy mit kell tennie egy cégnek ahhoz, hogy igazából egy tiszta környezetet teremtsen, hiszen a tisztaság az sokkal többet jelent, mint maga a rend.
1: Ez nem csak az illat, mindig tudom, amikor egészségügyről van szó, tudni is kell azt a tisztaságot, tehát utána a laborban is bizonyítani kell, nem elég az, hogy egyébként ragyog minden, és jó illat van.
0: És itt az iparági különbségek mennyire fontosak, hiszen teljesen más az igénye egy autóipari beszállítónak, egy építőiparban dolgozó partnernak, vagy mondjuk egy higiéniával, vagy egy élelmiszer, ugye az élelmiszer ügy az meg egy teljesen kiemelt terület ebben a tekintetben.
1: Hadd kérdezek valamit, azért sok hasonló céget a Covid, ha nem is elvitt, de nagyon megrázott. Mert hogyha azt mondom, hogy irodaszer, és azt egyszer csak nem kellett irodaszer, meg nem volt iroda, meg home office, tehát ott nagyon sok minden változott. Minden borult. Nem kellett annyi, nem ott kellett, nem úgy kellett se. Uh-huh. Nagyon fontos volt, hogy a ti több lábon állásotok ebben segített, mert lehet, hogy nem ment az irodaszer, sőt biztos azokban a hónapokban vagy években, de a másik lába sokkal jobban tudott teljesíteni.
0: Így van, abban az időszakban a tisztítószerek, a maszkok, a tisztítószerek és a munkavédelem, tehát a mindenféle fertőtlenítő, kézfertőtlenítő maszkok.
1: Hát emlékszünk, hogy hát nem lehetett
0: a maszkokkal, kapni. A maszkokkal én, mint partner, aki beszélt, tehát én úgy tudtam követni, hogy hol tartunk a maszkba, hogy először kellett a kis maszk, akkor aztán a magasabb maszk, aztán már végig
1: csörgött
0: minden.
1: Csörgött a telefon, minden.
0: Abszolút, már minden csak maszk legyen. Igen,
1: meg minden csak fertőtlenítő.
0: Igen, meg minden csak fertőtlenítő legyen, igen. Utána, ugye, ahogy mondod, a home office, aztán utána most egy új érába érkeztünk, mert a cégek most azzal küzdenek, hogy a home office-ból hogyan tudják a dolgozókat visszahozni a munkahelyekre, és ugye itt a beszélgetésünk elejére utalhatok vissza, hogy munkahelyi élmény, ami a fiataloknak, időseknek, mindenkinek is jó, hogy együtt tudjanak dolgozni, és hatékonyan dolgozzanak, mert a hatékonyság az itt nagy kérdés a home office kapcsán, hogy itt megtalálni az egyensúlyt, hogy otthonról dolgozni, vagy csapatban dolgozni.
1: Csalogatják is vissza.
0: Így van.
1: Nagy többsége csalogatja vissza.
0: Na, erre is tudunk ötleteket mondani, hogy ezt hogyan lehet.
1: Na, akkor tessék, mert a Covidról kérdeztem, de igazad van, azon már túl vagyunk.
0: A Covidon már igen, már túl vagyunk. Hát ugye a kávéélmény. Hát a kávéélmény, a szünetek, azok az ilyen színes, szagos, mondjuk posztitok, jegyzettömbök, amikkel együtt tudnak dolgozni, azok az innovatív, elektronikus jegyzettömbök, amiket ki lehet rakni például egy ilyen meetingre, hogy élmény legyen az együtt dolgozás.
1: Azért ez írtó érdekes, hogy mennyire innovatívnak kell lenni a cégnek ahhoz, hogy túléljen, hogy megéljen, hogy jól prosperáljon, ahhoz, hogy mi mindent kell kitalálni. Mert ez azt gondolom, hogy nagy cégnél ez belső dolog. Uh-huh. Most milyen posztitok vannak, meg milyen, hogy csinálom én az élményt az én dolgozóimnak?
0: Ez abszolút így van.
1: De ezt meghaladtuk már.
0: Abszolút, sőt, a cégünk egy újabb kezdeményezés az, hogy Brüsszelben van egy rendszeres európai találkozónk, aminek az a címe, hogy Future of Work, hogy amiben európai szintű beszállítókkal beszélgetünk arról, tehát mi európai szintű partnereinkkel, hogy merre tart a munka világa. Mit kell tennie? Mi az AI? Bocsánat, igen, a mesterséges igen, intelligencia. Hova visz? Tehát itt fantasztikus világban vagyunk, azt gondolom.
1: Igen, amikor azt hittem, hogy a kis 100 éves filmetek ott véget ér, hogy most 2026 van, torta meg pezsgő, meg örülünk, hogy ekkorává nőtt ez a vállalkozás, vagy vállalat a kis francia könyvesboltból. Nem, mert ott van még egy szlájd, ha úgy tetszik, a 2046. És akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár ti piacotokon, ha már a munkavilágáról beszélt, és az, hogy fog változni az AI-nak meg a digitalizációnak köszönhetően, hogy itt mit láttok, milyen átrendeződést vártok, és azt nektek hogyan kell leképezni?
0: A mesterséges intelligencia jönni fog, ez egy tény, de azt gondolom, hogy következő lépés az lesz, hogy a mesterséges intelligenciát és a humánumot hogyan tudjuk összekötni. Tehát én látom a beszerzőkön, például, ahogy említettem, olyan nagyon régóta dolgozom ebben az üzletágban, tehát a beszerzői világ teljesen átalakult, ugye a beszerzők azok a mi partnereink, tehát ma már ők is használják a mesterséges intelligenciát egy beszállító értékeléshez, egy beszállító kiválasztáshoz, de ugyanakkor fontos, hogy ott legyen a partner, aki ha kell, akkor kijön, ha kell, akkor segít. Igazából össze kell kötni ezt a modernséget, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, avval az emberi központtal, ami a beszerzőnek
1: aki felveszi a telefont, aki támogat,
0: van, aki elérhető, aki hozza a megoldást, aki segítőkész, aki proaktívan ott áll, akivel közösen értéket teremtünk. Tehát azt mondanom, hogy számukra az nagyon fontos, hogy mi, mint partner és a beszerző, ránk így együtt azt lehet mondani, hogy az egy meg egy, az több, mint kettő. Mert ha együtt dolgozunk, akkor együtt teremtünk értékeket.
1: Attól nem félsz, hogy vagy féltek a lirek volna, akár hogyha a családi cég kép rajzódik el, hogy a mesterséges intelligencia elviszi ezt. Mondok egy példát, én elég sok szállodai iparral foglalkozó beszélgetést készítek. Amerikában volt egy túllendülés, hogy nem kell már ember, nem kell recepció, nem kell találkozás. Bemegyek, hát ezt a Covid is hozta félig meddig, de nem rendeződött vissza. Aztán most már visszarend, mégiscsak kell egy főportás, vagy mégiscsak kell valaki, hogyha valami kellene, akkor
0: hát hogy nem. Meg.
1: Szóval ezt nem érzitek, hogy most ez a spray, vagy lefújja ez a mesterséges intelligencia. Majd akkor mindent, mert az én ügynököm elintéz a te ügynököd, de nem kell nekünk itt partner, vagy segítség.
0: Itt szerintem ez mindig olyan, mint minden újdonsággal, hogy először bejön az újdonság, így van, akkor mindenki megijed, és aztán szépen visszarendeződünk, és aztán mindenki megérti, hogy igazából ez a fejlődés útja, és ez előre visz.
1: Mi most a legnagyobb kérdés a Lirekónál, ami a legjobban foglalkoztat benneteket? Bármiféle megfelelés, bürokrácia, adminisztráció, Európai Unió kontra, ugye Kína, Amerika.
0: Hát azért most egy nagyon mozgalmas világot élünk, nagyon összetett, amit kérdezel, mert egyrészt egy nagy változás, tehát azért az árak, a bizonytalanság, azért az benne van a munkavilágában. Ugyanakkor meg benne van egy ilyen euforizmus is, hiszen minden újdonsággal jön valami pozitívum is. Tehát, hogy ezt a kettősséget kell megtalálnunk, és nagyon sok a szabályozás. Tehát például ugye ez a nagy mozgalmasság, ez nagyon sokféle olyan szabályozásokat hoz, mind helyi, mind európai szinten, mind világszinten, amihez azért nehéz adaptálódnunk, és nekünk is. Képbe lenni, napra készé lenni, és a partnereinknek is.
1: Mi most a kulcsa a sikernek? Én három dolgot mindenképpen a beszélgetés vége felé azért összeraknék magamban a 100 év vonatkozásában is. A rugalmasság, az innováció, a minőség, az nálam mindenképpen dobogós a beszélgetésünk alapján. Sorrendben lehet ezt tenni, vagy ezek együtt járnak?
0: talán ezek együtt járnak, de igazából én talán a humánumot emelném ki mindig, mert bár beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk innovációról, mesterséges intelligenciáról, ha élmény van a középpontban, akkor az emberek szeretnek benne dolgozni. Ha szeretnek benne dolgozni, akkor hatékonyak lesznek. Ha hatékonyak lesznek, akkor mindenkinek jó.
1: Igen, de akkor át kell lépni azt a határt, hogy én egy beszállító vagyok.
0: Ez már régen átléptük. És azt gondolom, ezt mi is átléptük, és a
1: cég... A piac is átlépte
0: már?
1: Mert spórolni akar, mert ő csak azt akar, hogy legyen ott az irodaszer, legyen ott a higiénia termék, legyen ott a kapszula.
0: De hogyha megkérdezze céges beszerzőket, hogy mi neki a legfontosabb, akkor az ár az mindig ott van. De egyre több céggel találkozunk, hogy nem az ár az első a döntéseikben, nem az ár az első.
1: Vagy az ár az egy kötelező, ami nagyjából mindenhol egyforma lehet akár, ugye?
0: Ez így van, és már sokkal, most már ehhez hozzáadott értéket kell adni ahhoz, hogy különlegesek legyünk.
1: Majdnem elfejtettem, pedig ez is megütötte a szememet. Hogy kerültök ti Ruandába?
0: Hát ez a társadalmi szerepvállalásunk része, mert ahogy említettem neked, mi egy családi vállalkozás vagyunk, aki 100 éve azt hozza, hogy mit tud hozzátenni.
1: Francia,
0: hogy mit tud hozzátenni a társadalomhoz, befelé, az emberekhez, a dolgozókhoz, és kifelé. És van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókba visztük el a jólétet, vagy próbálunk segíteni. Mindig van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókban gyerekeket segítünk, és iskolákat fejlesztünk, és nem csak fejlesztjük azokat az iskolákat, hanem egy 3-5 éves időszakra ott maradunk mellettük.
1: Ez egy program.
0: És így van, ez egy program, és képezzük a tanárokat, irodaszerrel nyilván ellátjuk őket, és segítünk ahhoz, hogy ott is esélyt kapjanak ezek a gyerekek.
1: Ha jól láttam, az olyan millió dolláros vagy eurós tétel 3 év alatt, és 14 vagy 17 ezer ruandai kisgyerek jutott valamilyen módon
0: így
1: lehetőséghez.
0: Van, így van, így van, és ez minden 3-5 évben tovább megyünk, és akkor egy más új és új programot, és újabb és újabb régiókat és iskolákat támogatunk, hogy minél többen belekerüljenek ebbe a esélyegyenlőségi programunkba.
1: Van még egy idézet, amit a Lireco elnökétől olvastam, és ezt ide is raktam magamnak, mert érdekes gondolat. Mindig az emberekre és arra a képességre építettünk, hogy lépést tartsunk ügyfeleinkkel, mondja a Lireco elnöke, aki egy hölgy ráadásul, ugye?
0: Igen.
1: Én meg a beszélgetés alapján azt mondom, hogy ez egy picit, sőt nem picit, ez ennél több, mint ami a ti filozófiátok a Lireconál. Egy lépéssel előtte kell lenni az ügyfeleknek, vagy akár több lépéssel.
0: Ez így van, ez így van, előtte kell lenni, hiszen ha partnerek vagyunk, akkor abban tudunk nekik segíteni a partnereinknek, hogy stratégiai előnyük legyen. Stratégiai előnyükhöz pedig mi hozzá tudjuk tenni azt, hogy egy a Lirecoval egy olyan proaktív beszállító partnert találnak, akivel tudják azt, hogy megbízhat bennük, újdonságot hoz, munkahelyi élményt hoz, hatékonyságot hoz, amivel ők a saját piacokon tudnak stratégiai előnyt kovácsolni.
1: Nagyon szépen köszönöm a napvendégét, a Trend FM-en a Nagy Erzsébet volt, a Lireco magyarországi country menedzsere. Köszönöm szépen, és gratulálok a 100 évhez.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, péntekig vagy szombatig, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Szaúd-Arábiával, Katarral, az Egyesült Arab Emírségekkel, Bahrainnel és Kuvaittal szorosan együttműködik az amerikai kormányzat, miközben zajlik Iránnal az alkú folyamat. Többször kijelentette Trump, hogy semmilyen áron nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. Nyomatékosította, hogy megbízik a kínai elnök szavában, miszerint Kína nem szállít fegyvereket Iránnak. Napközben Bradley Cooper tengernagy, az amerikai középső parancsnokság vezetője egy kongresszusi meghallgatáson közölte, hogy az Iránnal kötött tűzszünet változatlanul érvényben van, és beszámolt arról, hogy már 88 kereskedelmi hajót tartóztatott fel az amerikai haditengerészet az iráni kikötőkre több mint egy hónapja érvényben lévő blokkád során.
0: Tőzsde hírek.
4: Wall Street-en a főbb tőzsde mutatók lefelé mennek, a Dow Jones 3 tizeddel, az S&P 500 8 tizeddel, a Nasdaq 1,3%-os mínuszban jár, 1,1599 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál az amerikai könnyolaj újra elkezdett emelkedni, $108.67, a Brent ugyanakkor továbbra is mínuszban, $110.69 jár. Európában a főbb indexek vegyesen teljesítettek, 1%-ot erősödött a londoni FTSE, 0,5%-ot a német DAX, 0,2%-ot a francia tőzsde, 0,5%-ot gyengült az olasz mutató, 0,2%-ot pedig a spanyol. A hazai értéktőzsde a BUX 0,2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt, a forgalom valamivel több mint 30 milliárd forint volt. A hazai értéktőzsdén a Telekom megint jól teljesített, 4,2%-ot emelkedett 2654 forintra. A MOL 0,6%-kal erősödött, méghozzá 4060 forintig, az OTP 0,9%-kal csökkent 40710-ig, a Richter 0,6%-kal gyengült 12380 forintra. Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezett Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt. A két államfő a tervek szerint áttekinti a két oldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit. Az Eurasian Group elemzői szerint Xi Jinping valószínűleg tájékoztatja Putyint a Trump csúcs találkozó eredményeiről. Különös figyelmet fordítanak majd az ukrajnai háborúra, Észak-Koreára, Iránra és Tajvánra. A TASZ orosz állami hírügynökség szerint a két vezető egy multipoláris világrend kialakulását, valamint egy új típusú nemzetközi kapcsolatrendszer létrejöttét fogja deklarálni. A gazdasági együttműködés szintén kiemelt helyen szerepel a napirendben, várhatóan 40 dokumentumot írnak majd alá. Magyar Péter és kabinetjének jó néhány minisztere Krakóban találkozott Grzegorz Rizs krakói érsekkel. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta a Krakóban, megemlítve, hogy talán ebbe Ausztriát is bele kellene vonni. A miniszterelnök delegációja ismerkedő látogatással érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Az infrastruktúra fejlesztésben, a kultúrában, az agráriumban, de a két ország védelmi miniszterei is egyeztetni fognak egymással. A kormányfő és a miniszterek késő délután vonattal utaztak tovább egyébként Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Karol Navracki köztársasági elnökkel találkozik majd a kormányfő.
0: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban derült idő várható, méghozzá 5-10 fokos éjszakai hőmérséklettel. Holnap napközben fátyol, felhős, napos időre van kilátás, 20-25 fokos hőmérséklet várható. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: csapatban élek.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt. Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Balaton, amit még a római Galérius császár vett kezelésbe. A rómaiak által Lacus Persónak nevezett tavunk több, mint 15 ezer esztendős. Ugyanakkor az írásos dokumentumok alapján világosan látszik, hogy a rómaiak idején kezdett felvirágozni. Az első légiók Krisztus előtt 12-ben érkeztek a mai Dunántúl területére, akik a tartományt később Pannóniának nevezték el. A középkori keltű tihanyi alapítólevélben 1055-ben is emlegetik a Balatont, de írásos emlékek maradtak ránk már az ókorból is, amikor a rómaiak Lacus Persóként, azaz sekélytóként hívják a Magyar-tengert. Hévízen a 4. században élt római császár Theodosius tiszteletére állítottak szobrot, Badacsonyban pedig az egyik legszebb utcácskát római útnak nevezik. Mindez nem véletlen. Ahogyan a nagy háború idején, úgy cirka 2000 évvel korábban is gyógyító erővel ruházták fel a Balatont és a környék forrásait. Császárok és rokonaik gyógyultak itt. Pannonia Valéria néven vált ismerté a római birodalom provinciája, amely a mai Magyarország és Horvátország területén helyezkedett el. A tartomány a nevét Galerius Maximianus római császár felesége után kapta. Fővárosa Sofiane, azaz Pécs volt 296 körül.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Dárdai Blanka zenei karrierje újabb és egy fontos mérföldkövéhez érkezett. Az énekesnő friss megjelenésével egyidejűleg nevet is váltott, ezután Brenka néven alkot. A Tudom című dalt Blanka egy magyar származású, Londonban élő barátjával Balogh Márkkal szerezte, akivel az új megjelenésen túl több számon dolgoznak együtt. A dallal párhuzamosan megjelenő videót Blanka otthonában a nappali kellős közepén forgatták egy üveg rum és a szerelme társaságában.
1: Trend Night.
2: Ez a különleges zenei válogatás, ahol most Brenkától is meghallgatunk egy dalt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hétvégéig eldől, hogy folytatódik-e az Irán elleni amerikai háború. Kálmán András pénzügyminiszter bizakodó az uniós pénzek hazahozatalát illetően. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, sem idehaza, sem pedig Európában. Napos, fátyol, felhős idő várható holnap. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Kálmán András pénzügyminiszter bizakodó a Budapestre érkezett EU delegációval az EU pénzek hazahozataláról megkezdett tárgyalások eredményével kapcsolatban. Azt mondta egy videó üzenetben, hogy péntekig tárgyalnak különböző szekciókban, sok témát kell lefedni, időnként párhuzamosan zajlanak az egyeztetések. Hétvégén lehet már azt megmondani, hogy mennyire sikerült a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni az Európai Bizottság képviselőivel, fogalmazott Kálmán András pénzügyminiszter. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, szavai szerint péntekig vagy szombatig, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Újra kijelentette többször is, hogy semmilyen áron nem fogja hagyni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. Donald Trump nyomatékosította, hogy megbízik Xi Jinping kínai elnök adott szavában, aki múlt heti találkozójukon ígéretet tett arra, hogy Kína nem szállít fegyvereket Iránnak. Közben Bradley Cooper tengernagy, az amerikai középső parancsnokság vezetője egy kongresszusi meghallgatáson azt mondta, az Iránnal kötött tűzszünet változatlanul érvényben van, és beszámolt arról, hogy már 88 kereskedelmi hajót tartóztatott fel az amerikai haditengerészet az iráni kikötőkre több mint egy hónapja érvényben lévő blokkád során.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdemutatók. A londoni FTSE 1%-ot emelkedett, a francia CAC 40 gyengült 1%-ot, a német DAX 4%-ot erősödött, az olasz tőzsde 6%-kal, a spanyol mutató 4%-kal került lejjebb. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt, a részvénypiac 31,9 milliárd forintos forgalmat produkált, a Magyar Telekom 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A MOL 6%-kal erősödött 4060 forintig, az OTP 9%-kal csökkent 40710 forintig, a Richter 6%-kal gyengült 12380 forintra. Magyar Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. A miniszterelnök első külföldi látogatásán Krakkóban beszélt erről, ahol udvariassági látogatást tett Grzegorz Rizs krakói érseknél. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta, megemlítve, hogy talán ebbe Ausztriát is be kellene vonni. A miniszterelnök delegációja ismerkedő látogatása érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát, az agráriumot említette, de a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak egymással. A kormányfő és a miniszterek késő délután vonattal utaztak tovább Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Karol Navracsics köztársasági elnökkel is találkoznak majd. Környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett a Csongrád-Család vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. A kormányhivatal szerint a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben történt, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezze be a környezetkárosító tevékenységet és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Váratlanul elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színész. A tragédia oka nem ismert, 64 éves volt. 4 évtizedes pályája során egy sor színházi darabot rendezett, de számtalan színpadi adaptációban is játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismerté. Az ezredforduló után a többik közt a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor, a Made in Hungária, illetve a Valami Amerika 3-ban tűnt fel. Élete utolsó pillanatáig alkotott. 1995-ben a színi kritikusok, 99-ben a filmkritikusok díját nyerte el, 2007-ben a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjét is átvehette, és 2009-ben kapta meg a Jászai Mari díjat.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka a gomoly felhők feloszlanak, és kissé felhős, derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az 1-től 1-ig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe. Dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot. 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás a 94.2-n egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hétvégéig eldől, hogy folytatódik-e az Irán elleni amerikai háború. Kálmán András pénzügyminiszter bizakodó az uniós pénzek hazahozatalát illetően. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, sem idehaza, sem pedig Európában. Napos, fátyol, felhős idő várható holnap. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Kálmán András pénzügyminiszter bizakodó a Budapestre érkezett EU delegációval az EU pénzek hazahozataláról megkezdett tárgyalások eredményével kapcsolatban. Azt mondta egy videó üzenetben, hogy péntekig tárgyalnak különböző szekciókban, sok témát kell lefedni, időnként párhuzamosan zajlanak az egyeztetések. Hétvégén lehet már azt megmondani, hogy mennyire sikerült a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni az Európai Bizottság képviselőivel, fogalmazott Kálmán András pénzügyminiszter. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, szavai szerint péntekig vagy szombatig, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Újra kijelentette többször is, hogy semmilyen áron nem fogja hagyni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. Donald Trump nyomatékosította, hogy megbízik Xi Jinping kínai elnök adott szavában, aki múlt heti találkozójukon ígéretet tett arra, hogy Kína nem szállít fegyvereket Iránnak. Közben Bradley Cooper tengernagy, az amerikai középső parancsnokság vezetője egy kongresszusi meghallgatáson azt mondta, az Iránnal kötött tűzszünet változatlanul érvényben van, és beszámolt arról, hogy már 88 kereskedelmi hajót tartóztatott fel az amerikai haditengerészet az iráni kikötőkre több mint egy hónapja érvényben lévő blokkád során.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdemutatók. A londoni FTSE 1%-ot emelkedett, a francia CAC 40 gyengült 1%-ot, a német DAX 4%-ot erősödött, az olasz tőzsde 6%-kal, a spanyol mutató 4%-kal került lejjebb. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt, a részvénypiac 31,9 milliárd forintos forgalmat produkált, a Magyar Telekom 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A MOL 6%-kal erősödött 4060 forintig, az OTP 9%-kal csökkent 40710 forintig, a Richter 6%-kal gyengült 12380 forintra. Magyar Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. A miniszterelnök első külföldi látogatásán Krakkóban beszélt erről, ahol udvariassági látogatást tett Grzegorz Risz krakói érseknél. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta, megemlítve, hogy talán ebbe Ausztriát is be kellene vonni. A miniszterelnök delegációja ismerkedő látogatása érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát, az agráriumot említette, de a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak egymással. A kormányfő és a miniszterek késői délután vonattal utaztak tovább Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Karol Navracsi köztársasági elnökkel is találkoznak majd. Környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett a Csongrád család vármegyei kormányhivatala a szegedi BYD gyár ügyében. A kormányhivatal szerint a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben történt, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter határozott, Kármán és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Váratlanul elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színész. A tragédia oka nem ismert, 64 éves volt. 4 évtizedes pályája során egy sor színházi darabot rendezett, de számtalan színpadi adaptációban is játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismerté. Az ezredforduló után a többiek közt a Control, az Argó, a Magyar Vándor, a Made in Hungária, illetve a Valami Amerika 3-ban tűnt fel. Élete utolsó pillanatáig alkotott. 1995-ben a színi kritikusok, 99-ben a filmkritikusok díját nyerte el, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is átvehette, és 2009-ben kapta meg a Jászai Mari díjat.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka a gomoly felhők feloszlanak, és kissé felhős, derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hétvégéig eldől, hogy folytatódik-e az Irán elleni amerikai háború. Kálmán András pénzügyminiszter bizakodó az uniós pénzek hazahozatalát illetően. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, sem idehaza, sem pedig Európában. Napos, fátyol, felhős idő várható holnap. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Kálmán András pénzügyminiszter bizakodó a Budapestre érkezett EU delegációval az EU pénzek hazahozataláról megkezdett tárgyalások eredményével kapcsolatban. Azt mondta egy videó üzenetben, hogy péntekig tárgyalnak különböző szekciókban, sok témát kell lefedni, időnként párhuzamosan zajlanak az egyeztetések. Hétvégén lehet már azt megmondani, hogy mennyire sikerült a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni az Európai Bizottság képviselőivel, fogalmazott Kálmán András pénzügyminiszter. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, szavai szerint péntekig vagy szombatig, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Újra kijelentette többször is, hogy semmilyen áron nem fogja hagyni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson. Donald Trump nyomatékosította, hogy megbízik Xi Jinping kínai elnök adott szavában, aki múlt heti találkozójukon ígéretet tett arra, hogy Kína nem szállít fegyvereket Iránnak. Közben Bradley Cooper tengernagy, az amerikai középső parancsnokság vezetője egy kongresszusi meghallgatáson azt mondta, az Iránnal kötött tűzszünet változatlanul érvényben van, és beszámolt arról, hogy már 88 kereskedelmi hajót tartóztatott fel az amerikai haditengerészet az iráni kikötőkre több mint egy hónapja érvényben lévő blokkád során.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdemutatók. A londoni FTSE 1%-ot emelkedett, a francia CAC 40 gyengült 1%-ot, a német DAX 4%-ot erősödött, az olasz tőzsde 6%-kal, a spanyol mutató 4%-kal került lejjebb. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt, a részvénypiac 31,9 milliárd forintos forgalmat produkált, a Magyar Telekom 4,2%-kal emelkedett 2654 forintra. A MOL 6%-kal erősödött 4060 forintig, az OTP 9%-kal csökkent 40710 forintig, a Richter 6%-kal gyengült 12380 forintra. Magyar Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. A miniszterelnök első külföldi látogatásán Krakkóban beszélt erről, ahol udvariassági látogatást tett Grzegorz Rizs krakói érseknél. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta, megemlítve, hogy talán ebbe Ausztriát is be kellene vonni. A miniszterelnök delegációja ismerkedő látogatása érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát, az agráriumot említette, de a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak egymással. A kormányfő és a miniszterek késő délután vonattal utaztak tovább Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Karol Navracsi köztársasági elnökkel is találkoznak majd. Környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett a Csongrád család vármegyei kormányhivatala a szegedi BYD gyár ügyében. A kormányhivatal szerint a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben történt, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezze be a környezetkárosító tevékenységet és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Váratlanul elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színész. A tragédia oka nem ismert, 64 éves volt. 4 évtizedes pályája során egy sor színházi darabot rendezett, de számtalan színpadi adaptációban is játszott, nevét azonban Jancsó Miklós filmjei tették ismerté. Az ezredforduló után a többiek közt a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor, a Made in Hungária, illetve a Valami Amerika 3-ban tűnt fel. Élete utolsó pillanatáig alkotott. 1995-ben a színi kritikusok, 99-ben a filmkritikusok díját nyerte el, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is átvehette, és 2009-ben kapta meg a Jászai Mari díjat.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka a gomoly felhők feloszlanak, és kissé felhős, derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: me.
1: Kilencvennégy kettő. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, 100 arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Talaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekes nője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttes, tekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus takkardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Sztárban Sztár műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lorenz zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
0: Trend Night.
1: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből elre siet egy nyugdíj.

0: 94.2. Trend FM.
1: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már